0: akik kicsit ilyen hibrid zarándok élményben részesültek, hiszen busszal érkeztek meg, és 3 napot azért ők is gyalogoltak, tehát gyalogos zarándokként érkeztek be a búcsúba, szóval őket is megszólaltatjuk mást, hogy milyen élmények érték őket, de ha minden igaz, akkor Tóth Erika itt van velünk a vonalban. Szia Erika, köszöntelek nagy szeretettel.
1: Igen, itt vagyok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, ámen. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy hát nem is tudom, hogy most éppen melyik fázisában vagy, még egyáltalán elkezdted-e már a pihenést, vagy még nem. Szóval
1: hát még
0: hol
1: nem
0: vagy,
1: lehet
0: hogy vagy?
1: Elkezdeni a pihenést, még ott vagyok. Ezt szokta mondani, hogy ilyenkor nagyon sok időbe telik az, mire az ember lelkileg is hazaér, lehet, hogy fizikailag már itthon van, de a lelke az még valahol ott van a csapattal, ott van a hegyekben, és ilyenkor nehéz visszaérkezni a hétköznapokban, illetve hát ennek is megvan a szépsége is, és a nehézsége is, mind ahogy mindennek.
0: Arra gondoltam, hogy... Egy picit már ugye kérdeztünk az indulásban is, ugye az elindulásról, a felkészülésről, aztán kérdeztünk titeket az úton levésről. És most mielőtt rátérnénk a megérkezésre, hogy hogyan érkezik meg az ember, és aztán hogyan tér vissza a hétköznapokban, szeretném elmondani a rádió hallgatóknak, hogy hihetetlen sok imaszándékot, üzenetet, kérdést kaptunk folyamatosan a 40 napos zarándoklás kapcsán, így az interneten keresztül, közösségi média csatornákon keresztül, e-mailen, telefonon, meg stb. És arra gondoltam, hogy összeszedtem egy pár kérdést, ami rundó formában azért így vagy úgy visszatért, vagy azért, mert valahogy még nem adtuk át jól az információt, vagy nem tudom, ez nagyon érdekelte az embert. Szóval összeszedtem egy párat, Erika, ha nem haragszol, és lehet, hogy kezdjünk egy kicsit ezzel, mert lehet, hogy ez ilyen hosszú távú dolog lenne. Láthatóan ez izgatta az embereknek a fantáziáját, hogy hogyan is történik ez a dolog. Hát az első kérdés, ami nagyon sokszor visszatért, az magával az úttal, az útvonallal kapcsolatos. Hogyan született meg az útvonal, miért ezen az útvonalon haladtok, és milyen tapasztalataitok voltak magával az útvonallal kapcsolatosan?
1: Értem, hát ugye maga az egyesület, az már 20 éve jött létre, és valamikor azok a lelkes, önkéntesek és emberek Szabó Tamás elnök vezetésével kijelöltek egy utat, aminek az volt a lényege, hogy a Máriás kegyhelyeket kössék össze. Ugye sokszor minket is ér az a kérdés, így útközben nagyon sok kérdést kapunk az emberektől, hogy hát miért pont erre megyünk? Hát sokkal, mit tudom, így gyorsabb lenne erre meg arra menni, és általában mindenhol olyan tanácsokat kapunk, hogy hogy lehetne lerövidíteni ezt az utat, és miért kell nekünk a kijelölt Mária úton menni. Hát mi azért megyünk a Mária úton, mert ez köti össze a Máriás kegyhelyeket, ez köti össze a szakrális tereket, a templomokat, és nekünk egy zarándoklatban, mivel nem turisták vagyunk, ez a legfontosabb, hogy ezekre a helyekre betérjünk, hogy találkozzunk az emberekkel, és nem az, hogy lerövidítsük az utat, tehát ilyen praktikus és lelki szempontja is vannak ennek az útvonalnak, és hát nyilván azért tart 40 napig, mert ez a közel 1000 kilométer, ez így oszlik el tulajdonképpen egy ilyen, hogy mondjam, viselhető napi szakaszokban, ami ilyen átlagban ilyen 25 kilométerre jön ki, és nyilván a szállások is így vannak leszervezve, hogy így odaérjünk úgymond kényelmesen a 40 nap alatt.
0: A második kérdés az leginkább arra vonatkozott, hogy technikailag a csomagokban, bár erről is már beszélgettünk így a Mária Rádión keresztül is, és szerintem nagyon-nagyon sok anyag készült erről a közösségi média csatornákon is, de nagyon sokan megkérdezték azért, hogy hát de hogy hogyan, mit visztek magatokkal, meg mennyi ruhát visztek, és hogy visztek, és mennyi van a hátatokon, és hogy szóval idén hogyan is zajlott ez, még ezt is meséld el nekünk.
1: Ezt is szívesen elmesélem, hiszen nekem is, mikor annó először indultam, akkor ez volt a fejem, hogy úristen, 40 napra mennyi ruhát, cipőt és minden félét kell vinni. Hát az zarándoklat az egy kicsit megtanítja az ember talán az, hogy mennyi kevéssel is beérhetjük, hiszen természetesen hogy nem 40 napra visszük a dolgainkat, még akkor sem, ha kísérő autó van, mert a kísérő autó mérete is szabályozott, illetve ugye a végén mindenki saját maga jön haza, kvázi cipelni kell neki a cuccát, és a harmadik pedig az, hogy a kísérő autónak is bármikor lehet bármi problémája, nem csak a sofőr miatt, hanem műszaki dolgok miatt is, és ilyenkor nem áll meg nyilván a zarándok csapat, hanem tovább kell neki menni, és ezért mindenkinek azt szoktuk javasolni, hogy egy akkora csomagot pakoljon össze az útra, amit ha bármi történik, akkor is tudna vinni a hátán. Ugye annó, amikor még én is elindultam 13-ba az első utamra, akkor még nem volt ilyen lehetőség, hogy kísérő autó. Voltak szakaszok, amikor önkéntesek átvitték a csomagunkat A-ból B-be, de igazából a napok nagy részében cipeltük a hátunkon, illetve én is voltam már zarándoklatokon is, amikor szintén nem volt kísérő autó, és vittük a csomagot a hátunkon, ami ugye nem igazán lehet több, vagy nem javasolt, hogy a testsúlyunknak a 10%-ánál maximum néhány százalékkal lehet több. Ez már eleve ad egy keretet a csomagolásnak, és hát ugye a titok nyitja az, hogy mosunk. Tehát mindenből elég 2-3 darab, mert rendszeresen vagy kézzel, vagy ha olyan szerencsénk van, hogy valahol mosógép van, sőt, ne menjek tovább, még szárítógép is, az ugye a legkellemesebb, akkor kimossuk a cuccunkat, és gyakorlatilag, amíg a következőt összekosszoljuk abban 2-3 napban, ha van 2-3 váltásunk, addig van esély rá, ugye, hogy megszárad, és van tiszta váltóruhánk. A cipőnk az általában egy van, aki mellé hoz egy könnyebb, nem tudom, szandált vagy valamit, amivel tudja váltogatni a cipőjét, és azt mondjuk más célra is tudja használni, például zuhanyzáshoz, vagy este, amikor már lekerül a lábáról a cipő, de egyébként semmi extrára nem kell gondolni. Ugyanazt visszük a 40 napra, én szoktam mondani, mint ha elindulnánk egy 3 napos zarándoklatra. Tehát ezt így nehéz elsőre képzelni, az, hogy otthon hagyunk egy csomó dolgot, de hiszen ezért megyünk, hogy le tudjunk tenni egy csomó dolgot, hogy megtapasztaljuk azt, hogy milyen kevés elég a boldogsághoz. Én azt hiszem, hogy ez a lényege, az egyik lényege az zarándoklásnak.
0: És hát ezt azért is hoztuk fel most újra ezeket a kérdéseket, meg témákat, mert azért nagyon sokan jelzik, hogy hát úgy kedvet kaptak, és hogy elindulnának, és hogy hogyan is. Igen, és hogy hogyan is kell ezt csinálni, meg. És talán ezért is találom még fontosnak, hogy a harmadik kérdést is idehozzuk, amit szinte nagyon sokan megkérdeztek tőlünk. Ez pedig alapvetően hát nem is tudom, hogy fogalmazom, a programokhoz kapcsolódott, bár ez egy nehéz szó így, hogy programokkal. Mert hogy nyilván látták az emberek, hogy nagyon sokan fogadtak benneteket, nagyon sok helyen vártak benneteket, készültek rátok, meg nem tudom. És persze ezt megkérdezték, hogy hogyan lehet ezt előre, meg van-e szervezve, vagy ez hogyan zajlik egy ilyen zarándoklaton, és gondoltam, hogy erről fontos lenne így beszélni, hogy hát mennyi a lélek, és mennyi a szervezés.
1: Hát egyrészt ugye ez már egy több éves bejáratott zarándoklat, hiszen ez egy, mondhatnám, ez egy búcsújárás igazából. Tehát nem egy átlagos zarándoklás, mint amit az év többi részében szervez az Egyesület, vagy szerveznek önkéntesek, hanem ez egy tényleg egy igazi búcsújárás, ami nyilván arra is szólítja meg az embereket, hogy ők is merjenek elindulni egy ilyen hosszabb szervezett útra. És mivel ez egy szervezett út, teljesen más ajándékokat ad, én úgy gondolom, mint hogyha valaki egy egyéni szervezésbe megy. Ugye egy nagyon komoly hátteret biztosít számunkra az Egyesület, te is, Zsófi, akinek ezúton is köszönjük a munkádat, illetve az önkéntes csapat, akik ott vannak a háttérben, akik leszervezik a menetünket, a szállásainkat, az étkezéseinket, mármint a reggelit meg a vacsorát. És ugye napközben emellett fogadnak minket településeken önkormányzatok, az egyházi szervezetek, illetve magánszemélyek. Na most az egyházi szervezetek és az önkormányzatok azok kapnak egy tájékoztató levelet, hogy mi arra fogunk menni, és hogyha van kedvük, akkor csatlakozzanak be akár pár kilométerre, vagy hozzanak minket össze, igazából az a fő célja, nem az evés meg az igász, hanem hogy hozzanak minket össze azokkal a közösségekkel, akiknek én úgy gondolom egy kis vérfrissítést tudunk adni, hiszen ilyenkor beszélgetünk a helyiekkel, és nagyon sok reményt, erőt tudunk gyűjteni egymásból, tehát ez oda-vissza történik, ők is belőlünk, és mi is belőlük, tehát kapnak egy ilyen levelet, de ezen kívül ugye az évek során vannak, akik már szoktak úgymond minket fogadni, és hát én azt élem meg így zarándokként és többszöri találkozás kapcsán, hogy én mindig úgy érzem, hogy úgy várnak bennünket, mint egész évben erre készülnének. Tehát ahogy nekünk egy éves feltöltődést ad egy ilyen zarándoklat, és ezek a találkozások, és visszük azokat az embereket a szívünkbe, lelkünkbe, akár azon az úton, akár egy életen át sokszor, mi is talán egy picit tudunk ebből adni ezeknek a közösségeknek. És hát mióta ugye ez a közösségi médiában jelen van ez a közvetítés, most már nem is tudom, harmadik, negyedik éve, azóta rengetegen figyelnek minket, rengetegen követnek minket, és tudják, hogy merre megyünk. Kvázi várnak minket, mert tudják, hogy ma ezen a településen fog áthaladni a zarándokcsapat, vagy ma reggel hány órakor indult el, és mikor fog körülbelül ideérni, és hát elképesztően megható az, amikor tényleg kínálnak kis asztalokkal, és tényleg egy pohár vízzel, vagy kiszaladnak egy üvegásványvízzel a legnagyobb tikasztó melegben, és sokszor egymás nyelvét sem értjük, mondjuk Erdélyben szín-román családok vendégelik meg az arándokokat. Szóval én ezt nem tudom szavakban egyszerűen kifejezni, hogy ez mit jelent, és ez egyáltalán senki ne higgye azt, hogy ez az ételről meg az italról szól. Persze jól esik a testünknek az a frissítő, vagy az az energia, de igazából azok a találkozások, azok az ölelések, azok a pármondatos beszélgetések, hiszen nekünk menni kell tovább, és sokszor nem tudunk órákat időzni, bár tudnánk egy-egy ilyen közösségbe vagy családba, de hát azok adják az erőt, amivel mi nap mint nap tovább tudunk szerintem menni, és meg tudjuk tenni ezt a hosszú utat.
0: Na és hát akkor most a továbbmenésről, mert hogy megérkeztetek, és aztán tovább kell menni. Hogyan zajlik ez igazából leginkább a lelketekben? Tehát te mit szoktál megélni a megérkezéskor, és aztán hát most hazajöve, és mondod, hogy a lelked még úton van, mikor szoktál igazán megérkezni, és mikor szoktál ránézni arra, hogy igazából mit hoztál el erről az útról?
1: Hát ez egy folyamat, úgy gondolom, egy hál' Istennek véget nem érő folyamat, hiszen mikor az ember megérkezik, már tervezi a következőt, vagy tervezi azt magába, szövegeti az álmokat, inkább úgy mondom, hogy a Jóisten majd mihez ad neki erőt, vagy mihez ad neki lehetőséget, hogy most utoljára volt ezen az úton, vagy még áll előtte szolgálat, és jönnie kell, ezt nem mi döntjük el, én azt hiszem, hanem a Jóisten dönti el. És hát ilyenkor próbál persze visszailleszkedni a hétköznapokba, a családba, a munkába, a szolgálatba, mindenben hozott nyilván magával egy csomó ötletet, amit majd megvalósítást követ reméljük, és nekiáll. Én még megmondom őszintén, mind fizikailag, mind lelkileg tényleg még ott vagyok. Épp ma hajnalban is már felébredtem, és elkezdtem a zarándoktársaknak írni a köszönő sorokat, egy kicsit megfogalmazni azt, hogy mit éltem át velük és együtt, és most még én itt tartok ebben a fázisban, tele van a szívem hálával és köszönettel, és igyekszem levonni a tanúságot ismét ebből a szolgálatból, hogyha Jóisten hív még erre a feladatra, akkor mit tudok még ennél is jobban csinálni.
0: Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, és ezúton is tolmácsolom Erikának azt a gondolatát, hogy nagyon szépen köszönjük az önkéntesek szolgálatát, akik tényleg hihetetlen erővel, energiával, vagy a szállásszervezésben, vagy a közösségi médiában való megjelenés nyomon követésében, az elemzésekben, szóval ilyen apró feladatokban is, hogy ez egy apostoli munka, én azt gondolom, amit Erikáék az úton végeznek, de a háttérben itt nagyon sok önkéntes is tényleg beletette, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, és Erika, hát neked pedig nagyon-nagyon szépen köszönjük a szolgálatot, a vezetését az a rendoklatnak, meg azt, hogy ennyi ember.
1: Én is hálásan köszönöm a munkátokat, meg az önkéntesek munkáját, és köszönöm azoknak is, akik most esetleg hallgatnak minket, és imádkoztak értünk, gondoltak ránk, mert végigéreztük ezt a jelenlétet, és úgy volt szép ez az a rándoklat, hogy egymást segítettük az imáinkkal, és vittük, és így jutottunk el. Én azt hiszem, hogy mindannyian lélekben Csíksomlyóra, akár azok, akik ott voltak fizikailag, akár akik lelkileg tartottak velünk ezen az úton, úgyhogy hálás köszönet.
0: Hát menjünk tovább az úton együtt. Nagyon szépen köszönjük, Erika, áldott napot neked. Köszönjük szépen.
1: Köszönöm benneteket.
0: Szia, szia. És hát menjünk is tovább, szó szerint és átvitt értelemben is, mert hogy a Mária Rádió is szervezett ugye egy kis vegyes zarándoklatot a csíksomlyói búcsúra, és ez ügyben utolértük Véninger Lászlóné Évit, aki egyébként gyalogos zarándoklat szervező is, de most ezen a kicsit vegyes zarándoklaton vett részt. Szia, Évi, nagy szeretettel köszöntünk.
2: Köszöntöm én is a hallgatókat, és téged is, Zsófi.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vonal végre kaptunk téged, mert hogy ez egy picit sajátos zarándok élmény azért busszal zarándokolni, meg gyalogolni. Szóval ez hogyan született meg nálad is ez a gondolat, hogy most inkább erre evezel be, és nem egy hosszabb zarándoklatra?
2: Hát én ezt egy csodának élem meg, hogy ezt a lehetőséget megtaláltam, mert az idén nem volt lehetőségem arra, hogy hosszabb időt arra szánjak, hogy gyalog elzarándokoljak Csíksomlyóra, és amikor jött ez a lehetőség, hogy busszal el lehet menni úgy, hogy Alfaluba a Keresztaljához csatlakozhatunk, és két napig velük mehetünk, utána pedig fölmehetünk a Nyeregbe a zarándokcsoporttal, a Szentmisére, hát akkor azonnal úgy éreztem, hogy nekem ott van a helyen. Igazából ez volt az apropó.
0: És akkor mesélj egy picit arról, mert ugye aki gyalogos zarándoklatokon vett részt, az mindig egy kicsit ilyen szkeptikus hangulattal nézi a buszos zarándoklatokat, hogy az hogyan lehet ott zarándok élményt megélni. Ti hogy éltétek meg ezt a buszon levést?
2: Nagyon-nagyon jó kis csapat jött össze ezen a zarándoklaton, és az volt a jó benne, hogy amikor mentünk Erdély fele, akkor Milán atya is velünk jött a buszon, és hihetetlenül sok történelmi, helyi dolgot ismertetett velünk. Tehát amikor átmentünk egy-egy településen, akkor mindig az ott lévő érdekességeket megmutatta a buszból, elmondta a történetet, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok ismerettel gazdagodtunk az út során. Ez volt az egyik része, a másik természetesen, mivel zarándoklaton voltunk, minden reggel azzal indítottunk, hogy elmondtuk a reggeli dicséretet közösen a buszon, imádkoztunk, naponta egy, illetve lehetőség szerint két rózsafüzért elmondtunk délelőtt, délután, különböző szándékokra természetesen itt is. Mi is belefoglaltuk azokat, akik kértek ima szándékot, akár rajtatok keresztül is, meg hát akik tőlünk is kérték, mert tudták, hogy megyünk Csíksomlyóra. Énekeltünk nagyon sokat a buszon, szóval nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, rengeteget beszélgettünk, ismerkedtünk egymással, mert ugye nem mindenkit ismertünk, de nagyon-nagyon jó barátságok is szövődtek ez alatt a pár nap alatt is, úgyhogy én nagyon-nagyon jól éreztem magam.
0: Mesélj egy picit arról, hogy hova érkezett meg a busz, és akkor pontosan hogy is gyalogoltatok ti be, vagy hogyan zajlott ez?
2: Hát úgy érkeztünk meg, hogy Borzontra érkezett meg a busz első nap, tehát reggel hajnalban indultunk Budapestről, Borzonton álltunk meg egy fantasztikus panzióba, a Farkas panzió, ez itt a reklámhelye, tényleg osztályon felüli ellátásban volt részünk, az a hihetetlen kedvesség, amivel fogadtak a tulajdonosok, azt csak megélni lehet, tehát ezt nem lehet így elmondani. És másnap reggel egy hajnali ébredés után fantasztikus reggelit kaptunk, készítettek nekünk ebédcsomagot, ami nem is volt benne a kialkudott dologba, amit előre megbeszéltünk, tényleg nagyon-nagyon aranyosak voltak, átmentünk Alfaluba, és ott csatlakoztunk a keresztaljához. Ott körülbelül már olyan 250 ember gyülekezett reggel. Hát ez megint olyan, amit nagyon nehéz így szavakban átadni, hogy az ember ott mit érez ilyenkor, amikor jönnek 7-8 éves korú gyerekektől kezdve a 80 pluszos nénik, bácsik, mindenki. Gyakorlatilag az egyik településen azt mondták, hogy mit csináltatok ti, itt van az egész falu, és gyakorlatilag tényleg. Tehát aki mozgásképes volt valamennyire is, az eljött velünk. Tehát ez valami hihetetlen élmény. Amikor az ember bemegy egy templomba, útközbe, és csúrig van a templom. Tehát ez számunkra itt Magyarországon, ahol néha konganak a templomok vidéken, hát ez valami nagyon-nagyon szép érzés. És jó volt ennyi embert együtt látni, és egy szívvel, egy lélekkel imádkozni, énekelni. A gyerekek végig csengettyű szóval mennek minden településen. Aki nem volt még, annak nagyon-nagyon ajánlom, hogy menjen el és nézze meg, mert fantasztikus.
0: És akkor az alfalusi keresztaljjal érkeztetek végül is meg Csíksomlyóra, és egy picit segíts elképzelni a hallgatóknak is, ugye az előbb beszéltünk Tóth Erikával, a 40 napos zarándoklat vezetőjével. Találkoztatok ti a másik csapattal? Akik így a Mária.
2: Természetesen ott Alfaluba találkoztunk velük, és akkor onnantól kezdve, hát hol együtt mentünk, hol kicsit lemaradtunk, mert hát azért előbb-utóbb már 390-en lettünk, mert minden falun, ahol átmentünk, mindenhol csatlakoztak hozzánk. Tehát olyan iszonyatos nagy tömeg volt, hogy azért annyira nagyon nem tudtunk együtt mozogni, de persze mindenhol, ahol megálló volt, ott találkoztunk. És közösen együtt volt kihangosítás, tehát ahogy ment ez a hosszú-hosszú menet, kihangosítás volt, és úgy együtt el lehet képzelni, hogy milyen az, amikor 400 ember együtt mondja a rózsafüzért, és imádkozik egy-egy szándékért. Tehát most is ráz a hideg, ahogy rá gondolok. Tehát ez...
0: Hát maradandó.
2: Na. Igen, nem jönnek a szavak ilyenkor.
0: Egy picit mesélj még azért a szombati napról is. Tehát, hogy ti együtt mentetek-e föl a nagy menettel, a püspökatyáékkal, vagy korábban fölmentetek, és hát hogy éltétek meg a Szent Misét?
2: Hát mi most Milán atya javaslatára úgy döntöttünk, hogy nagyon későn ér föl a keresztalja, és nagyon-nagyon sokan voltak, viszonylag pici helyre beszorítva, mert ők elsőbséget élveznek, és közvetlen az oltár előtt van egy kicsi rész elkerítve, ahova bevezetik a keresztalját. Na most oda ennyi ember már nem nagyon fér el, úgyhogy azért az kényelmes legyen, és ő azt javasolta nekünk, hogy induljunk el előbb, együtt az egész csapat, és menjünk föl az erdő alá a nyeregbe. Onnan egyrészt jobban is látunk, meg jobb, és fantasztikus ötlet volt, mert elindultunk úgy, hogy egy hatalmas méretű, nem tudom a pontos méretét, hogy mekkora volt, de hatan vittük az ászlót, amin egy Mária kép van, a szokásos Mária kép feldíszített zászlót vittük föl a nyeregbe, úgy, hogy végig énekelve mentünk fölfele. Nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy az előttünk fölfelé tartó zarándokok megálltak, az út két oldalára húzódtak, és elengedtek minket, és velünk együtt énekeltek és imádkoztak. Nagyon. Tényleg volt olyan, aki azt mondta, hogy ő nem fog följönni a nyerekbe a csoportból, mert hogy ő neki nagyon fáj a lába. Mondtam, hogy gyere, próbáld meg, menni fog. És mikor fölértünk, azt mondta, hogy észre se vettem, hogy feljöttünk. Tehát ennyit számít az, hogy együtt, és éreztük azt a hihetetlen szeretetet és imádságos lelkületet, ami ott a körülöttünk lévő emberekben is volt, ahogy haladtunk fölfele a nyerekbe. És az volt a nagyon jó ebben, hogy így előbb mentünk, mert gyakorlatilag 10 órakor már ott voltunk fönn a nyerekbe. És hát én rólam tudni kell, hogy én nem nagyon bírok nyugton maradni, tehát mindig mennék. És akkor kitaláltam, hogy olyan sokan nem voltak még Csíksomlyon, hogy menjünk át a nyerek túloldalára, és nézzük meg a kápolnákat. 10-12-en összeálltunk egy csapatba, és szépen átvonultunk a kápolnákhoz, és olyan szerencsénk volt, hogy amikor mi átmentünk, nagyon-nagyon kevesen, pont egy ilyen holt időbe sikerült mennünk, nagyon kevesen voltak ott, úgyhogy mindegyik kápolnát meg tudtuk nézni, tudtunk imádkozni, el tudtuk olvasni a történetét közösen, átbeszélgetni ezt az egész helyet, a szellemet, és nagyon-nagyon jó volt ez a nyugalom, meg béke, hogy nem kellett rohanni, nem kellett a tömegbe tolakodni, hanem olyan békességes volt az egész, és nagyon-nagyon szép élményekkel mentünk vissza a helyünkre, pont addigra, amikor a közös rózsafüzér imádság elkezdődött ott a nyerekbe a résztvevők részére. És akkor ott leültünk, és szépen közösen elmondtuk a rózsafüzért.
0: Hát azt hiszem, hogy ez egyébként mindenkit megszólít, mert persze a tévéből is azért azt hiszem, hogy átjön valamennyire Csíksomlyónak ez a fajta...
2: Nem annyira.
0: De nem annyira. Tehát, hogy azért is örülök, hogy ezt elmeséltétek, mert tényleg biztatunk mindenkit, hogy aki még nem vett részt soha csíksomlyói búcsún, az merjen elindulni, mert szerintem is egy életre szóló élmény, főleg, hogyha az ember gyalogos zarándokként érkezik meg. Annyi kiegészítés, hogy közben itten írják nekem, amit mondasz, hogy lehet, hogy Borzonton ez a csatópanzió volt, csak nehogy rosszul mondjuk.
2: Bocsánat.
0: Semmi gond nincsen. Úgyhogy a farkas panzió is egy nagyon-nagyon szép panzió.
2: Ja, igen, de a csatópanzió.
0: Így van, semmi gond nincsen. Szóval nagyon szépen köszönjük ezt a kis beszámolót, mert azt hiszem, hogy az érzésekről egy kicsit kaptunk egyfajta gondolatmenetet. Úgyhogy Évi, nagyon szépen köszönjük, hogy ezt elmesélted, és hát neked is adjon erőt az Úr a tovább lépéshez. És hát menjünk tovább együtt az úton. Ezzel köszöntöm el Erikát. Nagyon szépen köszönjük a beszámolódat. Szép napot kívánunk neked. És hát még pár szó erejéig itt a végén, mert hogy párhuzamosan a csíksomlyói búcsúval még itthon is azért nagyon sok helyen ünnepelték természetesen a pünkösdöt, de most egy különlegességet gyorsan azért elmesélek, a Skanzenben, Szentendrén ilyenkor örökség ünnep van, mert hogy az UNESCO szellemi örökségi listáján szereplő kulturális értéket hordozó értékek ilyenkor be tudnak mutatkozni a világnak, és hát a mohácsi busójárás vagy a halasi csipke mellett a Mária tisztelet és a búcsújárás hagyománya is, zarándok és búcsújárás hagyománya is az UNESCO szellemi örökségének részét képezi, úgyhogy hát mi meg ott próbáltuk egy picit meghívni az embereket a zarándoklásra és a Mária útra. Nagyon-nagyon sokan vettek részt ezen az eseményen is két napon keresztül, úgyhogy nagyon-nagyon örültünk, hogy egy picit fel tudtuk mutatni ennek a szellemiségét. És hát várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel a további zarándok eseményekre is. Elkezdjük az Egyúton Nemzetközi Zarándok Napnak most már gőzerővel a szervezését, ami az idei évben augusztus 15-én lesz. Még most május végén egy picit nehéz elképzelni, de hát ilyenkor, amikor a búcsú, a csíksomlyói búcsú véget ér, akkor jön előttünk az Egyúton Nemzetközi Zarándok Nap. Már most nagy szeretettel invitálunk mindenkit. Még egyelőre toborozzuk az önkénteseket, a szervezőket, úgyhogy aki elhívást érez arra, hogy az Egyúton Nemzetközi Zarándoknapban segítséget vállaljon, azt kérjük, hogy jelentkezzen az info@mariaut.hu e-mail címre, és még egy gondolatot idehozok. Nagy szeretettel várjuk az 50 órás közösségi szolgálatra a középiskolásokat a Mária útnál, jelzésfestésben, kommunikációs marketing feladatokban, szervezési feladatokban várjuk a fiatalok segítségét, szintén aki szeretne szerepet vállalni az info@mariaut.hu e-mail címre küldjön nekünk e-mailt. Galgócin és Szabó Zsófia voltam, Engler Györgynek köszönjük szépen a mai szolgálatot, két hét múlva találkozunk ismét, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: راديو. Mit üzen a Szent Lélek? Böjte Csaba csíksomjói kegytemplomban elhangzott homiliája következik.
1: Drága jó, kedves testvérek! Szent Lélek, hiszük és valljuk, hogy kiáradt, gyönyörű ünnep volt a tegnap előtt. Áldott napok vannak, és még nem ért véget, hisz ma is ünnepelünk. Nagyon sokan kérdezték, gondolom a többi paptestvéreimtől is, hogy vajon mit üzen a Szentlélek, mit hoz a holnap, holnap után, milyen kormánya lesz Romániának, Magyarországon, Európában, liberális rendszerek hogy alakulnak. Az emberek kíváncsiak, mi lesz ennek a demográfiai összeomlásnak a vége, a gazdasági krízis hogy lehet megoldani. És hogy őszinte legyek, nekiálltam, tegnap annyi időm volt, egy kicsit megnézzem, hogy vajon Jézus, mennyi atya, hogy mondjam, mit mond. És azt látjuk, hogy nagyon szűk szavú a mi mennyi atyánk. Teremtés hajnalát, szaporodjatok, sokasodjatok, hajtsatok uralmatok alá a földet. De hogy, s mind? Merre? Nincs válasz. Vagy ugye, Noé ősatyánk is, hát, megfogja a galambot, szájában a zöldgák, és ennyi az egész. Szentírás, hogy mondjam, nem részletezi, hogy na most a Noé fiam ezt, meg így, meg úgy, meg amúgy. Rábízzam. Szabad akaratod van, fiam. Ugye, a világegyház ma Máriát, mint az egyház anyját ünnepli. Hogy belegondolunk, hogy hát a drága szűzanyának is az angyal néhány dolgot elmondott, de nem vitte túlzásba, nem? Nem ad használati utasítást a mennyek királyi asszonyi címhez. De nem csak Názáretben, hanem Betlehemben sincs. Hogy mondjam, úgy nem mondhatnánk azt, hogy mennyi, hogyha egy szószát jár, és ezt is, azt is mond. Vagy gondoljunk csak arra a pillanatra, amikor szegény József jön, és Mária, kicsi szívem, baj van, Herodes a gyerek életére től menekülnünk kell. Ha onnan tudod, álmomban mondta nekem valaki. De hogy merre menjünk? Hát Egyiptom nagy. Hát miből? Ki ez? Nincs részletezve. És később sincs.

0: Döbbenetes, nem? Ugye, mikor lett Mária az egyház anyja? Ó, Krisztus kereszten megszólalt, és azt mondta Jánosnak, ime a te anyád. Pont. Mennek királynő asszonyi, a mennyei édesanyánk cím mellé vajon Mária kapott részletes útmutatást? Nem úgy tűnik. Igen, testvéreim, az ember kíváncsi. Annyira tetszik nekem a János evangéliuma utolsó fejezetének utolsó mondata, hát ugye János az én irodalmi szempontból is, hát nagyszerű alkotó. Péter szájába egy kérdést tesz, hogy Jánossal vele mi lesz? Kíváncsi Péter is. És döbbenetes, ami Úrunk Jézus Krisztus válasza, mit törődsz vele? Te kövess engem, és kész, pont. És ezzel vége van. Hát ugye ez az János evangélium, az utolsó, azt írták meg legkésőbb. Lezárultak az evangéliumok. Mit törődsz? Holnappal, másik sorsával, jövőjével. De szépen, tedd, kövess engem, pont. Igen, testvéreim, gondolom, hogy látjátok, hogy mennyi megmondó ember van a YouTube-on, meg mindenütt a szent, hogy is hívják, és hatalmas véleményük van erről is, arról is, a közel-keleti háborúról, meg az ukrajnai konfliktusról, meg mindent, és kiellemeznek, és megmagyaráznak, és döbbenetes, meg se jelenik, már százezrek lájkolják, meg nézik, meg mindent. Én azt gondolom, hogy nagyon sok időt eltöltünk ezzel. És vajon marad-e időnk arra, hogy pont azt, amit én ma itt meg kell tegyek, hogy ezt jól elvégezzek. Elég a mának a maga baja. Úgy se kérnek tőlünk 4 évente közben véleményt, de olyan gyakran nem kérnek véleményt. Azt gondolom, fontos lenne nekiálljunk a dolgainknak. Ugye, hát az elmúlt napokban mi papok elég sok emberrel találkoztunk, beszélgettünk, itt-ott, gyóntatószékben. És tényleg azt láttam, hogy nagyon sok feszültség, gond van az emberekben. Idegesség. És hát én legtöbbnek azt mondta, azt, hogy atya, mit tanácsol? Hát mondom, hogy ütessen egy házfát, gyűjjön össze feleségével, gyerekeivel, minden, ház elé valahova, annak a teája, virágának nyugtató hatással van. Az biztos, hogy fontos. De azt is mondtam, hogy hát igen, a világ elindult egy irányba. Nekünk keresztényeknek álljunk neki is, lakásunkba csináljunk egy szentét. Nagyszüleinknél emlékeztek, biztos nálatok is úgy volt, hogy a szülői ágy felett ott volt a feszület, Mária szíve, Jézus szíve képe. De az udvaron is kint, ott is volt valami szent jel. Milyen szép lenne, hogyha igen, ott, ahol ne szoktál ülni kint a verondán, vagy a ház előtt, csinálál egy kis pavilont, egy keresztel, egy Mária szoborral, Szent Ferenc szoborral, Szent Ferenc év van, Márton Áronnal, esetleg egy-két idézetet is oda lehetne írni. Ültessél elé egy szép futórózsát, hogy szép legyen. Hogyha valaki bejön hozzá, és leültök tere felére egy kávéra, ott van a szűzanya szobra képe, arca, hogy mondjam, könnyebb lesz mederbe tartani a párbeszédet, gondolatokat, és gyermeked is. Fölkes házadban van ott egy kis szent sarok. Rápillant, mielőtt elmenned iskolába, ide-oda, vallásos, buzgó gondolatokkal indul neki az életnek. Igen. Adná az Isten, hogy merjünk. Ültessünk rózsatövet. Olyan büszke vagyok, vagy örülök nagyon, mert a románi egyik legnagyobb kertésze azt mondta, hogy segít Mária kertbe, hogy létrehozzunk egy olyan rózsakertet, hogy csodájára járjon mindenki. Hát én csak azt kértem, hogy valahogy olyan virágokat hozzam, máshol már pünköskor szépen nyílnak a rózsák, nálunk már tulipántok elkezdtek itt-ott, hogy mondják, bimbózni, tehát hogy kicsit hátul vagyunk itt a rózsakert, hogy hát olyan lenne a pünkösre. Kis somi oldala, boruljon virágba. Igaz? Ezen tudok változtatni, ezen tudok cselekedni. Vagy az, hogy elmenj és meglátogass, ünnep van, nem szabad dolgozni, ne a YouTube-ot, vagy a mit tudsz, internetet böngészed, hanem böngészd, menj el régi ismerőseit, az rokonait, az látogasd meg. Talán maradt még egy kis pár szeret sütemény, tészta, ez az, egy üveg bor, menj el. Tudják, olyan érdekes, hogy ugye mi szerzetesek vagyunk, és még 92-3, amikor az első gyerekeket befogadtam, hát, hogy mondtam vasárnap este, ne zavarjanak, mi rekreálunk. Kérdezték a gyerekek, hát mi az a rekreálás? Hát mondtam, kreáció az teremtés, ugye? Megmagyaráztam, románban is így van, hát latinban is hasonló. Re az újra teremtés, újra alkotás. Hitték is, nem is a gyerekek, aztán jött a hétfős, jöttek nagy vigyorogva, meglestek, lebuktunk. Ott nem volt semmi kreáció, pambácsi. Sört ittak, kolbászt tettek, römisztek, nagyokat kacagtak, nem volt ott semmi kreáció. Akkor próbáltuk elmagyarázni a gyerekeknek, hogy nézzétek gyerekek, egy közösség, ahhoz, hogy együtt maradjon. Nem elég csak dolgozni. És őseink úgy látták, még az se elég, hogy csak imádkozunk. Elírják azt, hogy hetente egyszer, kétszer legalább az a közösség üljön le, oldottan a vacsora mellett valahol beszélgessen el, viccelődjön, egy igazi közösség. Jó lenne, még közben nótázna is, a pohárból mellett, vagy tényleg valamilyen társas játékkal, egy kicsit oldja a mindennapok feszültségét. Tehát ugye a bencések azt mondják, imádkozzál és dolgozzál. Hát ugye mi nálunk szerzeteseknél, ferenceseknél az van, imádkozzál, dolgozzál, és egy kicsit tudjál játszani is, jókedvel, derűvel együtt lenni. Ez előírás. És úgy gondolom, hogy a házfőnök, hogyha nem, hogy mondjam, kötelessége neki ezt így nézze, hogy tényleg megvannak az imaórák rendese, hogy a mindennapi feladatainkat mind elvégezzük, de hogy milyen a lelki világunk, tudunk-e kacagni? De ez nem csak a szerzetesekre, a te családodra is érvényes. Gyertek el a Mária kertbe egyet sétálni. Friss levegő van, szép, de hát akár meg körbejárhatjátok a nagy somlyót. Ki van jelölve egy tau van felrajzolva, és hát ugye Szent Ferenc útja, körbejárod. Jó, hogyha hangosan imádkozol, mert itt ott még medvékkel is találkozhatsz, de ha énekeltek, imádkoztak, a medve is végzi a maga dolgát. Én többször körbejártam, és hát ilyen szemkontaktot nem vettem fel velük. Lábnyomaikat azt láttam. Igen, de elmehetsz messzébre is. Szent Annától, gyerekeiddel. Kikapcsolódás. A jövőt bízzuk az isteni gondviselésre. Nincs olyan film, ami le tudná vetíteni, hogy mi lesz 5-10-20 év múlva. És azért nincs ilyen film, mert te kell ezt a filmet percről percre leforgasd. Az lesz holnap, mit ma teszel, mondasz, gondolsz, akarsz. Te formálod a holnapot, a magad holnapját. És együtt közösen formáljuk népünk holnapját. Én azt gondolom, hogy tegnapi nap nagyon szépen sikerült. Ugye bácsi mondta, ott van a fent az interneten, hogy ő évről évre pünköstől pünkösdig számolja az évet. Neki ez a nem karácsony, nem szilveszter, nem húsvét, ő pünköstől pünkösdig, mert ilyenkor azért nekiáll és elgyalogol a drága jó szüzanyához, Csíksomjóra, elvégzi a Szent Jónással, teljes búcsút nyer, újra kezd, és új elhatározásokkal, új gondolatokkal nekiindul az életnek. Igen, kedves testvéreim, csengjen a fülünkbe a Szentírás, az evangélium utolsó mondata. Mit törődöl vele? Te kövessél engem. Amen.
1: Böjte Csaba csíksomlyói kegytemplomban elhangzott homiliáját hallották.

Az ember dolga a szív előkészítése, de az Úrtól jön a nyelv helyes válasza. Példabeszédek 16.1. Egyik kedvenc mondásom a Bibliából, ez annyira jellemző, nem tudom, mit fogok mondani, de az ember dolga csak a szív előkészítése, és amikor ott vagyok a konkrét helyzetben, beszélek emberrel, vagy valamit kell mondani, ami számít, na akkor jön az Úrtól a helyes válasz, és nem előtte, nem konzervként kapjuk a kegyelmet, hogy akkor na már előre tudjuk, hogy hogy fogunk ott megállni. Hú, hát sokszor nézem én is, hogy milyen sok mártírja volt az egyháznak, és sosem lennék az, de ezt nem tudhatjuk. Tehát persze, hogy a mártír nem tudja előre. Mi se tudjuk, hogy hát ilyen kísértésbe biztos elbuknék. Nem tudhatom, mert amikor ott vagyok, akkor nem fogok elbukni, mert akkor jön a kegyelem, és előre nem jön, hogy én majd erős leszek. Hű, hát, hogyha valamivel megvádolnak, rágalmaznak, hát hogy fogom azt kibírni, hogy megvédem magam, és még nem is borítom rá az asztalt arra, aki megteszi. Hát úgy, hogy aztán a Szentlélek ott helybe erőt adott, és akkor megtörtént, hogy teljes békességgel és tényleg viszontámadás nélkül, vagy korrektül, felnőttebben, mint a támadó, sikerült úgy beszélni. Tehát ez a Szentlélek, hogy adott pillanatban akkor majd a nyelvünkre helyezi a helyes választ.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: Három óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: irgalmasság órája.
1: Énekeljetek az Úrnak új éneket, minden föld az Úrnak énekeljen. Színe előtt jár a fényesség és a fönség, szentélyében erő és dicsőség.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és áraz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
4: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
4: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
4: irgalmazd nekünk és az egész világnak.

A szeretet legyen tettetés nélkül. Utáljátok a rosszat, s ragaszkodjatok a jóhoz. Ami a testvéri szeretetet illeti, legyetek egymás irány gyengédek, a tisztelet dolgában egymással versengők, az igyekezetben nem lusták, lélekben buzgók. Az Úrnak szolgáltok. Legyetek örvendezők a reménységben, béketűrők a nyomorúságban, álhatatosak az imádságban.

az az Isten előtti megigazulás, amely a Jézus Krisztusban való hitből ered, és amely minden hívőnek szól. Ebben nincs különbség, mert mindnyájan vétkeztek és nélkülözik az Isten dicsőségét. Megigazulásunkat azonban ingyen kapják Isten kegyelmének erejéből, Jézus Krisztus megváltása.

0: Uram, mutasd meg nékem, ösvényeidre taníts meg engem. Taníts és vezess igazságot szerint, mert te vagy üdvözítő Istenem. Neked mondok áldás, amíg csak élek. A te nevedben tárom imára kezemet. Hozzád vágyódik szívem, én Uram, Istenem.
1: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen. Elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához irgalomért. Amen.

0: Milyen szép a hegyeken annak lába, aki békét hirdet, aki örömhírt hoz, s szabadulást hirdet.
1: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya,
2: könyörögj érettünk!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
1: Sirák könyvében olvassuk. Milyen gyönyörű minden alkotása. Mind olyan ragyogó, mint a fényes szikra. Mind élnek, és mindig megmaradnak. S céljuk érdekében szót fogadnak neki. Minden dolog páros, kiegészíti egymást. Nem alkotott semmit, ami csődöt mondana. Az egyik a másiknak növeli erejét. S ki tud betelni, látva szépségüket.

Lélek nélkül csak holt betű. A keresztény hagyomány mindig azon a véleményen volt, hogy a bibliai szövegnek nem csupán betű szerinti, hanem lelki jelentése is van. Szent János a Jelenések könyvében így ír. A trónon ülő jobbjában egy kívül-belül teleírt könyvtekercset láttam. A hagyomány a Bibliát ismeri fel ebben a könyvtekercsben. Kívül betűkkel írott a szöveg, belül pedig a lélek szerint. A szöveg pontos jelentésének a felfedezése végett, a külső oldalról át kell kerülni a belsőre. Amikor tehát Isten szavát olvasod, ne elégedj meg a betű szerinti jelentéssel, hanem keresd a lelkit is. Ez a lelki jelentés nem önkényes. A szövegből ezt nem saját véleményednek megfelelően kell levonnod, mivel saját struktúrával és objektív alappal rendelkezik. A jelentés nem független a betűtől, hanem benne rejlik. A betű szerinti szöveg jó és elengedhetetlen. Ez vezet el a lelki jelentéshez. A betű eszköz és a lélek szolgálója. Ha viszont nem hatolsz el a lelki jelentésig, úgy olvasod a Szentírást, hogy ezt nem fogod érteni. Gondolj az etióp udvari tisztre, amit a Biblia, az Ószövetség elmond, gyakran történeti eseményeket, nem egy befejezett valóság, ellenkezőleg valami dinamikus, nyitott és élő folyamat. A szentírási szövegekben Isten nem a történeti valóságból akar kiemelni, hanem a valóság szívébe akar bevezetni téged.

0: A svéd kármelita Wilfried Tennyson egyszerű szavait Istenről Szabó Tamástól hallották.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! Húsvét az év legnagyobb keresztény ünnepe. Jézus szenvedése és feltámadása megváltást hozott nekünk. Lehetővé tette számunkra, hogy reményt kapjunk a boldog örök életre. Legyen ez az időszak az öröm, a szeretet és a megbocsátás ünnepe mindnyájunk számára. 16. Benedek pápa mondta, a keresztények legnagyobb titka az, hogy az Isten fiának feltámadásával minden életet újra lehet kezdeni. A Mária Rádió támogatásával lehetőséget teremtenek arra, hogy minél több emberhez eljuthasson ez az örömhír. Kérem, segítsenek nekünk adományaikkal húsvét után is, hogy továbbra is szolgálhassuk a szűzanya hangjának terjesztését. Bízunk benne, hogy a Mária Rádió nagycsalád összefogásával még több embernek hozhatjuk el Isten igéjét és szeretetét. Köszönöm, hogy nagylelkűen támogatja az Isten Anya rádióját.
3: Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvízkérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Szövetség az életért. Azért ülünk egy asztalhoz, azért imádkozunk, beszélgetünk, hogy hát az életünk kibontakozzon, növekedjen, vagy boldog legyen. És hogy teljesedjen be az örök boldogsággal. Hát, hogy őszinte legyek, ez a múlt hétvége nekem egy kicsit előíz volt a mennyek országából. Tehát a csíksomlyói búcsún, hát ugye most a főállásban itt vagyok, és hát hogy miséztem is, például szombaton reggeli misét én tartottam. Olyan jó látni ezt a tömött templomot, igaz, egész éjjel virasztottak, tele volt a templom imádkozó emberekkel, reggel 7:30-kor szentmisét mutattam be, és tehát az a állítat, ami ott volt azok az emberekkel, hát az egy nagyon nagy élmény volt nekem. Adná az Isten, hogy ezt mások is megtapasztalják, hogy milyen édes és gyönyörűséges szeretetbe, békébe együtt lenni. Mindenhonnan jöttek zarándokok. Én azt gondolom, hogy Erdély talán minden plébániájáról voltak. Volt, onnan jöttek szervezett csapatok, voltak, akik csak ugye spontánul eljöttek. De volt sok-sok busz, meg zarándok, meg gyalogos, meg lovas, meg volt, akik biciklivel jöttek, és nagyon szép, meg külön meg kell említjük, hogy a Mária úton is hosszan jöttek, volt egy kedves idősebb hölgy, Felvidékről eljött gyalog egészen Csíksomlyig, 40 napot zarándokolt, és hogy letegye az élete terhét, ilyen embereket meggyóntatni, olyan igen-igen nagy élmény volt számomra, tehát hogy Mária szervez, összeszedi. Most nem tudom, a kedves Mária Rádió hallgatók ugye mindig mondják, hogy 200 éves, meg hogy a mit tudom, ilyen csata emléke, meg ilyesmi. Igazából 1442 és 48 között épült a templom. És történelmi tény, ez az idő alatt Hunyadi János volt Erdély vajdája. És ugye hát neki volt két nagy csatája 42-ben, és egészen biztos, hogy ez a győztes csaták, hát hogy mondjuk, hogy 80 ezer embert valaki legyőz, hát ugye akkoriban azért nagy hadizsákmány, lovak, fegyverek, minden, tehát az egy óriási diadal, és egy óriási feszültség, és egész biztos, hogy egy ilyen kaliberű ember, mint ő, aki Mária és Jézus nevébe tört az országba betörő ellenségre, hát az biztos, hogy fogadalmakat is tett, és igenis hisszük és valljuk, ugye a ferencesek mindig is így tartották, hogy hát a csíksomlyói templom, az ősi gótikus templom, tehát igen, Hunyadi János műve, és az ő fennhatóság alatt volt, hogy ugye hát mai nap is, tehát ahhoz, hogy a pápa írjon egy levelet, mekkora dolog volt, eljött Ferenc pápa, ugye, Csíksomlyóra. De az, hogy kiadjon egy bulát 1444-ben, 4. Jenő pápa január 27-én írta alá, hogy Csíksomlyón az épülő ferences templomnak, ugye a szűzanya tiszteletére épülő templomnak, aki adományt ad, vagy aki ide elzarándokol, itt imádkozik, hogy a pápa úr szándékára, annak őt búcsút engedélyez, 7 évi búcsút engedélyezett. Tehát ha megkérdezik, hogy mióta búcsújáról hely, kegyhely, Csíksomlyó, akkor azt kell mondani, hogy 1444 óta. Logikus, erre sok minden rátevődött. De hát ugye a történelem során, de ekkor indult. És ez egy óriási dolog, és hogy azóta is látszik, hogy be is van gyakorolva, mert hát ugye a somlyói barátok egyetlen személyt szoktak hívni, a szónokot. Az idén ugye Székely János püspök úr volt a szónok, és nagyon-nagyon szépen beszélt. Ugye példaképül állította elénk Márton Áront, ugye Boldogságos Szűzanyát és Szent Ferenc atyánkat. És én azt gondolom, kerek volt a beszéd, és legműveltebb is, a legegyszerűbb ember is megértette, és nagyon szeretettel meg is köszöntük, és tényleg a médiában is nagyon pozitív volt a visszhangja. Amire ugye a román sajtó, tehát nem, hogy mondjam, mi Ferencsek mondtuk ezt, hanem román sajtó szerint olyan 300-330 ezer, 350 ezer ember között volt, akik itt voltak a pünkösdi búcsón. Óriási szám. Tehát ekkora békemen

legfontosabb. Tehát olyan élmény hallani, hallgatni ezt a, hát a reggel 7-től ugye kiül az ember, és egészen mise végéig, tehát olyan 2-3-ig szoktunk gyóntatni, de hát már szombaton is, vagy pénteken is ez történik, sőt vasárnap is, hát ugye jönnek, tehát annyi ember megmossa a lelkét, és ugye az ember úgy könnyen elveszti a mai híreket, ha nézed, elveszted az emberiségbe vetett bizalmadat, hogy hát, sárkány fog vetemény az ember. De mikor hallgatod ezeket az őszinte szentgyónásokat, hogy megbántottam a férjemet, megbántottam édesanyámat, és bocsánatot kérek az Istentől, vagy ilyen dolgok vannak, akkor az ember úgy újong a lelkje, hogy hát igen, valahogy a gyóntató pap az mindig ugyanazt érzi, azt hiszem, mint a tékozló fiúnak az édesapja, mikor a fia hazatér, és tényleg biztos vagyok benne, hogy Jézus nagyon szeget fején talált, amikor azt mondotta, hogy nagyobb öröm van az égben egy megtérő bűnösnek, mint 99 igaznak. És hát ugye vannak, akik börtönből jöttek, mert gyilkoltak, meg hasonlós, akkor eljönnek, és kiöntik a lelküket, hogy igen, atya, 7 évet ültem, mert bicskáztam, mert véletlenül megszúrtam valakit, meg minden, és fáj a lelkem, és meg tud-e Isten bocsájtani? És persze, hogy az ember ilyenkor azt mondja, igen, Isten nem a múltodat nézi, mert minden bűnösnek van jövője, és minden szentnek sajnos van múltja is. Igen, menjünk előre. Fiatal vagy, mondtam neki, állj talpra, kezd előről az életet. Aztán egy másik dolog, ami Somjon újból és újból csodálattal tölt el, jött egy fiatal pár Magyarországról, és mondták, hogy nem volt nekik gyerekük, és imádkoztak, és kérték az Urat, hogy legyen nekik gyerekük, és nem tudom miféle, a Máriát, eljöttek direkt egy ilyen búcsúra, és most eljöttek, és hoztak egy, hát egy szinte akkora, mint egy laptopnál nagyobb márványtáblát, és rá van írva, hálából a gyerek áldásért. És ott szaladgált körülöttük 3 kis aranyos gyerek. Született egy kislányuk, és utána egy ikerpár gyerekük. És hát ugye ez egy fiatal, hát 35-40 év körüli pár, de az az öröm, ami ugye az anyukában benne volt, és minden, és akkor mondták, atya, elhozhatjuk ide a gyereket, hogy megkereszteljük. És hát mondtam, hogy de, és persze, és beszélgettünk, és kiderült, az anyuka sincs megkeresztelve. Hát mondom, víz az van, gond egy szál sincs. Helyi plébánossal odahaza megbeszélik, és ha engedélyt kaptak, akkor mind a négyüket megkereszteljük. Igen, testvérem, ilyen csodák vannak itt. És jó látni ezt, hogy az emberekből felfakad a remény, az életkedv, a szeretet, és hát ugye az a jó, hogy ugye az ember gyóntat lent, és az udvaron, a templom udvarán ugye babakocsikkal, hát nem tudnak kimenni a gyerekbe, kisbabákkal, és tele van a kert gyerekekkel. Hát olyan, mint egy, hogy mondjam, egy nagy zöld óvoda ott az udvar a templom előtt, és folyik a mise, és az apuka, anyuka egymás mellett térdje, és a gyerekek ugrabugrálnak ott a mellettük, körülöttük, nem erős tértik, egy 2-3 éves gyerek, hogy most éppen anyuga, apuka miért térdje le a zöld fűbe, de nagyon-nagyon szép. Úgyhogy én hálás vagyok, hogy ennek a csodának, ennek a csíksomjai búcsúnak, Mária nagy családjának tagja is részese lehetek. És tényleg, úgy a rendezvény ugye búcsú végén este felé volt, és ott álltak a rendőrök, és oda ment el a parancsnok, és kérdeztem, hogy valami botrány, valami nehézség, valami gond volt-e? Hát azt mondják, nem történt semmi, hát említésre méltó dolog. Tehát ez is egy olyan óriási dolog, hogy 330 ezer ember összegyűl, és ott van nem tudom hány rendőr, és nem szirálázik az autó, hogy viszik a börtönbe, vagy mit tudom, a rendőrségre be a, hát a rossz embereket. Tizenvalahány esetben, hát ugye a mentő azért közbe kellett lépni, hát

0: Ugye ez is egy olyan dolog, hogy valahogy el kell tudjuk magyarázni a zarándokoknak, hogy ugye sokan jöttek például Szegedről, meg ilyen vidékekről, ahol nincsenek hegyek. És azt gondolom nekünk itt Székelyföldön magától érthető, felmegyünk hegyre, lejövünk, és úgy nagyjából tudja is az ember, hogy itt lefelé nem kell sietni, mert az embernek a feje az gyorsabban fog menni, mint a lába. Na de hát vagy két ember tényleg összetörte magát, és egyik nőnek egy tényleg többszörös törése is lett, és azt a mentő vitte haza, de hál' Istennek bicskázás, vagy mit tudom, löködés, vagy ilyen kellemetlen dolog nem történt. És ez azért is döbbenetesen szép, mert ugye mindenki fel akar jutni a Máriához, és ugye a testvérek szépen kitalálták, hogy hogy lehet oda bejutni és feljutni, és én azt látom, hogy Istennek legyen hála, tehát, hogy miséztem, láttam, jöttek az emberek, de szépen, csendben, nyugodtan, higgadtan, megvárták, míg az előttük valók elmondják az imát Mária lábánál, és utána, hát ugye, mint egy mozgó spirál vagy szallag ment az emberek gyönyörű fűzére, boldogságos szüzenye előtt. Igen, adjunk hálát az Istennek, hogy adott nekünk egy édesanyát, Máriát, akire lehet számítani. Mert biztos, hogy hiába, hogy 1444 óta folyik ez a gyakoroljuk a búcsújárást, de akkor is ez egészen biztos, hogy a boldogságos szűzanya munkája, és hogy mi ugye 80 vagyunk szerzetesek itt a Somjai templomban, és most, hogy vége lett az egésznek, ugye hát folyik a templom takarítás, új abroszok, terítők kerülnek mindenhova, szőnyegek is, minden. Hát csak az ember nézi, hogy milyen olajozottan melyen. Jönnek az önkéntesek, és jön a, hát ugye milyen kórusunk van, Istennek legyen hála, és ez biztos, hogy szervezik a testvérek is, de ez Isten drága ajándéka, és Mária csodája, hogy ez Somlyón létezik, és itt vagyok, és tényleg látok a kulisszak titkok mögött is, és azt kell mondom, hogy a kulisszák mögött ki van a szűzanya, a boldogságos szűzanya. Sok embernek elmondtam, hogy hát ugye, hogy például, hogy most jön a gyereknap, és menjen el, és meg lehet konténerbe kapni finom cseresznyefát, palántát, ugye, pacsemetét, és ültesse el. Miért? A gyereknapra megérik a cseresznye. Aztán, hogyha ő már nem lesz a földön, akkor gyerekei, unokái, hát milyen jó, hogy oda felmászhatnak, és azt mondják, hogy ezt az én nagytatám, az én apukám ültette. Annál az Isten, mondta, hogy ültessenek, hát hársfát. Hársfának a teája az nyugtat. Úgyhogy tehát ne aggodalmaskodjunk, ne a mások bűnét, idegen bűnöket hordozzuk, mert az a háború, az nem a mi bűnünk, hanem azoké, akik ezt kitalálták, folytatják, akik erőltetik. Ne vegyük válunkra az idegen bűnt. De ugyanez, ami most ott a csarkodás van, egyik másik parlamentben, nem tudunk mi azon változtatni, majd legfeljebb, mikor választás van, akkor megkérdezik a véleményünket, akkor talán el tudjuk mondani, de hogy ne ragadjunk bele ebbe a mocsárba. Igen, ott van, tudjuk, imádkozunk a békéért, és tegyünk valami jót. És javasoltam nagyon sok gyónónak, hogy lakásában van egy szent sarok, hát nincs, hát régen nagyszüleink idejében ott volt a Jézus szíve, Mária szíve, feszület, minden családi ágy fölött. Igaz, olyan szép volt. Házat szenteltük, tényleg úgy volt. Ma nincs. Ma mindenféle egyéb van. Ott alakítsanak ki a lakásokban egy szent sarkot. Tehát ne csak egy képet, hanem elője egy kis polcot, néhány gyertyával, esetleg egy szép futó virággal, hogy ottan friss legyen. Tehát, hogy lássa a gyerek, ahogy felnő, hogy édesanyám, még tisztelnek valakit. Általában, aki valakit tisztel, az tiszteletre méltóvá válik. És azt gondolom, az nagyon jót tesz, amikor megy ki a lakásból, rápillantok a családi oltáromra, és logikus, hogy jobb gondolataim lesznek, lehiggadok. Isten velem jön. Tehát nagyon fontos lenne, hogy igenis minden család, és ugye nagyon szép, ugye járok én is, ilyen kerti kiülők vannak nagyon sok felé, meg tényleg hangulatos, meg minden, és hiányzik, hogy mi nem raknak fel való egy szépen egy oszlopra egy kis Mária szobrocskát, vagy egy szent képet, vagy egy feszületet, vagy Szent Ferenc évval. Milyen szép lenne, hogy ott a rózsa lugasodban, a központban valahol legyen egy, hát egy akármilyen kis Szent Ferenc emlék. Nem? És akkor tudod, hogy ezt a kis rózsa lugast, hova kiülhetek, mikor fáradt, hazamegyek, valaki jön kávéra, meghívom, és leülünk, és minden ott van. Tehát valahogy Isten felé fordítsa a tekintetünket. Régebb őseink az út szélére is mindenhova mennyi keresztet állítottak. Miért? Hát munkára menet is a faluból, hogy kimész, keresztnél keresztet vetsz, elmondasz egy fohászt, és Isten áldását kéred. Hát a kaszálásra, takarásra, munkára, hogy villám ne bántson, hogy vadak ne bántsanak, és elmentél, végezzel a dolgodat. Milyen jó lenne, ha ez visszajönne. És azt gondolom, hogy mit tehetek azért, hogy béke legyen a világba? Teremtsek békét a szívembe és a családomba. És mondta, hogy veszekedés, civakodás van, fél feleség, három gyerek, minden. Mondom, ássanak egy gödröt, és ültessenek oda akár egy rózsa, a béke rózsáját, szép fehér rózsát. Futtassák fel a házoldalára, és ahányszor ránéznek, akkor eljönnek. Körbeállják, amíg ültetik, elmondanak egy imádságot, megfogadják, hogy ezentúl nem veszekednek. Nem civakodnak, nem keresik egymásba a hibát, nem tudom miféle. És az a rózsatő ott marad, és ha szépen fut és növekszik, ahányszor ránéznek, mindig eszükbe jut a fogadalmuk, hogy igen, mi egymást szeretjük, és nem megesszük. Vasárnapi ebédet kell megenni, és nem válogatni, vagy szeretni. Adná az Isten tényleg, hogy igen, gyógyítsuk magunkat. Most persze zarándoklat, én azt látom, hogy nagyon szép, nagyon egészséges, nagyon fontos. Most ezen a hétvégén Csíksomlyón szintén van egy nagyon szép rendezvény, ugye én meghívtam a gyerekeinket, de bárki jöhet, ezek nyitott dolgok, a gyereknap lesz a Mária kertbe. Hát add, hogy az Isten, hogy jó sikerüljön. Na, több olyan zarándokot is meghívtam, például a mi gyerekeink Lóhától jöttek le Szárhegyről, Somlyóra 2 nap ide, és 2 nap vissza. És akkor megkértem ezeket a fiatalokat, hogy jöjjenek el, és mondják el, hogy milyen élmény volt a zarándoklat, de más játékok is, meg mindenféle lesznek. De ami a legfontosabb, Debrecenből egy orvos, a rák szűrő orvosok ligája fog eljönni, és igazából ők egy mozgó 20 kórházzal jönnek, és nem csak a mi gyerekeinket, hanem aki eljön, azt ugye nem csak a vérnyomását, meg a cukorszintjét mérik meg, hanem ilyen komolyabb analíziseket is fognak tudni végezni. Úgyhogy én mindenkit szeretettel biztatom, Mária Rádió hallgatóit, hogy ezen a szombaton, ugye mi minden hónap utolsó szombatját Mária tiszteletére szentelük, Mária betegek gyógyítója. És kérjük ilyenkor, hogy testi-lelki egészségünkért, hát hogy járjon közben az ő drága szent fiánál. És 3 órától, mint minden utolsó szombaton, szentmisét mutatunk be itt a Mária kertben, úgyhogy a Mária Rádió hallgatóit is nagy-nagy szeretettel várom, tehát jöjjenek nyugodtan, és az orvosokat szépen foglalkoztassuk, ha olyan messziről eljöttek, és együtt imádkozzunk az erőnkért, egészségünkért. Nos, ha már gyerekek itt vannak, és itt is eljöttek, akkor úgy gondoltuk, hogy vasárnap felmennénk a hegyre. és pedig körbejárjuk a Nagysomlyó hegyét, és fent a nyeregbe kipróbáljuk, hogy hát ilyen csendesebb időben is lehet misézni a hármas oltárnál. És odafent szeretnénk akkor ebédelni is, úgyhogy nagyon nagy szeretettel hívjuk és várjuk a kedves zarándok testvéreinket. Adja az Isten, hogy ez hogy szokott lenni utószilveszter. Hát ez egy utópünkösdi búcsúcska lesz, amire mindenkit nagy szeretettel várunk. De hát persze tudom, hogy nem csak Csíkból és Csík környékéről hallgattak a Mária Rádió hallgatói, hanem Csóvidékről is. És azt kell mondanom, hogy június 1-én, az egy hétfői nap, hát ugye szintén gyereknap, ugye, és a Gyermek Jézus tiszteletére ott egy kis ünnepséget szervezünk. Csóvidéken, Szovátán van a Csómező utcában a Szent József gyermekvételmi otthon, és annak az udvarában van egy kis színpad, lefedés, minden, és akkor ott tartanánk 11 órától egy szentmisét. A Vera nővérék a Marosszéki Kodály Zoltán gyermekkar énekel, és hát utána egy nagy bum, ugye a gyerekek szeretnek kacagni gyereknapon, és meghívtuk a Székely Góbékat, és ők egy gyerek, hát ilyen vidám, tréfás előadást fognak tartani, úgyhogy erre is nem csak a mi gyerekeinket hívjuk, hanem hát a kedves Sóvidék környékén lakó testvéreket is, hogy nyugodtan jöjjenek be. Délután lesz közös bográcsozás, fánkósítés, mindenféle gyereknapi örömteli dolog. Úgyhogy mindenkit nagy-nagy szeretettel hívunk június 1-én Szovátára a gyermeknapra. 11 órától kezdődik a szentmise. Adná az Isten tényleg, hogy tudjuk felköszönteni a gyerekeket. És a kedves rádióhallgatóknak, ha tanácsot adhatok, akkor még egyszer aláhúzom, hogy gyereknap alkalmával milyen szép lenne, ha kertedbe a gyerekekkel, az unokákkal ünnepélyesen elültetnétek egy cseresznyefa facsemetét. Igen, és együtt megöntözitek, együtt imádkoztok, és azt mondjátok, hogy igen, hát nagymama, ha majd nem lesz, vagy nagytata, akkor is lesz itt finom cseresznye, és ebbe a házban, ami a tiétek lesz, mindig emlékezzetek arra, hogy nagytata, nagymama, mennyire szeretett titeket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

Gondolatok a májusi életigéhez. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. Küldetésünk arra szól, hogy a feltámadott életét, vagyis az evangéliumot éljük. Ezért olyan fontos, hogy a mindenkori igét a lehető legintenzívebben éljük meg. A jelen pillanatban keressük Isten akaratát, és tegyük is meg, váltsuk életre, ezzel teljesítve küldetésünket. Ne gondoljuk, hogy ez túl távoli, túl magasztos, mi nem vagyunk méltók erre, elég nekünk a földi küldetésünk, hogy orvos vagyok, apa vagyok, kertész vagyok, tanár vagyok, stb. Földi küldetésünket úgy tudjuk jól teljesíteni, ha a Jézustól kapott küldetésünk az alapja és mozgatója ezeknek. Nem akárkit ad nekünk Jézus segítségül, hanem saját lelkét, a Szent Lelket. Határozzuk el, hogy tudatosan minden cselekedetünkben kérjük a Szentlélek segítségét. Küldetésünk arra is hív, hogy másik Jézusként éljünk. Naponként tűzzünk ki konkrét célokat, hogy őt utánozzuk szelídségben, türelemben, igazságban, szeretetben. Fedezzük fel az embertársunkban jelenlévő Jézust, és segítsük őt abban, hogy ő is teljesíthesse küldetését. Egységben együtt tehetjük érzékelhetővé Isten országát, menjünk az eltévedtek után, bátorítsuk a csüggedőt. Pünkösd ünnepére készülve figyeljünk a lélek hangjára, a belső hangra. Szent II. János Pál pápa gondolatai. A világ életéért. Boldogságos szűz, áraszt belénk a lelki erőt és Istenbe vetett bizalmat, hogy minden akadályt le tudjunk győzni, mellyel küldetésünk teljesítése közben találkozunk. Te, aki az imádkozó apostolokkal ott voltál az utolsó vacsora termében, várva a lélek pünkösdi eljövetelét, esd le az ő megújult kiáradását minden hívőre, hogy hivatásuknak és küldetésüknek mindenben megfeleljenek, mint az igazi szőlőtő szőlővesszői. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket!

Veled vagyok, ha egyedül érzed magad. Veled vagyok, ha valami bánt. Veled vagyok, ha bántanak az emberek, ha úgy gondolod, ez így nem mehet tovább. Veled vagyok, ha kétségbe esett és szomorú vagy. Veled vagyok, ha rettegsz és félsz. Veled vagyok, ha téged már senki sem szeret. Ha barátaid is elszakadnak tőled. Veled vagyok, ha gondjaid miatt aludni nem tudsz. Veled vagyok, ha gyermeked bánatot okoz. Veled vagyok, ha veszedelembe kerül az életed, ha beteg vagy és segítség kellene. Veled vagyok, ha nem tudod legyőzni a szomorúságodat. Veled, ha benned egy világ omlott össze. Veled vagyok, ha több szeretetre vágysz. Veled vagyok, ha a szíved nagyon fáj. Veled vagyok, ha senki sem ért meg. Veled, ha a fáradtságtól már-már elalélsz. Veled vagyok, ha valami miatt gyötör a lelkiismeret. Veled vagyok, amikor kiáltva hívsz. Vagy amikor hozzám visszatérsz. Veled vagyok, mint a nap, mely melegséget, vidámságot ad. Veled vagyok, mint a láng, mely soha ki nem alszik. Veled vagyok, mint egy szép virág, melynek örülni tudsz. Veled vagyok, mint a felhő, mely árnyat ad. Veled vagyok, mint a fény, mely megvilágítja utadat. Veled vagyok, mint egy szem, mely szeretettel rád tekint. Veled vagyok, mint egy kéz, mely aggódva fogja kezed. Veled vagyok, mint egy szív, mely szünet nélkül érted dobog. Veled vagyok, mint jó barát, ki sohasem hagy cserben. Veled vagyok, mint nővéred, ki együtt érez veled. Veled vagyok, mint bátyád, ki melletted áll, örömben, bánatban. Veled vagyok, mint anyád, aki egészen megért. És veled vagyok, mint apád, ki örök biztonságot ad. Veled vagyok, mindig veled vagyok, mint végtelenül szerető Istened.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis görög katolikus atyákkal.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Kezdjük a mai hittanóránkat imádsággal, hívjuk a Szent Lelket. Ezt a mennyei király imádságot sokáig nem mondhattuk, most pünkös óta újra használhatjuk ezeket a gyönyörű szavakat. Kérjük a Szent Lelket, hogy világosítson meg minket ezen a hittanórán, és adjon gyümölcsöket, hogy az életünkbe be tudjuk illeszteni. Mennyei király, vigasztaló, igazságnak lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd jóságos a mi lelkünket. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Minden szertartásunkat ezzel a Szentlélek hívó imádsággal kezdjük, és jól tesszük mi is, hogyha belekezdünk kisebb vagy nagyobb dologba, akkor ezzel az imádsággal kérjük a Szentlélek jelenlétét, erejét. Így ezzel kezdjük a mostani hittanóránkat is, amelyet a Mária Rádióban itt a stúdióból közvetítünk, és hozzá lehet szólni a 061-374-0904-es telefonszámon. Nos, hát sok-sok mondani valóm van ezzel a Szentlélek jelenlétével kapcsolatban. Nézzük, hogy remélem, hogy ezen keresztül maga az Úr tanít bennünket, és nem csak az én okosságaimat próbálom átadni. A lélek munkája elengedhetetlen ahhoz, hogy igazán keresztények lehessünk. De ne is elégedjünk meg ezzel az igazán keresztény élettel, vagy kifejezéssel. Az, hogy hiszünk, ez nagyon fontos, hogy keresztény életet élünk, ez nagyon lényeges, hogy erre törekedjünk, egész életünkön át tartó feladat. Amikor hozzáteszünk, hogy igazi keresztények legyünk, ezzel azt is eláruljuk, hogy azért sokszor megtapasztaljuk, hogy mi magunk, vagy mások a környezetünkben jól lehet keresztény életet élnek, na de hát ez mégsem az igazi. És akkor hol van ennek az igazinak a kritériuma, vagy mitől válik már olyan igazi keresztényé? Ezt is nehéz volna megmondani, nincs erre kalibrálva semmiféle mértékegységet, nem használhatunk erre. De nem is kell méricskélni, hogy mikor lesz majd igazi a kereszténységünk, mert a mérték, a törekvés egyértelmű, a csúcs. Arra kell törekednünk. Tehát amikor keresztény életet akarunk élni, és igazi keresztény és jó keresztény életet élni, sokkal egyszerűbb, ha azt fogalmazzuk meg, amit a Szentírás is, az Úristen a Szentíráson keresztül, szentekké kell válni. Igen, ez a keresztény élet cél. Nem jó embernek kell lenni, nem imádságos embernek csupán, és mondjuk segítőkész embernek, vagy sok szépet el lehetne még mondani, hanem szentekké kell válnunk. És ez a felszólítás így, ahogy van, legyetek szentek, nagyon sokszor előfordul az Ószövetségben is, meg az Új Szövetségben is. Gyorsan átlapoztam persze a Szentírás programon keresztül, annak megkönnyítésével, hogy hol található ez, hányszor találhatjuk, meg olvashatjuk a Szentírást, hogy legyetek szentek. Mindjárt az elején, a Leviták könyvében, meg a Számok könyvében, amely voltaképpen csak fölidézi az első négy Mózes könyvét, egy, kettő, három, négyszer találjuk, legyetek szentek, a magyarázat, vagy az ok pedig így hangzik, mert én szent vagyok. Az Úristen azt mondja a népének, legyetek szentek, mert hozzám tartoztok, és mivel én szent vagyok, nektek is szentekké kell lennetek. Aztán az Új Szövetségben Szent Pál a Tesszalonikiakhoz írt levelében idézi ezt föl, kifejezetten arra utal, hogy az az Isten akarata, hogy szentek legyetek. Első Tesszaloniki levél, 4. fejezet, 3. verse. Talán ez az egyetlen kilógó rész, amikor a ok abban van meghatározva, hogy ez az Isten akarata. De az összes többi, például Szent Péter apostol levelében is kétszer találkozunk ezzel, hogy legyetek szentek, mert én szent vagyok. 1. Péter 1.16. Illetve még ami egy nagyon sokat mondó kiegészítéssel bővül, hogy szent az, aki meghívott benneteket, legyetek ti is szentek. Ez ugyanaz, mint az Ószövetségben, hogy én szent vagyok, tehát nektek is szentnek kell lenni. De ezzel egészül ki, szent, aki meghívott benneteket, legyetek ti is szentek bármilyen körülmények között. Hát ez az igazi szentségre törekvés, amikor lehet, hogy a körülmények egyáltalán nem segítik azt, hogy én Istenhöz hűséges keresztény életet éljek, sőt nehezítik a körülmények, de bármi is vesz körül, az csak egy lehetőség, hogy azokban a körülményekben is szenté válhassunk. Nézzük meg közelebbről akkor tehát, hogy ki a szent? A szent az, aki Istennel él, és ez látszik is a tettein. Általában szenteknek azokat szoktunk mondani, van egy olyan kifejezés, hogy szent fazék, ugye? Aki hát nagyon ájtatos, nagyon látványosan tesz jó dolgokat, nagyon sokat tesz azért, hogy mások is lássák, hogy ő milyen nagy szent. Hát ez valóban csak egy szent fazék, és az ilyen embernek a tettei nem az Istennel való kapcsolatából fakadnak, bármilyen szépek, magasztosak is, látványosak is, hanem a saját hiúságából, vagy esetleg a saját törekvéseiből. A szent nem az, akin föltétlenül látszik, bár az előbb így fogalmaztam, szent az, aki Istennel él, és ez látszik is a tettein. De mondjuk kis Szent Terézről, amikor még éltek azok a testvérei, szerzetes társai, amikor őt boldoggá avatták, és később szenté, hogy azt mondták, hogy hát nem is vettük észre, hogy egy szent él itt a körünkben. Olyan kis egyszerű volt, olyan, hogy persze mindenki szeretett, őt is mindenki szerette, nagyon kedves volt, de hát nem is gondoltunk rá, hogy ő szent. Tehát a szent élet nem feltétlenül látványos, de mégis hozzá kell tennem, hogy ha valaki együtt él az Istennel, akkor igazi és hiteles ez az Istennel való kapcsolata, hogyha mégis azért ez a tettein is megmutatkozik. Hiszen Teréznél megmutatkoztak a tettein, csak nem látványosan, és talán ez megint sokat segít a szent élet helyes megítélésében, hogy nem valami látványosságot kell keresni ahhoz, hogy amikor a szentek ki akarunk válni mi magunk is, amikor elfogadjuk a szentíráson keresztül az Istennek ezt a buzdítását. Nos, hát hogyan tudunk szenté válni? Miért törekedjünk arra, hogy szentek legyünk? Azért, mert ez a parancs? Hát csak így parancs teljesítés által elég nehéz volna, hiszem, szenté válni. Miért? Egyáltalán miért parancsolja nekünk az Isten, hogy legyetek szentek? Mert én szent vagyok. Hát akkor most napüf. Neki hát ő szent, neki könnyű szentnek lenni, mert hát a jó Isten, de hát mi meg gyarló emberek vagyunk, hát hogy legyünk szentek? Az Isten a javunkat akarja. És tudja, hogy nekünk lesz jobb, hogyha szentekké válunk. Mert a szent, aki együtt él az Istennel, az voltaképpen nagyon boldog ember. Sajnos a közbeszéd egyébként ezt nem fogadja el. Hallottam ezt a mondást, és emlékszem, fiatal, talán kispap volt, amikor ezt hallottam először, hogy a szenteket csodáljuk, de nem követjük őket. nagyon szép példákat élnek, meg hát nagyon látványosak és különlegesek. Na de hát mi normális, egyszerű emberek azért nem követhetjük az ő példájukat. Ez nagyon-nagyon szemben áll azzal, amit az Úristen nekünk fölkínál. Ebből a gondolkodásból az szűrhető le, hogy a középszerű a normális. Aki nem lóg ki se jobbra, se balra, na az a normális, az az igazi szent ember. Ezt a mondást is hallhatták esetleg, hogy az a jó kispap, aki jókat tud enni, meg nagyokat tud aludni. Hát bizonyos mértékig ez is fontos, hogy egészséges szellemiségű és fizikummal rendelkező fiatal emberek legyenek, de önmagában a sok alvás és a sok evés nem tesz szenté. És még a sok tanulás sem, hanem meg kell tanulnunk azt, hogy milyen módon tudunk szenté lenni. Nyilván, hogyha valaki kilóg a sorból, az árulkodó. Isten mentsen attól, hogy valaki úgy akarjon szent lenni, hogy na én most ki akarok emelkedni. A szentek ugye a példaképek, és akkor én elhatározom, hogy majd én példagép leszek. Hát ez megint árulkodó, mert nem az Isten akaratát keresi, hanem ő maga akar mások fölé emelkedni valóban. Ilyen szentségre nem kell törekedni, ezektől inkább óvakodjunk. Meg nem is fog sikerülni, tegyük hozzá. Hadd mondjam el a magam tapasztalatát ezen a téren. Amikor fiatal szerzetes voltam, és hát hallottam erről a magasztos célkitűzésről, hogy nekünk szentekké kell lennünk, tehát hogyan tudjak én szent lenni, éreztem, hogy nap mint nap búdácsolok, mindig mennem kell gyónni, és akkor elhatároztam, meg is beszéltem a lelkiatyámmal, hogy jó lehet, még messze nem vagyok szent, de úgy viselkedem, mintha szent lennék, minden tettemben, akár az étkezésnél, akár a munkavégzésnél, akár az emberi kapcsolatokban, mintha én már szent lennék, úgy viselkedek, és akkor hát lassan-lassan majd a tetteim hozzáigazodnak, és akkor így leszek szentek. Na, egy kicsit el lehet ezen gondolkodni, hogy ez vajon jó útja-e a szentiválásnak. A lelki atyám azt mondta, nem ez az útja. Egyrészt nem fog sikerülni, ideig, óráig az ember tud mondjuk türelmes lenni a leglehetetlenebb alakkal, el tudja viselni a megalázásokat, amikor ezek érik, de ha egy saját erőiből próbálja megvalósítani, nem fog sikerülni. Nem ez a szentiválás útja. Tudnélik, ebben megint az rejlik, hogy a tetteken keresztül akar az ember szenté válni. Úgy viselkedem, olyan tetteket viszek végbe, amelyek már úgy rávezetnek az életszentségre, és aztán ezek így rögzülnek. Nem ez a szentiválás útja. Nem a tetteken keresztül lehet, tettek alapján lehet szenté válni. A szentség jól lehet, ezt a parancsot kaptuk, hogy legyetek szentek, mert én szent vagyok, mégis ajándék. Csak az Isten kegyelméből lehet szenté válni. A lélek az, aki szenté tesz minket. Éppen ezért beszélünk most ezekről a dolgokról itt a pünkös után. Pünkös utáni vasárnap a minden szentek vasárnapja. Azok a személyeket ünnepeljük, akik együtt működtek a lélekkel, akik együtt éltek az Istennel, és ez az életükön is meglátszódott, és aztán haláluk után az egyház kanonizálta őket, azt mondta, hogy ők egészen biztosan a mennybe kerültek, ők a kanonizált szentek. Mégis azt kell mondanunk, hogy szenté válni az Isten ajándéka. Törekednünk is kell rá, és kérni is kell ezt a kegyelmet. Nem fog szenté válni az, aki nem akar. És aki nem kéri ezt az Istentől. Úgyhogy, aki hallgatja ezt a kis hittanórát és lelki buzdítást, buzdítom arra, hogy igenis fogadja meg az Istennek ezt a tanítását, buzdítását, parancsát, törekedjünk arra, hogy szentekké legyünk, és ezt kérjük az Istentől. Rendszeresen kérni kell. Éppen a reggeli beszélgetésben jutott ez felszínre, hogy a Szentlélek az Isten ajándéka, amelyet mindenkinek megad, akik kérik. Na de vajon kérjük-e? Kell, hogy kérjük is az Isten szent lelkét. Kell kérnünk a szent életet, ahhoz, hogy aztán azt az Isten megvalósítsa. A magunk küzdelmeit hozzá kell tennünk, anélkül nem fog menni. Ülök a fotelban, és elég sokszor kérem, hogy szenté legyek, akkor majd a végén aztán szent leszek. Nyilván ez így nem működik. De nem szabad elmulasztani, vagy kihagyni azt, hogy kérni kell az élet szentséget. Kérni kell a szent lelket, hogy megkaphassuk a lélek erejéből a szentséget. Akkor hát miért váljunk szenté? Nem elég az, hogy ez parancs. Az Isten ezzel a javunkat akarja. Mert tudja, hogy ha szenté válunk, nekünk lesz jobb. Kimondhatjuk, hogy akik szentek, az Istennel élnek és boldogok. Tehát az Isten azt akarja, hogy boldogok legyünk, és ezért mondja, hogy legyetek szentek, mert minél szentebb életet él valaki. Aki szent, annak megvilágosodik az értelme, és az akarata is a jóra fog hajolni. Ebből a mondatból talán ki lehetett hallani azt a teológiai megállapítást, hogy mi lett az áteredő bűnnek a következménye? Értelmünk elhomályosult, akaratunk rosszra hajlóvá lett. Ez az áteredő bűnnek a következménye. Viszont, hogyha valakinek az értelme megvilágosodik, és az akarata hajlik a jóra, voltaképpen ő a megváltott ember. Ez hozta nekünk a megváltás, hogy helyre állt az embernek az Istentől kapott képessége, tisztán tud látni, teszi a jót a belső indítatásból, akar jót tenni. Persze, sokszor megtapasztaljuk a mostani életünkben is, hogy jót akarunk tenni, vagy olykor-olykor meglátunk bizonyos összefüggéseket, egyfajta megvilágosodás ér bennünket. Na lám, az életszentség nincs is olyan messzire. A hétköznapi életünkben is megjelennek ezek. Csak hát arra mondhatjuk, hogy szent ember, akiben ez a tisztánlátás és az állandó jóra törekvés, mint egy véglegesül rögzül, ilyenné válik az egész lénye, az egész élete. Na de ne menjünk el észrevétlenül e fontos megállapítás mellett, hogy az megvilágosodott értelem és a jóra hajló akarat voltaképpen a megváltott embernek a tulajdonsága. Tehát az Isten elhozta nekünk ezt a megváltást, és nekünk már csak e szerint kell élnünk.

élvezi azt, hogy visszaadhatja bosszúból, vagy bármi más bűnre gondolhatunk, valamiféle örömöt kell, hogy hozzon, különben nem tud rávenni bennünket a kísértő, hogy elkövessük ezt vagy azt a bűnt. Tehát nyilván van egyfajta vonzása a bűnnek, de boldoggá nem tesz a bűn. Nem tesz a bűn. Igen, azt lehet mondani, hogy aki szent, az boldog, és minél szentebb, annál boldogabb. Míg a nehézségek a küzdelmek ellenére is. Sokszor azt látjuk, hogy a szentek sokat szenvednek. Hogy sok szenvedés van az életünkben, és talán ezért is vonakodunk, ezért van az a mondás, hogy hát jó, azért óvatosan, nem kell a nagy szentnek lenni, hogy kicsit elkerüljük ezeket a velejáró nehézségeket. De nem elkerülni kell, hanem az Istennel együtt kell átélni, és valóban azt mondhatjuk, hogy a szentek azért kapnak több szenvedést, mert az Úristen rájuk bízhatja a szenvedést. A szenvedés megváltást hozott az emberiség életében, és azóta minden szenvedés ehhez a krisztusi szenvedéshöz köthető. És minden szenvedés értékké válhat, hogyha az ember Krisztussal együtt éli meg, Krisztussal együtt éli át ezeket a szenvedéseket. Tehát nyilván nem szeretünk szenvedni, és szeretnénk megúszni a szenvedéseket, az beteges, mazohista, hogyha valaki a szenvedést keresi. De a szentek szenvedéseiben nem az a szép dolog, hogy ők merik vállalni a szenvedés, hanem hogy erősebb bennük az Isten iránti ragaszkodás, az isteni szeretet, mint sem, hogy menekülnének a fájdalmaktól vagy a nehézségektől. Így aztán egészen a vértanúságig, halálig vállalják az Istenhöz való ragaszkodásukat. A szenvedés az Isten oldaláról egészen másképpen néz ki. Nem ellentéte a boldogságnak, hanem része annak. Nagyon tetszett az a kép, sokan hallhattuk, amit Székely János atya még a csíksomlyói tetőn mondott a búcsú alkalmával, hogyha a fafaragó valami finom munkát akar kifaragni, akkor nagyon kemény fát kell keresnie, és ehhez fölmegy a hegytetőre, hogy olyan fát találjon, amelyik sokat megpróbált, amelyeket sokszor megpróbáltok a viharok, a szelek, az eső, és megkeményedett, megerősödött a szenvedés során, kőkeményé vált, és aztán ezekből lehet a legszebb szobrokat faragni. Hát ugyanígy a szenvedés is formálja az embert, persze nem önmagában a szenvedés, hanem az Istennel együtt viselt és vállalt szenvedés alakítja és formálja az embert. Tehát az nem ellentéte a boldogságnak, sőt azt mondhatjuk, hogy aki az Istennel élte át a szenvedéseket, annak mindez a boldogságának részévé válik, és még növeli a boldogságát. Mikor szakadt meg ez a boldogság tehát? Az imént már utaltam rá, bűnbeeséssel. Amikor az Isten boldognak teremtette az embert, és látta, hogy nagyon jó az, amit alkotott, ami körülveszi, meg maga az ember is. Nagyon-nagyon jó. Nagyon jó sikerült teremtménye az Istennek az ember. De minthogy megkapta a szabad akaratot, és ezzel szembefordult az Isten, a bűnbeesés miatt megszűnt ez a harmónia. És hát tudjuk a bűnnek mi lett a következménye. Az első következménye az, hogy elbújt Ádám és Éva. Nem mert az Isten szín elé kerülni, mert hogy észrevették, hogy mezítelenek. De nem csak az Istennel való harmonikus, békés, bizalomteli egység szakadt meg, hanem közöttük is megszakadt az egység. Meg az ember, meg a teremtett világ között is megszakadt az egység, a harmónia. Amikor az Úristen azt mondja Ádámnak, hogy mivel ezt tetted, arcod verejtékével eszel a kenyeredet, de az csak tövist és bojtorján terem neked, és a földbe térsz vissza, mivel a földből vagy. Az Isten nem büntetésként szabta ki ezt rá, hanem kimondta,

a bűnének a következményét, amit már mondom az előző mozdulatokban láttunk, hiszen az Istentől elmenekül az ember. És Évának is milyen fájdalmas, amikor azt kell hallania, hogy fájdalommal szülött gyermekedet, és a férjed után vágyakozol, de ő uralkodik rajtad. Megszűnt ez a gyönyörű harmónia, amely a szerelmes férfi és a nő a családban gyönyörű szépen megmutatkozhat a bűn miatt. A bűnbeeséssel megszakadt az ember boldogsága, és ezt akarja helyre tenni az Úristen a megváltással. Nagyon szemléletes a Teremtés könyvének, illetve a bűnbeesés történetének a leírása, mert amikor az Úristen kimondja ezeket, büntetésként értelmezzük, de ahogy említettem, ez voltak éppen a saját tetteink következménye, ugyanígy a paradicsomból való kiüzetés sem más, mint tetteinek a következménye. Nem sértődött uralkodóként zavarja el őket, látni sem bírlak benneteket, takarodjatok a szemem elől, mert az Úristen végig együtt marad az Isten, az emberrel. Ez egy kép, amely egyáltalán nem a helyváltoztatásra utal. Nem kellett arrébb menniük Ádámnak és Évának, és aztán utána visszatekintve látni, hogy becsapódott az ajtó, és nem mehetnek oda-vissza. Ugyanott maradt Ádám és Éva paradicsomkertben, csak hát már nem látta annak szépségét, nem élvezte annak a gyönyörűségét, mert a harmónia szűnt meg a világgal és egymással. Tehát voltak éppen a bűnbeesésnek a következménye nem valami helyváltoztatás, hanem fájdalmas szemléletváltás, látásomlás, vagy megvakulás, ha úgy tetszik. Itt is a paradicsom vette körül őket, de már nem élvezték annak gyönyörű boldogságát. És mi is a paradicsomban vagyunk. Ez a világ most is ugyanaz a világ, mint amit megteremtett az Úristen, hogy milyen gyönyörű, szép, milyen jó. Néha megpillantjuk, ugye? Néha ámulunk, hogy milyen szép is a virág, például a virágok milyen gyönyörűek, az erdő milyen szép tud lenni, vagy ha fölnézünk a csillagos égre, elámulunk azon, hogy mi mindent látunk, milyen szép ez, de el lehet merülni a fizikai törvények csodálatos rendjében, a biológiában, és sorolhatnám még a tudományokat. No szóval van mit itt megcsodálni, és mégsem vagyunk benne boldogok. A bűn miatt. Na most Aranyszáj Szent János van ennek egy nagyon szemléletes képe, és ezt szeretném most még itt a vége felé ismertetni. Ő is erre hívja föl a figyelmet, hogy a bűnbeeséssel az ember elfordította a tekintetét az emberről, és már nem látja a világot olyan szépnek, mint ahogyan az voltak éppen az Isten nekünk adta. Dostojevszkij úgy fogalmaz, hogy a szépség fogja megváltani a világot. Amikor fölnyílik a szemünk a szépségre, az lesz majd a megváltott világ. De az ember nem látja meg az Istent, hiába küldi a prófétákat, akik emlékeztetni akarják az Isten parancsára, az Isten jóságára, az Isten szeretetére, az ember mintegy elfordítja tekintetét. Ez nem Szent Jánosnak a képe, csak hogy még szemléletesebbé tegyem. Ahhoz hasonlíthatnám, mint amikor a duzzogó kisfiú elfordítja a fejét, mert valamit nem kap meg. És akkor az édesanyja mit csinál? Hát, hogyha mondjuk így az apuka nagyon határozottan, és megfogja az állát, és fölemegy, nézz a szemembe, fiam, és ne fordítsd el az arcodat, amikor veled beszélek, hát attól még a duzzogás nem fog elmúlni. Hanem mit tesz az édesanyja? Hogyha elfordítja a fejét a kisfiú, akkor oda megy, és akkor belemosolyog az arcába, akkor megint elfordítja a másik irányba. Na, akkor megint oda megy, megint belemosolyog az arcába, akkor lenéz, lefordítja az arcát a fejét a föld felé. Na, akkor az édesanyja legugol, és onnan alulról mosolyog bele az arcába, aztán az egész átalakul egy játékká, és utána nevetés lesz belőle. Hát valahogy így keresi az Isten a mi tekintetünket is,
ami duszogó lefelé fordított tekintetünket. És hogyha nem veszük észre a világban, nem veszük észre magunk körül, akkor ő belép az életünkbe. Megtestesül, magára, ez már Aranyszer Szent János képe, magára veszi a mi emberségünket, és attól kezdve az ember, hogyha önmagára néz, meg ha lefelé fordítja is a fejét, akkor is az Istent látja. Hát ettől változott meg a világ, hogy az Isten belelépett és azonosult vele. Ettől kezdve a világ már nem csak emlékeztetheti az embert az Istenre, nem csak a keze nyomát hordja magán, hanem benne van, beletestesült. És az Isten, mint az édesanyja, a duzogó kisfiú arcába belemosolyog a mi lefelé fordított tekintetünkbe. És így válik láthatóvá az Isten a saját életünkben. A megtestesülés óta tehát benne van az Isten a világban. És az ember, amíg ha önmagára is néz, abban is az Istent látja meg. Nem véletlen, hogy Jézus az utolsó ítélet történetének elmondásakor is erre utal, amit egynek a legkisebbek közül tettetek, azt velem tettétek. Sokszor félreértik Jézusnak ezt a példabeszédét, mert hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogyha sok beteget meglátogattunk, hogyha az éhezőknek adtunk enni, hogyha a börtönben lévőket segítettük, vagy a ruhátlanokat ruhával láttuk el, hogyha elég sok ilyen jót tettünk, akkor bemehetünk az Isten országába. De azt kell mondanom, hogy ez még kevés, ez a sok jó cselekedet nem visz be minket az Isten országába. Ne felejtsük el a kulcsát ennek a történetnek, amit egynek a legkisebbek közül tettetek, azt velem tettétek. Ott vagyok a másik emberben. Észrevettél-e? Mert hogyha igen, akkor az utolsó ítéletkor a rám tekintő Krisztus arca ismerős lesz. Fölismerem őt. Ha az emberekben fölismertem, akkor föl fogom majd ismerni az utolsó ítéletben is. De ismerjem föl önmagamban. Egy gondolkodó, Richard Rohr nevű író, egyébként Ferences szerzetes, azt mondja, hogy nem fogjuk tudni megtalálni, befogadni az Istennek az ajándékait, hogyha nem találunk önmagunkra. Ez a gondolkodó, ez a lelki atya nagyon hangsúlyozta, hogy milyen fontos, hogy saját magunkat találjuk meg. Hogy ki is vagyok én, milyen vagyok én. Enélkül az önismeret nélkül nem tudjuk befogadni az Istennek az ajándékát. Mert a lefelé nézésünk csak a sötéten látást eredményezi. De hogyha önmagunkba tekintünk, és önmagunkat megismerve fölismerjük az Istent, akkor fogunk tudni élni az Istennek ezzel az ajándékával. Tehát a másikban is meg kell látni a világban jelenlévő Istent, és önmagamban is. Hogyha csak a jó tetteimmel akarnék bejutni a mennyországba, megérdemelni azt, ez egy hasztalan emberi erőlködés, erőfeszítés, amely kevés. Ha magamba tekintek, magamban meglátom a saját gyarlóságomat is, de fölfedezem ezzel együtt az Isten jelenlétét is. Így tudok együttműködni a bennem élő Istennel. És ezért van szükség a Szentlélekre, aki bennünk lakozik. Hogy is mondjuk az imádságban? Ki mindenütt jelen vagy, és mindeneket betöltesz, jöjj el és lakozzál mi bennünk. Tehát a mindenütt jelenlévő Szentlélek várja, hogy hívjuk, hogy jöjjön el, és bennünk is lakjon. A világban magától értetődően jelen van az Isten, de én bennem csak akkor lesz ez a jelenlét valós és érzékelhető, hogyha én is akarom, ha én is együtt akarok működni a bennem lakó Szentlélekkel. Ezért kell kérni a Szent Lelket, hogy töltsön be.
a bennünk lakó Szentlélek segít majd abban, hogy például elkerüljük a bűnöket. Minden egyes bűn akadályozza azt, hogy az Isten szent lelke bennem dolgozni tudjon. A bűn eltávolít az Istentől, hogy az eredeti bűn, úgy minden egyes bűn elvakít, elsötétíti a látásunkat. Hogyha az ember sok bűnt követel, akkor már nem tud igazán felszabadult lenni, szeretetben élni. A bűn magával hozza a másik bűnt, hogyha valaki lopott, akkor utána majd hazudnia kell, utána nem tudom, másokat is rá kell kényszerítenie, hogy megússza a büntetését. A bűnnek az egyedüli, bűnből való egyedüli menekülési útvonal az Istenhöz vezet. Ádám is egészen más lett volna a sorsa, hogyha nem elbújik a bűnében, hanem odaszalad hozzá, bocsáss meg Istenem, mert ezt is ezt tettem. A bűnből menekülnünk kell, de csak az Isten felé tudunk. Kérjük a Szent Lelket, hogy töltsön be, járjon át minket, mert akkor belülről kapunk egy olyan védelmet, amellyel lesz erőnk szembefordulni a bűnnel. Még utoljára egy kis banális hasonlat, ha esőkabátot veszek föl, akkor egy ideig óráig száraz maradok, mert az esőkabát távol tartja tőlem a vízcseppeket. De nem kívülről kell ez a védelem, hanem belülről kell, hogy átjárjon. Nem esőkabátként veszem magamra a Szentlélek erejét, hogy elkerüljem a bűnnek a mérgező cseppjeit, hanem belülről járjon át a lélek, és akkor nem tud belém hatolni a bűnnek a sötétsége. Ez a megváltott ember, ez a szent ember, akiben benne él a lélek. Higgyük el, drága hallgatóim, kedves testvéreim, ez igenis lehetséges. Kérjük a Szent Lelket, ő tegyen minket szenté. Minél többször kérjük, hogy lakozzon bennünk, annál inkább van lehetőségünk, hogy valóban be is fogadjuk, és az Isten ajándékával tudjunk élni. Így akar minket boldoggá tenni az Isten, és ha ebben együttműködünk, akkor valóban boldoggá is válunk, valóban az Isten akaratának megfelelően szentekké lehetünk.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
2: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
3: A világosság rózsafűzérét a roma közösségért ajánljuk fel. Erősítse fiataljaikat az Úr, hogy a tanulás és a munka révén járuljanak hozzá közösségük jólétéhez és fejlődéséhez.
4: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzér, a Szent Réta imacsoport felajánlja súlyos balesetet szenvedett mély altatásban lévő Szőnyi Jakabért és Vilmos Pálos testvér gyógyulásáért.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megőrizze.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Uram Jézus, az ég nem neked nyílt meg, hiszen benned mindig nyitva áll, hanem nekünk, bűnösöknek általad. Mennyei Atyád, most küld téged, hogy hirdesd nekünk ezt az országot, amelybe a hit által beleszülethetünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és a halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A világosság rózsafűzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Uram Jézus, aki a vizet borrá változtattad, kérlek, édesanyád közbenjárására változtasd át az én értéktelen, íztelen életemet a Szentlélek tüzes borává, hogy már ne a régi törvény kövessem, hanem az újat, hogy tudjak úgy szeretni, ahogy te szeretsz engem. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket,
6: ments meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A világosság rózsa tüzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Uram Jézus, te feltártad a titkot, mely a világ kezdete óta rejtve volt, hogy Isten országa nem más, mint azok közössége, akik a beléd vetett hit által az isteni természet részesei és az Atya gyermekei lettek. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mivel mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Ó Jézusom,
6: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Ez a történet maga a megnyitott mennyország. Addig nézem, míg át nem ízik a szívem, és Péterre föl nem kiáltok. Uram, jó nekünk itt lennünk. Hol? Mindenek előtt a templomban, ahol veled találkozom az eukarisztiában. A szentáldozás színe változásod dicsőségében részesít. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
9: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján, amen.
9: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
9: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
9: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
9: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: míg éppen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kérvámadra.
4: A világosság rózsa füzérének ötödik titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Ez az a titok, amelyben az előzőek és az elkövetkezendő számunkra naponta elérhető valósággá lettek. Amikor megáldozom, Jézus mintegy megszületik bennem, belép életembe, velem együtt növekszik, hogy az ő teljességére juthassak. Tanításának foglalatát adja, hiszen Isten országa jön el hozzám. Bele szenvedhetek, és föltámadásának előterébe emel. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
10: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
5: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál égettünk Istennek, szent anyja,
6: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásában megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amikünk által.
6: Amen.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
6: Mindörökké. Amen.
3: A világosság rózsafűzérét Aroma közösség fiataljaiért ajánlottuk fel, hogy hatékonyan szolgálják közösségük jólétét és fejlődését.
2: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Június 2-a. Jól megépített útja lesz. Izajásnál olvassuk ezt a 35. fejezet 8. versében. Jól megépített útja lesz. Nyilván ti is megtapasztaltátok, hogy mindig nagy öröm egy fárasztó nap után hazatérni. Ebben a világban nincs maradandó városunk. Idegenben vagyunk. Ezt Babilonban mondja Isten népe, mert a későbbi jó körülmények ellenére is mindig idegen maradt Babilonban. Persze itt is van feladatunk, de életünk ezernyi hiánya az örök otthonért kiállt. Nincs szánalmasabb annál az embernél, aki ezt nem látja be. Az mindenre képes, hogy betömje hiányérzetének tátongó lyukait. A fogságba hurcoltak, éppen távolodóban vannak kedves hazájuk tájaitól, amelyek beléjük vésődtek. Eltűnik a Libanon, és eltűnik a Kármel. Szívükben keserves indulat feszül. De ez már nem az erő indulata. Ez az indulat inkább csak gyengít Isten népét. Leigázták őket. Nincs erejük fordítani. Nincs erejük, hogy helyrehozzák, amit elrontottak. Nem tudnak már magukon segíteni. Még csak most viszik őket idegenbe, de Isten már ígéri a visszautat. Az Úr már is ígéri, hogy lesz majd hazafelé, ahol a sóha elmúlik, és soha véget nem érő öröm vár rájuk. Az Úr ígéri, hogy visszatérhetnek hazájukba,

0: Sionra, Jeruzsálembe. Ez az ígéret Jézus Krisztusban teljesedik be. Ez a megérkezés Jézus Krisztusban van. Izajás ígérete Jézus Krisztusban lett valósággá. Az üzenet nem egy konkrét evilági földrajzi helyre utal, hanem arra, amikor végleg megérkezünk majd, ami megváltónkhoz. Valósággá lett az ígéret. Tóvá lett a képzetnek, képzeletnek tűnő déli báb.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: A Mária Rádió él és éltet. Hosszú évtizedek óta már a magyar valóság része a Mária Rádió, amely imádságokat és tanításokat közvetít a hallgatók felé. Sok önkéntes dolgozik ebben a rádióban, de természetesen jelentős anyagi terheket is jelent, hogy ezt fent tudjuk tartani. A hallgatók jó szándékából, adományaiból él ez a rádió. Fontos, hogy életben is tartsuk, hogy másokat is az életre tudjon serkenteni, a lelki életre, amely a legfontosabb. Mindenkinek megköszönjük az adományát, aki ilyen vagy olyan módon hozzájárul a Mária Rádió működéséhez. Kedves hallgatóink jó szándékú adományait nagy szeretettel köszönjük meg. Szent Pál azt mondja, az Isten a jókedvű adakozót szereti. Ezzel a jókedve derítsük jobb kedvre a Mária Rádió dolgozóit, munkásait is, akiknek ilyen módon tudunk segíteni. Legyen áldott mindaz, aki ehhez hozzájárul, mindaz, aki részt vesz ebben. Köszönjük szépen!
3: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdetten Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai A nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. A globális békéért imádkozott Leó pápa. Jogsegélyt kér az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács a nagyváradi kilakoltatás ügyében. Különleges rekordkísérlet lesz a Wagner napokon. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A világ békéért imádkozott Leó pápa a vatikáni kertekben. A szombatesti rózsafüzér imádságba online kapcsolódott be a világ Mária kegyhelyeinek jelentős része, tudósít a Vatican News. A Szentatya beszédében hangsúlyozta, a béke nem elmélet vagy naív illúzió, hanem mindennapi elkötelezettség, amely az igazságosságból és a szeretetből kell, hogy fakadjon. A pápa kiemelte, hogy a feszültségekkel teli időszakban meg kell hallani a menekültek, az ártatlan gyermekek és a szenvedők kiáltását is. Arra is rámutatott, hogy a béke érdekében mindenki köteles tenni, kezdve a kicsi, de fontos dolgokkal, és tartózkodva minden verbális vagy fizikai erőszaktól, a mindennapi életben és a közösségi médiában egyaránt. Az igazi béke a megbékélés szavaival kezdődik, hangsúlyozta Leó pápa. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos elnöksége megdöbbenéssel és mély felháborodással szemléli a nagyváradi premontrei rendház körül kialakult helyzetet, és azon lesz, hogy a nemzetközi fórumok és jogsegélyszolgálatok tájékoztassák, és ennek bevonásával gátat szabjanak az egyház és a magyar ellenes eseményeknek, tájékoztatta szombaton az MTI-t az erdélyi civil szervezet. Fejes Rudolf Anzelv apát, a Váradhegyfoki Premontrei Prépostság elöljárója kilakoltatásakor a román hatóságok szerdán hajnalban áttörték a rendháznak az egykori premontrei gimnázium felőli falát, és behatoltak az elfoglalni kívánt épületrészbe. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöksége elfogadhatatlannak tartja a diktatúrákat idéző jogtalan épületfoglalást. Tőkés Lászlóval egyetértve úgy vélik, hogy az egyetlen megoldás a premontrei rendházzal és a templommal egybeépült főgimnázium visszaadása a premontrei rendnek. Különleges rekordkísérletre készülnek a Magyar Rádió művészeti együttesei a budapesti Wagner napokon, adja hírül az MTI. A fesztivál során két alkalommal is végigjátsszák Richard Wagner a Nibelung gyűrűje című négy operából álló ciklusát. Ez a dupla ring struktúra a nemzetközi operajátszásban is kiemelkedően ritka, hiszen rendkívüli logisztikai, zenei és énekesi terhelést jelent, miközben egyben a mű eredeti dramaturgiai ívét is a lehető legtisztábban követi. 2026 kiemelt jelentőségét több jubileum is erősíti. 150 éve hangzott el ugyanis először a teljes Ring trilógia Bayreuthban, míg a budapesti Wagner napok immár 20 éve van jelen a nemzetközi fesztivál életben. Fischer Ádám ezen az évadon vezényli utoljára a teljes Ring tetralógiát a Müpában. A karmester a nemzetközi Wagner előadásokat egyik kiemelkedő központjává tette. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió gyál, FM 98,9.

Itt az óra, hogy felébredjünk az álomból. Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel. Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Éljünk tisztességesen, mint nappal.

0: Kedves testvéreim, mennyei hivatásunk tudatában áldjuk Jézust főpapunkat, és mondjuk, Urunk, megváltó Istenünk. Mindenható királyunk, aki a keresztség által királyi papságodban részesítettél minket, add, hogy szüntelenül dicsérő áldozattal hódoljunk előtted.
1: Urunk, megváltó Istenünk!
0: Add, hogy megtartsuk parancsaidat, és a Szentlélek által benned maradjunk, és te mi bennünk.
1: Urunk, megváltó Istenünk!
0: Add nekünk örök bölcsességedet, hogy velünk legyen a mai napon, és általunk munkálkodjék.
1: Urunk, megváltó Istenünk!
0: Engedd, hogy ma senkit meg ne szomorítsunk, hanem mindenkit megörvendeztessünk, akivel csak találkozunk.
1: Urunk, megváltó Istenünk!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői műsorunk tartalmából válaszoljunk igennel a Szent Háromság szeretetére. Leó pápa úrangyala imája. A Szent Atya fohásza, Isten irányítsa a hatalmon lévők döntéseit az igazságos és tartós béke felé. A pápa beszéde a szombatesti rózsafüzér imán. A béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka. Leó pápa Villa Názáret közösségéhez. Legyete a keresztény gondolkodás műhelye. Válaszoljunk igennel a Szent Háromság szeretetére. Leó pápa úrangyala imája. Vasárnap délben az úrangyala erimádkozása előtt mondott beszédében Leó pápa a Szent Háromság misztériumáról emlékedett, arra buzdítva, hogy fedezzük fel újra, a Szent Háromság arra késztet bennünket, hogy mindent és mindenkit szeressünk. Minden teremtmény a közösségre, a kapcsolatra, a találkozásra lett teremtve. Ezzel szemben megértjük, miért hoz pusztítást, szomorúságot és siválságot a világba a megosztottság, a polarizáció és a sokszínűség megvetése, fejtette ki tanításában a Szent Atya. Kedves fivérek és nővérek, szép vasárnapot kívánok!
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Köszöntötte a dolgozószobája ablakából 14. Leó pápa, a Szent Péter téren megjelent mintegy 20 000 hívőt, emlékeztetve rá, hogy egy héttel ezelőtt pünkösd ünnepével véget ért a húsvéti időszak, majd Szent Háromság vasárnapjához fűzte tanítását. Amikor ezen a vasárnapon a Szent Háromság misztériumát ünnepeljük, lehetőség nyílik arra, hogy visszatekintsünk az eddig megtett útra, kiindulva annak középpontjából, vagyis Isten életéből, aki Jézus Krisztusban ajándékozta magát nekünk. Ez az élete dinamikus, kimeríthetetlen, gyümölcsöző közösség, amely már most minket is magában foglal, az Atyát és a Fiút összekötő Szentlélek ugyanis kiáradt a szívünkbe, így a világban formát ölt az egyház, a közösség szentsége, a találkozás, a szeretet és az élet tere, ahol az ég és a föld már érintkezik egymással, mutatott rá katekézésében a Szent Atya. A pápa utal Szent Háromság vasárnapjának evangéliumi szakaszára, amely Nikodémust
1: ci presenta Nikodémo.
0: Izrael egyik kiemelkedő személyiségét mutatja be, akit mély vonzalom fűzött Jézushoz. Hogy ne lássák meg, Nikodémus ének idején kereste fel Jézust, mert jobban meg akarta ismerni ezt a titokzatos mestert, és kérdéseket akart feltenni számára. Az Úr fontosnak tartotta Nikodémus keresését. Vendégül látta őt, és meglepte azzal a kijelentésével, hogy egy felnőttnek is lehetséges újjá születnie. Jézus szavai azt sejtették Nikodémussal, hogy Isten élete képes lenne átalakítani életét. Jézus a Szentlélekről beszélt Nikodémusnak, és megvilágította sötét éjszakáját azzal az igazsággal, amely a mai ünnepen minden templomban visszhangzik, mondta Leó pápa idézve János evangéliumának szavait. Úgy szerette Isten a világot,
1: Dio ha tanto amato il mondo,
0: hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindazt, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. És továbbá, Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy erítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön általa a világ. Leó pápa azt emelte ki Szent Háromság vasárnapjának ünnepén, hogy otthon vagyunk Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek misztériumában, ahogy Nikodémus is otthon érezte magát Jézus mellett. Isten élete csodálatos és magában ragadó, békét ad gyakran olyan nyugtalan szívünknek, és a Szentlélek örömében fivérként és nővérként találkoztatunk egymással. A Szent Háromság arra késztet bennünket, hogy mindent és mindenkit szeressünk. Felfedezzük, hogy minden teremtmény a közösségre, a kapcsolatra, a találkozásra lett teremtve. Ezzel szemben megértjük, miért hoz pusztítást, szomorúságot és siválságot a világba a megosztottság, a polarizáció és a sokszínűség megvetése. Nikodémus a Sanhedrin, azaz Izrael főtanácsának tagja volt.
1: Nicodemo faceva parte del Sinedrio.
0: Amikor a Sanhedrinben megvető szavakat hallott Jézusról, arra buzította a többieket, hogy hallgassák meg őt, mielőtt elítélik. Magán Krisztuson keresztül kapta meg Istentől a közösség lelkét, amely megnyitja a szívet az új igazság és az igazi újdonság előtt. Aki nem fogadja be ezt a lelket, hamar megöregszik, panaszkodik, magányos lesz, és lelke soha nem ünnepel, mondta a pápa, majd így folytatta. Ma viszont, kedves testvéreim, ünnep van. Isten ünnepe a mi ünnepünk. Ezért írja Szent Pál a korintusiaknak, örvendjetek és tökéletesedjetek.
1: Siate gioiosi, tendete alla perfezione.
0: Buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében. Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene. Idézett a Szent Atya a vasárnapi szenteckéből, Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Végül Szent Háromság vasárnapján délben az Úrangyala elimádkozás előtt mondott beszédében Leó pápa azért fohászkodott Szűz Máriához, hogy az Isten akaratára adott igényében virágozzon fel a mi igenünk is, amellyel válaszolunk a Szent Háromság szeretetére.
1: Angelus Domini nunciavet Mariae.
0: A Szent Atya fohásza. Isten irányítsa hatalmon lévők döntéseit az igazságos és tartós béke felé. Szent Háromság vasárnapján délben az Urangyala

0: Ezen a vasárnapon ünneplik 25. alkalommal a fájdalom csillapítás napját. A Szentatya közelségét fejezte ki a betegeknek és gondozóiknak, köszönettel és bátorítással fordult mindazokhoz, akik terjesztik a közelség és a gondoskodás kultúráját. A Szent Péter téren összegyűlt római híveket és nemzetközi zarándó sereget üdvözölve, a pápa kiemelte a kameruni Kumba egyházmegye püspökét és zarándokait, valamint a szlovákiai Dunalusma plébánia kórusát. Leó pápa beszéde a szombatesti rózsafüzérimán. A béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka. 14. Leó pápa május 30-án szombaton este 19 órakor a vatikáni kertek Lourdi miasszonyunk barlangjánál imádkozt el a rózsafüzért, online kapcsolatban a világ Mária kegyhelyeinek jelentős részével, akik együtt kérték a szűzanya közbenjárását a világ békéért. Amikor őszinte szívvel keressük a békét, az inkább életük mindennapi elkötelezettségét jelenti, ez a béke igazságosságból és szeretetből fakad, mint az embereket, családokat, közösségeket és népeket összekötő harmónia. Meghallgatom, mit mond Isten, az Úr. Békét hirdet népének, híveinek, azoknak, akik bizalommal térnek vissza hozzá. A Zsoltán szavai jól illenek ma esti rózsafüzér imádságunkhoz, mert kifejezik azt a reményt, amelyre szükségünk van, különösen a jelenkor nehézségei és erőszakosságai miatt, kezdte beszédét Leó pápa. Nyissuk meg tehát a szívünket Isten igényének meghallgatására, hogy imádságunkban megértsük a történelemben zajló események értelmét, felismerve Isten gondviselését, amely mindig irányítja azt és segít minket. Szűz Mária a hívő példaképe, aki szívével fülel arra, hogy meghallja, mit mond Isten. Ő példát mutat nekünk engedelmességével, amely befogadja méhébe Isten fiának megtestesülését. Ha Máriával együtt elmélkedünk a rózsafüzér titkairól, felismerjük, hogy Jézus Krisztusban az Atya egyetlen és végleges igéje valósul meg. A béke igéje mindazok számára, akik bűnbánó szívvel térnek vissza hozzá. Az Úr soha nem hagy el minket, ha mi elfelejtjük őt, még akkor sem, ha utat tévesztünk. Ő eljön értünk, és örök szeretetével mellettünk áll. Ahogy Izaiás próféta emlékeztet minket, ajkamra veszem őt, béke, békesség a távoliaknak és a közelieknek.
1: Pace ai lontani e ai vicini.
0: Aki bízik Istenben, megérti ezt a békességről szóló üzenetet, és annak alkotó mesterévé válik, saját kezével építve meg azt. A béke ugyanis nem laboratóriumban igazolható elmélet, nem naív illúzió, sem pedig érdekből kezelt ügy. Amikor őszinte szívvel keressük, inkább életünk mindennapi elkötelezettségét jelenti. Az igazságosságból és a szeretetből fakad, mint az embereket, családokat, közösségeket és népeket összekötő harmónia. Még ebben a feszültségekkel és konfliktusokkal teli időben is lehetségessé válik a béke, ha hajlandók vagyunk meghallgatni azok kiáltását, akiktől megvonták. Ártatlan gyermekek, szorongó anyák és apák, bántalmazott foglyok, menekültek, minden korosztályból származó szenvedő emberek. Mindannyiuk ajkán egyetlen szó van, béke. Mi tudjuk, a béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka.
1: La pace è sempre possibile, perché è dono di Dio.
0: Ez a béke, az ő békéje, Jézus Krisztus, Isten fia arcát viseli, aki az értünk feláldozott életével kiengesztelte az eget és a földet. Ahogy Pál apostol írja, ő a mi békességünk. Ő az, aki lerombolja az ellenségeskedés falait, aki alázatosságával győzi le az arroganciát, és aki az egész teremtést megváltja a bűntől. Amikor az Úr Jézus velünk van, folytatta Leó pápa, és az ő szeretetének igaz tanítmányaként viselkedünk, akkor a Szentlélek megvalósítja azt, ami emberi szemmel nézve lehetetlennek tűnik. Amikor viszont eltávolodunk Istentől, eltávolodunk az embertől, a fele barátunktól is, és közömbösebb maradunk a fájdalmával szemben. Valahányszor visszatérünk az Úrhoz, az ő békéje, a mi

0: elkötelezettségünké válik mindannyiunk feladatai és felelősségei szerint. Imádságunk így küldetéssé és proféciává válik, többé nem lesz ártatlanul sírás a városainkban, senkinek nem kell majd bombafenyegetés miatt elmenekülni otthonából. A hatalomvágy és a szavak erőszakossága helyet ad az igazságosság és az igazság szomjúságának. De mindenki teheti és köteles is megtenni a magáit, kezdve a kicsi, de fontos dolgokkal, tartózkodva minden verbális vagy fizikai erőszaktól, a mindennapi életben és a közösségi médiában egyaránt. Kedves testvéreim, az igazi béke a szerető szívben kezdődik, és azt a megbékélés szavait kimondó ajkak tanúsítják. A szemekben tükröződik, amelyek szerítséggel és bölcsességgel tekintenek a világra. Ez az igazi erő, az igazság és a szeretet ereje. Isten béketeremtőket keres. Szent anyánk segítsen nekünk, hogy minden nap válaszoljunk neki így, íme itt vagyok.
1: Il nostro, eccomi.
0: De ne csak szavakkal, hanem tettekkel is. Zárta beszédét 14. Leó pápa a vatikáni kertekben tartott világméretű rózsafüzér ima után. Leó pápa beszéde a Villa Názáret közösségéhez. Legyetek a keresztény gondolkodás műhelye. Leó pápa szombat délután 5 órakor fogadta a Villa Názáret egyetemi kollégium közösségének mintegy 1000 tagját az áldások termében. A 80 évvel ezelőtt a tehetséges szegény diákok támogatására létrehozott egyetemi közösség mai diákjait és tanárait arra buzdította, hogy elkötelezetten járuljanak hozzá egy olyan kultúra elmélyítéséhez, növekedéséhez és terjesztéséhez, amelyet egyre inkább az evangélium tanítása világít meg. Leó pápa beszéde kezdetén megemlékezett a Villa Názáret történetének jelentősebb személyiségeiről, az alapító Domenico Tardini bíborosról, Antonio Samori bíborosról első utódjáról, és Achille Silvestrini bíborosról, aki megújította és tovább vitte a kezdeményezést. 1946-ban a II. Világháború befejezése után alapították a názáreti villát, az oktatás és a béke szimbólumaként és eszközeként. Az alapító megértette, hogy a tartós béke elmódítása szükséges a fiatalokat vezetőké képezni, a jó megcselekvésében, és felruházni őket megfelelő eszközökkel, hogy az evangélium értékeit megélhessék családjukban, tanulmányaikban, szabad idejükben és szakmai gyakorlatukban. Ezért a názáreti villa széleskörű lelki, intellektuális és erkölcsi oktatási programot indított azzal a konkrét céllal, hogy ezt a lehetőséget elérhetővé tegye azok számára is, akik tehetségben és jó akaratban gazdagok, de nem rendelkeznek a tanulmányok folytatása a szükséges eszközökkel. Az alapító Silvestrini bíboros a Villa Názáret közösségének formálására bibliai elveken és képeken nyugvó programot teremtett, melyek között a lábosásról szóló evangéliumi történet és az irgalmas szamaritánus példázata segít megérteni, hogy milyen legyen az Úr tanítmányainak életmódja. Leó pápa idézte elődje buzdítását. Akkor válunk teljesen emberré, amikor több mint ember vagyunk, amikor engedjük, hogy Isten önmagunkon túl vezessen minket, hogy elérjük legigazibb lényünket. Ezt hangsúlyozta Leó pápa is most megjelent enciklikájában. Nem egy felfokozott önellátás üdvözít minket, hanem egy felszabadító kapcsolat, egy átalakító közösség. Az emberiség ma döntő választás előtt áll. Vagy felépíti egy új Bábel-tornyát, vagy felépíti azt a várost, ahol Isten és az emberiség együtt lakozik, és amelyben minden ember méltósága védelemben részesül, az igazságosságot előmozdítják, és a testvériséget lehetővé teszik. Leó pápa azt kérte a Villa Názáret közösségétől, hogy tegyék azt a keresztény gondolkodás otthonává és alkotó műhelyévé, ahol a különböző generációkhoz és életkörülményekhez tartozó tagok közös erőfeszítése hozzájárul egy olyan kultúra elmélyítéséhez, növekedéséhez és terjesztéséhez, amelyet egyre inkább az evangélium tanítása világít meg. A közösség alapításának 50. évfordulója alkalmával Szent II. János Pál pápa arra buzdított, hogy sajátítsák el, és adják tovább azt a bölcsességet, amely megtisztít, kiegészít, teljessé teszi az emberi értelem és cselekvés legnemesebb törekvéseit, kiszabadítva azokat a gőg és az uralom logikájának fogságából, és megnyitja őket a szeretet és a szolgálat perspektívája előtt. Néhány évvel később 16. Benedek pápa a názareti villában megismételte felhívását, hogy neveljék a fiatalokat a döntéshozatal bátorságára, a párbeszédre való nyitottságra, a hit olvasztó tégeiben megtisztult értelemre hivatkozva. Ezek a felhívások ma érvényesebbek, mint valaha, egy olyan időszakban, amikor a fiataloknak csodálatos lehetőségeik és eszközeik vannak, a tudásra és a fejlődésre, de nagy szükségük van világosságra és útmutatásra is, különösen az elme és a lélek, a hit, a tanulás, a hivatás és az élet közötti egység megteremtéséhez. Ezért Leó pápa is, elődjeihez hasonlóan, arra buzdítja a diákokat és a tanárokat, hogy megújult elkeseréssel folytassák munkájukat. Szívből köszöni mindnyájuk hozzájárulását, amellyel nap mint nap gazdagítják az egyházat és a társadalmat.
1: La chiesa e la società.
0: Végül Máriára, a bölcsesség anyjára bízta őket, és apostoli áldását adta rájuk. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió. Programajánló következik.
3: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
4: Nemzeti Kegyhely Mátra Verebély Szentkút búcsúrendje 2026. június havában. Június 6-a szombat. Óvodások zarándoklata, Zagykó Lászlóval, Szeged. Június 12-e péntek, Jézus szíve búcsú, a Katolikus Szeretett Szolgálat intézményeinek zarándoklata, a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatásával, Mohos Gábor Esztergom budapesti segédpüspökkel. Június 13-a szombat, Szűz Mária szeplőtelen szíve búcsú, a Szeretett Láng Mozgalom zarándoklata, Pápai Lajos nyugalmazott győri püspökkel. Június 14-e vasárnap, Páduai Szent Antal búcsú. Puskás Antal tartományfőnökkel, Pécs. Június 28-a vasárnap, Szent László ünnepe, a lovasok zarándoklata, Kisrigó László szegedcsanádi megyés püspökkel.
5: A Városmajori Katolikus Egyesület szeretettel hív mindenkit a 2025. szeptemberétől folytatódó első pénteki konferencia beszédekre. Helyszín: Városmajori Jézus szíve plébánia, 12. kerület, Budapest, Csaba utca 5 szám. Valamennyi családot megvédem és oltalmamba veszem, amely szükségeiben isteni szívemhez fordul, legyen bármilyen súlyos helyzetben. A szétbomlott családokat ezzel az eszközzel megint egyesítem, az Alakók Szent Margit által kapott ígéretekből. A 2025-2026. Évben ismét megszervezik a családoknak szóló első pénteki konferencia beszédsorozatot az esti szentmiség keretében, amelyek 18 órakor kezdődnek. Ezekre a szentmisékre minden alkalommal más atyát hívnak, arra kérve, hogy 20-25 perces szentbeszéd keretében mondja el a megjelölt, családokat érintő témáról gondolatait, valamint a téma gyakorlati vonatkozásait. Mi a mai valóság? Szeretnék, ha minél többen vennének részt ezeken a szentmiséken, hogy együtt imádkozzanak a magyar családokért. Első pénteki szentmiséktől, a homíliáktól és a közös imától azt várják, hogy a családok keresztény hívek hozzáállásában és tetrekészségében megfelelő változást eredményezzen. Az esti 18 órai szentmise után szentségimádást tartanak. Minden családot, fiatalt sok szeretettel hívnak és várnak.
4: A következő alkalom június 5-én lesz. A téma: az élő hitet keressük. A témával kapcsolatos gondolatait megosztja velünk dr. Ciglányi Zsolt, pápai káplán, plébános. Cserkész könyvbemutató. Szeretettel hívják és várják a kedves érdeklődőket június 9-én este 7 órától a 433-as Szent Bernát cserkész csapat történetét ismertető, színes fotókkal és kordokumentumokkal gazdagon illusztrált könyv bemutatójára a Szent Imre plébánia dísztermébe. Budapest, 11. kerület, Himfi utca, 9 szám. A plébániához szervesen kapcsolódó 433-as cserkész csapat történetének összeállítását több éves kutatómunka és előkészítés előzte meg. A kötet létrejöttét és a 433-as cserkész csapat történetét dr. Sziráki Márton ismerteti.
2: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Országos küldött gyűlést tartott a Máltai Szeretetszolgálat. Betöltötte 99. életévét Kerényi Lajos atya. Első alkalommal rendezték meg a budapesti görög-katolikus focikupát. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Szombaton tartotta országos küldöttgyűlését a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat, áll a szervezet hírében. A 2025-ös beszámolóból kiderül, hogy napi átlagban 20 ezer szeméről, idősekről, hajléktalanokról, fogyatékossággal élőkről, szenvedélybetegekről, nehéz helyzetbe került gyermekes családokról gondoskodtak a múlt évben a Szeretetszolgálat szociális intézményei, melyek 42 féle ellátást nyújtanak rászoruló embereknek. Az intézmények az ország 314 pontján érhetők el. A szociális tevékenységük mellett egyre jelentősebb az egészségügyi ellátás is, és a szervezet már 25 oktatási intézményt tartott fenn. A karitatív tevékenységet jelentős részben 120 önkéntes csoport valósítja meg, melyekben 4000 önkéntes havi átlagosan 18 000 órányi szolgálatot végez. Hétfőn betöltötte 99. életévét Kerényi Lajos atya, aki 1927. június 1-én született Szőnyben. A piarista rendbe 1946-ban lépett be, és 1952-ben Vácon szentelték pappá. Papi szolgálatát Budapesten az Alsó Krisztina városi templomban kezdte, majd többek között Széchenyben, Rimócon, Csolnokon, Nagymaroson és Angyalföldön is tevékenykedett. 1976-tól a külső ferencvárosi Szent Kereszt plébánia káplánja, majd 1996-tól 2017-ig plébánosa volt. Ő hívta életre a nagymarosi és az egerszalóki ifjúsági találkozókat. 1990-től a Szent Margit gimnázium tanára. Élete folyamán számos könyvet is írt, vasmiséjét 2017-ben koncelebrálta, 2007-ben hitpajzsa díjjal, 2019-ben Mindszenti emlékéremmel tüntették ki. További jó egészséget kívánunk neki! Szombaton rendezték meg az első budapesti görög-katolikus focikupát, tudósít a Hajdúdorogi főegyházmegye. A pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódó sporteseményt a Rákosmenti görög-katolikus közösség szervezte a fővárosi egyházközségek csapatai számára. A rendezvény közös imádsággal kezdődött, majd dr. Jackó Sándor helynök köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kiemelte a csapatszellem és a közösség fontosságát, párhuzamot vonva a sport és a hitélet között. A labdarúgó tornán több generáció lépett pályára, a sportszerűség, az egymás iránti tisztelet és a közös öröm újra megmutatta, hogy az egyház nem csupán a templom falai között él, hanem minden olyan alkalomban is, amelyben Krisztus követői egymásra találnak. A tornát a jövőben évente kívánják majd megrendezni. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Az ember dolga a szív előkészítése, de az Úrtól jön a nyelv helyes válasza. Példabeszédek 16.1. Egy kedvenc mondásom a Bibliából, ez annyira jellemző, nem tudom, mit fogok mondani, de az ember dolga csak a szív előkészítése, és amikor ott vagyok a konkrét helyzetben, vagy beszélek emberrel, vagy valamit kell mondani, ami számít, na akkor jön az Úrtól a helyes válasz, és nem előtte, nem konzervként kapjuk a kegyelmet, hogy akkor na már előre tudjuk, hogy hogy fogunk ott megállni. Hú, hát sokszor nézem én is, hogy milyen sok mártírja volt az egyháznak, és sosem lennék az, de ezt nem tudhatjuk. Tehát persze, hogy a mártír nem tudja előre. Mi se tudjuk, hogy hát ilyen kísértésbe biztos elbuknék. Nem tudhatom, mert amikor ott vagyok, akkor nem fogok elbukni, mert akkor jön a kegyelem, és előre nem jön, hogy én majd erős leszek. Hű, hát, hogyha valamivel megvádolnak, rágalmaznak, hát hogy fogom azt kibírni, hogy megvédem magam, és még nem is borítom rá az asztalt arra, aki megteszi. Hát úgy, hogy aztán a Szentlélek ott helybe erőt adott, és akkor megtörtént, hogy teljes békességgel és tényleg viszontámadás nélkül, vagy korrektül, felnőttebben, mint a támadó, sikerült úgy beszélni. Tehát ez a Szentlélek, hogy adott pillanatban akkor majd a nyelvünkre helyezi a helyes választ.

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. 2026. június 2-a kedd reggel. A pontos idő 7 óra 2 perc, és Szádvári József technikus kollégámmal együtt köszöntjük Önöket. A mikrofonnál a mai reggelem Barát Benedeket hallják. A mai napon Anita és Carmen névnapokat ünnepelnek az érintettek, őket Isten éltesse sokáig. Az, hogy milyen időjárás várható a mai nap, elmondom Önöknek. Keleten eleinte még lehetnek felhős tájak, de délelőtt ott is csökken a felhőzet, így napos időre számíthatunk gomoly és nyugaton fátyol felhőkkel. Legfeljebb a keleti harmadban fordulhat elő néhol zápor. Csak helyenként lehet élénk az légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Késő estére 16 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Debrecenben jelen pillanatban 15 fok van, 24 lesz a maximum. Miskolc 15 fokos, 25 lesz. Székesfehérváron 16 fok van, 26 lesz a maximum. Szekszárdon 16 fok van, 26 lesz. Sopron 16 fokos, 25 lesz. És Budapesten 16 fok van, itt 26 lesz majd a maximum hőmérséklet. A ma reggeli napindítóban sok érdekes témával várom Önöket. Lesz szó többféle táborról is, úgyhogy hát végül is itt a nyár, beköszöntött ugye a június, és hát itt a táborozás lehetősége és ideje is, úgyhogy lesz szó médiatáborról, ökotáborról, és még egy keresztény gólyatáborról is beszél majd az egyik szervező. Emellett sporttal is foglalkozunk majd, ugye egyrészt most szombaton rendezték a Bajnokok Ligája döntőjét Budapesten, ahol a PSG csapata nyert 11-esekkel. Másrészt 9 nap múlva kezdődik a labdarúgó világbajnokság, ugye az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada rendezésével. De mindezen túl ezeknek, vagy részben ezekhez kapcsolódóan sportpszichológiai esetekről, praktikákról és egyebekről lesz szó. És 8 óra után egy másik érdekes interjúban színházról, filmről lesz szó, egy író-rendezővel fogok beszélgetni, tehát majd úgy 8 óra 5 perc tájékán. Műsorunkat, mint ahogy azt már megszokhatták itt a Mária Rádióban, a nap evangéliumával folytatjuk, úgyhogy ez következik most. Egyszer néhány farizeust és Heródes párti embert küldtek Jézushoz, hogy szaván fogják őt. Azok oda mentek hozzá, és megszólították. Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy. Nem befolyásol a mások véleménye, és nem nézed az emberek személyét, hanem az igazsághoz híven tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk, vagy ne fizessünk? Jézus azonban átlátott álnokságukon, és ezért így szólt. Miért akartok törbecsalni? Hozzatok ide egy dénárt, hadd lássam. Erre odavittek egyet. Ő pedig megkérdezte tőlük, kinek a képe és felirata ez? Azok ezt felelték, a császáré. Jézus pedig így folytatta. Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Azok igen elcsodálkoztak Jézus feleletén. A nap evangéliumát pedig ma reggel Szalka Mihály atya magyarázza, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy itt van. Jó reggelt kívánok, dicsértessék Jézus Krisztus!
2: Mindenekkel, mert szeretettel köszöntelek téged is, és természetesen a Mária Rádió hallgatókat. A mai evangéliumi rész, hát ugye mindenki számára világos, hogy itt a farizeusok és a Heródes pártiak kérdése az adófizetésről nem más, mint egy csapda. Hiszen bár különböző politikai és vallási irányzatot képviselnek, mind a farizeusok, mind pedig a Heródes pártiak, most mégis összefognak Jézus ellen, hogy őt törbe csalják. Hiszen ha azt mondja, hogy nem kell adót fizetni a császárnak, akkor lázadónak nyilvánítják. Ha pedig azt feleli, hogy kell fizetni adót a császárnak, akkor a nép szemében válik hiteltelenni, mert elfogadja az idegen hatalmat, a római uralmat. Jézus válasz azonban több szintet is érint. Nem csak, hogy cselesen megválaszol nekik, ami nekem nagyon tetszik, hanem túlmutat, elgondolkodtat bennünket. Sokszor szoktuk idézni, ugye Jézusnak ezen mondását, adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek pedig az Istené, hiszen megmutatja, hogy kinek a képe van a pénzen, hát a császári, tehát adjátok meg. De hát ugye Istennek is elszámolással tartozunk, neki is adjatok meg mindent, amit ugye meg kell adni, ami szükségelteti. Azonban nagyon-nagyon tovább mutat a dolgokon. Először is a császár két mácsa. Ha pénzen császár, akkor az hozzátartozik. Logikus, meg kell neki adni. Ám ezzel párhuzamosan megszólítja a hallgatóság lelkét is. Hiszen azt mondja, hogy adjátok meg az Istennek, ami az Istené. Mi az Istené? Minden, ami az ő képmását viseli. Ha pedig mi emberek Isten képmásai vagyunk, így a császár is Isten képmására teremtetett, akkor istenéi vagyunk, azaz a császár is az Istené. Csodálatos, ugye? Értitek a lényeget? Tehát minden az Istené, tulajdonképpen Istennek kell adni mindent, és ez az, ami túlmutat Jézus szavain, és elgondolkodta bennünket. Jézus nem választja szét az életet, szent és profán részre. Nem azt mondja, hogy adjuk meg a császárnak, ami a császár, Istennek meg az Istené, hanem azt mondja, hogy mivel mindent Isten dicsőségére teszünk, azt szerint adjunk meg mindent. Minden Isten szolgálatába állítsuk. Azaz, mi azt mondanánk, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, tehát tegyünk eleget a törvénynek, de ne azért tegyünk eleget a törvénynek, mert az törvény, hanem Isten szolgálatába állítom magamat, cselekedeteimet, gondolataimat, tehát megadom az Istennek, és ezáltal, hogy Istennek megadom, megadom a császárnak is. De mindent csak úgy tudok megadni, hogyha Istennek adom meg. Tehát eleget teszek az Isten parancsolatainak, ezáltal eleget teszek a föld törvényeinek is. Hiszen az Isten parancsolata az egybefoglalja az emberi parancsokat is. Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai napon megpróbálják az Úr Jézus törbe csalni. Ez nem sikerül, sőt, túlmutat mindenen, és elgondolkodtat bennünket. Végezzük úgy a munkánkat, végezzük úgy a napi teendőket, hogy ezt Isten dicsőségére tegyük. És ha Isten dicsőségét szolgáljuk, akkor az emberek javát is, azaz elvilágot is szolgáljuk. Így legyen a mai nap, de minden egyes nap keresztény életünkben. Istent és az Urat szolgáljuk, általa pedig a világnak is megfelelünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm szépen!
1: Nagyon szépen köszönjük Szalka Mihály atyának, hogy ma reggel is itt volt velünk, viszont hallásra. Kedves hallgatóink, mi pedig a nem sokára egy zenével folytatjuk, majd azt követően sport témában val jövünk vissza. Szántai Leventével fogok beszélgetni, sportpszichológussal, egykori profi labdarúgóval. De előtte a Coldplay és a Viva la Vida című szám következik, amely azt jelenti, hogy éljen az élet.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Radio napindító című műsorát hallgatják, a pontos idő 7:14:30, és a következő percekben Szántai Leventével, volt labdarúgó kapussal, pszichológussal, sportpszichológussal fogok beszélgetni, akit sok szeretettel köszöntök. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt, szervusz!
0: Ugye te 30 évig versenyszerűen sportoltál, mint labdarúgó kapus, legutóbb a Szeged játékosaként. Miért lettél sportpszichológus? Hogyan jött ez a szakma?
1: Hát én inkább már a pályafutásom vége felé gondolkodtam abban, hogy milyen irányba szeretnék menni, és az igazság, hogy nem szerettem volna kapus edzőként vagy edzőként tevékenykedni, ezt a szakmát meghagytam inkább az arra jogosult szakembereknek. Nekem volt egy nagyon jó beszélgetésem egyik csapattársam egy edzőtáborba, és a beszélgetés végén azt mondta, hogy Levi, te olyan jól meg tudod hallgatni az embereket, miért nem mész el pszichológusnak? És akkor ez számomra egy olyan indítatást eredményezett, ami elindított ezen a pályán, és onnantól kezdve már ez egy nagyon szép folyamat volt. Én azért váltam sportpszichológussá, mert egyrészt más szakmát akartam választani, más irányból akartam segíteni a sportolókat, másrészt volt egy ilyen nagyon erőteljes beszélgetés, ami rám is elég erős hatással bírt.
0: És szeretsz sportpszichológusként dolgozni? Milyen különbségek vannak mondjuk egy labdarúgó kapus életében, meg egy sportpszichológus életében, mindennapjaiban?
1: Hát labdarúgó kapusként azért sokkal erősebben megéltem azokat a teljesítmény helyzeteket, hiszen aktív résztvevője voltam, mint most sportpszichológusként ugye a klienseimen keresztül. Természetesen ettől függetlenül azért velük együtt élem meg a sikereket, az örömöket, illetve hát a kudarcokat is, és az azokkal járó szomorú helyzeteket. Alapvetően talán ez a legnagyobb különbség, kevésbé vonódik be a sportpszichológus, mint egy ilyen konténer funkcióban van, közel is van a sportolóhoz, a klienséhez, viszont megtartja a megfelelő távolságot is, hiszen a túlzott bevonódás már gátolná ezt a fajta szakmaiságot.
0: És hogyan néz ki így egy napod? Olvastam, hogy továbbképzésekre is, vagy tehát ez egy olyan szakma, gondolom, ahol folyamatosan ilyen továbbképzésekre kell járni, vagy nem. Meg hát eleve önmagában ez a folyamat is. 7 év, ugye, az egyetem, vagy a tanulási folyamat?
1: Így van, így van. Tehát maga a pszichológus diploma megszerzés az 5 év, és akkor még 2 év a sportpszichológus diploma, és jelenleg ugye másodéves PhD szakos hallgató vagyok a Testnevelési Egyetemen, tehát ez tényleg egy élethosszítartó tanulási folyamat, hogyha valaki tényleg hivatásszerűen akarja üzni a sportpszichológus szakmát, hiszen folyamatosan szükséges magunkat fejleszteni, egyrészt a konkurencia miatt, másrészt pedig az a szolgáltatás, amit ugye a sportolóknak akarunk nyújtani, és ezáltal a sportolók testi-lelki jólétét akarjuk elősegíteni. És hát alapvetően, hogy milyen egy napom, ezt nehéz lenne leírni, mert minden napom teljesen más, hiszen olyan tényleg sokrétűen, hála jó Istennek vagyok alkalmazva, hogy szövetségekben dolgozom, PhD szakos hallgatóként, ugye az egyetemen vagyok, mellette tanítok is, járnak hozzám kliensek magánúton is, illetve egyesületnél is dolgozom. Szóval rendkívül összetett, és ebből adódóan azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép szakma, viszont felelősséggel jár, hogy megfelelően hitelesen tudjuk képviselni.
0: És hát egyre többet hallani erről a szakmáról. Például pár napja olvastam, hogy a magyar férfi labdarúgó válogatottal is foglalkozik már sportpszichológusnál március óta. Szóval egyre nagyobb szerepet kap, úgy tűnik, a profi sportban ez a szakma. Mi ennek az oka?
1: Azt gondolom, hogy a társadalmunk is egyre modernebb, egyre inkább digitális társadalomként működik, ahol mindenféle szolgáltatás megjelenik. Ugyanúgy a labdarúgás is meg kiemelt sportágnak tekinthető. Minden olyan szegmenst igyekeznek a szakemberek felerősíteni, amelyek ennek a nagy tortának egy-egy szeletét képviselik, és való igaz, hogy egyre inkább úgy tűnik, hogy a mentális felkészülés iránya az, ami még talán kevésbé kiaknázott, és ebből adódóan megnő a tere is, a létjogosultsága is ennek a szakmának.
0: Ugye szombaton rendezték a Bajnokok Ligája döntőjét Budapesten, ahol a Paris Saint-Germain nyert 11-es párbaj után. Most ilyenkor, egy ilyen mentális, csak kiélezett helyzetben, ha mondjuk te lettél volna valamelyik csapat edzője, akkor ilyenkor mit tudsz tanácsolni például ebben, abban az adott pillanatban, tehát például a 11-es párbaj előtt, vagy eleve hogyan lehet erre felkészülni az ilyen helyzetekre?
1: Én azt gondolom, az a kulcs, amit említettél, hogy inkább a prevenció, a felkészülés itt a lényeg, hiszen amikor már ott van egy ilyen döntő helyzetben egy labdarúgó, egy élsportoló, ott már az érzelmeknek is nagyon erőteljes hatása van, és előzetesen ezt érdemes modellezni. Tehát az egyik felkészülési lehetőség az, hogy valóban akár imagináció által, mentális képek által a labdarúgó elképzeli, hogy milyen az, amikor 11-es szituáció van már a végén. Ugye itt az is érdekes volt a BL döntő kapcsán, hogy melyik oldalt rúgják a 11-est, hiszen nagy üdülivalgás volt, amikor kiderült, hogy ugye a Paris Saint-Germain oldalán lesz a büntetés végrehajtás. És ebből adódóan már ez is egy olyan lélektani folyamat, amire szükséges készülni. Előtte például az Európa-bajnokságon ez egy nagyon jó mentális stratégia volt, amikor, ha jól emlékszem, talán az angolok kezdték el azt, hogy elkezdték a csapattársukat oda kísérni egészen a büntető területig, ketten, hárman körbevették, és úgy sétáltak a félpályától. Ez is egyfajta mentális üzenet, hogy nem vagy egyedül, itt vagyunk melletted, támogatunk téged. Illetve maga a büntetés végrehajtásnál is a külső körülményeknek a kizárása, egy olyan mentális kép előhívása, hogy nekem ez sikerül, meg tudom csinálni, és korábban már legyakoroltam, és ezt az üzenetet küldve az izomzatnak az agyból, megfelelő végrehajtás jelenik meg. Úgyhogy érdekes volt ebből a szempontból is figyelni. Természetesen ezek mind egy adott helyzetnek a modellezése. Az, hogy az utolsó pillanatban ez mennyire valósul meg, az már valóban a játékos karakterétől, egyéniségétől is függ. Ezért is szoktam javasolni, hogy minden esetben javaslott a sportpszichológusnak az alkalmazása.
0: Mik a leggyakoribb okok, amiért egy sportoló, vagy nem tudom, vagy mondjuk egy csapat a sportpszichológus segítségét kéri? Mik a leggyakrabban felmerülő problémák, vagy nehézségek?
1: Alapvetően a teljesítményből indulunk ki, és ami a teljesítményhez kapcsolódik, onnantól kezdve szinte bármi. És éppen ezért mondom azt, hogy természetesen a sportpszichológus kompetenciáján belül, tehát ha már pszichiátriai esetekről beszélünk, akkor a továbbküldés a megfelelő megoldás. Viszont ezért is sokrétű a sportpszichológus munkája, mert adott körülmények között beleférhet akár az is, hogy egy párkapcsolat, egy családon belüli tragédia is olyan hatása lehet a sportteljesítményre, hogy a sportpszichológusnak szükséges megjelennie a játékos életében. Azonban a leggyakoribb problémák, vagy inkább úgy fogalmaznám, hogy fejlesztési feladatok az önbizalom terén jelennek meg, illetve ebből adódóan a teljesítményszorongás területén, emellett értemszerűen megjelennek a kommunikációs kapcsolatbéli dolgok, akár az edzővel, csapattársakkal, ugye itt versenyhelyzet van. Aztán beszéltünk arról is, amikor sérülésből jön vissza egy sportoló, és a mentális rehabilitációban van ennek szerepe, vagy akár a sportba, élsportba való belépés egy fiatal sportoló esetén, az integrálódásnak a szakasza, és akkor még említhetjük, mondom, többek között, például a sportolói pályafutásnak az elég jó, szép befejezését mentális szempontból, hogy a civil életet tudjon készülni az adott élsportoló.
0: Bocsánat, még visszatér egy picit a BL döntőre, hogy ugye az Arsenal, tehát a most vesztes csapat, ugye mondjuk nekik nem csak kudarcok volt, mert gyakorlatilag pár nap különbség, ugye megnyerték a Premier League-et, és elvesztették a Bajnokok Ligáját, de azért gondolom másik kell feldolgozni, mondjuk egy kudarcot, meg egy sikert. És hogy erre milyen praktikák vannak?
1: Igen, tehát ugye kudarci siker kapcsán a legerősebb, ami megjelenik, az az érzelmi töltet. És hát mind a mai napig benne van az élsportban, hogy az érzelmeket tegyük háttérbe, legyünk profi mentalitásúak. Viszont ezt láttuk hétvégén is, hogy még ugye az angol kultúrában, ahol az angol hidegvér kifejezés is megjelenik, ott is erőteljesen meg tudnak jelenni az érzelmek. Tehát ilyenkor rendkívül fontos az érzelmeknek egyrészt ugye a megjelenése, az érzelmeknek az elfogadása, az érzelmekre való őszinte nyitott kommunikáció, és ez segíthet mondjuk ebben az esetben, akár hogy is nézzük, ez az elvesztett béldöntő, ez egy gyász folyamatnak a kezdete, és ebből adódóan maga ez a gyász folyamaton való végighaladás. Azt hozzáteszem, hogy az Arzenál esetében együtt jelenik meg a szomorúság és az öröm. Tehát ugye nagyon régóta, talán több mint 20 év óta nyerték meg az angol bajnokságot, és a szurkolók említették is, hogy ők úgy tekintenek erre, hogy ez még fontosabb volt, mint a BL-döntő megnyerése. Azért megkérdezném erről a játékosokat is, hogy ők hogyan vélekednek mindenről. Egy biztos, hogyha egy ilyen hatalmas szurkolói támogatás ott van mögöttük, az megint csak ennek az adott traumának, mert ez egy trauma, ez a kudarc, ennek a traumának a feldolgozását segíti, hogy a szurkolók ettől függetlenül azért ott állnak mellettük, hiszen azért a bajnokságban rendkívül szép eredményt értek el.
0: Mit gondolsz, minden sportolónak szüksége van sportpszichológusra? Vagy ez valamennyire alkattól is függ, és valakinek elég, hogy mondjuk a szurkolók szeretik őt?
1: Igen, tehát éppen abból adódóan, hogy már ennyire felgyorsult az élsportban a teljesítmény, elvárás, illetve maga az a verseny, hogy ki milyen szinten tud sportolni, én megkockáztatom, és azt mondom, hogy valóban minden sportolónak szüksége van erre, sőt, még azoknak a sportolónak is, akik azt mondják, hogy nekik nincs szükségük sportpszichológusra, mert ők teljesen rendben vannak fejben. Én ilyenkor azt szoktam javasolni, szuper, akkor nézzük meg, hogy mi az, amiben szeretnél fejlődni, hogyha te teljesen rendben vagy. És akkor eljönnek olyan területek, ahol igenis azért meg lehet mutatni technikákat, stratégiákat, amik az adott területnek a fejlődését okozhatják. És ebből adódóan, és én azt gondolom, hogy minden sportolónak jó tehet a sportpszichológussal való együttműködés, hiszen amellett, hogy a sport teljesítményre pozitív hatással van a közös munka, mellett egy olyan kapcsolat, egy olyan kapcsolódás jön létre, ami különleges ezen a téren. Tehát ahogy mondtam is, a sportpszichológus egy részben közel van a sportolóhoz, másrészben azért megtartja a távolságot. És ez egy olyan szakmai kompetencia, ami a sportolónak ad egyfajta biztonságot. Ebből adódóan ez különleges.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm Szántai Leventének, hogy beszélgethettünk, és hogy itt voltál velünk.
1: Én is köszönöm.
0: Szép napot, köszönöm szépen.
1: Nektek is szép napot.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban zenével folytatjuk, méghozzá egyébként a világbajnokság 9 nap múlva kezdődő labdarúgó világbajnokság dalát majd Shakira énekli Die Die címmel. Most nem ez jön, itt a Mári Rádióban, hanem Martin Garrix és Bono dala, a We Are The People cím, amely egyébként a 2021-es labdarúgó Európa bajnokság hivatalos dala volt. Ez következik most, nem sokára visszatérünk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek!

0: Kedves hallgatóink, Önök a napindítót hallgatják a Mária Rádióban, a pontos idő 7 óra 32 perc, és a Mária Rádió szervezésében egy médiatáborban és egy ökotáborban is részt vehetnek, most idén nyáron augusztus 7-e és 12-e között. Erről fogom kérdezni Osvai Pétert, a Mária Rádió munkatársát és a médiatábor szervezőjét. Szia Péter, jó reggelt!
1: Szia Beni, köszöntöm a kedves hallgatókat is sok szeretettel, és nagyon örülök, hogy erről a két táborról beszélhetek most.
0: Ugye azért a Mária Rádió média táborának már van egy, tehát van egy történelme, már jó pár évre visszanyúlik. Ez mi ennek a története?
1: Hát ez most a 9. médiatábort szervezzük az idén augusztusban. Nem is nekünk jutott eszünkbe, hanem annak idején még jóval a Covid előtt ezek az online világ, ez nem is nagyon volt ismeretes. 4 vagy 5 gimnáziummal összefogásban egy ilyen online tréninget szerveztünk valahogy karácsony előtt, hogy hát vajon tudunk-e karácsonyi műsort készíteni. És mind a 4 gimnázium sikerrel vette az akadályt, és az egyik gimnázium az a Pécsi Gandhi gimnázium volt, és az igazgatója az gimnáziumnak annyira megörült, hogy itt szuper karácsonyi műsor született, ők már évek óta próbálkoztak hiába ezzel. Annyira hálás volt, hogy mondja, hogy hát a Gandhi gimnáziumnak van kollégiuma is, és hogy hát fölajánlja anyagárban, tehát tényleg semmi plusz rátett költséggel, hogy legyen média tábor a nyáron itt náluk. És akkor mondtam, hogy hát milyen jó ötlet, akkor szervezünk egy egyhetes médiatábort, és a tábor végén, a záró körben, ugye mindig azt szoktuk, hát most már hagyomány, hogy ki mit viszel innen, hogy érezte magát, stb. És többen úgy kezdték a záró körös mondatukat, hogy én biztos, hogy jövök jövőre is, mondtam, nem is tudtam, hogy lesz jövőre médiatábor, de most már tudom, és hogy megszerveztük. És így indult útjára a sorozat. A következő évben nem Pécs lett, hanem Keszthely, hiszen Keszthelyen nyert a Mária Rádió frekvenciát, ott összebarátkoztunk a keszthelyi Premontrei gimnázium vezetőségével, és a Premontrei gimnáziumba tettük át a székhelyet, a tábor székhelyét, úgyhogy, és aztán a táborból kinőtt egy ifjúsági szerkesztőség, egy nagy büszkeséggel és örömmel jelentem, hogy ti is ezeknek a táboroknak a gyümölcse vagytok, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, és ezzel a reménnyel szervezzük a tábort az idén is, hogy hát gyakorlatilag a Mária Rádió ifjúsági szerkesztőségét gyarapítsuk.
0: És idén is Keszthelyen lesz a tábor augusztus 7 és 12 között.
1: Nem. Augusztus 7 és 12 között lesz egy tábor, de az nem Keszthelyen és nem médiatábor, hanem Terényben, Nógrád megyében, és ökotábor, majd ugye arról is beszélünk. A médiatábor az idén Keszthelyen lesz valóban, de augusztus 14 és 19-e között.
0: Érdekes, mert én most az újságból néztem ki, a Mária Rádió havi újságban, lehet, hogy ott el van írva.
1: Akkor az biztos, hogy el van írva, pedig nagyon figyelmesen tettük be a cikket, nem tudom, akkor, tehát az a lényege, hogy illetve a Mária Rádió honlapján, tehát talán ez még fontosabb, a médiatábor, ha beüti valaki a keresőbe a honlapon belül, hogy médiatábor, vagy azt, hogy ökotábor, akkor lejön az összes szükséges információ, természetesen az időpont is, és a jelentkezési mód is.
0: Rendben. Mi várható ebben a médiatáborban? És az ökotáborról is beszélünk.
1: Igen. Hát a médiatábornak most már kialakult egy bevált forgatókönyve. Ott gyakorlatilag a média, igyekszünk a média mint szélesebb palettájába a betekintést vagy ízelítőt nyújtani. Ugye ez egy szűk egyhetes tábor, én ezt úgy gondolok csak erre, mint egy ilyen média edzőtábor, elég tömény, mert délelőtt meg kora délután képzés van, tehát ilyen kis műhelymunkák, profi szakemberek segítségével, akiknek a tényleg karitatív részvételét itt is szeretném hálásan megköszönni. Évek óta nagyjából hasonló szakembergárdával dolgozunk, tehát itt a kreatív írástól kezdve a beszédképzés, a interjúkészítés, a rádiózás, a televíziózás, egyébként a keszthelyi televíziós kollégák jó voltából, ugye a tévéműsor készítésbe is bele kóstolhatnak a résztvevők. És egy ideje most már nem csak kezdő program van, hanem haladó, sőt középhaladó program is. Ugye a kezdők inkább a tanulással foglalkoznak, bár ott is lesz lehetőségük az élő műsor készítésre is akár. A haladók pedig vége ezeket, mint ahogy ti is most a napindítókat készítitek. A haladók augusztus 14 és 19-e között minden reggeli napindítót onnan készítik a médiatáborba, és egy záró esemény a Keszthelyi Szabadtéri Színpadon egy kerekasztal beszélgetés, amit ugyancsak élő adásban közvetít a Mária Rádió, illetve átott a keszthelyi lakosok is bekapcsolódhatnak. Úgyhogy nagyon dióhéjban ennyi.
0: Igen, és az ökotábor, tehát akkor Terényben, az egy Nógrád megyei település. Honnan jött az ötlet? Te az ökotábornak, azért ez egy frissebb dolog.
1: Igen, ez egy friss,

0: legnagyobb ilyen műanyag hulladék sziget kiterjedése 15 magyarországnyi. Évente másfél magyarországnyi erdőt írt ki az ember a föld színéről. Tehát, hogy és ezek tények, tehát ez nem valami, nem tudom, hogy Csillagok háborújából vett képzelgés, ezek tények, és hát ez óriási felkiáltó jel. A Mári Rádió az élet kultúrájának a szolgálatában áll, tehát nem mehetünk el szó nélkül emellett a jelenség mellett, és hát a fiatalokat szeretnénk megszólítani. Összefogtunk egyébként a több szakemberrel, tehát itt vannak környezetvédelmi szakemberek, humánökológusok, gazdasági szakemberek, természetvédők, és ilyen jellegű, akár ugyanúgy, amit a médiatábor, itt is műhelymunkák lesznek, tehát komoly szakemberek tartanak előadást, és bocsánat, közben itt nekem valami megszólalt.
1: Mi hallunk téged egyébként.
0: Bocsánat. Jó, itt vagyok megint csak a telefonomban valami. Szóval, hogy lesz tanulás is, de egy ilyen interaktív dolog, illetve, hogy nagyon sok gyakorlati műhely, tehát itt akár a gondolok kenyérsütésre, sajtkészítésre, savanyításra, vagy fermentálásra, juhászatot, méhészetet látogatnak meg majd a résztvevők, ugye ott, és azért éppen Terényre, a Nógrád megyere egy kis apró falu, ez összesen 700 lakos egyébként, 700 almennyi laknak, esett a választás, mert hogy a magyar vidéket is egyre többen hagyják el, most már több száz magyar falu vált kihaltá, és egyre nő ez a lista, hogy a vidék élhető, tehát nagyon sok fiatal pályakezdő család él Terényben, ott gazdálkodnak, megélhetésük van, közösséget alkotnak, tehát hogy van benne egy ilyen vidékmentési jó példa is, tehát ugye a fiatalok ne csak tanuljanak erről, hanem a saját bőrükön érezzék, illetve megmerítkezenek ebben, hát egyébként egy gyönyörű szép természeti környezetben van Terény, ezt egyébként is ajánlom bárkinek, mert gyönyörű szép úti cél, vagy jó nyaralási pont is, nagyon sok ilyen jellegű hely van ott, és hát ezt szeretnénk, tehát szakemberek, a jezsuitákkal fogtunk össze az idén, illetve a Boldogasszony iskola nővérekkel, akik most a Laudato Si terén a Ferenc pápa ide vonatkozó tanítása, ugye a fenntarthatósággal kapcsolatos tanítása, a Laudato Si című munkájában foglalja össze. Ennek szellemében igyekeznek az iskolában az életet szervezni. Úgyhogy hát a Mári Rádió ennek csak idézőjelben a szervezője, meg a generálója ennek a tábornak, de nagyon komoly szakmai háttérrel, stábbal működik. És itt is az a célunk, hogy a fiatalok ne csak egy táborban legyenek részt és kész, hanem hogy az életüket is így ennek megfelelően alakítsák át. Sőt, az is a célunk, hogy a fiatalok hassanak a szüleik, nagyszüleik, környezetük, a saját generációjukra, legyenek a teremtésvédelem nagykövetei. Tehát, hogy egy ilyen, hát igazából egy mozgalmat szeretnénk indítani.
1: Tehát akkor médiatábor Keszthelyen és ökotábor Terényben. Augusztusban akkor mikor egészen pontosan?
0: Tehát akkor időrendi sorrendben először az ökotáborra kerül sor, a teremtésvédelmi táborra augusztus 7-e és 12-e között Terényben, Nógrád megyében. Mári Rádió honlapján lehet jelentkezni az ökotábor menüpontban, minden információt lehet elolvasni, hát ott lehet jelentkezni, részvételi díjat rendezni, illetve a médiatábor az idén 9. alkalommal Keszthelyen lesz, augusztus 14-e és 19-e között, ugyancsak a Mária Rádió honlapján minden információt megtalálnak az érdeklődők. És még egy fontos dolog, mind a két táborhoz, akinek anyagi problémát jelent a részvételi díj befizetése, egyébként semmilyen plusz haszna nincs a Mária Rádiónak ezen, tehát tényleg bekerülési költség árat tudtunk biztosítani. Vannak, hála Istennek, jótevők a Mária Rádió mögött, mellett, és akinek anyagilag gondot okoz a részvétel, például nagycsal, most már idén is volt, tavaly is minden évben, akkor ez teljesen diszkréten, tehát senki nem tud, hát majd a többi résztvevő nem fog tudni róla, ott is van a honlapon, hogy hogyan lehet, vagy írjanak e-mailt, hogy szeretnének támogatást kérni, és hogy jelentős kedvezménnyel tudunk helyet biztosítani a táborozóknak, akik ilyen problémával küzdködnének esetleg.
1: Osvai Péternek, a Mária Rádió munkatársának nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
0: Én köszönöm. Szervusztok, és jó munkát nektek.
1: Köszönjük. Kedves hallgatóink,

folytatjuk a napindító címűsorunkat méghozzá egy zenével. A Four King plus Country-tól következik a Ceasefire, azaz a Tűzszünet című szám, utána pedig egy újabb interjúval várjuk vissza önöket.

0: Önök a Márnyi Rádió napindító című műsorát hallgatják, 7 óra 48 perc van, és a következő percekben Horváth Margit Orsolyával, a Hegy Keresztény Gólyatábor szervezőjével fogok beszélgetni, akit sok szeretettel köszöntök. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Köszönöm a lehetőséget!
0: Ugye 19. alkalommal szervezitek meg ezt a Hegy Keresztény Gólyatábort Szolnokon. Miről szól ez a tábor?
1: Hát igazából a nagy lényegét elmondtad, ez egy keresztény gólyatábor. Maga a hegy, ez egy mozaik szó, és azt jelenti, hogy hittel az egyetemen. Tehát elsősorban olyan érettségizőket keresünk, akik tovább tanulnak, hogy nekik nyújtsunk egy ilyen autentikus gólyatábor élményt.
0: Ez lesz a 19. alkalom. Hogy sikerült az eddigi 18?
1: Először, ha jól emlékszem, 2008-ban két pannonhalmi diák találta ki, hogy egy ilyet létre kéne hozni, és abból nőtte ki magát már a tábor. Minden helyszínen voltunk lassan az országban, Bodajkon, Szolnokon, Egerben, Esztergomban. Mindegyik helyszín remek lehetőség volt arra, hogy egy ilyen tábort megszervezzünk.
0: Ugye, jól olvastam, tehát egyetemtől függetlenül várjátok a jelentkezőket, és azokat, akik ősztől kezdik meg a felsőfokú tanulmányaikat. Ha jól tudom, akkor neked is van személyes kötődésed ehhez a táborhoz. Micsoda?
1: Több minden is. Elsősorban talán, ami a legfontosabb, hogy én úgy kerültem ide, hogy nagymamám hallotta a rádióban, hogy
0: csak nem ebben.
1: Van. De. Még 24-ben, és mondta, hogy nekem mennem kell. Nem bántam meg. Életem egyik legjobb élménye volt, és akkor megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék ekkora élményt nyújtani másoknak, úgyhogy idén második éve szervezek tábort. Most már tapasztal, és azt kell, hogy mondjam, ez az egyik legjobb dolog minden nyáron, és nagyon várom már az évben ennek a szakát, hogy neki láthassunk.
0: Milyen élményeket gyűjtöttél ebben a táborban?
1: A legfontosabb talán a barátságok. Mai napig olyan tartós barátságok fonódtak ott össze a táborban, a kisebb-nagyobb csoportokban, amiket nagyon hasznosnak tartok most az életben és az egyetemi évek alatt is. Hiába tanulunk nagyon más szakokon, nagyon más egyetemeken, de egy nagyon jó támogató és baráti közeg van, amit a tábor után is ugyanúgy felelevelítünk, és látogatjuk egymást, és tartjuk a kapcsolatot, és így segítünk egymásnak a mindennapi életben.
0: Te egyébként hova jársz?
1: Én jelenleg a Semmelweisen tanulok másodévesként, mint egészségügyi szervező.
0: És akkor itt tényleg nem csak budapesti egyetemekről jöhetnek leendő hallgatók, hanem bárhonnan az egész országból. És jönnek is.
1: Igen, ez így van. Az ország bármelyik egyeteméről, főiskolájáról nem is kell feltétlenül tovább tanulni. Szervezői gárdában is van olyan, aki tovább tanulás helyett elment katonaságba. Mindenkit nagyon nagy szeretettel válunk. A lényeg, ami igazából fontos, hogy ilyen érettségi utáni állapotban legyen az ember.
0: Milyen programok vannak? Tehát mondjuk egy tábornak a menetrendje?
1: Általában az első programunk az egy városi vetélkedő. Ez egy ilyen viccesebb verseny, ahol ilyen különböző állomásokra kell elmenni, és például le kell vennetek az oknitokat, miközben egy nagy laborvizet tartotok a fejetek fölött, ugyanúgy a lábatokkal, mindenféle állomásokon, és általában ilyenkor az adott városnak a területét próbáljuk itt bemutatni, meg bejárni. Nekünk annó Egerbe volt a tábor, is tök érdekes volt ott a főutcán mászkálni, miközben ilyen rejtvényeket kellett megoldanunk, meg hullahopp karikákon átbújni. Van sportnapunk, az alatt vannak sorverseny lehetőségek, egyéb sportolások, mint kosárlabda, röplabda. Van egy lelki napunk, ami alatt csendállomások vannak, azt egy ima estel zárjuk, ahol tanúságtételeket lehet hallgatni. Tavaly például éjféli misére is volt lehetőség. Van egy borkostolónk, ez szokott egy ilyen nagy hívószó lenni minden évben, ilyen kis szofisztikált, kiöltözünk, gyertyafényes vacsorák, mindig egy borásztársaságában, akik bemutatja a tételeket és magyarázóluk, így bevezetni az embereket egy kicsit a borok világába. És van természetesen a bál, az egyik legfontosabb programunk, ez van a tábor végén, Ez egy nagy bál igazából, ahogy el lehet képzelni, és ehhez tartunk táncoktatásokat is. Általában hármat szoktunk egy táborban, azért, hogy senkit ne érjen felkészületlenül. Tipikus társas táncok, szalsza, csa-csa-csa, angol keringő, bécsi keringő, én is itt tanultam meg a nagy részét is, és elég is volt. Tehát a bálnapján már nagyon jól éreztük magunkat ezzel a 3-4 fajta lépéssel, amit tudtunk, és az egész éjszakát végig tudtuk táncolni.
0: És végezetül, kiknek ajánlod ezt a tábort, hogy mindenképpen menjenek el?
1: Ó, hát én mindenkinek ajánlom, de hogy elsősorban, ha most érettségiztél, nagyon szívesen várunk, hogy melyik egyetemre mész tovább, egyáltalán nem számít, hogy milyen gyülekezet, felekezet tartja, vagy egyáltalán nem számít, ökumenikusak vagyunk, szóval mindenkit szeretettel várunk. És akiket még meg szeretnék szólítani, nagyon sok emberről hallottam, hogy annól szeretett volna jönni, csak azt ő évében pont nem ért rá. Gyertek vissza. Nekünk volt olyan ismerősünk, aki másodév után jött gólyatáborba, és annyira megtetszett neki, hogy jövő évben maradt szervezőnek is. Úgyhogy ez egy nagyon nagy élmény, úgyhogy senki nem maradjon ki belőle.
0: Hegy keresztény gólyatábor, tehát augusztus 10 és 15-e között Szolnokon. Horváth Margit Orsolyának, a tábor szervezőinek nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk is, hogy beszélgethettünk.
1: Én köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, mi itt a Mária Rádió napindító című műsorában hírpercekkel folytatjuk, majd a napszentje következik, utána pedig Meskó Zsolttal, íróval, rendezővel fogok beszélgetni színházról, filmről, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Legyenek így!

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Betöltötte 99. életévét Kerényi Lajos atya. A globális békéért imádkozott Leó pápa. Első alkalommal rendezték meg a budapesti görög-katolikus focikupát. Jönnek a részletek, a szerkesztő Beti Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Hétfőn betöltötte 99. életévét Kerényi Lajos atya, aki 1927. június 1-én született Szőnyben. A piarista rendbe 1946-ban lépett be, és 1952-ben Vácon szentelték pappá. Papi szolgálatát Budapesten az Alsó Krisztina városi templomban kezdte, majd többek között Széchenyben, Rimócon, Csolnokon, Nagymaroson és Angyalföldön is tevékenykedett. 1976-tól a külső ferencvárosi Szentkereszt plébánia káplánya, majd 1996-tól 2017-ig plébánosa volt. Ő hívta életre a nagymarosi és az egerszalóki ifjúsági találkozókat. 1990-től a Szent Margit gimnázium tanára. Élete folyamán számos könyvet is írt, és több kitüntetésben is részesült. 2007-ben Hit Pajzsa díjjal, 2019-ben Mindszenti emlékéremmel tüntették ki. Vasmiséjét 2017. június 25-én koncelebrálta. További jó egészséget kívánunk neki, Isten éltesse sokáig. A világbékéért imádkozott Leó pápa a vatikáni kertekben. A szombatesti rózsafűzér imádságba online kapcsolódott be a világ Mária kegyhelyeinek jelentős része, áll a Vatican News hírében. A Szent Atya beszédében hangsúlyozta, a béke nem elmélet vagy naív illúzió, hanem mindennapi elkötelezettség, amely az igazságosságból és a szeretetből fakad. A pápa kiemelte, hogy a feszültségekkel teli időszakban meg kell hallani a menekültek, az ártatlan gyermekek és szenvedők kiáltását. Arra is rámutatott, hogy a béke érdekében mindenki köteles tenni, kezdve a kicsi, de fontos dolgokkal, és tartózkodva minden verbális vagy fizikai erőszaktól, a mindennapi életben és a közösségi médiában egyaránt. Az igazi béke a megbékélés szavainak kimondásával kezdődik, hangsúlyozta Leó pápa. Szombaton rendezték meg az első budapesti görög-katolikus focikupát, tudósít a Hajdúdorogi főegyházmegye. A pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódó sporteseményt a Rákosmenti görög-katolikus közösség szervezte a fővárosi egyházközségek csapata számára. A rendezvény közös imádsággal kezdődött, majd dr. Jackó Sándor helynök köszöntötte a megjelenteket, beszédében kiemelve a csapatszellem és a közösség fontosságát, párhuzamot vonva a sport és a hitélet között. A labdarúgó tornán több generáció lépett pályára. A sportszerűség, az egymás iránti tisztelet és a közös öröm újra megmutatta, hogy az egyház nem csupán a templom falai között él, hanem minden olyan alkalomban is, amelyben Krisztus követői egymásra találnak. Remények szerint a mostani kupa egy új tradíció kezdete is, mert a tornát a jövőben évente kívánják megrendezni. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Beti Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a Napszentjéről.
2: Szent Marcellin és Péter. A két vértanú, Marcellin és Péter neve benne van az ősi római misekánonban. Megbízható hagyomány természetesen ugyanúgy alig áll rendelkezésünkre, ennek a vértanú párnak az esetében, mint Ágnes, Néreusz és Achilles, vagy Pongrác vértanúságával kapcsolatban. Kettejüknek föltehetően 500 táján írott szenvedés története tájékozottnak és beszédesnek mutatkozik. Formája szerint épületes, dicsőítő irat a vértanú tisztelet szolgálatában. azt már nem áll módunkban megállapítani, hogy mit lehet belőle tárgyilagos híradásra visszavezetni. Eszerint a két vértanú római klerikus volt, Marcellin áldozópap, Péter pedig exorcista, ördögűző. Diokléciánus császár üldözésének idején szenvedhettek vértanú halált. Damasus pápa azt állítja a két római vértanú sírfeliratában, hogy haláluk és eltemettetésük történetét a kivégző hóhértól ő maga hallotta, akkor, amikor még gyermek volt. Helyi tiszteletüket Rómában ki lehet mutatni. Sírjukat a Via Labicánán lévő temetőben tisztelték. Konstantin császár bazilikát építetett oda, és ehhez hozzáépítette anyjának, Ilonának mauzóleumát. A két szent erekjéje 827-ben a majnamenti Zeligenstadtba került. A két római vértanú életéből a legendás szenvedés történet épületes részleteket tud elbeszélni. Amikor Pétert bebörtönözték, megnyerte fogolytársai és őrei bizalmát. Artémius felügyelő is elpanaszolta gondját. Van egy leánya, akit megszállva tart a gonosz lélek. Péter ajánlkozott, hogy Krisztus nevében meggyógyítja. Artémius azonban nem akarta elhinni, hiszen ha Péter istene olyan erős volna, akkor először nyilván saját szolgáit szabadította volna ki a bilincsekből. De Péter bátorította őt, hogy higgyen Isten erejében. Akkor a börtönfelügyelő kettős láncot hozott, és a szentre zárta. Ha Istenet kiszabadít ebből a kötelékből, és meggyógyítja a lányomat, hinni fogok Krisztusban. A következő éjszaka Péter szabadon, keresztel a kezében lépett a kételkedő elé, akinek a leánya is teljesen meggyógyult. Artémius egész háza népével rögtön kérte a keresztséget, és szabadon engedte a fogoly keresztényeket, és azokat, akik meg akartak keresztelkedni. Marcellinus pap, aki ugyancsak abban a börtönben volt, mindnyájukat megkeresztelte. Amikor a bíró megtudta, hogy Marcellin és Péter megkeresztelte a felügyelőt és más foglyokat, és mindnyájan szabadok, sietve újra összefogadta, és egy szigorúbb börtönbe záratta őket. Kínzó pribékek jöttek, Marcellint üvegcserepekre fektették, Pétert pedig kalodába zárták. De éjszaka az úr angyala kiszabadította őket börtönükből, és megparancsolta nekik, hogy szóval és tettel tovább erősítsék a keresztény népet. Siettek, hogy segítsenek Artémiuson, akinek szintén meg kellett éreznie, tapasztalnia a bíró haragját. Családjával együtt megkövezték. Végül Marcellint és Pétert egy sötét erdőbe hurcolták, és ott lefejezték őket. A legenda még arról is tud, hogy a hóhér látta, amint lelküket angyalok kísérték az égbe. Ezáltal ő is eljutott a hitre. Istenünk, ki Szent Marcellin és Szent Péter vértanúi dicsőséges hitvallásának emlékezetét erősíted bennünk, és oltalmunkra fordítod, kérünk, segíts, hogy követésük előbbre vigyen, és közben járásuk támogasson minket, Krisztus a mi Urunk által.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
3: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Napindító című műsorát hallgatják. Pontos idő 8 óra 4 perc, és a folytatásban, ha minden jól megy, akkor Meskó Zsolttal, íróval, rendezővel fogok beszélgetni, akit, amennyiben itt van a vonalban, sok szeretettel köszöntök. A folytatásban Meskó Zsolttal, íróval, rendezővel fogok beszélgetni, akit sok szeretettel köszöntök, jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok, szép jó reggelt mindenkinek!
3: 2001-ben egy 2001-es interjút olvastam tegnap önnel. Ott azt mondta, hogy alapvetően producernek tartom magam. Most egy 25 évvel később minek?
4: Hát inkább író-rendezőnek. Akkor egy filmes pályám elején voltam. és nem régen végeztem a filmművészeti főiskolát, és hát a filmes területen indultam el, de aztán így az egyéni jelenfejlődésem szempontjából történt egy érdekes dolog, ami abból a szempontból tanulságos lehet, hogy az üres ego hova viheti az embert, hogy én mindig arra vágytam filmkészítőként, hogy na majd én Oscar díjas leszek. Ez mire másra vágyjon az ember? Igen. És 2006-ba egy kis játékfilmem, az volt a címe Fiúk a házból, azóta nem volt bemutatva Magyarországon, bejutott az Oscar díjon a kisfilmek között a legjobb 10 közé. De nem jutott be a legjobb 5-be, tehát nem, de hogy én valamiért azért, hogy nem jutottam be a legjobb 5-be, pedig én nagyon készültem, hogy én Oscar díjas leszek, valahogy megsértődtem a filmgyártásra, hogy én nem kaptam Oscar díjat, és azt mondtam, na jó, akkor én azok közben nem foglalkozok filmekkel. Addig rendeztem már egy nagy játékfilmet, több kis játékfilmet, és így elfordultam tőle, de hát azóta ezért lelkileg túlléptem ezen a történeten, és felismertem a célok nélküli egót, illetve az Isten nélküli egónak a kis magányos küzdelmét. De hát úgy alakult az életem, és inkább a színházi terület felé fordultam.
3: És azóta nem is rendezett filmet egyébként? 2006 óta?
4: Nem. Azt mondhatom, hogy minden második évben írok forgatókönyveket a Fiókomba, most is van két tervem, de a színház és az egyéb munkáim nem teszik lehetővé, illetve hát most lehet nyíltan beszélni, tehát az utóbbi időszakban, hát az elmúlt időszakban én magam is inkább a fekete listán voltam, nem tudom, hogy kerültem oda a magyar filmgyártásba, tehát pályáztam, de mindig ilyen utasításra kerültem, és meg is kérdeztem, hogy én rajta vagyok a fekete listán, és megkaptam a választ, hogy igen, nem tudom, hogy kerültem oda.
3: Hát igen. És ha jól olvastam egyébként, a Mephistóban játszott az egyik első statiszta szerepét.
4: Igen, az egy meghatározó élmény volt gyerekkoromban. Szabó István Mephistójában statisztáltam, és egyszerűen a film ereje és a valóság erejének a kapcsolatáról döbbenetes élményeket szereztem, ami valahogy meghatározó, főleg egy gyerekember számára, 12 éves voltam, és Hitler-Jugendeket játszottunk, és hogy az egy drámai élmény volt, hogy egy busznyi gyerek ült a filmforgatásra váró kocsiban, vittek minket a forgatásra, mindannyian második világháborús Hitler-Jugend egyenruhába. És hát 12-13 éves gyerekek, hát nem nagyon tudva erről a korszakról nagyon, azzal szórakoztunk, hogy ilyen helyi Hitler kézmozdulatokkal, amikor megállt a busz pirosnál, akkor mindig ezzel szórakoztattuk a járókelőket. Általában azért ilyen döbbenten néztek. Még egyszer csak egy busz megállónál megálltunk, és ugyanezt csináltunk, és egy idős 70-80 éves férfi, tehát ez a 80-as években vagyunk, tehát valószínűleg megérte ezt a kort, tehát valószínűleg megérte. Nagy lelkes arckifejezéssel, ugyanilyen kézlendítéssel választott meg. Erre, de hogy működik a gyerek lélek, erre abban a pillanatban az összes gyerek megérezte, hogy itt valami szörnyűség részesei vagyunk, és mindenki leengedte a kezét, és soha többet nem csináltuk. Szóval, hogy tehát amikor a gyermeki álmodozás belefut, vagy játék belefut a valóság szörnyűségébe, hogy jé, tényleg ott van egy ember, aki ezt komolyan veszi, ezt a helyét lehet az utcán, és válaszol nekünk, abban a pillanatban mindenki abba hagyta.
3: Igen, tehát komoly valóság, igen.
4: A komoly valóság, igen.
3: Na most én tegnap este megnéztem a Somlói Galuskát és a Morel fiút. Aha. Két a Fehér Alsót azt nem találtam az interneten, de ezt a kettő az elérhető. Akkor azt már elmondta, hogy miért hagyott fel legalábbis időszakosan, biztosan a filmezéssel. Mit csinál manapság?
4: Alapvetően színházi produkciókkal foglalkozom. Darabjaimat játszák kőszínházak, amatőrtársulatok, kisebb színházak. Ugye, ami jelentősen most az elmúlt évekből, tehát a Madách Színház játssza a 15. című műzikelünket Derzsi György zeneszerzővel. Ez a 15. aradi vértanúról szól, és egy a Madách műzikel pályázatát nyerte meg 3 évvel ezelőtt. Amire a színházi világban most nagyon büszke vagyok, hogy azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes utat kezdtünk el járni, hogy a templomi színjátszás. A templomi színjátszás, tehát 11 évvel ezelőtt Pasaréten, ahova járunk, alapítottunk egy templomi színjátszó társulatot, és elkezdtünk misztériumjátékot játszani, az elsőként Szent Ferenc életéről, aztán később különbözőket, és aztán végülis a Passió eljutottunk, a magához a Passió játékhoz. És én azt hittem, hogy ez mindenhol van, tehát hogy ez általában a templomokban vannak templomi színjátszókörök, aztán kiderült, hogy Budapesten mi vagyunk az egyetlenek, és országszerte sincs sok. Elkezdtem tudományos kutatásokat végezni ezen a téren, és kiderült, hogy 1948-ig szinte minden magyar templomban volt templomi színjátszókör, csak ezt a kommunista hatóságok 1948-ban betiltották. És az jutott eszembe, hogy hát akkor ezt hogy segíteni kéne ennek a újraindítását, és négy évvel ezelőtt egy ilyen Passió képzést mondtunk. Tehát, hogy arra vállalkoztunk, pasarjöti fiácok, hogy kiképezzünk templomi közösségvezetőket, hittantanárokat arra, hogy a saját templomukban meg tudják valósítani ezt a Passió játékot, amihez minden támogatást megadunk. Az elmúlt három évben 35 Passió valósult meg, és idén például 1100-nal játszottak Passiót különböző településeken, és ennek az együttműködésnek egyik szép folyamánya, hogy a Váci Egyházmegyével, ahol szintén idén Passió képzést tartottunk, is 6 új Passió született ott a képzésemben, hogy Háza Andreával, ott a helyi kommunikációs vezetővel született egy gondolat, hogy 1000 éves idén a Váci Egyház megye, és ennek alkalmából szeptember 19-én egy hatalmas misztériumjátékot rendezünk a Váci Egyház megye 1000 éves történetéről, és ez a közösségi színjátszás alapjából kiindulva megszólítottuk az egyházmegye közösségeit, és 27 település jelentkezett, több mint 300 önkéntessel, és ez a 300 önkéntes fogja eljátszani, mint amatőr színjátszó az egyházmegye 1000 éves történetét. Most szombaton volt az első találkozó a közösségvezetőkkel, és hát nagyon elkészült a darab, én írtam, és nagyon lelkesítő. Tehát maga ez a gondolat, hogy a színház mint közösségteremtő erő. Egyrészt azért, hogy akik részt vesznek benne, másrészt, tehát azt hiszem, hogy 350 ember lesz a színpadon, és azt sugározza valóban, amiről szól a darab is, hogy ezt az egyházat együtt épít. Nem profi színészeket hívtunk meg, vagy hivatásos tánckart, vagy valaki, hogy ünnepeljünk, hanem 350 ember az egyházban minden részben előjön, és előad egy színházi előadást. Erre a színház zseniálisan alkalmas, hogy ezeket a gondolatokat, amit egyébként hitünk alapja is, közvetítse, de maga a közösség annak is, tehát hogyha még meg se szólalna senki a színpadon, csak feljön a 350 ember is megállna, nézni a nézőket 3 percig, annak is olyan ereje lenne, ami azt mutatja, hogy ebben az egyházban azért van erő, és ennek a közösségnek van ereje.
3: Melyik munkájára a legbüszkébb eddigi pályafutása során?
4: Hú, ez jó kérdés. A büszkeség az egy jó kérdés, mert hogy egy idő után, amikor már az ember felismeri, hogy nem az ego dolgozik benne, hanem valami más is, és rájön annak a szép magyar szónak az értelmére, hogy eszembe jutott. Az eszembe jutott az azt jelenti, hogy valahonnan ez jön, ez a gondolat, amit én megírok. Valahonnan jön ez a történet, amit én elmesélek. És valahonnan kívülről jön, tehát felismerem, hogy nekem van egy alkotótársam, akit nevezünk a múzsának, de hogy én azért mégiscsak azt veszem észre, hogy a jó Istentől kaptam egy ajándékot, egy képességet, hogy tudok ilyen történeteket írni, tudok ilyen történeteket rendezni, és tulajdonképpen azt mondom, hogy néha azt érzem magamat, hogy olyan vagyok, mint egy toll, amit valaki vezet. És Az döbbenetes erő, hogy mondjuk egy színházi előadás végén, mondjuk a Madách Színházban véget ér a 15. előadása, és 900 ember feláll a nézőtéren, minden előadás után állva tapsolnak, minden előadás után sikoltoznak, bravóznak, és akkor jé, ott ülsz a nézőtéren, nem büszkeséget érzel, hanem azt, hogy egy ideig büszkeséget érzel, de utána már hálát. Tehát hálát érzel, hogy köszönöm Uram, hogy ilyen lehetőséget kaptam az életbe, hogy részese lehetek ennek, hogy létrehoztuk ezt a történetet, Derzsi György zeneszerzővel, Szirtes Tamás rendezővel, és rengeteg kiváló színésszel, és jé, de jó, hálát érzek, hogy örömet tudok adni másoknak, és köszönöm szépen ezt a pillanatot. És ebből a szempontból minden estére, minden előadásra, minden pillanatra azt mondom, hogy jó értelemben büszke vagyok, de ez a büszkeség most már nagyon erősen keveredik a hála érzetével, hogy ezt létre tudtuk hozni. És ahogy létrehozom ezeket a közösségi előadásokat, megtapasztalom a közösségi alkotásnak az erejét is. Hiszen én vagyok az író, de ahhoz, hogy megszülethessen, ahhoz kell a közösség. Most mondok egy példát, hogy most elkészült ez a darab, és utána ott volt 27 közösségvezető Vácon szombaton, felolvastuk, és azt mondtam nekik, hogy szervusztok, ezt mindenki meg fogja kapni, és már most is arra kérek, hogy mindenki tegye hozzá kommentárjait. Tehát, hogy mit érez benne, mit javasol változtatást, stb. Erre egyrészt mindenki nagyon meglepődött, hogy ő is beleszólhat a darabba, tehát másrészt pedig fantasztikus jó megjegyzések jöttek. Tehát olyan dolgok, amiket íróként hirtelen nem is veszel észre. És akkor ez a közösségi alkotás.
3: Még egy gyors kérdés a végére, hogy milyen tervei vannak a munkával kapcsolatosan a jövőben? Mondjuk ez lehet összefüggésben van azzal, hogy mit gondol a magyar filmezés a helyzetéről.
4: Hát a magyar filmezésről most kicsit távol vagyok, a magyar filmezésnek drukkolok, hogy helyreálljon egyfajta normális támogatási rendszer, és ne legyenek fekete listák, hogy valaki nem kaphat támogatást, mert nem egy adott gondolatnak a híve. Itt azt gondolom, hogy nagyon fontos a hétköznapjainkban azt, hogy a saját hitünket a politikai szekértáborok fölé emeljük. Tehát én, mint rendező, nem egy párthívőhöz szólok hozzá, hanem egy testvéremhez, aki ugyanúgy az Isten teremtménye. Tehát ezt csak fölé kell emelkednünk ennek. Tehát mindenki szavazzon arra, aki ezt szeretne, higgyen ebbe, tiszteljük egymás hitét, ez teljesen rendben van. De a közösségi ügyeinkben, tehát a pártpolitikát ne hozzuk be ennyire a hétköznapjainkban, amennyire sajnos bekerült, és ne felejtsük el, hogy nekünk van egy közösebb ügyünk, a saját hitünk, és a saját teremtett voltunk, és az legyen az első, és az határozza meg. Igazából ezt kívánom a társadalom minden területére, mert hogyha ez meg tud valósulni, és a mi egyházunk újra missziós lelkülettel és evangelizációs lelkülettel telítődik, akkor tulajdonképpen akkor azt az utat járjuk, amire Jézus küldött minket. Ha van álmom, akkor az kicsit ilyen játékos álom, de hát, hogy legyen minden magyar plébán ilyen templomi színjátszó társulat. Hát ugye ezért dolgozunk, de most van egy különleges álmunk is, hogy volt egy kis konferenciánk ezzel a 35 színjátszó társulattal, akik létrehozták ezeket a passiókat, és hogy azt tervezzük, hogy előbb-utóbb, hát most lehet, hogy ez jövőre, vagy valamikor, hogy kivigyük Vatikánba, tehát a Vatikánba a pápához a passiójátékot, és azt javasoljuk a Vatikánnak, hogy minden évben tartson húsvét előtt lehetőséget arra, hogy úgymond nemzeti passiók jöjjenek, és ott ebben mi magyarok lennénk az elsők, de aztán hívják az olaszokat. De vannak jó országok, ahol ez a passiójáték nagyon jeles működik, és van egy ilyen tervünk például, hogy ez megvalósuljon.
3: Akkor ehhez is. Sok sikert kívánok, és nagyon szépen köszönöm Meskó Zsoltnak, írónak, rendezőnek, hogy beszélgethettünk.
4: Nagyon szépen én is köszönöm, és szép napot kívánok a rádió minden hallgatójának. Viszont hallásra.
3: Kedves hallgatóink, mi pedig most Bobby Womack-kel és az Across 110th Street-tel, azaz Át a 110. utcán című dallal folytatjuk, meg Quentin Tarantino Jackie Brown című filmben is elhangzik kétszer, most itt a Mária Rádióban is. Jó reggelt!

Kedves hallgatóink, a Mária Rádió napindító című műsora a mai reggelen a végéhez közeledik, úgyhogy én Szádvári József technikus kollégám nevében is nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és Szádvári Józsefnek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, hiszen nélkül ez a műsor nem valósulhatott volna meg. A mai reggelen a napindítóban Barát Benedeket hallották, a Bastille-től a Pompeii című számmal búcsúzunk, örülök, hogyha velünk tartottak. Szép napot kívánok mindannyiuknak. Viszont hallásra!

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Lépcsők című sorozatunk szerkesztő műsorvezetője Farkasi Bolya Mária pszichológus a Megszületés öröme címmel jelentetett meg kötetet, június 3-án 21 óra 5 perckor a könyv kapcsán a szerzővel Ládai Eszter beszélget. Kedves mindenki, kedves hallgatóink, amikor 18 évvel ezelőtt felkérést kaptam, hogy azokból a történetekből, amelyeket megosztottam a közösségi oldalamon, készítsek egy műsort a Mária Rádióba, és ezt felkértem Mihály atyát segítségül, majd a tervezgetés során a Kincses Láda címet adtuk neki, eszünkbe sem jutott, hogy elérhetjük vele a 300. adást. Ma azonban elérkeztünk erre a szinte hihetetlen számra. Ezen a napon 18 órakor 300. alkalommal szólal meg élőben a Kincses Láda műsor. Hálával tartozunk mennyei atyánknak és a szűzanyának, hogy eljutottunk ehhez a mérföldkőhöz. Éppen ezért mai adásunkat a hálának és a köszönetnek szenteljük. 300. élőadásunkban a hála érzését szeretnénk megerősíteni magunkban, de hallgatóinkban is. Az adás vége felé pedig várjuk majd telefonhívásaikat is. Hallgassák szeretettel összeállításunkat. Kedves hallgatóink, Horváth Nelli szerkesztő kolléganőm gondolatait hallgathatták a június 7-i Kincses Láda című műsor kapcsán. Ezek voltak a Mária Rádió hírei. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Viszont hallásra!

Mária Rádió. Otthon a családban. Isten műve a család. Házasoknak házasságról. A Szombathelyi Mária Rádió műsorát hallják.

0: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ez itt az Isten műve, a család. Akik ezt a műsort hallották, ugye ez minden két hétben van, reggel 8 óra 30 perckor. Balázsral és Csillával beszélgettem, akiknek 7 gyermekük van, hogyan találták meg egymást, hogyan szerették meg egymást, és az első évekről, ami Körmenden történt, Körmenden zajlott, ott az gyógyszerészek mind a ketten, és az égi gyógyszertárban dolgoztak, de ugyanakkor megtalálták a plébánián is a családközösséget, azokat, akikkel közös értékrenden voltak, és vannak most is. Balázs és Csilla, szeretettel köszöntelek benneteket. Én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője, és akkor most folytassuk a beszélgetést azzal, hogy jött az első gyermek.
1: Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat, köszöntjük József atyát, köszönjük a meghívást. Nem 5 év házasság után igazából, tehát mind a kettőnknek nagyjából papírja volt róla, hogy nem lehet gyerekünk. És egy ima meghallgatásra született az első gyermekünk.
0: Hogy így történt ez az imádság? Mit csináltatok? Elmentetek valóban zarándokolni, vagy elmondtatok egy imát a körmendi templomba, vagy hogy?
1: Hát igazából csak otthon térdepelve, a feszület előtt imádkozva történt a lelki élmény, hogy én tudtam, hogy a feleségem már várandós. És akkor mondtam, hogy én tudtam, hogy már megfogant a gyermekünk, és Csilla nem tudta, és mondtam, hogy vegyen egy tesztet, és megnézte, és akkor úgy volt.
0: Hogy élted meg ezt, Csilla?
2: Balázsnak és az édesanyának sok ilyen megérzése van, és meglepett, de nagyon örültem neki, és boldog voltam, hogy a Balázs ezt tudja. Matyit vártuk, az is kapott Mátyás nevet, mert ugye Isten ajándéka a Mátyás név. Hát nagyon örültünk. Én nagyon örültem. Sok gyereket szerettünk volna, és nem így indultunk. Annak idején azt beszéltük, hogy én is nagy családból származom, meg Balázs is, neki két testvére.
0: Ti hányan voltatok testvére?
2: Mi 4-en voltunk testvérek.
0: És te Balázs?
1: Meg 3-an.
0: 3-an, na mondjad.
2: És akkor ott még mikor beszélgettünk így a barátkozásunk kezdetén, hogy ki hány gyereket szeretne, akkor én mondtam, hogy hát szerintem 3 is elég, és akkor mondta Balázs, hogy nem, mert a páratlan az mindig veszekedni fog, 4 legyen. És így visszagondolva meg lett a Jóisten, pártatlan lett, mert lett 4 is, meg lett 3 is.
0: Összesen 7. Na, ezekről meséljetek egy kicsit, hogy jött ez ki?
2: Hát igazából úgy, hogy mindig elfogadtuk a Jóisten lépését. Én nagyon szerettem volna Matyi után rögtön. Mi viszonylag korán, vagy egymás után jöttünk a testvéreimmel, és az úgy nagyon jó volt együtt felnőni. A húgom az 7 évvel fiatalabb, és ő már egy kicsit ilyen egykeként nőtt fel mellettünk, és én úgy vágytam arra, hogy a gyerekek is ilyen egymás után jöjjenek, és végül is a Jóisten 5 év alatt 4 gyereket küldött hozzánk, ami így utólag visszagondolva, nem is tudom, hogy volt ennyi energiánk, mert gyakorlatilag a Balázsra támaszkodva ketten csináltuk. A nagyszülők azok még aktívak voltak, dolgoztak, messze voltak, és együtt vittük, és én mindig a mai napig is azt mondom, hogy fele gyerek az enyém, fele az övé, tehát a munka része. Tehát, hogy ő nagyon sokat segített nekem.
0: Aztán, hogy mikor jött a következő, a második?
1: Már 6 fiunk van, meg egy kislányunk, és igazából
0: Mátyás az mikor született?
1: 2001. január 5.
0: Aha.
1: És az Anna
2: novemberben, 2002 novemberében született.
1: November 13, Magyar 13. Szentek és Boldogok. És akkor a Bandika 2004. február 10, ugye a Betegek Világnapja, ugye? Vagy a Szent Skolasztika. És akkor a Jakab meg 2006. március 30.
0: Így. Milyen szempont alapján adtatok a gyereknek nevet? A Mátyás mondtad, hogy Isten ajándéka, de a többinek?
2: Hát az Anna a Balázs nagymamája. Uh-huh. És akkor róla neveztük el. Igazából nem tudtunk annyira megegyezni. Én ilyen rövidebb neveket szerettem volna, meg ilyen egy, mindegy németes nevek valahol, és akkor így megegyeztünk abba, hogy ha kislány lesz, akkor a nagymamája. Én nagyon szerettem a nagymamáját, és akkor a nagymamája nevét fogja kapni. És hát az Anna kislány lett, úgyhogy nem kérdeztük meg egyik gyereknél se, és hál' Istennek nem is árulták el a nemét, úgyhogy mindig születéskor derült ki, hogy kisfiú vagy kislány, úgyhogy mindig két névvel készültünk.
1: Emlékszem, amikor a Matyi született, azért egy kicsit, hogy mondjam, sok volt a stressz. Ugye az első gyerek, akkor éjszaka sír, akkor éhes, fáj a hasa, szomjas, nem tudom. Hála Isten, rengeteg tejünk volt, még a... vagy tejünk.
0: A Tomirán
1: beleségednek. És akkor, tudom, még volt egy ilyen, hogy hívják, hogy tejtestvér, hogy, tehát, hogy nem csak a Matyit tudott minden nap anyatejhez jutni, hanem még jártak is hozzánk. És, tehát annyi tejünk volt, hogy még tudtunk adni még egy gyereknek. Napi rendszerességgel, fél éven keresztül. És mindegyik gyerekünk gyakorlatilag két éves koráig legalább másfél éves korig.
2: Amíg nem érkezett a következő.
1: De tehát ugye, ahogy szépen fölépül egy keresztény család, ahogy azért tud nőni a szeretet, az ugye a gyerekek érkezésével is, meg hogy ugye ebbe az ember sok gondoskodás, meg sok odafigyelés, azért, tehát így folyamatosan azért tudtunk fejlődni ennek kapcsán is. A kihívások, a nehézségek nem riasztottak el bennünket egyébként a... Nem is emlékszem olyan hatalmas nehézségre, hogy gyerekekkel kapcsolatban lett volna... Nem emlékszem ilyenre. Hallom így most a kollégáktól, hogy van, akinek okoz nehézséget, de mi egész jó vid bennünket ez a lendület, és akkor a csillanálunk, ő nagyon komolyan tartja a napirendet, hát én végül is, tehát én nem próbáltam ezt megváltoztatni, hanem kivettem a részemet belőle, ahol tudtam. És nagyon sokat voltunk a levegőn, nagyon sokat mentünk ki a Rábapartra, gyerekekkel néztük az állatokat, tehát erre időt szántunk, és hogyha tél volt, akkor szánkoztunk, tehát ez így ment, és rendes, mindig időben elkezdtük a táplálást, a Csilla elkezdte tankönyv szerint, és akkor igazából nem volt ilyen problémánk, hogy milyen allergia, vagy nem eszik meg a gyerek valamit, ez kevésbé volt napi szinten küzdelem.
0: Mutassátok be gyerekeket, mindegyiket. Meséljetek egy kicsit többet Mátyásról, az elsőről. Mi most?
2: Hát ő mérnök információ.

0: Élet benne tovább az az értékrend, amiben ti éltetek, emberi értékrend, vallási értékrend?
1: Édesanyjának vitte tovább a sport tekintetében a kitartását. Feleségem Csilla evezett, és országos bajnok is volt evezésben, bizony nem kategóriában, és a Matyi is Pannonhalmán vívott, és sulivívás országos bajnok volt, és diákolimpikon.
0: Nagyon jó, gratulálok. És a következő gyermek?
2: Még a Matyihoz hozzáfűzném, mindig azt mondja, hogy ha hazajön, akkor itt mindig úgy érzi, hogy a túl sok vallást kap, az már nagyon elég neki, viszont hogyha fölmegy Budapestre, akkor meg úgy érzi, hogy neki kell evangelizálni ott fönt.
0: Akkor élő az Isten úgy kapcsolata.
2: Igen, hát
1: igen, tehát a Veni Szentét mindig elkezdik Szent Jónással, az egyház évet követik, misére járnak, tehát úgy gondolom, hogy ehhez tehát azt, hogy adtunk egy példát, minisztránsok voltak a ferenceseknél.
2: Meg hát a Pannonhalma is nagyon sokat. Brenner János általános is. Óvoda, először az óvoda, az óvodának is nagyon sokat köszönhetünk, az iskolának is.
0: De most már gondolom, a többi gyereke is mondjátok ezzel a pár mondattal.
2: Igen.
0: Igen. Na mesélj, mondjátok valamit a többi gyerekekről.
1: Az Anna lányunk, én arra emlékszem, hogy ugye egyszer éjszaka mentem be hozzá, és leszakadt a kiságya, és lógott ki a gyerek, és az kiságynak valahogy kilógott a fele, és nem volt meg az Anna. Kerestük az ágyba, és nem találtuk, mert kicsúszott az ágyból, szegény.
2: Már előző nap szülinapot tartottunk, és a szomszéd gyerekek, meg mindenki jött, a korosztály, ilyen óvis csoport, és ugráltak a kiságyba, és valami ott eltörhetett.
0: És szétugrálták a kiságyat.
2: És gyakorlatilag kicsúszott éjjel az Anna, úgyhogy én is így álmosan néztem, hogy mi történt. Nagyon aranyos kislány volt az Anna, rettentő kreatív, és a mai napig is kreatív, nagyon szeret olvasni, ő tervező grafikusnak készül, és idén most fog diplomálni majd.
0: Megmaradt-e az Isten hitbe?
2: Meg. Ő is a Sönstadt mozgalomhoz csatlakozott, és vezetőként is a Győri Cuczor Gergelybe egy pár évet vitte a lánycsoportot, és nagyon komoly a hite. Nagyon sok mindent. Például, amikor ő elkezdte az egyetemet, akkor azt mondta, hogy művészként ő szeretne egy vallásos közeget a háta mögé megtartó erőnek, és ezért a Ferences kollégiumba ment Pécsett, és ott egy nagyon-nagyon élő, viruló közösség van, és hát a dicsőítéstől kezdve, például itt a Nagyböjtben olyan volt, hogy mindenféle imamódot kipróbáltak a lányok, vagy együtt jártak Rorátéra karácsonykor, tehát hogy nagyon-nagyon sok. Én már azt tudom mondani, hogy minket meghaladtak.
1: És nem, az Annánál nem csak élő hite van, hanem egy nagyon közösségi ember, több közösségi programnak is a szervezője, például a Ferences kollégiumban irodalmi estje van, ezen kívül képes olyasmire, hogy hétvégén betanul egy táncot, és hétfőn azt már oktatja az egyik bencés is diákkal, mert ő is a Cuczor Gergely gimnáziumba járt Győrbe, ott érettségizett, és ott az egyik fiú, aki neki onnan ismeri, ő vele például táncot tanítanak, standard táncokat.
0: Az egy nagy érték a tánc.
2: És meglepő módon sokan is jelentkeznek rá, tehát hogy igény is van rá.
0: Ez nem a lötyögés, a diszkó, igen, hanem az igazi, klasszikus, igen, szép, szabályos tánc mozdulatok.
1: Igen, és emlékszem, hogy volt egy apa-lánya hétvége itt a Martineumba, és akkor csacsacsáztam az Annával, föl is kerültünk az újságba, vagy hát a honlapra, ahogy táncolunk az Annával, egy örök élmény a szombathelyi anya, apa-lánya.
0: Ennek a hétvége pedig apa-fia hétvége,
1: igen,
0: van.
1: Igen.
0: Jó, harmadik gyermek.
2: Bandikánk, hát kinézésre az édesapjára hasonlít, ugyanolyan nagy fekete lebontos haja van, illetve nagyon szeret főzni, a Balázs nagyon ügyes főzés szempontjából, sütés főzés szempontjából, úgyhogy vasárnap

0: nekem nagyon jó dolgom van, mert mindig ő készíti el az ebédet, és a Bandi is nagyon ügyes. Süt, főz, azt tudom mondani, hogy már szintén fölülmúlta a tudásunkat.
1: Ő most hány éves?
0: Ő
2: 2004-es, 22.
0: 22.
1: És akkor már ő végzett, vagy tanul?
0: Nem, ő még most fejezi a BSC-t. Az alapszintű 3 évet, és akkor szakosít tovább.
2: Vegyészmérnöknek
0: készül.
2: Igen.
0: Sokat segít otthon,
2: hát például
0: a gyerekeket.
2: Ja, még nem mondtam, hogy a Matyi megmentette az életemet a 2 hete, mert a feleségem több éve komoly presszió alá helyezett, hogy rakjak rendet a padláson. Én minden területen kibújtam alóla, és hazajött a fiunk 3 napra, fölköltözött a feleségem a padlásra, és mérnöki precízissel föltérképezte, átrendezte, becsomagolta, és minden.
0: Jakab is segített, meg a Jankó is, ezt kaptam anyák napjára, egy nagyon szép anyák
1: napi ajándék. És örült ennek az ajándéknak?
0: Igen, mert gyakorlatilag nem volt időmre. Én nagyon szeretem a rendet, meg a tisztaságot, és gyakorlatilag egy 5 éve már nem nagyon lehetett fölmenni a padlásra, csak így benyomtuk a dolgokat, és megörvendeztettek ezzel.
2: És most, hogy jöttünk el, 3 gyerekünk mosta az ablakot.
1: Ott csak van. Úgy maguktól.
0: Hát,
1: vagy egy kis szülői biztatásra.
2: A Bandika vezetésével. Úgyhogy hát...
1: Na, nem is tudom, hol tartunk. 4. gyerek következik?
2: A Bandikáról. Ő is egyébként ugye Pannonhalmán ő is Pannonhalmára járt, ott ő is vívott, és ő is diák olimpikonon aranyérmes, vagy érmes.
0: Őt a kémia
2: inspirálta, a kémia tanárja lett a Bérma keresztapja, meg őt kérte meg.
1: Ő Benci szerzetes?
2: Nem, civil tanár volt, Drozdik tanár úr. Úgyhogy nagyon szereti azért a számítógépet is a Bandika, szereti a japán
0: a
2: dolgokat.
0: És
2: ja igen, és ő tartja rendbe a kertet. Ő palántákat nevel, és erősülteti.
1: Ő itt még veletek?
2: Hát most...
0: Sűrűn jár haza, mert gondozza a kertet.
2: Igen.
1: Nagyon
0: ilyen
1: jó.
0: Különleges növényeket is ültet. Anyósomnak segített nagyon sokat. Nyaranként ment hozzájuk, és segített ott a birtokon. A kertben rendezte, és ezt a növény szeretetet anyósom palántán. A
2: édesanyám kertész Mária édesanyám, és hát
1: a foglalkozás a kertész.
0: Nem.
1: Hogy a neve kert.
0: Neve, csak a neve,
2: de az volt az élete, kötelez. A kert volt az élete.
1: Melyik
0: gyerek
1: következik? Gyerek
0: a Jakab.
1: Jakab?
0: Jakab.
1: Hogy kapta Jakab nevet? Mindenki apostol név.
0: Igen. Még ott se derült ki, ugye van egy Mátyásunk, egy Andrásunk, és hát én a 8. hónap közepén mondtam a Balázsnak, hogy most már ne válasszunk valami nevet. Ugye már 3 pici gyerekünk volt, és kértem, hogy most már lassan majd megszületik a gyerek, valami nevet választunk már, és a Bandikáról ugye a lánynév az tovább öröklődött, de a fiú név nem volt, és akkor abba egyeztünk meg, hogy Balázs lesz. Legyen, akkor kapja az apja nevét, Balázs lesz, és akkor az utolsó 2 hétben a Balázs szólt, hogy az egyik jó barátjának a fiát Jakabnak hívják, a kapin Pistit, ő görögkatolikus pap volt, pannonhalmi osztálytársnak a fia Jakab, és hogy ő azt szeretné. És én mondtam, hogy mindegy, csak legyen neve a gyereknek, és így kapta a Jakab nevet, ami számunkra nagyon kedves.
2: És amikor Albin atya prédikált egyszer a ferenceseknél, hogy pont Jakab név kapcsán, hogy adhat egy szülő Jakab nevet a gyerekének, aki a másik sarkát kapdossa.
1: Ja. Az Jakab volt. Ne tévesszük össze, hogy Jakabot a Jakabban.
2: Ja, egyszer ezt mondta.
1: Igen. Na jó.
0: Úgyhogy ő az a gyerek, aki nagyon kedves, nagyon finom, és mindig szeretettel bánt az öccseivel. Nagyon kedvesen, finoman. Ő vállalta be, hogy tanul biológiát, a többiek nem, mert neki is nagyon jó ment a kémia, matek, fizika, de ő választotta a gyógyszerészi pályát, úgyhogy most fönt Budapesten az egyetemen gyógyszerészetet tanul, másodéves hallgató, és nagyon szereti, és nagyon szorgalmas tanul.
1: Ki következik?
2: Hát ugye akkor a Petike jött utána, aki Down-szindrómával született, ő az 5. gyermekünk. 2009. szeptember 1.
0: Hát.
1: Hogy éltétek meg?
0: Hát ugye mi, az nagyon fontos, hogy kaptunk ám 6 hónapot arra, hogy felkészüljünk. Az ultrahangon kiszűrték, hogy több rendellenesség van, meg az én életkorom is akkor már 39 éves voltam.
1: Nem ajánlották az orvosok, hogy hát ennek a gyereknek talán jobb lenne, ha nem születne meg, hanem már ott az anya méhében elmenne az örökké valóságba?
0: De tettek rá utalást, meg hogy 4 gyerek mellé nem lenne jó egy problémás gyerek, de hát én ott mondtam, hogy az egészségi állapota az nem befolyásolja, hogy megszülessen vagy nem. És később a nőgyógyászom néhai dr. Péter Miklós mondta délután, mikor fölhívtam, hogy mi a helyzet, akkor mondta, hogy ja, most maga volt az, ja, most már értem, hogy miért akadt ki a kollega, mert ő ismert engem, hogy... És gondolom, a kollega panaszkodott neki, hogy találkozott egy ilyen édesanyával, és nehéz volt. 1,5 óráig ültem az autóba, és sírtam, mire föl tudtam hívni a Balást. Viszont nagy ajándék volt, mert így utólag nem úgy kaptuk a gyereket a kezünkbe. Ugye azt szokták mondani, hogy amikor megszületik a kisbaba, akkor el kell gyászolni azt, akit mi azt gondolatainkba hordoztuk, és kapunk egy másik gyereket. Mi viszont már úgy tudtuk, hogy valami valahogy valószínűleg nem fog rendbe lenni, és így készültünk fel, meg így készítettük fel a családunkat is, és nagyon sokan imádkoztak értünk, és az imádságnak megtartó ereje volt, hatalmas.
1: Kértétek ezeket az imákat a barátaitoktól, ismerőseitektől, vagy ők maguktól?
0: A rokonságtól, igen, a barátok viszont jelentkeztek, és mondták, hogy ők imádkoznak értünk.
1: Van az imának ereje, ugye?
0: Igen. És amikor a Petinek a műtétje volt, volt egy életmentő műtétje, mert általában a Down-szindrómások fele...
1: Ő Péter Never kapta?
0: Igen, ő kapta, ő már tud szándékosan a Péter a kőszikla nevet kapta, vagy Mária lett volna, illetve a keresztségben Mária P. Péter Mária lett a Árpád atya, keresztelte a kórházba. Aha. Az is egy nagyon szép, a legszebb keresztelő volt egy héttel, vagy röviddel a születése után lett megkeresztelve, és a rokonságból nagyon kevesen tudtak eljönni, mert így hirtelen döntöttünk, hogy meg legyen keresztelve, és gyakorlatilag a baráti kör, az ismerőseink jöttek el a kórházba, meg a Balázs szülei, ugye az én szüleim nem tudtak hirtelen a vajdaságból eljönni, meg a testvéreim sem, és egy nagyon bensőséges, nagyon szép szertartás volt, ami szerintem nekünk is erőt adott a továbbiakban, meg a
2: annyit nem imádkoztunk soha, már reggel 5:30-kor fölkeltünk, és 6:00-ig elmondtunk egy teljes rózsafüzért a feleségemmel, szinte minden nap a várandóság.
1: És mit mondhatok ilyenkor a jó Istennek? Miért imádkoztok?
0: Én azért imádkoztam, hogy tudjam szeretni.
1: És tudod szeretni?
0: Igen. Akkor nyugodtam meg, mikor a szomszédban megszületett egy kisfiú, a szomszédfiú, aki gyakorlatilag egy idős a Petivel, és vagy egy évben születtek, és akkor úgy ránéztem, és mondtam, hogy nem létezik, hogy az ember ne tudja szeretni.
1: Péter most hány éves?
0: 16. Komoly kamasz.
1: És hogy éritek meg őt?
0: Hát így kéne nevelni minden gyereket. Sajnos nem tudjuk a többit így nézni, ilyen szemüveggel kellene. Mindennek örülünk, amit tud, mindenre rácsodálkozunk, hogy már ezt is tudja, és elvárások nélkül.
1: Pár mondattal mondjátok el, 2 percünk van, még pontosabban 1, hogy mi a jellemző a Down-kórnak?
2: Hát minek nagyon nagy szerencsénk van, a Peti 3 úszásnemben kiválóan úszik, egyedül lovagol, lenyírja a füvet, ezen kívül most is gyakorolja.
0: De nem ez a jellemző.
2: Jó, most is ír, tehát fölmentem a szobájában, gyönyörűen ír, olvas, és...
0: Most volt bérmálkozó.
2: a matek nem megy, kérem szépen, de olvasni tud, nagyon szereti az állatokat, barkóbázni lehet vele állattémakörbe. Tehát igazából a Csilla annyira magas szinten csinálta ezt a fejlesztést, hogy a gyerekorvos az így ránézett, mit kihoztak ebből a gyerekből, csak ennyit mondott.
0: Igazából ugye a Down-szindróma az egy középsíros értelmi fogyatékosságnak számít, hát a PETI az a felső határán van, tehát hogy ez nem... Tehát fejleszteni addig lehet, ameddig lehetőségek vannak, tehát nem határtalan. Lehet nagyon súlyos, sok betegség is társulhat hozzá, és lehet egy enyhébb formája is, ugye ez attól függ, hogy ki milyen.
2: Most volt bérmálkozó, nagyon komolyan veszi a hitét.
1: Na most kedves Balázs és Csilla, itt most abba kell hagynunk, mert megint lejárt a műsoridőnk, de én nem hagylak benneteket nyugton, mert én tudom, hogy a ti életetekben még vannak olyan dolgok, amiket nagyon fontos lenne megosztani a kedves hallgatókkal, például a Sörsát közösséghez való tartozás, a családi szentélyetek. Jó erről beszélni, erre szálljunk még egy harmadik műsort is, 2 hét múlva. Én most nagyon-nagyon köszönöm nektek ezt a beszélgetést. Isten műve a család műsort hallották a Mária Rádió Szombathelyi stúdiójából. Én Horváth József vagyok a műsor szerkesztője, és áldott szép napokat kívánok minden családnak.
3: Otthon a családban. Isten műve a család. Házasoknak házasságról. A Szombathelyi Mária Rádió műsorát hallották.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. A globális békéért imádkozott Leó pápa. Jogsegélyt kér az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács a nagyváradi kilakoltatás ügyében. Különleges rekordkísérlet lesz a Wagner napokon. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A világ békéért imádkozott Leó pápa a vatikáni kertekben. A szombatesti rózsafüzér imádságba online kapcsolódott be a világ Mária kegyhelyeinek jelentős része, tudósít a Vatican News. A Szentatya beszédében hangsúlyozta, a béke nem elmélet vagy naív illúzió, hanem mindennapi elkötelezettség, amely az igazságosságból és a szeretetből kell, hogy fakadjon. A pápa kiemelte, hogy a feszültségekkel teli időszakban meg kell hallani a menekültek, az ártatlan gyermekek és a szenvedők kiáltását is. Arra is rámutatott, hogy a béke érdekében mindenki köteles tenni, kezdve a kicsi, de fontos dolgokkal, és tartózkodva minden verbális vagy fizikai erőszaktól, a mindennapi életben és a közösségi médiában egyaránt. Az igazi béke a megbékélés szavaival kezdődik, hangsúlyozta Leó pápa. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos elnöksége megdöbbenéssel és mély felháborodással szemléli a nagyváradi premontrei rendház körül kialakult helyzetet, és azon lesz, hogy a nemzetközi fórumok és jogsegélyszolgálatok tájékoztassák, és ennek bevonásával gátat szabjanak az egyház és a magyar ellenes eseményeknek, tájékoztatta szombaton az MTI-t az erdélyi civil szervezet. Fejes Rudolf Anzelv apát, a Váradhegyfoki Premontrei Prépostság elöljárója kilakoltatásakor a román hatóságok szerdán hajnalban áttörték a rendháznak az egykori Premontrei gimnázium felőli falát, és behatoltak az elfoglalni kívánt épületrészbe. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöksége elfogadhatatlannak tartja a diktatúrákat idéző jogtalan épületfoglalást. Tőkés Lászlóval egyetértve úgy vélik, hogy az egyetlen megoldás a premontrei rendházzal és a templommal egybeépült főgimnázium visszaadása a premontrei rendnek. Különleges rekordkísérletre készülnek a Magyar Rádió művészeti együttesei a budapesti Wagner napokon, adja hírül az MTI. A fesztivál során két alkalommal is végigjátsszák Richard Wagner a Nibelung gyűrűje című négy operából álló ciklusát. Ez a dupla ring struktúra a nemzetközi operajátszásban is kiemelkedően ritka, hiszen rendkívüli logisztikai, zenei és énekesi terhelést jelent, miközben egyben a mű eredeti dramaturgiai ívét is a lehető legtisztábban követi. 2026 kiemelt jelentőségét több jubileum is erősíti. 150 éve hangzott el ugyanis először a teljes Ring trilógia Bayreuthban, míg a budapesti Wagner napok immár 20 éve van jelen a nemzetközi fesztivál életben. Fischer Ádám ezen az évadon vezényli utoljára a teljes Ring tetralógiát a Müpában. A karmester a nemzetközi Wagner előadásokat egyik kiemelkedő központjává tette. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a gyáli Szent István templomból. A szertartást Káposztási Béla atya celebrálja.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Szent Háromság vasárnapja után, kedreggeli szentmiségben a péntek és korga családtagokért imádkozunk. Testvéreim, szentmiség elején most csendesedjünk el, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, kérjük Isten irgalmát életünkre. Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk! Gondviselő Istenünk, a Te végzéseid mindenkor valóra válnak. Könyörögve kérünk, tarts távol tőlünk mindent, ami kárunkra lehetne, és adj meg mindent, ami javunkra szolgál. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Szent Lecke, Szent Péter apostol második leveléből. Testvéreim, várjátok és siettessétek az Úr eljövetelének napját, amikor az egek tűzbe borulnak és elpusztulnak, az elemek a hőségben elolvadnak. Mi tehát új égre és új földre várunk, az igazságosság hazájára, melyet ő megígért. Szeretteim, miközben erre vártok, nagyon igyekezzetek, hogy tisztán, fedhetetlenül és békességben találjon benneteket. Használjatok fel Urunk türelmét üdvösségetekre. Testvéreim, ti már előre tudtok mindezekről, legyetek tehát résed, hogy a gonoszok tévedései el ne sodorjanak titeket, és el ne veszítsétek biztonságotokat. Gyarapodjatok, Urunk, és megváltunk Jézus Krisztus kegyelmében és ismeretében. Neki legyen dicsőség most és az örökké valóság napján. Ez az Isten igéje.
2: Istenek legyen hála.
1: Válaszol Zsoltár, te lettél, Uram, menedékünk nemzedékről nemzedékre. Te lettél, Uram, menedékünk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt a hegyek születtek, a föld és a világ létrejött, Istenünk, te öröktől fogva létezel. Te lettél, Uram, menedékünk nemzedékről nemzedékre. Te a halandot ismét porrá teszed, így szólsz, emberek fiai, térjetek vissza a porba. A te szemedben ezer év, akár a tegnap, úgy tűnik tova, mint egy őrállás ideje éjszaka. Te lettél, Uram, menedékünk, nemzedékről nemzedékre. Életkorunk mindössze 70 év, jó erőben lehet talán 80 is. De javarészt még az is munka és fájdalom, bizony hamar elszáll, és mi elmegyünk. Te lettél, Uram, nemedékünk, nemzedékről nemzedék. Árasz el minket reggel irgalmaddal, hogy minden nap újjongjunk és vigadozzunk. Lássák meg szolgáid gondviselésedet, és gyermekeid dicsőségedet. Te lettél, Uram, menedékünk, nemzedékről nemzedék.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Egyszer néhány farizeust és Heródes párti embert küldtek Jézushoz, hogy szaván fogják őt. Azok oda mentek hozzá és megszólították, Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy. Nem befolyásol a mások véleménye, és nem nézed az emberek személyét, hanem az igazsághoz híven tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk, vagy ne fizessünk? Jézus azonban átlátott álnokságukon is, ezért így szólt. Miért akartok törbe csalni? Hozzatok ide egy dénárt, hadd lássam. Erre odavittek egyet, ő pedig megkérdezte tőlük, kinek a képe és felirata ez. Azok ezt felelték a császáré. Jézus így folytatta, adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Azok igen elcsodálkoztak Jézus feleletén. Ezek az evangélium igéi. A farizeusok valahogy nehezen haladtak előre Isten országának a megismerésében, annak a tanításnak, annak a hívásnak a meghallásában, amit Jézus intézett a hallgatóságához, de hogy ennek ez nem véletlen volt, ennek oka volt. Valahogy mindig és minden, amit tettek, az azt célozta, hogy lépre csalják Jézust. Nem érdekelt őket az igazság. Amilyen jámborul szólnak, olyan alattomos a szándékuk. Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy. Nem befolyásol a mások véleménye, nem nézed az emberek személyét, csak az igazsághoz híven tanítod a Isten útját. Micsoda hízelgés, az ember jobbra felfordul, hogy micsoda hízelgéssel fordulnak oda ezek az emberek, akik azt akarják, hogy valamit kiszedjenek Jézusból, amivel utána törbe csalhatják. És hogy a szándékuk sosem tiszta, és sosem az igazságot szeretnék megismerni, hanem azt szeretnék elérni, hogy valahogy törbe lehessen csalni Jézust, valahogy rá lehessen bizonyítani, hogy vagy a császár ellen beszél, vagy a templom ellen beszél, vagy bármilyen módon lázít, és akkor felhasználhatják ellene, és akkor a lázadást szíthatnak ellene, vagy vihetik az igazságszolgáltatás elé. Az, hogy milyen érzülettel és milyen szándékkal közelítünk egy igazsághoz, meghatározó. Lehet, hogy észre se vesszük, de sokszor, amikor erről vagy arról az emberről gondolkodunk, akkor ott van bennünk ez az előfeltételezés, ott van bennünk ez a prekoncepció, hogy na hát akkor így vagy úgy vagy amúgy közelítek hozzá, már nem érdekel az igazság, már nem érdekel a személye, már nem érdekel ő, hanem én csak azt szeretném bizonyítani, hogy nagyon fontos, hogy odafigyeljünk erre, hogy Jézus tiszta, egyenes kapcsolatokban volt az emberekkel, és tiszta, egyenes kapcsolatokat vár tőlünk, hiszen a szeretetnek a parancsa az nem engedi meg, hogy mindenféle módon besározzuk, bekoszoljuk azt a képet, amit magunkba hordunk a másikról, és utána aztán ezt elítéljük, és megfelelő módon türelmetlenkedjünk ellene. A szeretet alapvetően megtisztítja a szívünket. Alapvetően tiszta szívű emberek képesek szeretni, és nem a szeretetre méltó és a kedves embereket könny vagy nehéz szeretni. Azokat nehéz szeretni, és van belőlük elég, akik ilyen-olyan-amolyan módon, valamilyen módon sértik az érdekeinket, zavarnak, valamilyen módon az utunkban állnak. Ezeket az embereket nehéz szeretni, és van belőlük bőven. Tudok-e úgy közelíteni hozzájuk, hogy csak magát az igazságot, magát a jelenséget akarom megérteni? Tudom, hogy fáj nekem, vagy rossz nekem az, hogy ebből vagy ebből a szempontból sértik az érdekeimet, de mégis Jézustól azt a feladatot kaptam, hogy szeressem őket. És ez azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy nehéz a szívem, annak ellenére, hogy ez a kapcsolat problémás, annak ellenére nem akarhatom azt, hogy rossz dolog történjen velük. Nem akarhatom azt, hogy nem hordozhatok a szívembe olyan gyűlölséget, ami valamilyen módon aztán kiütközik a tettekben. Megtisztítani a szívet, és az igazság igényével, valódi igényével közelíteni embertársunkhoz, kérjük Jézushoz ehhez kegyelmet. Amen. Kérjük testvérem a végtelen irgalmas Istent, önmagunkért és minden emberért, hogy bocsássa meg bűneinket, és adja meg nekünk az örök boldogságot.
1: Az egész világon elterjedt és az itt egybegyűlt egyházért könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szent atyánkért, Leó pápáért, püspökeinkért, papjainkért és a szent szolgálatban segítő társaikért könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket. Az egyházak egységéért, a pogányok megtéréséért, a nemzetek közötti egyetértésért könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket. Beteg, éhező és bajba jutott embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket. Saját magunk és távol lévő testvéreink üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Péntek és Korga családok számára Isten áldásáért, az elhunyt tagok számára pedig bűnbocsánatért és az örök boldogság kegyelméért könyörögjünk az Úrhoz. Urunk, hallgass meg népedet, érdemtelen létünkre könyörgünk hozzád, hisz kegyelmeddel mindig elénk sietsz, hogy jóságosan teljesítsd kérésünket Krisztus, ami Urunk által. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, jóságodban bízva jöttünk össze, hogy adományainkat tisztelettel oltárodra helyezzük. Tisztítson meg minket a te kegyelmed, és a neked bemutatott áldozat vezessen el az örök életre, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te fiad által teremtetted az emberiség életét, és jóságosan újjá is alkotod, szeretett fiad Jézus Krisztus által. Így méltán hódol előtted minden műved, csak téged illet a megváltott világ hálaéneke, ezért összes szentjeid újongó szívvel áldanak. Most mi is téged ünneplünk minden angyalal együtt, örvendezve hirdetjük, és mindenkor énekeljük.

Valóban szent vagy, és dicséretre méltó ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szentírás, és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyán, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estjén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé, ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Megemlékezünk tehát szent atyánk Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked, és add, hogy szereteted lelkének ereje által mi, akik fiat testét magunkhoz vesszük, most és az örökkévalóság napján az ő tagjai közé számítassunk. Újítsd meg, Urunk, egyházadat az evangélium világosságában, erősítsd meg egység, az egység kötelékét a hívek és a papság között. Egységben Leó pápánkkal, Zsolt püspökünkkel, Miklós és Lajos nyugalmazott püspökeinkkel és az egész püspöki renddel. Hogy néped ebben a széthúzással megtépázott világban az egység és az egyetértés profétai jeleként ragyogjon. Emlékezzél meg testvéreinkről, akik Krisztus békében hunytak el, és minden megholtról, akinek hitét egyedül csak te ismerted, bocsáss be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket és országodba, hogy ott mindig veled éljünk. Együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, a vértanúkkal és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk. Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ővele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Hagy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondott a apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ezért kérünk, ne vétkeinket nézzet, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, add meg teljes egységét, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste és vére, őrizzen meg az örökét.

0: Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, szent lelkeddel irányíts minket, akiket szent fiat testével és vérével táplálsz, hogy téged ne csak szóval és nyelvvel, hanem igaz szívvel és tetteinkkel is megvalljunk, és így eljussunk a mennyek országába, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szentmise véget ért, menjetek békével.
1: Isten.

Szentmisét közvetítettünk a gyáli Szent István templomból. A szertartást Káposztási Béla atya celebrálta.

0: راديو.
1: انسيكليكاك.
2: Második János pápa, az egyház Európában. Apostoli buzdítás az egyházban élő Jézus Krisztusról, mint a remény forrásáról Európa számára.
3: Bevezetés. Első fejezet. Örömhír Európa számára. Az európai egyház érdeklődéssel kísérte a második

0: alkalommal szinódusra összegyűlt püspökeit, akik úgy szemlélték az egyházban élő Jézus Krisztus, mint a remény forrását Európa számára. Ezt a témát akarom én is meghirdetni minden európai kereszténynek a harmadik évezred kezdetén, püspök testvéreimmel együtt, idézve Szent Péter apostol első levelét, ne féljetek! Ne féljetek, és ne engedjétek, hogy megzavarjanak titeket, hanem imádjátok az Úr Krisztust a szívetekben, mindig készen arra, hogy bárkinek megfeleljetek, aki számon kéri a bennetek élő reményt. Ez az örömhír mindvégig hangzott a 2000. év nagy jubileumán, amellyel a vigíliáján tartott szinódus szoros kapcsolatban volt, mint egy kapu nyílt feléje. A jubileum a Szent Háromság dicséretének egyetlen megszakítás nélküli éneke volt. A kiengesztelődés hiteles útja volt, és a jubileum a remény igaz jele mindazok számára, akik Krisztusra és az ő egyházára tekintenek. A jubileum, mely örökségül hagyta a Krisztussal való elevenítő találkozás örömét, aki ugyanaz tegnap, ma is mindörökké, úgy állította elénk az Úr Jézust, mint az igaz remény egyetlen és fogyhatatlan alapját. Második fejezet. A második európai szinódus. A püspöki szinódus második különleges európai összejövetelének kezdettől fogva fő célkitűzése volt a remény témájának elmélyítése. Ennek a szinódusnak, amely utolsó volt a 2000. év nagy jubileumát előkészítő földrészenkénti szinódusok sorában, az volt a célja, hogy elemezze az egyház helyzetét Európában, s tegyen kezdeményezéseket az új evangelizáció előmozdítására, miként hangsúlyoztam, az 1996. évi június 23-án a berlini olimpiai stadionban bemutatott szentmise végén, amikor nyilvánosan összehívtam a szinódust. E szinódus újra kézbe vette, igazolta és továbbfejlesztette mindazt, amit az előző, az 1991-ben közvetlenül a falak leomlása után tartott európai szinóduson fölmerült. Tanúi legyünk a szabadító Krisztusnak, téma magában foglalt. Azon az első különleges összejövetelen világosodott ki, az új evangelizáció sürgős és szükséges volta, mert tudatossá vált, hogy Európa ma nem hivatkozhat keresztény múltjára, hanem olyan állapotba kell kerülnie, amelyben újra dönthet jövőjéről a Jézus Krisztus személyével és üzenetével való találkozásban. 9 év után sürgető késztetésként jelentkezik a meggyőződés, hogy az egyház mulaszthatatlan feladata újból fölkínálni az evangélium szabadító üzenetét az európai férfiaknak és nőknek. A második szinódusi összejövetel témaválasztása a remény szempontjából ugyanezt a kihívást fogalmazta meg. Azt jelentette ugyanis, hogy a remény örömhírét kell meghirdetni a reményvesztettnek látszó Európa számára.
1: Második János Pál pápa az Egyház Európában című apostoli buzdításából dr. Szabó Tamás olvasott fel.
2: Enciklikák.
3: Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Schaffhauser Tibor műsorát hallják.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! Nap mint nap látjuk magunk körül az új utakat, parkolókat, lakóparkokat és ipari csarnokokat. Ezeket általában a fejlődés jeleinek tekintjük. Közben azonban sokszor észre sem vesszük, hogy velük együtt termőföldek, rétek, fasorok és természetes zöld területek tűnnek el. A beton és az aszfalt lassan, de folyamatosan foglalja el azokat a területeket, amelyek az életünk alapját jelentik. Például talán jóval több, mint egyszerű építésterület. Élő rendszer. Képes elnyelni és tárolni a csapadékot, hűti a környezetet, élőhelyet biztosít növényeknek és állatoknak, és az alapja az élelmiszertermelésnek is. Amikor azonban egy területet leaszfaltozunk vagy beépítünk, ezek a funkciók hosszú időre megszűnnek. Magyarországon naponta hozzávetőlegesen 11-13 focipályi terület kerül ki a természetes körforgásból építkezések és burkolások miatt. Erdők, mezők és termőföldek helyén utak, parkolók és logisztikai központok jelennek meg. A változás különösen látványos a nagyvárosok környékén, az agglomerációkban és a Balaton térségében. Ennek következményét egyre inkább a saját bőrükön is érezzük. A természetes talaj úgy működik, mint egy szivacs, elnyeli a vizet, majd lassan visszaengedi a környezetbe. A betonozott felszíneken azonban az eső nem tud beszivárogni, egyre nagyobb záporú után így gyorsabban alakulnak ki a villámárvizek, miközben a talajvízkészletek nem töltődnek fel megfelelően. Ez pedig tovább súlyosbítja az aszályokat is. A városokban a hőhullámok is erősebben jelentkeznek. A beton és az aszfalt felforrósodik, a fák hiánya miatt pedig kevesebb az árnyék és a párolgás hűtő hatása is. Egy sűrűn beépített városrészben nyáron akár több fokkal is magasabb lett a hőmérséklet, mint egy zöldebb környezetben. Közben a természetes élőhelyek is egyre kisebbek és sörözettebbek lesznek. Nem csak a látványos állatfolyók tűnnek el, hanem azok az apró élőlények is, amelyek a termőtalaj egészségét biztosítják. És minden elveszett hektár kevesebb lehetőséget jelent a hazai élelmiszertermelésre is. A probléma ráadás nem csak a nagy beruházásokról szól. A mindennapi döntéseink is számítanak. Egyre több kertből tűnnek el a fák, a gyep helyét műfű vagy térkő veszi át. Egyetlen útvar lebetonozása talán jelentéktelennek tűnik, de országos szinten ezek a kis változások is összeadódnak. A jó hír az, hogy van lehetőség más irányba indulni. Az üresen álló épületek újrahasznosítása, a barna mezős fejlesztések előnyben részesítése, a városi fásítás és a zöld területek védelme mind segíthetnek abban, hogy kevesebb természetes területet veszítsünk el. Erre hívja fel a figyelmet a Klímatudomány 10 üzenete az élető jövőért kezdeményezés, túlbetonozva a kampánya is. Június 3 és 30 között olyan fotókat várnak, amelyek bemutatják a túlzott beépítés és a zöld felületek eltűnések példáit. Lehet ez egy lebetonozott udvar, egy feleslegesen túlborkolt tér, vagy egy természetes terület helyére épült parkoló. A kampány célja, hogy közösen mutassuk meg, mi az, amit már elvesztettünk, és mi az, amit még megőrizhetünk. A részletek a www.klimatudomány10.hu honlapon találhatók.
3: Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Schaffhauser Tibor műsorát hallották.
2: Hírpercek.
5: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Országos küldött gyűlést tartott a Máltai Szeretetszolgálat. Betöltötte 99. életévét Kerényi Lajos atya. Első alkalommal rendezték meg a budapesti görög-katolikus focikupát. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Szombaton tartotta országos küldöttgyűlését a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat, áll a szervezet hírében. A 2025-ös beszámolóból kiderül, hogy napi átlagban 20 ezer szeméről, idősekről, hajléktalanokról, fogyatékossággal élőkről, szenvedélybetegekről, nehéz helyzetbe került gyermekes családokról gondoskodtak a múlt évben a Szeretetszolgálat szociális intézményei, melyek 42 féle ellátást nyújtanak rászoruló embereknek. Az intézmények az ország 314 pontján érhetők el. a szociális tevékenységük mellett egyre jelentősebb az egészségügyi ellátás is, és a szervezet már 25 oktatási intézményt tartott fenn. A karitatív tevékenységet jelentős részben 120 önkéntes csoport valósítja meg, melyekben 4000 önkéntes havi átlagosan 18000 órányi szolgálatot végez. Hétfőn betöltötte 99. életévét Kerényi Lajos atya, aki 1927. június 1-én született Szőnyben. A piarista rendbe 1946-ban lépett be, és 1952-ben Vácon szentelték pappá. Papi szolgálatát Budapesten az Alsó Krisztina városi templomban kezdte, majd többek között Széchenyben, Rimócon, Csolnokon, Nagymaroson és Angyalföldön is tevékenykedett. 1976-tól a külső ferencvárosi Szentkereszt plébánia káplánya, majd 1996-tól 2017-ig plébánosa volt. Ő hívta életre a nagymarosi és az egerszalóki ifjúsági találkozókat. 1990-től a Szent Margit gimnázium tanára. Élete folyamán számos könyvet is írt, vasmiséjét 2017-ben koncelebrálta, 2007-ben hitpajzsa díjjal, 2019-ben Mindszenti emlékéremmel tüntették ki. További jó egészséget kívánunk neki! Szombaton rendezték meg az első budapesti görögkatolikus focikupát, tudósít a Hajdúdorogi főegyházmegye. A pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódó sporteseményt a Rákosmenti görögkatolikus közösség szervezte a fővárosi egyházközségek csapatai számára. A rendezvény közös imádsággal kezdődött, majd dr. Jackó Sándor helynök köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kiemelte a csapatszellem és a közösség fontosságát, párhuzamot vonva a sport és a hitélet között. A labdarúgó tornán több generáció lépett pályára, a sportszerűség, az egymás iránti tisztelet és a közös öröm újra megmutatta, hogy az egyház nem csupán a templom falai között él, hanem minden olyan alkalomban is, amelyben Krisztus követői egymásra találnak. A tornát a jövőben évente kívánják majd megrendezni. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Medi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.

Nagyon sok szeretettel köszöntjük erdélyi, délvidéki és felvidéki testvéreinket is, akik a mai hittanórákba bekapcsolódnak. A hittanórához hozzá lehet szólni Viberen 00 36 30 58 24 664-es számon, valamint 00 36 37 40 904-es vezetékes telefonszámon. Szeretettel várom a hívásotokat, és várjuk mindazon hallgatók telefonhívásait, akik a hittanóra témájához szeretnének hozzászólni. A mai témában a rózsafüzéről fogunk elmélkedni, annak is az örvendetes titkairól. Mindjárt az elején szeretném megköszönni hangtechnikusunknak a részvételt, akinek a segítsége által jöhet létre ez a mai műsor, mai elmélkedésünk. Az elmúlt alkalommal a fájdalmas olvasó titkait vettük, ma pedig megnézzük az örvendetes rózsafüzér titkait, hiszen oly csodálatos, annyira szép és elmélkedésre buzdító minden egyes tizede az örvendetes rózsafüzérnek. Milyen jó, hogy Máriával indulhat a Jézus életén át vezető utunk. A rózsafüzér imádkozása ugyanis igazi utazásra visz mindannyiunkat, melynek során felfedezhetünk ismeretlen tájakat, megismerhetjük Jézus Krisztus élettörténetét, megismerhetjük Máriának csodálatos, végtelen szeretetét, és egy kicsit olyan, mintha a titkok által Mária leülne mellénk, és elővenne egy családi fényképalbumot, és azt kezdené megmutatni. És az örvendetes titkok által a gyermekség történetet, Jézus gyermekségét mutatja be. És most ma, a mai napon ezt fogjuk végig elmélkedni, végig gondolni. Ó, Mária, kiáltanék fel most úgy szívem legmélyéből, készen állok, fogd meg a kezem, és vezess engem e csodálatos titkok által. Az első titok az angyali üdvözlet, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Ahogy az elmúlt alkalommal is, most is csukjuk be szemünket, és próbáljuk meg lelki szemünket kinyitva kísérni Máriát a következő úton. Most menjünk el Izrael kisvárosába, Názáretbe. Él itt egy fiatal, még ismeretlen leányzó, Mária. És most úgy képzeljétek el magatokat, mint mondjuk egy 3-4 éves gyermek. Tehát most ne felnőttként, na a mostani korotokba álljatok oda Mária elé, és szemlélődjünk, hanem gyermekként szemléljük az eseményeket, kicsi gyermekként. A gyerekek jellegzetes könnyedséggel titkon beosonunk, mint egy Mária hajlékába, és nézzünk körül, mit látunk. Egy csodaszép, fiatal, körülbelül 14 éves leányzót. Gyermeki antennáimmal mindent világosan látok. Egy gyermek a világ legcsodálatosabb módon reagál minden egyes szösszenetre, mozdulatra, érzésre. És szívem nyitottságával megállok, szemlélem Máriát, ezt a szépséges, gyönyörű leányzót, és egyszerűen azt érzem, hogy ebben a názáreti kislakban jó lenni, jó itt lenni. A gyermekek mindent éreznek. Azonnal tudjuk, hogy örülünk-e, akarjuk-e őket,
vagy fárasztanak bennünket? Jobban örülnénk, ha békén hagynának, vagy szeretünk velük lenni? A gyermek az mindig ilyen, az mindent megérez. Most mi is ezzel a gyermeki szívvel ott állunk, és érezzük, hogy Mária mennyire befogadó képes, hogy Mária mennyire szeret minket, hogy Máriában mennyi a jó indulat, mennyi a kedvesség, milyen nagy a szeretet, és magához int, téged is, engem is. Eltotyogok felé, kinyújtja a kezét, és én megfogom. Nincs szükség szavakra. Nem kell elmagyaráznom neki, hogy honnan jöttem, hogy ki vagyok. Egyszerűen csak fogom a kezét, érzem a szívében lakó békességet, és érzem, hogy ez a békesség bennem is elárad. Nyugodt vagyok, hiszen jó helyen vagyok. Amikor Fatimában a kis Jacinta először látta a szűzanyát, szintén nagy hatással volt rá. Éppen 6 éves volt. A jelentést követően egyre csak azt mondogatta. Milyen gyönyörű hölgy! Milyen gyönyörű hölgy! Semmi más nem tudott róla elmondani Máriáról, csak ezt. De ezzel mindent elmondott. Ahogy gyermekként ott vagyok most én is a názáreti kislakba, Máriának a kezét fogom, belepillantok a szemébe, hozzábújok, és érzem, és csak annyit tudok mondani, és kiáltom, hogy milyen gyönyörű hölgy. Az ő békéje táplál engem, és erre a táplálékra életbevágóan szükségem van. Jó itt lenni Máriával, jó megfogni az ő kezét, jó nála megnyugodni, jó nála érezni, hogy végtelen nagy szeretetet kapok, hogy biztonságban vagyok, hogy itt engem elfogadnak olyannak, amilyen vagyok, úgy szeretnek olyannak, amilyen vagyok. A hibáim ellenére is szeretnek, a gyarlóságaim ellenére is szeretnek, és ez a szeretet egy belső békével, egy belső boldogsággal tölt el. Hihetetlen, de mondhatnánk azt, hogy talán a legjobb pillanatban érkezik meg az angyali üdvözlet, hiszen egyszer csak megjelenik az angyal és megszólítja. Én is látom az angyalt. Ott látom, milyen gyönyörű, milyen fenséges. Odalép Máriához, én fogom Mária kezét, és valamit mond neki. Nem hallom, hogy mit mond, de érzem, hogy valami fontosat mond, mert Mária ránéz, és bólint. Igent mond. És ebben a pillanatban, ebben a bólintásában a világtörténelem rendül meg. Érzem, hogy szinte reszket a keze. Tudja, milyen feladatot, mekkora feladatot vállal magára. De ezt teszi örömmel, boldogsággal. Lehet, hogy nem ért bizonyos szavakat, lehet, hogy nincs tisztában mindennel, de mégis örül. És ez az öröm, ugye kisgyermek vagyok, mindent érzékelek, érzem ezt az örömöt. És ez az öröm még nagyobb békét, szinte egy védő pajzsot vetít magunk köré. Annyira biztonságban érzem magam, és örülök, és boldog vagyok. Bár fogalmam sincs, hogy mi vár rám még az élet folyamán, merre fog vinni az utam, mit kell tennem, de Mária kezét fogom, aki igent mondott az angyalnak, és ezáltal a világtörténelmet megváltoztatta, behozta a megváltó Urunkat, Jézus Krisztust. És lelki szemeimmel, hiszen még nem látható, de a gyermek Jézus szemlélem, ahogy a Szentlélek által lakást vesz a szűzanya méhében, ahogy lakást vesz
a tabernákulumban, a szűzanya tabernákulumában, a szűzanya méhében. És tudjátok, hogy mit látok? Még most fogan, de abban a pillanatban a boldog az Isten gyermek, hiszen oly régóta várja ezt a pillanatot. Ő a világra akar születni, mert azt akarja, hogy megváltson bennünket, hogy megszabadítson a bűneinktől. És már most boldog. Most látja, hogy mit kell tennie. Most látja, hogy mekkora öröm, hogy ő vállalja értünk, hogy emberré lesz, és nagyon jól tudjuk, vállalja értünk majd a szenvedést is és a halált is. De fogantatási pillanatban már boldog, örül, békében van, mert Mária tabernákulumában őrzi, és ő átadja ezt a békességet, boldogságot. És most mi mindannyian ott vagyunk. Fogjuk Mária kezét, és az első tized által meglátjuk az ő örömét, boldogságát, és meglátjuk a gyermek Jézus, a fogantatott Jézus örömét és boldogságát. A második tized Mária látogatása Erzsébetnél. Ugyanúgy testi szemünket csukjuk be, lelki szemünket nyissuk ki, még mindig 3-4 évesek vagyunk, és hagyjuk el Názáretet, és elindulunk Ain Karim kis városa felé, ahol Erzsébet és Zakariás él. Erről a képről az jut eszembe, hogy haladok Máriával, fogom az ő kezét, Kalkuttai Szent Teréz anya, aki 80 éves korában mondta, mesélte egy barátjának. Így szólt hozzá. 5-6 éves koromban a földeken dolgoztam édesanyámmal. Egy nap elmentünk otthonról egy távolabbi faluba. Anyám kezét fogtam teljes bizalommal, mert tudtam, hogy ő tökéletesen ismeri az utat. Anyám egyszer csak megállt az út közepén, és nagyon komolyan így szólt hozzám. Kislányom, ugye teljesen megbízol bennem, és biztonságban érzed magad. Tudod, hogy ismerem az utat, és hogy velem nem tévedhetsz el. Később, amikor már nem leszek melletted, tégy ugyanígy. Kezedet tartsd mindig mennyei édesanyád a szűzanya kezébe, és ne engedd el soha. Ő vezetni fog téged, és megmutatja az utat a mennybe Jézushoz. S Teréz anya még hozzáteszi, mindig követtem anyám tanácsát, és azóta sem bántam meg. A szűzanya mindig vezetett engem, és sohasem hagyott magamra. Mi pedig, még ha meg is esett, hogy kis időre elengedtük Mária kezét, a rózsafüzér mondása tökéletes alkalmat nyújt arra, hogy ismét megfogjuk, megszorítsuk, és soha többé ne engedjük el, mert az ő jelenléte biztonságot ad. Az ő jelenléte által tudjuk, hogy jó úton haladunk. Emlékszem gyerekkoromban, én is, amikor kirándultam, amikor a hegyekbe voltunk, mindig édesapámat, édesanyámat követtem, mert tudtam, ha utánuk megyek, akkor jó úton járok. Már egyik sem él itt ezen a földön, de akárhányszor a rózsafüzért imádkozom, és útra kelek, és sétálok, tudom, hogy jó úton vagyok. Mária kezét fogom, és az ő keze által, az ő szeretete által tapasztalom valahol, még a mai napig is, akár édesapám, akár édesanyám szeretetét, és érzem, hogy miközben imádkozom, jó úton vagyok. A családommal vagyok. Édesapámmal, édesanyámmal, égi édesanyámmal, a boldogságos szűzanyával. A szeretet sürgeti, hogy útra keljen, és ezért indul útnak. Mit érezhetett Mária? Néhány nő arról számol be, hogy amint várandósak lettek, radikális változást tapasztaltak. Az egyik barátomnak a felesége mesélte, hogy terhessége első hónapjaiban
sokat változott a testével való kapcsolata. Onnantól kezdve sokkal jobban vigyázott rá. Még otthon is nagyon ügyelt, nehogy rossz mozdulatot tegyen. Érezte, hogy teste már nem csak az övé, hanem egy benne növekvő, védtelen kisgyermekkel osztozik rajta. Na ez az, amit valójában csak egy édesanya, a nők érthetik meg, hogy milyen csodálatos dolog lehet, hogy a méhükben, a tabernákulumban ott őriznek egy majdani megszületett gyermeket, aki most még teljesen védtelen, de már a lelke 100%-ban létezik. Lehet, hogy még csak egy embrió, lehet, hogy még nem születette világra, de a lelke már 100%-osan működik, a kis antennái már 100%-osan működnek. Érzi, hogyha az édesanyja örül, érzi, hogyha az édesanyjának fájdalma van, ezért is kell már a magzattal rengeteget beszélni, ezért kell hozzászólni, hogy érezze, amit csak egy édesanya tud adni, az igazi biztonságot, az igazi örömet, az igazi boldogságot. A gyermek már a fogantatástól kezdve, amint megtelepszik anyja méhében, amikor a teste még csak mikroszkópikus méretű, a lelke teljes egészében jelen van. Birtokolja a szeretet tudatot, tehát érzi, ha szeretik, érzi, ha elfogadják. Bár még nincs agya, amivel gondolkodhatna, mégis mindezt a kis lelki antennáival érzés még többet is, mint amit el tudunk képzelni. Ezért nagyon fontos, hogy az édesanyák oltalmazzák gyermekeiknek a lelkét. Nem kell más tenni, mint szeretettel válnia. Beszélni hozzá. Imádkozni vele. És a legfontosabb, hogy már ekkor emberi személyként tekintsen rá, aki bár törékeny, de nagyon is valódi. Mindazt az örömöt és szeretetet meg kell adni, amire ennek a gyermeknek szüksége van. És a gyermeknek a legjobban, amire szüksége lehet, nem más, mint a szeretet, az anyai szeretet. Nem nehéz tehát megértenünk, mennyire fontos, hogy az apa és az anya békességet őrizzenek a családban, örömteli és nyugodt légkört ápoljanak a áldott állapot ideje alatt. Mária kezét fogva képzeljük el a legelső beszélgetés közte és a gyermeke Jézus Krisztus közt. Vajon mit mondhatott? Gondolom szeretettel köszöntötte, elmondta neki, hogy mindvégig szeretni foglak, mindvégig veled leszek. S egyszerre megérkezünk Zakariás házába. Hallom, hogy Mária milyen megindítóan köszönti Erzsébetet. Öröm áradt szét benne. És Erzsébet egy pillanat alatt profétává válik. Szent Lukásnál ezt olvassuk. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, a gyermek felújongott méhében. Erzsébet pedig betelt a szent lélekkel. Hangosan felkiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet, hogy uramnak anyja látogat el hozzám? Mert amikor meghallottam köszöntésedet, a gyermek örömmel felújongott méhemben. Ebben a tizedben engedjük, hogy elárasszon a hozzám látogató hatalmas anyai szeretet, mert ami oly csodálatos, hogy nem csak a gyermek Jézust, nem csak Erzsébet, Jánost, hanem Mária is, Erzsébet is, mindannyiunkat végtelen szeretettel vesz körül. Mária a megváltónkat hordozza a szíve alatt, és őt szereti, és ő rajta keresztül mindannyiunkat, titeket, téged, de mindannyiunkat szerte a világon. Szeret. Mária végtelenül, anyai szeretettel
szeret minket. És most tartsunk egy rövid szünetet, és hallgassunk meg egy szép éneket.

Újra köszöntelek benneteket innen a Gogol utcai stúdióból. Szeretettel köszöntjük természetesen az erdélyi, a délvidéki és a felvidéki testvéreinket. Az örvendetes titok, az örvendetes rózsafüze harmadik titka, Jézus születése. Most is ugyanúgy 3, 4, 5 évesek vagyunk. Becsukjuk testi szemünket, lelki szemünket, kinyitjuk, és már ott vagyunk Betlehembe. Betlehemben egy istálóban. Nagyon szegény menedék ez. És nagyon szomorú lennék, még így 3-4 évesen is, ha csak kívülről szemlélném ezt az istálót, és azt látnám, hogy valaki itt születik. És nem is akárki, ugye? Hanem Isten egyszülött fia. De nem vagyok szomorú, és tudjátok miért? Mert egyszer csak azt látom, hogy Mária int felém. Behív. Behív a barlangba. Én szoktam mondani mindig karácsonykor a gyermekeknek, hogy álljunk oda a jászol elé, de a barlang elé, de ne csak kívülről szemléljük az eseményeket, hanem menjünk be. Menjünk be. És akkor megpillantjuk a jászolban fekvő gyermeket. Oda megyek, és ámulattal nézem ezt az apró újszülöttet a jászolban. Nem tud még beszélni, nem tud járni, ellentétben velem, aki már ugye 3 éves vagyok, és már totyogok. Oda sétálok, oda totyogok hozzá, nézem ezt a végtelen szeretet által uralt családot. Milyen jól tettem, hogy annak idején, még a fogantatáskor megfoghattam Mária kezét, és azóta is fogom. Most pedig itt vagyok egy újszülöttel, egy apával, édesanyával. Megtaláltam a családomat. Nem vagytok egyedül. Sokan nőnek fel, érzik úgy, hogy nőnek föl család nélkül. Sokan nem egy szerető családban nőnek fel, vagy nőttünk fel. Sokan talán egy széthullott családban. De amikor bemész, és odaállsz a jászol elé, és szemléled a gyermek Jézust, szemléled Szent Józsefet, és szemléled a boldogságos szűzanyát, akkor rájössz, hogy nem vagy család nélküli. Csodálatos családod van. Egy olyan család, ami nem tud mást adni, csak szeretetet. Ott van József az igaz, tele gyengétséggel, aki szeretetből kész meghalni Máriáért. Ott van Mária, akiben nincs semmi nyoma az önzésnek, és szeretetből kész meghalni Jézusért. És ott van a gyermek Jézus, aki maga a szeretet, aki képes meghalni a világért. Értitek ezt, hogy milyen csodálatos összefonódás? Értitek most már, hogy miért vagyunk mindannyian egy családnak a tagjai? József, Mária és a gyermek Jézus. És mi is mindannyian ott vagyunk. És ez a szeretet, ez a harmónia kell, hogy átítassa egész egyéniségünket. Mert így tudunk boldogságban élni, így tudunk szeretetben élni. Medjugorjéban a szűzanya arra hívja a családokat, hogy egyesüljenek a betlehemi családdal. Majd hozzáteszi, milyen boldogok voltunk, drága gyermekeim, amikor fiam megszületett. Kívánom, hogy a ti családjaitok is ilyen boldogok legyenek, mint mi voltunk abban az istálóban. Bárhol
és szülessen most gyermek. Bármilyen körülmények között is, most aki áldott állapotban van, és úgy érzi, hogy nem kap meg mindent, mindent megkap. Teljesen mindegy, hogy palotában szülsz, teljesen mindegy, hogy albéletben laktok. Szeressétek egymást a férjetekkel, a leendő, vagy a született, vagy a nemrégiben megszületett gyermekeitekkel. Szeressétek egymást. Tekintsetek fel a Szent Családra, és át fogja járni az egész lelketeket a szeretet. Mert nem vagytok egyedül, nem vagytok társ nélkül, nem vagytok nehézségben, mert Mária, József és a gyermek Jézus mindenben segíteni fog benneteket. És ekkor még tovább megyek, mert azt képzelem el, ahogy ott állok és szemlélem őket, hogy Mária int felém, és kitalálja a legnagyobb vágyamat. Ugyanis egyszer csak fölveszi, és oda nyújtja nekem a gyermek Jézust. 3 éves vagyok, de bízik bennem. Tudja, hogy szeretem. Tudja, hogy nem utálat lesz szívemben, mikor megfogom azt a magzatot, azt a gyermeket, az újszülött gyermeket, és megfogom, biztonságban fogok, nem félek, hogy leejtem, és nézek, belenézek Jézus, belenézek a gyermek szemébe, és azt látom, hogy szeret, hogy végtelenül szeret. Azt látom, hogy azt akarja, hogy ő legyen a vezető, hogy mindig ott legyen velem, hogy mindig a karjaimban tartsam, hogy mindig őt kövessem. Ebben a tizedben azzal fogom megörvendeztetni, hogy azt mondom, gyermek Jézus, mostantól te leszel a vezetőm. Mától elkötelezem magam, hogy téged követlek, hogy a te nyomdokaidban járok. Szeretlek. Mindig a karjaimban tartalak. Gyermek Jézus, szükségem van rád. Te vagy az én betlehemi csillagom. Milyen csodálatos, hogy fogom a gyermek Jézust, Mária, József pedig átölel, és így alkotunk együtt egy közös szerető családot. A 4. titok, mert sajnos rohan az időnk, Jézust bemutatják a templomba. Minden egyes tizedet csodálatos ajándék számunkra. Vajon milyen titkot őriz meg számomra ez a tized? Szeretném még egyszer elmondani, hogy amikor elővesszük a zsebünkből a rózsafüzért, egy pillanatra szorítsuk meg azt a rózsafüzért, és vegyük úgy, érezzük úgy, mintha Mária kezét szorítanám meg. Bemutatja, elviszi az előírások szerint a templomba, ahol bemutatják az Úr Jézus Krisztust, felajánlják, Istennek adják az Úrat. Máriában már az angyali üdvözlet pillanatában megvolt ez az isteni szeretet. Nekünk időre van szükségünk, hogy megtanuljunk úgy szeretni, mint Isten. Emberileg szeretek valakit, ha vonzódom hozzá, ha jól érzem magam vele, ha nekem is előnyöm származik. Az érzés középpontjában azonban én vagyok. Az Úr Jézusnál nem. Az igazi szeretet központja nem önmagam, hanem a másik. És ebben a tizedben arra akar rávilágítani engem a boldogságos szűzanya, hogy ne önmagamért éljek. Másért kell élnem, és nektek is, kedves testvéreim, másikért kell élni. A feleség éljen a férjért, a férj éljen a feleségért, éljenek a gyermekeikért. Mert amíg önmagamért élek, vagy önmagamon keresztül szemlélem az életet és a szeretetet, addig csak önzően magamat szeretem, és ezt bárki megteszi. A keresztény szeretet arra buzdít, hogy a másikért éljek. Egy fiatal ember azt mondja, milyen gyönyörű, egy hölgyre mondta, ő az ideális nő, akire váltam. Gyerekeink lesznek, veszünk egy szép házat, sok pénzünk lesz, és mindent meg fogok tenni, hogy a családom semmiben sem ne szenvedjen hiányt.
Ezek jó tervek, szép tervek, de ezek emberi tervek. Mária segítségével megtanulhatjuk azt mondani, Uram, használj engem, hogy feleségem szentté váljon, és együtt egy szent családot alapíthassunk. Érzitek meg a különbség? Az előző szeretet az egy ideig tart. Az utóbbi szeretet azonban örök. Érdemes ezen elgondolkodni. És az utolsó Jézus megtalálása a templomban. A 12 éves Jézust hirtelen nem találják, és visszafordulnak, és a Mária megtalálja a templomban, ahogy tanít. Az Úr Jézus már végzi a feladatát, tanít bennünket. Mária nem aggódik, nem tesz magának szemrehányást, megérti, hogy gyermekének tanítania kell. Ő megérti, már akkor megértette, hogy gyermeke majd a szenvedése által hozza el mindannyiunk számára a megváltást. Mi mennyire védjük, mennyire óvjuk gyermekeinket a hidegtől, a melegtől, jaj, nehogy bármi baja legyen, pedig csak Istennek kéne felajánlani. Mindig el szoktam mondani, Mária ott állt a keresztövében, látta Jézus szenvedni, és levette volna a keresztről, ha megteheti? Nem. Mert ő a gyermekét is úgy szemlélte, hogy neki Isten akaratát kell teljesítenie. Egy jó anya, egy jó édesapa azt szemléli a gyermekében, hogy szentté váljon, hogy Krisztus útján járjon. Ráhagyatkozni Krisztusra, és ő mindent megfogadni, hogy békében és szeretetben éljünk. Az örvendetes rózsafüzér 5/10 nem csak egy fél órára kísér bennünket Máriához, a gyermek Jézushoz és Szent Józsefhez, hanem egy egész életre. Én azt kívánom minden hallgatónak, hogy ezt a csodálatos családot élje meg, sose feledjétek, nem vagytok egyedül, mert mindig veletek van a Szent Család, Szent József, a boldogságos Szűz Mária és a gyermek Jézus. Dicsértessék a Jézus Krisztust!

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Betöltötte 99. életévét Kerényi Lajos atya. A globális békéért imádkozott Leó pápa.

0: Szentkereszt plébánia káplánya, majd 1996-tól 2017-ig plébánosa volt. Ő hívta életre a nagymarosi és az egerszalóki ifjúsági találkozókat. 1990-től a Szent Margit Gimnázium tanára. Élete folyamán számos könyvet is írt, és több kitüntetésben is részesült. 2007-ben Hit Pajzsa díjjal, 2019-ben Mindszenti emlékéremmel tüntették ki. Vasmiséjét 2017. június 25-én koncelebrálta. További jó egészséget kívánunk neki, Isten éltesse sokáig. A világ békéért imádkozott Leó pápa a vatikáni kertekben. A szombatesti rózsafűzér imádságba online kapcsolódott be a világ Mária kegyhelyeinek jelentős része, áll a Vatican News hírében. A Szentatya beszédében hangsúlyozta, a béke nem elmélet vagy naív illúzió, hanem mindennapi elkötelezettség, amely az igazságosságból és a szeretetből fakad. A pápa kiemelte, hogy a feszültségekkel teli időszakban meg kell hallani a menekültek, az ártatlan gyermekek és szenvedők kiáltását. Arra is rámutatott, hogy a béke érdekében mindenki köteles tenni, kezdve a kicsi, de fontos dolgokkal, és tartózkodva minden verbális vagy fizikai erőszaktól, a mindennapi életben és a közösségi médiában egyaránt. Az igazi béke a megbékélés szavainak kimondásával kezdődik, hangsúlyozta Leó pápa. Szombaton rendezték meg az első budapesti görögkatolikus focikupát, tudósít a Hajdúdorogi főegyházmegye. A pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódó sporteseményt a Rákosmenti görögkatolikus közösség szervezte a fővárosi egyházközségek csapata számára. A rendezvény közös imádsággal kezdődött, majd dr. Jackó Sándor helynök köszöntötte a megjelenteket, beszédében kiemelve a csapatszellem és a közösség fontosságát, párhuzamot vonva a sport és a hitélet között. A labdarúgó tornán több generáció lépett pályára. A sportszerűség, az egymás iránti tisztelet és a közös öröm újra megmutatta, hogy az egyház nem csupán a templom falai között él, hanem minden olyan alkalomban is, amelyben Krisztus követői egymásra találnak. Remények szerint a mostani kupa egy új tradíció kezdete is, mert a tornát a jövőben évente kívánják megrendezni. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió

0: Jó, nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak: Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
1: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió imahátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!
2: Olvásról szóló műsorhoz keres szakértőt a Mária Rádió. Felmérések szerint a magyar lakosság több mint 60%-a küzd alvás problémákkal. Pedig a pihenés nélkülözhetetlen a testi-szellemi regeneráció szempontjából. Ennek zavarai betegségek sokaságához vezethetnek. A Mária Rádió ezért szeretne műsorsorozatot indítani az alvásról. Cél a tájékoztatás mellett főleg a felelősségérzet felkeltése és életmódváltásra inspirálás. Ehhez a sorozathoz kérjük szakértő vendég jelentkezését. Jelentkezni e-mailben lehet az info@mariaradio.hu címen. Még egyszer, info@mariaradio.hu.

0: A rádió, a lélek hangja. Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallják.
1: Köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, Assisi Szent Ferenc köszöntésével. Az Úr, aki a jó, a minden jó, a legfőbb jó, az Úr adjon nektek békét. Kívánom, hogy Pax et Bonum, a béke és a jó érvényesüljön az életükben, hogy mi is a jó. Amikor összekötjük a kettőt, hogy jó és Isten, így, hogy jó Isten, akkor megvalljuk, hogy a kettő, e kettő elválaszthatatlan Istent, a jót, Jézus éli elénk, és mert elénk éli, mert éli, ezért ő a jót hitelesen tanítja. És ez a hiteles tanítás a hegyi beszéd, amely azzal zárul, hogy most egyszerűen mondom, mely azzal zárul, hogy a jó nem szövegelés, nem uramuramozás, hanem tett, a jó tett, mely a jó szívből fakad, ahogyan a jó gyümölcs a jó fáról, az ízes szőlő, az egészséges szőlőfürt, az egészséges szőlőtőről. Ahogyan erről olvashatunk a Szent János evangéliumának a 15. fejezetében, Jézus búcsú beszédében szól erről. A jó szív, melyet csak is egyedül a szeretett szent lelke teremt újjá, egyáltalán teremt a szeretett szent lelke, aki az atya és a fiú szeretete. Ebből a jó szívből fakadnak a jó tettek, a Jézus Krisztus tanítványainak a tettei. A tanítvány egyáltalán, aki tanít, azt tudja, a jó tanítvány az, aki nem csak visszamondja a leckét, így a hegyi beszéd tanítását, hanem aki éli is egészen az ellenség szeretetig. Erre kaptunk példát Paulus Allen életéből, könyveiből. Az egyik ilyen példa, amelyről az Asszony a fronton című könyvében olvastunk, amikor megmenti azt a kis katonát, aki ellene szörnyen vétett a megerőszakolásával. Ha ez kiderül, agyonlövik, és ettől mentette meg az a Paulus Allen, aki szenvedett tőle, aki ellenségének is tekintheti. Idézzük fel ezt a részletet újra, csak pár mondat erejéig. Azt olvastuk, az egyik katona szemében megláttam a félelmet, kék szeme volt, egészen fiatal fiú. Ebből a félelemből tudtam meg, hogy ő volt, de olyan erős, olyan iszonyú volt, ami felvillant a szemében, hogy azonnal éreztem, nem lehet. Semmi értelme nincs annak, hogy ezt a fiút megöljék. Miért, mikor a többit nem, és egyetlen egyet is, miért? Így mentette meg annak az orosz katonának az életét, aki őt bántotta, aki őt megerőszakolta. Ugyanebben a könyvben, az Asszony a frontonban bizony találunk példát az érzéketlen szívre is, az önző érzékiségre is, és sajnos éppen példák a papoktól való, és aztán itt ebben megelevenül az irgalmas szamaritánus története, hogy a templomból, az Isten tiszteletről lejövő pap és a levita érzéketlen tovább megy az összevert segítségre szoruló ember mellett. Paulus Allen ateizmusának a története itt és innen kezdődik. Az Egész lényeddel című könyvében, amely 2006-ban jelent meg a Jelenkor kiadásában, ennek a könyvnek az elején van egy fejezet, amelynek ez a címe, hogy az asszony a front után. Ez a fejezet erről az ateizmusáról ír. Olvasom. Az első megjegyzés benne az én szememben olyan, hogy mintha ma is érvényes volna. Most is háborúban élünk, írja. Dühöng a terrorizmus. Nem csak az anarchisták, nem csak az iszlám, és nem csak a terror, hanem az anyagi érdekű lázadások iszonyatos sora terror formájában ez a jól felépített, jómódú, ez a túlérett, hulló civilizáció, az önmagáért való, önző, a világot kizsákmányoló civilizáció, meg nem szűnő, folyamatos, nem is, hogy világ, hanem globális háborúja. És aztán ír arról, hogy hogyan is lett a kommunista pártnak a tagja. Bekerül a pártba. Belevetettem magamat a párt munkába. Olvasom. Már Erdélyben azt hittük, hogy akkor majd nem ölik egymást a románok és a magyarok kommunizmusban. Nem lesz gyűlölködés, nem lesz kizsákmányolás. Egyenlőség és szeretet lesz. Aztán rájöttem, kezdtem rájönni, hogy mi van. Kiderült, hogy egyenlőség nincs. És nem fajgyűlölet van, hanem osztálygyűlölet. Nem segítés, hanem kizsákmányolás. Nem biztonság a bölcsőtől a sírig, hanem félelem a bölcsőtől a sírig. Egyszer fölkiáltottam, te, van még valaki, aki igazán hisz, ebben Miklós, ő Mésző Miklós a férje, Miklós megveregette a vállamat, és azt mondta, légy nyugodt, te voltál az utolsó. Kiléptem a pártból, Miklós segített, meg a sok Szeven Aletta. Tudtommal az egész országból, ez 1953, tudtommal az egész országból csak Vas István a költő. Vas István, meg én léptem ki. Egy évig tartott a Herce-Hurca. Rákosiig elvitték, jogászok szóltak hozzá. Végül kizártak büntetésként, amiért ki akartam lépni. És ami ezután következik, némi elmélkedés a történtekről, megint olyan, ami, mintha a mi napjainkban is nagyon érvényes lenne. Ha valaki, írja Polc Alen itt ebben az Egész lényeddel című könyvében, ha valaki valamilyen általa jónak vélt eszmében hisz és elfogadja, azt nehéz feladni. Mennyit énekeltük meggyőződéssel. Ez a harc lesz a végső. Csak összefogni hát, és nemzetközivé lesz holnapra a világ. No, hát nem ezt akarja most az Európai Unió, amiben mi is beléptünk. A kommunizmusból már rég kiábrándultunk. Utaztunk nyugatra. Egyszer Párizsban vendéglátóink, Anna Cecilék lakásában megnéztem a fiúk szobáját. Szembe találtam magam Lenin ajtónagyságú képével. Egy pillanatra meghökkentem. Anna Cecil, aki 3 évet élt Magyarországon, rám nézett, bocsánat kérőleg megmagyarázta, valamiben hinni kell a fiataloknak, ők még nem tudják, mi a kommunizmus. Az eszmét ismerik, jobbá akarják tenni a világot. Egy másik történet ugyan erről, írja Porcelen, Olaszországban történt, hogy elvesztettük a böröngyeink vasúti megőrző céduláját. Miklós mondta, hogy próbáljak beszélni velük a román nyelvtudásom alapján, valahogyan, valahol délen egy kisvárosban voltunk. Kérdezték, mi van a bőröndömben. Eljátszottam, mutattam, hogy sál, cipő, szvetter. Kinyitották, az volt. Rendben. Kiadták, de kérték az útlevelet. Meglátták a vörös útlevelet, és elkezdtek ölelgetni, a hátamat lapogatni. Bravo, bravo, kommunisto. Én mondtam, non kommunisto. Mire ők megdöbbenve visszakérdeztek, per què? Én leengedett karokkal szomorúan azt mondtam, hogy longo, longo, hosszú volna elmondani. Ez a longo azután családi szólásmondás lett. Tehát mindig tudjuk, hogy miben hiszünk. Ott, ahol még nincs megvalósítva, mit tudunk arról, hogy milyen lesz, ha megvalósul egy eszme. Ma is érvényes figyelmeztetés, ma is érvényes gondolat mindez. És aztán ugyan itt, ebben az Egész lényeddel könyvben az Asszony a front után fejezetben olvasunk arról, hogy minden áron mindenképpen el akart jutni Polcalen Oroszországban, a Szovjetunióba, hogy mint egy kiengesztelődésképpen ne csak az ellenséget lássa, ne csak az legyen az ő szívében, gondolatában, amit ártottak neki az oroszok. És akkor megtörténik, valóra válik az ő úgymond vágya, kijutnak a Szovjetunióba, Miklós Salaki amúgy jól tud oroszul. Találkoznak az oroszokkal. És némely szép emlékéről ír ebben a fejezetében, hogy lassan-lassan megtörténik a gyógyulás, a kiengesztelődés. Egy apró részletet olvasok erről. Egyszer kis vidékies negyedben jártunk, esteledett, és az egyik almafához be lehetett hajolni az alacsony rácskerítésen. Annyira megkívántam a gyümölcsöt, hogy behajoltam, és leszakítottam egy almát. Kicsikert volt három satnyácska fa. Kirohantak a házból, kivették a kezemből, és azt mondták, nem jó, nem jó. Bevittek a kertbe a harmadik fához, amin már 5-6 szem érett alma volt. Leszették, és a kezembe adták. Kedves hallgatók, valóban szükséges, amit Polc Alen is szükségesnek talált, hogy történjék meg a kiengesztelődés. Ebben a könyvben, az Egész lényeddel című könyvben az utolsó fejezetek a Mészői Miklóssal, férjével való kapcsolatáról szólnak, nagyobb rész pedig arról, hogy épp az utolsó felvonás, kapcsolatuk utolsó felvonása, amikor Miklós súlyosan, halálosan megbetegedett, és Miklósnak a egész lényeddel való odaadó szolgálatában talál önmagára igazán Polc Alen. Erről nagyon szépen ír, nagyon gyönyörűen, hosszan, de ezt most nem tudom beolvasni. Azonban erről az odaadó ápolásról, erről az odaadó figyelemről, amelyben Polc Alen maga talált igazán magára, ez így szokott lenni, az a minden odaadó tett, amiben elveszítjük magunkat, abban magunkra találunk. Szóval tanúja voltam ennek az odaadó szolgálatnak, mert egyszer az történt, hogy Polc Alen megkért, hogy fogadjuk őket a kolostorunkba, itt az alsóvárosi Ferences kolostorba, Miklóssal, Mészői Miklóssal. Mert Miklósnak, akkor már súlyos beteg volt, Miklósnak az volt a vágya, hogy még életében utoljára tarokkozhasson Ferences kolostorban ferencesekkel. Ugyanis, amikor fiatal volt, és behívták katonának a háború alatt, és az első dolga volt Miklósnak, hogy a katonaságtól megszökjön, őt mint katona szökevényt keresték. Nyilván a katona szökevénynek a büntetése a halál, a fejbelövés. A ferencesek bújtatták Pécset, a pécsi ferences kolostorba. És hogy ne haszontalanul teljenek az idők, az órák, az esték, megtanították őt tarokkozni, és jókat tarokkozott, nyilván közben beszélgetett a ferencesekkel. Ezért volt ez a csak nem utolsó vágya Mésző Miklósnak, hogy még egyszer ferencesekkel tarokkozhatna. Gyönyörű volt, ahogyan Alen igyekezett, hogy ezt a vágyát is teljesíteni tudja. A tarokkozás is gyönyörű volt, bár Miklós rászorult arra, hogy több testvér is mögötte állva segítse, hogy melyik lapot húzzam, és mikor. Nem is a játék volt, a tarok volt itt az érdekes, hanem a szeretetnek ez a különös eseménye és találékonysága, hogy Miklós újra ferencesekkel tarokkozhatott. Szép esténk volt. Visszatérve arra, hogy Polc Alen betegségeiből, amit a háborúban szerzett, gyógyul. Gyógyul ezekből a gyógyíthatatlan sebekből. De gyógyul, és ez a fontosabb, Alen leírásaiban is így tekint rá. A fontosabb, hogy gyógyul a szíve is, ahogyan elfordul az ateizmusból, olvastuk, ahogyan szakít a kommunista párttal, és szépen lassan, csöndesen, szinte észrevétlenül újra és mélyebben a hitben rátalál a Jóistenre, és a Jóistennel pedig a részvét, az együttérzés a szeretetnek, a jónak a csodájára. Ez a részvét, ez lesz életének a vezérlője. Részt venni azok életében, akik a legnagyobb bajban vannak. Szívvel, lélekkel, teljes odaadással, megint mondhatjuk ezt a szót, hogy egész lényeddel. A haldoklók segítője lesz, különösen is a haldokló gyermekeké, éveken, évtizedeken át. A haldokló gyermekek ágya mellett teljesít szolgálatot. Sokszor ír Poltz Alen arról, hogy mit is kapott ő a haldoklóktól, miközben ad nekik, éppen ebben az odaadásban lesz megajándékozottá. Erről különösen szép sorokat olvashatunk az Éjjeli lámpa című könyvében. Ez a könyve 1996-ban jelent meg, és az utolsó fejezetére akarok rákeresni, de miközben nyitom a könyvet és lapozgatok benne, nem tudom megállni, hogy ne olvassak egyrészt még az utolsó fejezet előtt, itt nálam a 123. oldalon, amelyben egy visszatekintés olvasható, amikor azt írja, visszatekintve 30 év tapasztalataira, több száz haldoklóra, úgy gondolom, hogy valóban könnyebbséget jelent a hit. Élénken emlékszem arra, hogy amikor egy-egy gyógyíthatatlan gyermek került hozzánk, és ott ültünk tanakodva, gondterhelten, azt kérdezte az osztályvezető orvos, aki életszentségben élő kommunista volt, hogy vallásos-e a család. Ha igennel válaszoltunk, kicsit megkönnyebbült sóhajjal mondta, akkor talán nem lesz olyan nagyon nehéz. Azért nagyon nehéz volt, csak mégsem olyan nehéz. Szép sorok a hitnek az erejéből. És akkor most rálapoztam a Éjjeli lámpa című könyvének az utolsó fejezetére, amelynek ez a címe Mi atyánk. Ebben arról ír Poltz Alen, hogy hogyan imádkozta együtt az Úr imáját, a Mi atyánkot, és hogy ő mit kapott a betegektől, a haldoklóktól ebből az együtt imádkozásból. A fejezetnek Mi atyánk a címe, ahogy említettem, bevezető gondolatai ezek. Úgy gondolom, azt tapasztaltam, hogy a haldoklók számára a legtökéletesebb ima a mi atyánk. Ha az ember kezd valamit megismerni a haldoklás testi, lelki, szellemi történéseiből, a rendkívül erős küzdelemből, test és lélek, maradás és elszakadás átlépés között, akkor kezdi sejteni, fogni ennek az imának a mélyebb, rejtettebb értelmét, illetve a sok közül azt, ami a halál küszöbén kezd világossá válni, végső igazi értelmét.

Nem olvasom fel az egész fejezetet, de erre a részre szeretnék kitérni, amikor a mi atyánk erről a fohászáról szól, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Olvasom. Miközben együtt mondom az imát a haldoklóval, segítek megerősíteni őt abban, hogy elfogadja Isten akaratát. Uram, ha azt akarod, hogy éljek, elfogadom. S ha azt akarod, hogy hozzád menjek, halálomat is elfogadom. Ezeket a szavakat nehéz kimondani, de éppen a kimondás segít, de éppen a kimondás segíti az elfogadást. Tulajdonképpen éppen erről van szó, erről a felismerésről, hogy hajlandó vagyok átadni mindent. És aztán a mi atyánk másik fohászáról mit ír, hogy a haldoklóktól mit kapott, mit tanult, ez a bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. A halál küzdelemben, írja Paulus Allen, talán a legnagyobb baj a keserűség. Egy teljes élet keserűsége, fájdalmai, a megbocsátani nem tudás terhei sűrűsödnek össze. Itt sokszor megállok az imában. Személyesen szólítom meg a harcolót. Ugye megbocsátasz mindenkinek? Megbocsátottál magadnak, Istennek? Igen, néha magam is megriadok, amikor látom a haldokló fellobbanó tekintetét. Jókor mondtam, elsiettem, elkéstem, van-e még ideje megbocsájtani? Sokszor csodálkozva tapasztaltam, hogy egészen kicsi gyermekek a halál közelettével kívánják áttekinteni rövid életüket, kívánják elmondani keserűségeiket, kívánnak bocsánatot kérni és megbocsátani. Sokszor éppen ebből tudtam, hogy közeledik a haláluk. Ezt tették olyan gyermekek is, akik neveltetésük miatt semmit sem tudtak a kereszténységről. Lassan felismertem, minden vallás, minden haldokló igénye ez. Ez az ősi árhe késztetés, olyan ösztönzés, amit az ember nem tanul, hanem önmagában hord. Ez csak felismeri és segíti az egyház az életgyónással. És hullog a pszichológia mindennek a nyomában, az élet mérleggel, konfliktusok feloldozásával. És végül e mi atyánk fejezet rátér erre a pohászra, hogy és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. A keresztény imák, olvasom Paulus Allentől, a keresztény imák egy része és Szénai Szent Katalin dialógusa egyformán tanítják, vallják, hogy az utolsó nagy kísértés az, hogy nem bízunk Isten irgalmában, szeretetében. Az agónia idején félünk a rossztól, a gonosztól. A gonosz kísért. A dialógusban, ez a Szénai Szent Katalin műve, a dialógusban olvashatjuk, az ördögök szörnyű formában jönnek, a legocsmányabb formában és szörnyű fantázia képekkel. De a lényeg, az utolsó percben az ördög hitetlenséggel és reménytelenséggel kísért. A kétségbeesés utolsó szörnyű bűn, mert nem hiszel az irgalomban. A dialógus arra tanít, hogy segíteni kell az elköltözőt, hogy bízzon a fényben, bízzon Istenben, és maradjon a jelenlétében, mert akkor megszabadul. Ez a történést hosszú ideig ismerte a kereszténység is. Íme egy ima erre vonatkozó szövege 1925-ből a kalocsai iskolás nővérek imakönyvéből. Ebből idéz Paulus Allen, olvasom. Midőn majd képzeletem sötét és ijesztő rémképekkel izgatva, halálos szomorúságba ejti lelkemet, akkor irgalmas Jézus könyörülj rajtam. És a befejezés ennek a nagyon szép fejezetnek, a mi atyánknak, az Éjjeli Lámpa című könyvéből, Paulus Allennek,
Köszönöm ezeket a felismeréseket azoknak, akik már elmentek, akikkel együtt imádkozhattam. Néhány személyes megjegyzést engedjenek meg a kedves hallgatók, hogy valóban milyen fontos imádság az elköltözőnek az utolsó időkben a legfontosabb, amit Jézustól tanultunk, és ez a mi atyánk. Egyszer, hogy nem, egy 96 éves, fizikailag is, szellemileg is még igen jó állapotban lévő asszonyhoz jutottam el. Megtudtam róla, hogy a nagyvilági életében orvosként ávós ezredes volt. De most így, 96 évesen a barátnőjét kérte, hogy ő szeretne nagyon-nagyon visszatérni az Úristenhez, szeretne újra, több évtized után, szeretné újra elvégezni a Szent Jónását, szeretne szent áldozáshoz járulni. Így kerültem ehhez az asszonyhoz. És most csak amennyit elmondhatok, mondok el, ajánlottam neki, javasoltam neki, hogy kezdjük azzal, és hát persze mind elmondtam, hogy milyen fantasztikus az ő ötlete erre az újrakezdésre, kezdjük azzal, hogy elimádkozzuk a mi atyánkot. Megdöbbent, hogy ő 40 vagy 50 éve nem imádkozta már el a mi atyánkot, és fél attól, hogy nem fogja tudni elmondani, de valamikor még a zárda nővérek, amikor apácák vezette iskolában tanult kamaszlánykért, adtak neki egy imakönyvet, amelyben benne van a mi atyánk, és ő készült az én látogatásomra, és előkotorta valahonnan a szekrény mélyéből ezt a imakönyvet, és legyek türelemmel, várja meg, mindjárt idehozza, kinyitja, és akkor ő szeretné, ha ő abból olvashatná a mi atyánkot, hogy vele ne süljön. Igen ám, csak hogy fogalma se volt szegénykinek 96 éves. Hogy hova tette ezt az újonnan kikutatott szekrényméből megtalált imakönyvet, és jajgatva kereste szegényket, nagyon gyönyörű történet volt az én számomra, jajgatva kereste a mi atyánkot, és a jajgatásnak ez volt a tárgya, hogy jaj, megint elveszítettem az én mi atyánkomat, jaj, megint elveszítettem az én mi atyánkomat. Mondtam neki, hogy már megtaláltam, már rég megtaláltam, ha a könyvet nem fogja megtalálni, az imakönyvet, de a mi atyánkot megtalált, és majd együtt mondjuk, majd segítek, de aztán én magam pohászkodtam csöndben, hogy Jézus engedje meg, hogy az ő szent szolgája, a pádői szentalta, könyörüljön ezzel az öregasszonyon, és segítsen megtalálni az ő mi atyánkját, megtalálta, úgyhogy kinyitotta, nem is volt rá szükség persze, mert tudta kívülről, együtt tudtuk mondani. És aztán egy ilyen gyönyörű mi atyánk élményem volt az, amikor szintén haldoklónál, de még beszélni tudott, nem is volt megkeresztelkedve, úgyhogy még az is megtörtént, és akkor most elmondjuk a mi atyánkot. És mondta, hogy ő még életében sem mondta el, azt se tudja, hogy mi az. És akkor kezdem mondani, hogy jó, rendben van, akkor mondja utánam. Jó, nagyon szívesen, szép lassan kezdtem rá mondani, ezek az együtt imád mi atyánkok valóban a mélységig segítenek eljutni a Jézus imában, hogy kezdtem, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, azt én elhalkultam, és ő pedig nélkülem folytatta, hogy a mennyekben vagy, legyen meg a te akaratod, és a többi mond. És mondom neki, hogy hát állja meg a menet, hát ez csalás. Hát maga azt mondta, hogy életébe sem mondta el a mi atyánkot, és ugye rám nézett, hogy hát ő tényleg életébe sem mondta el a mi atyánkot, és csodálkozott magán, hogy hogyan tudta végig elmondani. Holott sohasem mondta még el, hogy mi atyánk ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, és így tovább. Örvendeztünk nagyon ezen a mi atyánk csodán. Nem firtattuk, hogy hogyan lehetett ajándék. És aztán, amiről Polc Alen a kísértésről, a végső kísértésről ír, és annak kapcsán, hogy eljut a mi atyánk imádkozásban, a hallóklókkal, a mi atyánk imádkozásban ahhoz, hogy és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Györgyike esete jut eszembe. Györgyike egy valóban szent életű asszony volt, aki minden nap szent áldozáshoz járult, gyönyörű, szent élete élt, súlyosan megbetegedett, és
lehetett tudni, hogy a betegsége halálos. Hetek vagy napok vannak hátra.

0: megyek hozzá, hogy megáldoztassam. És látom magam is rémülten, hogy a tekintete, Györgyike tekintete, aki mindig ragyogó arccal várta Jézust a szentáldozásban, Györgyike tekintete tele van iszonyatokkal, tele van rémülettel, és alig bírja kimondani, hangjára se ismerek rá valami mélységesen, mély torokhangon, hogy ő elkárhozik, Isten képtelen neki megbocsátani, mert az ő iszonyatos bűneit nincs ki megbocsássa, Istennek sincs erre hatalma, és hogy hagyjam békén, mert hogy ő elkárhozik. Na most ilyenkor mit csinálsz, László? Nem tudom, hogy mit kell csinálni ilyenkor. Nem vagyok szakembere ördögűzésnek, meg olyan nagy kételjeim is vannak bizonyára ostobán e tekintetben. Szóval nem tudtam, hogy mit kell tenni. De valami azt súgta bennem, hát valami, nem valami valaki, hogy te ne törd itt a fejedet, hanem tedd, amiért jöttél. És akkor előveszem a kis táskát, és belőle a pixist, az oltári szentségtartót kinyitom, és ahogy szoktam, felmutatom az áldozó előtt, itt most a haldokló előtt, és kezdem mondani, hogy íme az Isten báránya, íme aki elveszi, mert magára veszi a világ bűnét, a tiédet is, és erre ragyog, kiderül minden rémület, és minden félsz, elszáll, és újra a Jóistent fogadó, Jóisten szeretettel fogadó Györgyikét láthattam, aki már maga tudta folytatni nagy boldogsággal a nem vagyok méltó, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. És valóban meggyógyult az ő lelke. A történések a haldoklásban titokzatosak, nem lehet felkészülni arra, hogy hogyan segítsünk. Az együttlen készület, hogy a Szent Lelket kérjük, mind úgy mindig mindenben ez a legfontosabb, hogy a Szent Lelket kérjük. Én viszont elbúcsúzok a Mária Rádió hallgatóitól. Dicsértessék az édes Jézus!
1: Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallották.

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja!

segítsd, az égiekkel egyesítsd. Ezt add meg, kérünk, jó Atya, s Atyának mása egy fia,

0: Az Úr igazságosan ítél a szegénynek. Uram, miért vagy olyan messze? Miért rejtőzöl el a nyomorúság válságos napjaiban? Gyötri a szegényt a kevés gonoszt, de belehull tervei tőrébe. Bűnös vágyaival dicsekszik a gonosz, a kabzsi önmagát magasztalja. Elbizakodottságában a bűnös semmibe veszi az urat. Úgysem kéri számon, nem számít az Isten. Ez neki minden gondolata, mert mindig sikerek kísérik útján. Oly magasak végzéseid, hogy ez föl sem éri, ezért minden ellenfelét ócsárolja. Szívében így szól, meg nem rendülök, nemzedékek hosszú során baj nem érhet. Telve a szája átokkal, álnoksággal és csalárdsággal. Nyelve nyomorúságot és bajt okoz. Leshelyén ül a mellékutak mentén, hogy titokban ártatlanok vérét ontsa. Szeme a nyomorultat kémleli. Leselkedik, mint a bozótban az oroszlán. Csapdát állít, hogy elfogja a nyomorultat, a szerencsétlent rászedi és törbejti. Meglapul, majd rárohan, és a nyomorult elbukik az ő karja erejétől. Azt mondja szívében, Isten elfelejtette, arcát elfordítja, végül nem is látja. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Az Úr igazságosan ítél a szegénynek. Uram, Te számon tartasz minden kínt és könnyet. Kelj föl, Istenem, tárd ki erős karodat, és a nyomorultról el ne feledkezzél. Miért veheti semmibe Istent a gonosz? Azt mondja szívében, úgysem kéred számon. Uram, Te ezt látod, Te minden kínt és könnyet számon tartasz. Ezeket a Te kezed utaléri. Rád hagyatkozik az elhagyott, az árvának Te vagy segítője. Törd össze a bűnösök és a gonoszok kezét. Kérd számon bűnüket, hogy nyomuk se maradjon. Király az Úr örökkön örökké, a pogányok eltűnnek a föld színéről. A szegények kívánságát meghallgatod, Uram, megerősített szívüket, figyelmet feléjük fordul. Oltalmazod az árva és az elhagyott ügyét, hogy ne félemlítse őket többé a földből való ember. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Uram, Te számon tartasz minden kínt és könnyet. Az Úr beszéde tiszta, egyenes beszéd, tűzben kipróbált ezüst. Segíts, Uram, mert elfogytak az igazak. A hűségesek eltűntek az emberek közül. Hazug dolgokat beszélnek embertársuknak, hamis ajakkal kettő szívvel szólnak. Némíts el az Úr az összes hazugajkat, és a nagyokat mondó nyelvet. Azokét, akik azt mondják, a nyelvünk az erőnk, mindenkor segítségünk az ajkunk, vajon ki lehetne Úr fölöttünk? A szűkölködők nyomora és a szegények sóhaja miatt így szól az Úr, most már fölkelek, és szabadulást viszek annak, aki arra vágyódik. Az Úr beszéde tiszta, egyenes beszéd, salaktalan, hétszeresen megtisztított, tűzben kipróbált ezüst. Uram, Te minket megőrzöl és megoltalmazol, ettől a nemzedéktől mindörökre. Körülöttünk nyíltan jár kell a gonosz, az emberek fiai az aljasságot magasztalják. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Az Úr beszéde tiszta egyenes beszéd. Tűzben kipróbált ezüst.
1: A szelideket törvénnyel vezeti az Úr, az alázatosaknak ösvényét tanítja.
2: Olvasmány Jób könyvéből. Jób így folytatta beszédét. A saját szememmel szövetségre léptem, hogy soha kívánsággal lányra nem nézek. Különben odafönn mit kapnék Istentől, milyen örökséget a mindenhatótól. Nem a gonoszokra vár a romlás, nem a gonosztevő sorsa a pusztulás. Hát nem tartja szemmel mind az útjaimat, és nem számlálja meg minden lépésemet. Hogyha hazudozva szédelektem, ha becsapni sietve vitt a lábam, akkor ám mérjen meg az igazság mérlegén, és meglátja az Isten ártatlanságomat. Hogyha lépéseim letértek az útról, és ha szívem netán szememet követte, vagy ha kezemhez mágszemnyi folt tapadt, akkor más egye meg, amit én vetettem, és ami nekem nő, azt mind ki kell tépni. Ha semmibe vettem szolgámnak jogait, és a szolgálómét, mikor pörlekedtünk, mit tehetnék, hogyha fölkelne az Isten? Ha vizsgálatra fogna, vajon mit felelnék? Nem az én teremtőm alkotta-e őket? Nem ugyanaz formált az anyánk méhében? Ha megtagadtam a szegény kívánságát, hagytam, hogy az özvegy szeme elepedjen, vagy hogy a falatom egymagam ettem meg, és az árvának részt belőle nem adtam. Ifjúságom óta atyám volt az Isten, anyámnak méhétől ő vezérelt. Hogyha szerencsétlent láttam ruhátlanul, olyan szegényt, kinek nincsen takarója, kinek a csípője nem mondana hálát, mivel bárányaim gyapja melegíti, vagy ha ártatlanra emeltem a kezem, mikor a kapunál segítségre leltem, akkor nyakszirtemtől váljék el a vállam, és a forgójából karom szaladjon ki. Mert rám szakadna Istennek haragja, és fensége előtt nem tudnék megállni. Bár volna itt valaki, s hallgatna meg az Isten. Itt az irattekercs, mit ellenfelem írt. Az igazság az, hogy a vállamra venném, és mint koronát a fejemre tenném. Megmondanám neki lépteimnek számát, és mint egy fejedelem sietnék elébe. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Nem a gonoszokra vár-e a romlás, nem a gonosztevő sorsa a pusztulás. Az Úrnak mindenütt ott van a szeme, a rosszak és a jók fölött egyaránt őrködik. Hát nem tartja szemmel mind az útjaimat, és nem számlálja meg minden lépésemet? Az Úrnak mindenütt ott van a szeme, a rosszak és a jók fölött egyaránt őrködik.
3: Olvasmány Szent Doroteusz apát tanításaiból. Aki önmagában keresi a hibát, bármilyen kellemetlenség, kár, gyalázat, megvetés, vagy bármi más hasonló megpróbáltatás éri, mindent derűs lelkülettel vesz tudomásul, mint aki mindezekre nagyon is rászolgált, így azután semmi sem tudja felháborítani. Van-e ennél békésebb ember a világon? De talán azt a nehézséget vethetné ellenem valaki, hogy ha megsért az embertársam, de én magamat átvizsgálva semmiféle okot nem találok bensőmben erre, akkor miért kellene mégis magamat tartani hibásnak? Minden esetre az az igazság, hogyha valaki isteni félelemmel őszinte lelkismeretvizsgálatot tart, sohasem találja magát teljesen fedhetetlennek. Csak hamar világossá lesz előtte, hogy cselekedetével, szavával, vagy rossz példaadásával ő maga adott alkalmat az ilyesmire. Ha pedig lelkismeretvizsgálata folyamán úgy találja, hogy semmilyenféle botránkozásban nem vétkes, akkor szinte biztos, hogy már régebben éppen ő bántotta meg ezt az embertársát, ilyen vagy más hasonló módon, vagy pedig valamelyik más embertársát sértette meg így. Az ilyenekért azután méltán éri most őt is a megbántás, vagy éppen a régebben elkövetett sok vétke miatt bűnhődik. Egy más valaki így okoskodik. Vajon miért tartsam hibásnak magamat, amikor én nyugodt békében voltam, de rám rontott az embertársam, és vérig sértett engem, olyan gyalázó és becsmérlő szavakkal, amelyeket senki sem volna képes szó nélkül eltűrni. Ezért aztán az a meggyőződésem, hogy joggal haragszom, és neheztelek az illetőre. Hiszen ha már rám nem tör, és nem mond ilyeneket, és ezekkel fel nem háborít, Én magamtól biztosan sohasem vétettem volna ellene. Az ilyenfajta védekezés nyilvánvalóan nevetséges és teljesen alaptalan, mert azzal, hogy valaki mondott neki néhány szót, azzal még nem ültette bele az illető lelkébe a harag szenvedélyét, hanem éppen ezek a szavak mutatták meg azt, hogy az illetőnek milyen szenvedélye van, amit ha akarna, el is tudna hagyni. Olyan ez az ember, mint a tiszta acélos búza, amely csak akkor mutatja a csúnya korpáját, ha megőrlik. Ha valaki úgy gondolja magáról, hogy békés lelki nyugalomban él, a lelke mélyén azonban mégis van szenvedély, csak azt most nem látja. Aztán beállít hozzá egyszer az egyik embertársa, és odavet neki valami sértő szót. Erre az illető rögtön ráárasztja a belsejében eddig lappangó szenvedélye sokkal nagyobb szennyét. Ezért, ha az illető irgalmasságot akar nyerni, tartson bűnbánatot, tisztítsa meg lelkét, és igyekezzék lelkiekben előre haladni, és akkor majd belátja, hogy a jogtalan megtorlás helyett inkább hálával tartozik annak a hozzá bejött embertársának, hiszen ez szolgálatot tett neki, alkalmat e nagy lelki haszonra. Ezután ugyanis az előforduló hasonló kísértések sem háborítják fel az illetőt annyira, mint eddig. Sőt, minél inkább előbbre halad majd a lelki életben, annál kisebbnek érzi majd a kísértéseket. Hiszen amennyire előre halad az ember a lelki életben, annyival erősebb lesz a lelke, és annál inkább képes lesz bármilyen nehézséget is elviselni. Igenis, jól tudom, hogy a dolog így áll. Lehet Isten előtt embernek igaza? Hogy tudnék én neki feleletet adni? Vele perbe szállva szavakat találni? Angyalaiban sincs, látod, bizadalma. Nem tiszta az ég sem a szemeiben. Hogy tudnék én neki feleletet adni? Vele perbe szállva szavakat találni?
1: Dicsérjük dallal az Urat! Mozgó készséggel lelkesen, az órai medérre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most. Dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad éli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
0: Azok a boldogok, akik az Úr törvényeinek útján járnak. Azok a boldogok, akiknek tökéletes az útjuk, akik az Úr törvénye szerint élnek. Azok a boldogok, akik intelmeit megfogadják, és akik őt keresik teljes szívükből. Alávaló dolgot ezek nem művelnek, hanem az ő útjai járnak. Azt parancsoltad nekünk, hogy pontosan megtartsuk tanításodat. Adj jó iránt útjaimnak, hogy mindig akaratodat kövessem.

0: Meddig kevékedik még rajtam ellenségem? Nézd rám, és hallgass meg, én Uram Istenem! Tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom! Ne mondhass ellenségem, legyőztem! Sanyargatóim se újjongjanak, hogy ingadozom! Mert én hűségedben bízom, hadd örvendjen szívem, hogy megszabadítasz! Énekelek majd neked, Uram, mert gondomat viseled. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hadd örvendjen szívem, hogy megszabadítasz.
1: Isten minden embert az engedetlenségben fogott össze, hogy mindenkin könyörüljön. Az oktalan így gondolkodik magában, nincs Isten, megromlottak utálatos dolgokat művelnek. Aki jót cselekedne, senki sincs olyan. Az Úr a mennyből letekint az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Isten. Mind rossz útra tértek meg, romlottak mind. Nincs, aki jót tenne, nincs egyetlen egy sem. Hát nem térnek észre a gonosztevők, akik mind kenyeret pusztítják népemet. Nem fohászkodnak az Úrhoz, de fognak még reszketvén reszketni, mert az Úr az igazak mellett áll. A védtelen ember szándékát ti megzavarnátok, ám az Úr lesz annak menedéke. Már csak jönne már üdvösség Sionból Izraelnek, ha egyszer az Úr jóra fordítja a népe sorsát. Újjon majd Jákob és örül Izrael. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen. Isten minden embert az engedetlenségben fogott össze, hogy mindenkin könyörüljön.
0: Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és aki okosságra tett szert. Ennek birtokába jutni jobb, mint ezüstöt szerezni, aranynál többet ér ennek elérése. A korallénál is nagyobb az értéke, nem vetekszik vele semmi drágaságod.
1: Uram, te a szívben élő hűséget kedveled, és kinyilatkoztattad nekem bölcsességet titkai.
0: Könyörögjünk. Istenünk, te Péter apostolnak kinyilatkoztattad, hogy üdvözíteni akarsz minden embert. Fogadd szívesen tetteinket és add kegyelmedet, hogy jóságodat és üdvözítő szándékodat szolgáljuk minden cselekedetünkkel, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

Mária Rádió. Az áldás gondolatokat hallják. Erős a szeretet. A legerősebb a szeretet. A tiéd és az enyém az övéből fakad. Pecsét a szívünkön. Pecsét ölelő karunkon. Jel az életünkön. Lobogó tűz, lelkünk lángja, mindennapi közös ünnep. Magunkra talál.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. A globális békéért imádkozott Leó pápa. Jogsegélyt kér az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács a nagyváradi kilakoltatás ügyében. Különleges rekordkísérlet lesz a Wagner napokon. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A világ békéért imádkozott Leó pápa a vatikáni kertekben. A szombatesti rózsafüzér imádságba online kapcsolódott be a világ Mária kegyhelyeinek jelentős része, tudósít a Vatican News. A Szentatya beszédében hangsúlyozta, a béke nem elmélet vagy naív illúzió, hanem mindennapi elkötelezettség, amely az igazságosságból és a szeretetből kell, hogy fakadjon. A pápa kiemelte, hogy a feszültségekkel teli időszakban meg kell hallani a menekültek, az ártatlan gyermekek és a szenvedők kiáltását is. Arra is rámutatott, hogy a béke érdekében mindenki köteles tenni, kezdve a kicsi, de fontos dolgokkal, és tartózkodva minden verbális vagy fizikai erőszaktól, a mindennapi életben és a közösségi médiában egyaránt. Az igazi béke a megbékélés szavaival kezdődik, hangsúlyozta Leó pápa. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos elnöksége megdöbbenéssel és mély felháborodással szemléli a nagyváradi premontrei rendház körül kialakult helyzetet, és azon lesz, hogy a nemzetközi fórumok és jogsegélyszolgálatok tájékoztassák, és ennek bevonásával gátat szabjanak az egyház és a magyar ellenes eseményeknek, tájékoztatta szombaton az MTI-t az erdélyi civil szervezet. Fejes Rudolf Anzelv apát, a váradhegyfoki premontrei prépostság elöljárója kilakoltatásakor a román hatóságok szerdán hajnalban áttörték a rendháznak az egykori premontrei gimnázium felőli falát, és behatoltak az elfoglalni kívánt épületrészbe. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöksége elfogadhatatlannak tartja a diktatúrákat idéző jogtalan épületfoglalást. Tőkés Lászlóval egyetértve úgy vélik, hogy az egyetlen megoldás a premontrei rendházzal és a templommal egybeépült főgimnázium visszaadása a premontrei rendnek. Különleges rekordkísérletre készülnek a Magyar Rádió művészeti együttesei a budapesti Wagner napokon, adja hírül az MTI. A fesztivál során két alkalommal is végigjátsszák Richard Wagner a Nibelung gyűrűje című négy operából álló ciklusát. Ez a dupla ring struktúra a nemzetközi operajátszásban is kiemelkedően ritka, hiszen rendkívüli logisztikai, zenei és énekesi terhelést jelent, miközben egyben a mű eredeti dramaturgiai ívét is a lehető legtisztábban követi. 2026 kiemelt jelentőségét több jubileum is erősíti. 150 éve hangzott el ugyanis először a teljes Ring trilógia Bayreuthban, míg a budapesti Wagner napok immár 20 éve van jelen a nemzetközi fesztivál életben. Fischer Ádám ezen az évadon vezényli utoljára a teljes Ring tetralógiát a Müpában. A karmester a nemzetközi Wagner előadásokat egyik kiemelkedő központjává tette. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönté a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélő, és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Június 2-án, kedden, a Mária Rádió műsorismeretését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Lujzi. Béke a Földön, 12 óra 5 perckor. Programajánló, 12 óra 10 perckor. A fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk, 12 óra 15 perckor. Részletek a Szentírásból, 13 órától. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát 13 óra 10-kor hallgathatják meg. Szemelvények, lelkiségírók műveiből 13 óra 15 perckor. A Pálosrend történetének és lelkiségének ismertetése 13 óra 25 perckor. A nap evangéliuma Szentírás magyarázat Szalka Mihály atyával 14 órakor. Jó hírek, hírmagazin 14 óra 15 perckor, jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor, imalánc 14 óra 50 perckor, az irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órakor, a dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor, személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről 16 órakor, Heim Kriszti Pilátesz oktató műsora 16 óra 30 perckor. Hit, értelem, gyógyulás dr. Csókai András műsora hangzik el 16 óra 35 perckor. Lukovics Milán atya élő műsora Barátkozó címmel 18 órától hallgatható meg. Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A zsolozsma esti dicséretét 19 órától imádkozzuk. Dr. Barsi Balázs Ferences atya elmélkedése hangzik el 19 óra 25 perckor. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor. Ima a nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. 20 óra 16 perckor függőségről mindenkinek dr. Reineltné Gyuris Erzsébet műsorát hallgathatják meg. Gyógyfüvektől és természetes gyógymódokról Rabbi Edit műsora hangzik el 21 óra 5 perckor. Gondolatok a teremtett világ védelméről Schaffhauser Tibor műsora 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását 23 órától hallgathatják meg. Ószövetségi fejezetek Diós István atya felolvasásában 23 óra 20 perckor. Végül a zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, imádságos szép napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
1: Mária Rádió.
3: Asszisi Szent Ferenc imája a békéért. Uram, tégy engem a békéd eszközévé, hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyűlölet uralkodik. Hogy a megbocsátás szellemét vigyem oda, ahol széthúzás van. Hogy harmóniát vigyek oda, ahol békétlenség van. Hogy hitet vigyek oda, ahol kételyek vannak, hogy örömöt vigyek oda, ahol szomorúság lakik. Uram, add meg nekem, hogy én vigasztalhassak, ahelyett, hogy engem vigasztalnának. Hogy én értsek meg másokat, ahelyett, hogy arra vágynék, engem értsenek meg. Hogy szeressek inkább, mint hogy engem szeressenek. Mert aki elfelejti magát, azt találja meg. Aki megbocsát, annak megbocsátanak. Aki meghal, az fölébred az örök életre. Ámen.
4: Programajánló következik.
5: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
6: Nemzeti Kegyhely Mátra Verebé Szentkút búcsúrendje 2026. június havában. Június 6-a szombat, óvodások zarándoklata, Zagykó Lászlóval, Szeged. Június 12-e péntek, Jézus szíve búcsú, a Katolikus Szeretett Szolgálat intézményeinek zarándoklata, a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatásával, Mohos Gábor Esztergom budapesti segédpüspökkel. Június 13-a szombat, Szűz Mária szeplőtelen szíve búcsú, a Szeretett Láng Mozgalom zarándoklata, Pápai Lajos nyugalmazott győri püspökkel. Június 14-e vasárnap, Páduai Szent Antal búcsú, Puskás Antal tartományfőnökkel, Pécs. Június 28-a vasárnap, Szent László ünnepe, a lovasok zarándoklata, Kisrigó László szegedcsanádi megyés püspökkel.
7: A Városmajori Katolikus Egyesület szeretettel hív mindenkit a 2025. szeptemberétől folytatódó első pénteki konferencia beszédekre. Helyszín: Városmajori Jézus szíve plébánia, 12. kerület, Budapest, Csaba utca 5 szám. Valamennyi családot megvédem és oltalmamba veszem, amely szükségeiben isteni szívemhez fordul, legyen bármilyen súlyos helyzetben. A szétbomlott családokat ezzel az eszközzel megint egyesítem, az Alakóki Szent Margit által kapott ígéretekből. A 2025-2026. Évben ismét megszervezik a családoknak szóló első pénteki konferencia beszédsorozatot az esti szentmiség keretében, amelyek 18 órakor kezdődnek. Ezekre a szentmisékre minden alkalommal más atyát hívnak, arra kérve, hogy 20-25 perces szentbeszéd keretében mondja el a megjelölt, családokat érintő témáról gondolatait, valamint a téma gyakorlati vonatkozásait. Mi a mai valóság? Szeretnék, ha minél többen vennének részt ezeken a szentmiséken, hogy együtt imádkozzanak a magyar családokért. Első pénteki szentmiségtől, a homíliáktól és a közös imától azt várják, hogy a családok keresztény hívek hozzáállásában és tetrekészségében megfelelő változást eredményezzem. Az esti 18 órai szentmise után szentségimádást tartanak. Minden családot, fiatalt sok szeretettel hívnak és várnak.
6: A következő alkalom június 5-én lesz. A téma: az élő hitet keressük. A témával kapcsolatos gondolatait megosztja velünk dr. Ciglányi Zsolt, pápai káplán, plébános. Cserkész könyvbemutató. Szeretettel hívják és várják a kedves érdeklődőket június 9-én este 7 órától a 433-as Szent Bernát cserkész csapat történetét ismertető színes fotókkal és kordokumentumokkal gazdagon illusztrált könyv bemutatójára a Szent Imre plébánia dísztermébe. Budapest, 11. kerület, Himfi utca, 9 szám. A plébániához szervesen kapcsolódó 433-as cserkész csapat történetének összeállítását több éves kutatómunka és előkészítés előzte meg. A kötet létrejöttét és a 433-as cserkész csapat történetét dr. Sziráki Márton ismerteti.
4: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: A fájdalmas rózsafűzért a Mária Rádió kápolnájában az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza. Szeretettel kérjük, imádkozzunk együtt a Mária Rádióban kért és mindannyiunkban megfogalmazott szándékokért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszem szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A fájdalmas rózsafűzér első tizede. Aki érettünk, vérrel verítékezett. Most rákerül a sor arra, amiért ő testben idejött. Hiszen ezért jöttem, mondja az ajka és a lelke. Amikor a Getszemániában is a passió küszöbére lép, és a test már előre vérrel válaszol. Most még cseppenként, de majd ömölve is, mert majd kiontatik. Az Isten fiú megretten jöttének súlyától, hogy teljes legyen az emberáldozat, az embereszméletnek a szenvedéstől való irtózásig, de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
4: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Így jövendőlt a szenvedő megváltóról Izaiás. Ő a mi betegségeinket hordozta, a mi fájdalmainkat viselte. Mi pedig mindegy leprásnak tekintettük, akit megvert és megalázott az Úr. Valójában ő a mi gonoszságainkért szenvedte sebeit, a mi bűneinkért vállalta, hogy összetörjék. Megsanyargatása nekünk szerzett békességet. A testén kéklő ütések bennünket gyógyítanak. Mindnyájan, mint tévelygő juhok, bolyongunk, járja mindegyikünk a maga útját. Az Úr pedig ő rátette mindnyájunk bűneinek terhét. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, és körüljel gyűjtötték az egész csapatot. Levetkőztették, és bíborszínű köppent vetettek rá. Majd tövisből koronát fontak, fejére tették, és látszálat adtak jobb kezébe. Aztán térdet hajtva, előtte így gunyolták. Üdvözlés, zsidó királya! Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka. Aki érettünk, a keresztet hordozta. Lehetséges, összezúzott testtel, meggyalázott lélekkel. Ez már nem lehet emberi erő. Ez a szenvedésmező, amelyet a kereszthordozás jár végig, emberileg képtelenség. Bodladozásokkal és elesésekkel és a cirénienjének karjaira is rászorulva, de végre is maga érkezik a választott dombra, és vérnyomokat hagy az úton. Ezen az úton megy utána Mária, és nem roskad össze. Ez is maga a lehetetlenség, lélekben és testben. Erejüket az Atya toldotta meg, már odaértek, már hozzák a szegeket, Istennek és Isten anyának szánt feladat, az emberekért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,

0: asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A fájdalmas rózsafűzér ötödik titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Egyek már a kereszt és a test, úgy fonódik rá a durva fára, mit vérelep s a pára, hogy eltorzul zsenge álla. A válla lekornyul, dúlt izma elernyed, s a két kifacsart keze úgy ugrik hátra, mintha engedne az atyai szigor, s e percben nő neki a szárnya. Azt hinnéd, vége, pedig csak a kezdet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok

0: asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Kedves testvérek, köszönjük, hogy együtt imádkoztunk. További áldott, imádságos napot kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
3: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Országos küldött gyűlést tartott a Máltai Szeretetszolgálat, betöltötte 99. életévét Kerényi Lajos atya. Első alkalommal rendezték meg a budapesti görög-katolikus focikupát. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Szombaton tartotta országos küldőgyűlését a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat, áll a szervezet hírében. A 2025-ös beszámolóból kiderül, hogy napi átlagban 20 ezer szeméről, idősekről, hajléktalanokról, fogyatékossággal élőkről, szenvedélybetegekről, nehéz helyzetbe került gyermekes családokról gondoskodtak a múlt évben a Szeretetszolgálat szociális intézményei, melyek 42 féle ellátást nyújtanak rászoruló embereknek. Az intézmények az ország 314 pontján érhetők el. A szociális tevékenységük mellett egyre jelentősebb az egészségügyi ellátás is, és a szervezet már 25 oktatási intézményt tartott fenn. A karitatív tevékenységet jelentős részben 120 önkéntes csoport valósítja meg, melyekben 4000 önkéntes havi átlagosan 18 000 órányi szolgálatot végez. Hétfőn betöltötte 99. életévét Kerényi Lajos atya, aki 1927. június 1-én született Szőnyben. A piarista rendbe 1946-ban lépett be, és 1952-ben Vácon szentelték pappá. Papi szolgálatát Budapesten az Alsó Krisztina városi templomban kezdte, majd többek között Széchenyben, Rimócon, Csolnokon, Nagymaroson és Angyalföldön is tevékenykedett. 1976-tól a külső ferencvárosi Szentkereszt plébánia káplánya, majd 1996-tól 2017-ig plébánosa volt. Ő hívta életre a nagymarosi és az egerszalóki ifjúsági találkozókat. 1990-től a Szent Margit gimnázium tanára. Élete folyamán számos könyvet is írt, vasmiséjét 2017-ben koncelebrálta. 2007-ben Hitpajzsa díjjal, 2019-ben Mindszenti emlékéremmel tüntették ki. További jó egészséget kívánunk neki! Szombaton rendezték meg az első budapesti görög-katolikus focikupát, tudósít a Hajdúdorogi főegyházmegye. A pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódó sporteseményt a Rákosmenti görög-katolikus közösség szervezte a fővárosi egyházközségek csapatai számára. A rendezvény közös imádsággal kezdődött, majd dr. Jackó Sándor helynök köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kiemelte a csapatszellem és a közösség fontosságát, párhuzamot vonva a sport és a hitélet között. A labdarúgó tornán több generáció lépett pályára, a sportszerűség, az egymás iránti tisztelet és a közös öröm újra megmutatta, hogy az egyház nem csupán a templom falai között él, hanem minden olyan alkalomban is, amelyben Krisztus követői egymásra találnak. A tornát a jövőben évente kívánják majd megrendezni. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Kérdem tehát. Vajon Isten elvetette népét? Szó sincs róla. Hiszen én is Izrael fiai közül való vagyok, Ábrahám véréből, Benyámin törzséből. Isten nem vetette el népét, amelyet előre kiválasztott. Nem tudjátok, mit mondott az írás Illésről, amikor Isten előtt felszólalt Izrael ellen, Uram, prófétáidat megölték, oltáraidat feldúlták, csak én maradtam meg, de nekem is életemre törnek. S mit felelt rá az isteni szózat? Meghagytam magamnak 7000 férfiút, aki nem hajtott térdet Bál előtt. Így most is akad valamennyi a kegyelmi kiválasztás alapján. S a kegyelem alapján, akkor nem tettek fejében, különben a kegyelem már nem volna kegyelem. Hogyan állunk hát? Amit Izrael keresett, nem érte el, de a választottak elérték. A többiek megátalkodottak, ahogy írva van. Isten mindmáig érteni nem tudó lelket, és nem látó szemet, nem halló fület adott nekik. Dávid is ezt mondja. Asztaluk változzék fogótörré, csapdává, botránkozássá és megtorlássá. Homályosodjék el a szemük, ne lássanak, és nyomorítsd görbére a hátukat. Kérdem tehát, azért botlottak meg, hogy elessenek? Egyáltalán nem. Vétkükből inkább üdvösség fakadt a pogányoknak, hogy vetélkedésre sarkalja őket. Ha már most vétkük gazdagítja a világot, és megfogyatkozásuk nyereség a pogányok számára, mennyivel inkább az lesz majd teljes számuk. Nektek, pogányoknak meg azt mondom, mint a pogányok apostola, nagyra tartom szolgálatomat, hát ha vetélkedésre sarkallom véreimet, és néhányukat elvezetem az üdvösségre. Mert ha már elvetésük megbékélése a világnak, mi más lesz fölvételük, hanem élet a halálból. Ha szent a búza zsengéje, szent lesz a kenyér is, s ha szent a gyökér, szentek az ágak is. Ha lettört is némely ág, s te vad olajfa létedre beoltattál, és részese lettél az olajfa gyökerének és nedvének, ne kérkedj az ágak rovására. Ha mégis kérkednél, tudd meg, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Mondhatnád ugyan, letörtek az ágak, hogy én oltódjam a helyükbe. Ez igaz. A hitetlenség miatt törtek le, te meg a hit által állsz. Ne légy hát fennhéjázó, hanem félj. Ha Isten nem kegyelmezett a természetes ágnak, neked sem kegyelmez. Értsd meg tehát Isten jóságát és szigorát. Szigorát a vétkesekkel szemben, irántad meg Isten jóságát. Feltéve, hogy megmaradsz a jóban, különben téged is lenyesnek. S ők is beoltatnak, ha nem maradnak meg hitetlenségükben, mert Istennek van hatalma, hogy újra beoltsa őket. Ha téged ugyanis levágtak a természetes vad olajfáról, s a természet rendjén felülemelkedve beoltottak a nemes olajfába, mennyivel inkább beoltják majd azokat saját olajfájukba, akik természet szerint is odavalók. Nem szeretnélek benneteket tájékozatlanul hagyni, testvérek, e titok dolgában, nehogy egyéni véleményetekre hagyatkozzatok. A megátalkodottság csak részben érte Izraelt, amíg pogányok teljes számban meg nem tértek. Akkor majd egész Izrael elnyeri az üdvösséget, az írás szerint, Sionból jön a szabadító, és eltörli Jákob gonoszságát. Ez lesz velük a szövetségem, amikor megbocsátom bűneiket. Ők az evangéliumot tekintve ellenségek a ti avatokra, de a kiválasztás szerint kedvesek az ősökért. Isten ugyanis nem bánja meg kegyelmi adományát és meghívását. Amint egykor ti sem engedelmeskedtetek Istennek, most azonban az ő engedetlenségük következtében irgalomra találtatok. Úgy ők is hitetlenek lettek az irántatok tanúsított irgalmasság miatt, hogy egykor majd irgalomra találjanak. Isten ugyanis minden embert az elégedetlenségben fogott össze, hogy mindenkin könyörüljön. Mekkora a mélysége az Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának. Míg kifürkészhetetlen szándékai, míg megfoghatatlan útjai. Vajon ki látta az Úr gondolatait, s tanácsot kiadott neki? Ki kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle? Minden belőle, általa és érte van. Dicsőség neki mindörökké. Ámen.
5: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit című művész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Június 2. Jól megépített útja lesz. Izajásnál olvassuk ezt a 35. fejezet 8. versében. Jól megépített útja lesz. Nyilván ti is megtapasztaltátok, hogy mindig nagy öröm egy fárasztó nap után hazatérni. Ebben a világban nincs maradandó városunk, idegenben vagyunk. Ezt Babilonban mondja Isten népe, mert a későbbi jó körülmények ellenére is mindig idegen maradt Babilonban. Persze itt is van feladatunk, de életünk ezernyi hiánya az örök otthonért kiállt. Nincs szánalmasabb annál az embernél, aki ezt nem látja be. Az mindenre képes, hogy betömje hiányérzetének tátongó lyukait. A fogságba hurcoltak, éppen távolodóban vannak kedves hazájuk tájaitól, amelyek beléjük vésődtek. Eltűnik a Libanon, és eltűnik a Kármel. Szívükben keserves indulat feszül. De ez már nem az erő indulata. Ez az indulat inkább csak gyengíti Isten népét. Leigázták őket. Nincs erejük fordítani. Nincs erejük, hogy helyrehozzák, amit elrontottak. Nem tudnak már magukon segíteni. Még csak most viszik őket idegenbe, de Isten már ígéri a visszautat. Az Úr már is ígéri, hogy lesz majd hazafelé, ahol a sóha elmúlik, és soha véget nem érő öröm vár rájuk. Az Úr ígéri, hogy visszatérhetnek hazájukba, a Sionra, Jeruzsálembe. Ez az ígéret Jézus Krisztusban teljesedik be. Ez a megérkezés Jézus Krisztusban van. Izajás ígérete Jézus Krisztusban lett valósággá. Az üzenet nem egy konkrét evilági földrajzi helyre utal, hanem arra, amikor végleg megérkezünk majd, ami megváltónkhoz. Valósággá lett az ígéret. Tóvá lett a képzetnek, képzeletnek tűnő déli báb.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Henri Nouwen, Te vagy a szeretett, Spirituális élet a világi társadalomban című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Odaadva. Az együtt elköltött étkezés a legszebb kifejezése annak a vágyunknak, hogy megtörtségünkben egymásnak adassunk. Az asztal, az étel, az ital, a szavaink és a történeteink, hát nem a legbensőségesebb kifejeződései és egyben valóra váltása azon vágyunknak, hogy egymásnak adjuk az életünket. Nagyon szeretem azt a kifejezést, hogy együtt megszegni a kenyeret, mert ebben a megtörés és az odaadás nyilvánvalóan egyek. Amikor együtt eszünk, sebezhetőségünk szembetűnő. Az asztal körül ülve semmilyen fegyvert nem viselhetünk. Az, hogy ugyanazt a kenyeret esszük, és ugyanabból a pohárból iszunk, arra szólít bennünket, hogy egységben és békében éljünk. És ez akkor lesz nagyon szembetűnő, amikor nézeteltérés támad közöttünk. A közös asztal egészen fenyegetővé válhat. Az étkezés a nap legrémisztőbb pillanata lehet. Mindannyian ismerjük a fájdalmas csöndet a vacsora közben, mely éles ellentétet alkot az együttevés és ivás bensőségességével. Ekkor az asztal körül ülők közötti távolság elviselhetetlenné válik. Ezzel szemben a valóban békés és örömteli étkezések az élet legnagyszerűbb pillanatai közé tartoznak. Mit gondolsz? A vágy, hogy együtt együnk, nem annak a legmélyebb vágyunknak a kifejeződése, hogy étek legyünk egymás számára? Nem azt szoktuk mondani néha? Ez egy gyümölcsöző beszélgetés volt. Igazán felfrissültem. Úgy vélem, legmélyebb emberi vágyunk, hogy egymásnak adjuk magunkat. És ezzel a fizikai, érzelmi és spirituális fejlődés forrásai legyünk egymás számára. Vajon az édesanyja kebelén nyugvó gyermek nem az emberi szeretet egyik legmeghatóbb megnyilvánulása? A kóstolás szó nem a legtalálóbb szó a bensőségesség leírására? A szerelmesek az extázis pillanataiban nem úgy élik meg a vágyukat, mintha enni és inni akarnának egymást? A szeretetként a legnagyobb beteljesülést az ígéri, hogy kenyér leszünk a világ számára. Ez a legközvetlenebb megnyilvánulása annak a vágyunknak, hogy egymásnak adjuk magunkat. Hogyan tehetjük meg ezt? Ha a beteljesedést az hozza el, hogy odaajándékozzuk magunkat másoknak, akkor hogyan építsük ezt be életünk mindennapjaiba, amikor társadalmunk többet beszél a birtoklásról, mint az adásról? Két javaslatot szeretnék tenni. Adjuk oda magunkat az életben, és adjuk oda magunkat a halálban. Először is, életünk a legnagyobb ajándék, mit adhatunk. Még ha erről lépten nyomunk, meg is feledkezünk. Amikor arra gondolok, hogy lényünket a másiknak adjuk, először is mindig kivételes képességeink jutnak eszünkbe. Azok a dolgok, amelyekben különösen jók vagyunk. Gyakran megvitattuk már ezt a problémát. Miben vagyunk egyedülállóan tehetségesek, kérdezzük. Amikor azonban a tehetségünkre összpontosítunk, hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy a valódi ajándék nem annyira abban rejlik, amit tehetünk, hanem abban, akik vagyunk. Az igazi kérdés nem az, hogy mit kínálhatunk fel egymásnak, hanem az, hogy kik lehetünk egymás számára. Kétségtelenül csodálatra méltó, Ha meg tudunk javítani valamit a szomszédnak, hasznos tanácsokat tudunk adni a barátunknak, képesek vagyunk bölcsen szólni a kollégánkhoz, vagy meggyógyítunk egy beteget. Netán jó hírt hozunk az egyházközségünk tagjainak. Ám van mindezeknél nagyobb ajándék is. Ez pedig saját életünk ajándéka, amely minden tettünkön átragyog.
1: Henry Nouwen, Te vagy a szeretet, spirituális élet a világi társadalomban című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Pálosaink, a fehér barátok.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Boton pálos szerzetes. A Magyar Pálos Rend és az Országos Széchenyi Könyvtár évtizedes együttműködésének eredményeként jelent meg a Pálos Olvasókönyv. A több mint 750 oldalas irodalmi antológia az egyetlen magyar alapítású és ma is létező férfi szerzetesen történetét, kiemelkedő alakjait, irodalmi szemelvények és teljes művek segítségével mutatja be. A pálos szerzők között ott van Gyöngyösi Gergely, Ányos Pál, Versegi Ferenc és Virág Benedek. A rendről, illetve a rendhez kapcsolódóan számos jeles magyar szerzőtől is olvashat az érdeklődő ebben a könyvben, Arany Jánostól, Kosztolányi Dezsőn és Vörös Sándoron át Szepesi Attiláig. A kötetet válogatta, szerkesztette az előszót, valamint a fejezetek bevezető szövegeit a szakirodalom felhasználásával írta és a jegyzeteket összeállította Sudár Anna Mária. A könyvből válogatott részeket Barabás Réka színművész olvassa föl.

Pálos olvasókönyv. Irodalmi antológia. Összeállította Sudár Anna Mária. Csúzi Zsigmond. Pünkösdi szél. Részlet. 1729. E máji dicsőséges napon, mint egy sebesen jövő szélnek zúgása szállott az apostolokra. Ám valamint a szelet se nem látjuk, se nem illetjük, mindazáltal nagy erejét és munkálkodását tapasztaljuk, úgy a Szent Léleknek, kit a kedves tanítvány hasonlatosságban szélnek nevez, mondván Spiritus Ubi Vult Spirat, vagyis Szent Jánosnál maga Jézus a szél, ahol akarja, ott fúj. Foganatos erejét magunk jóvával tapasztaljuk, és drága gyümölcsét lelkesen ízleljük. Vajon nem szél harsogtatja-e a trombitákat? Mi ád gyönyörködtető szót az orgonának és az sípoknak? Mi hajtja a drága kincsekkel kereskedő hajókat? Mi gyújtá fel a kovácsok zenét, hogy alkalmatosan pörölyözhessenek? Nem más, hanem a szél. A szél tehát a trombitás. A szél sipos, révész, orgonás és kovács, mert az ő segítségével, az ő munkájával mehetnek, valamire mennek. Hasonlóképpen a Szentlélek, Isten szélgyanánt, mivel titkon majd minden jót az egész világon, amint nyilván megvallja Szent Pál, hogy operatur omnia in omnibus, mindenekben, mindeneket ő mivel. Csúzi Zsigmond, az Isten újja. Részlet, 1724. Miért nevezi Urunk ezt az isteni erőt, ezt a Szentlélek hatalmát Isten újjának? Mert valamint a kéz, a testből, és az új ugyan a testből, egy ereje és természete lévén, úgy a Szentlélek Isten fiútól, aki a Szentírásban már bölcsességnek, már jobb kéznek neveztetik, és az Atyától származik, egy lévén állatjuk és természetek. Másodszor, mert valamint az egy kézben lévő több ujjaknak sokféle munkálkodásit, úgy az egy Szentléleknek sokféle ajándékit tapasztaljuk, és drága malasztit. Harmadszor, mert valamint az ujjal szoktunk akármit is mutatni, úgy a Szentlélek Isten, mint egy jeles mutató, lelki szózatok és belső sugárlások által minden tekilletes és üdvösségünkre szükséges szent dolgokat, mint egy ujjal mutat. Ám ez az új az, mely által utat mutat a mennyei boldogságra, de a kárhozatság tágas útjait is mutatja, s jeles módra tanít, hogyan kellessék tudni illik attól eltávoznunk. Megmutatja fene ellenségünknek sokféle cselhányásit és álnok ravasságit, hogyan kellessék elkerülnünk fortélyos kerepcéit. Sőt, nem csak módot mutat, de alkalmatos fegyvert is ad, mellyel ellene diadalmasan győzedelmeskedhetünk. Egy szóval, felnyitván és megvilágosítván lelki szemeinket, valamint a tekéletességnek és isteni jóságoknak gyönyörűséges mi voltát, minéműségét és üdvösséges gyümölcsit, úgy a törvénytelenségeknek és feslet botránkoztató bűnöknek undokságát és örök kárhozatot szerző, majd véghetetlen gonoszságát nyilván tapasztalhatja. Negyedszer, újnak mondatik a Szentlélek Isten, mert valamint, hogy az újjal viszünk véghez majd minden külső jeles dolgot, ám az újjal írunk, újjal varrunk, újjal föstögetünk, és szép képeket írunk. Úgy a Szentlélek Isten szívünkben leírja a bűn által megrongált és szaggatott lelkünk köntösét megigazítja, és mint egy megfoltozván, megújítván, elébbi teljes ártatlanságára helyrehozza. A jó erkölcs és tekilletes jóságok szépségét, mint egy eleven festékkel leábrázza, és szívünket annak kívánságára gerjeszti, és az isteni szeretetnek bélyegét mélyen szívünkbe nyomja, úgyhogy azáltal
magunk is némi-némiképpen megistenesítetünk. Csúzi Zsigmond, dicsőséges Szent József, részlet 1723, valamint az Ótestamentumban éhel haladó Egyiptust József pátriárkára bízta vala fáraó, úgy a fölséges mindenható Isten e máji dicsőséges Szent Józsefre Jézust, mint üdvösségre elevenítő drága mennyei kenyeret. Álmélkodva csodálja azért Noé a több pátriárkákkal a máji dicsőséges Szent József pátriárka méltóságát és egyéb minéműségit. Mert ha, példának okáért, Mózes fáraó istenének neveztetett, vagy azért, hogy ím csodás traktája véle volt, ha Jeremiás még anyja méhében megszenteltethetett, hogy a pogányokon rendeltetett, mennyivel inkább Szent József, aki Jézus Máriával legalább 30 egész esztendeig szövetségesen társalkodott, s jovaikban részesült. Jézus őtet, mint atya helyett való tútorát, a boldogságos szűz pedig, mint igaz férjét tisztelvén, mindenkor megbücsülték, és alázatosan tőle függöttek. Sőt, még keresztelő Szent János is, az Új Testamentum béli szentekkel, dicsőítsék az Urat Szent József méltóságában, mert noha keresztelő Szent János érdemlette ugyan megkeresztelni üdvözítőnket, de csak újjal mutatta. Ecce agnus Dei, qui tollit peccata mundi. József pedig édesdeten csókolgatván, sokszor ölében is hordozta. Noha a kedves tanítvány urunknak mellyére merésztette fejét, az utolsó vacsorán lehajtani, Tamás sebeiben ujjait ereszteni, Mária Magdolna pedig lábait mosogatni. De Szent József nem egy vacsorán, nem egy óráig, hanem 30 esztendőkig nem csak oldalát, kezét, avagy lábát, hanem minden tetemét szabadosan illette, ápolgatta, csókolgatta. Egy szóval dicsőítse az apostolok fejedelme, Szent Péter, kinek noha hatalommal adattak ugyan kulcsok, hogy kötözéssel vagy oldozással tetszése szerint megnyithatja vagy bezárhatja a mennyország kapuit. Szent József pedig nem az Anya Szentegyházon, hanem az Anya Szentegyház fején, fejedelmén, a Krisztus Jézuson atyai hatalommal uralkodott. A kisded Jézus pedig, mint egy szolgája vala, úgymond Szent Lukács, Szent Józsefnek, és valóságosan tútoraságára bíztattatott. Következik, hogy Szent József hatalma is ez iránt sokkal nagyobb volt.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve főünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sor.

0: napra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Fiatalokat hív nyári médiatáborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mári Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Betöltötte 99. életévét Kerényi Lajos atya. A globális békéért imádkozott Leó pápa. Első alkalommal rendezték meg a budapesti görög-katolikus focikupát. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Hétfőn betöltötte 99. életévét Kerényi Lajos atya, aki 1927. június 1-én született Szőnyben. A piarista rendbe 1946-ban lépett be, és 1952-ben Vácon szentelték pappá. Papi szolgálatát Budapesten az Alsó Krisztina városi templomban kezdte, majd többek között Széchenyben, Rimócon, Csolnokon, Nagymaroson és Angyalföldön is tevékenykedett. 1976-tól a Külső Ferencvárosi Szentkereszt plébánia káplánya, majd 1996-tól 2017-ig plébánosa volt. Ő hívta életre a nagymarosi és az egerszalóki ifjúsági találkozókat. 1990-től a Szent Margit Gimnázium tanára. Élete folyamán számos könyvet is írt, és több kitüntetésben is részesült. 2007-ben Hit Pajzsa díjjal, 2019-ben Mindszenti emlékéremmel tüntették ki. Vasmiséjét 2017. június 25-én koncelebrálta. További jó egészséget kívánunk neki, Isten éltesse sokáig. A világbékéért imádkozott Leó pápa a vatikáni kertekben. A szombatesti rózsafűzér imádságba online kapcsolódott be a világ Mária kegyhelyeinek jelentős része, áll a Vatican News hírében. A Szentatya beszédében hangsúlyozta, a béke nem elmélet vagy naív illúzió, hanem mindennapi elkötelezettség, amely az igazságosságból és a szeretetből fakad. A pápa kiemelte, hogy a feszültségekkel teli időszakban meg kell hallani a menekültek, az ártatlan gyermekek és szenvedők kiáltását. Arra is rámutatott, hogy a béke érdekében mindenki köteles tenni, kezdve a kicsi, de fontos dolgokkal, és tartózkodva minden verbális vagy fizikai erőszaktól, a mindennapi életben és a közösségi médiában egyaránt. Az igazi béke a megbékélés szavainak kimondásával kezdődik, hangsúlyozta Leó pápa. Szombaton rendezték meg az első budapesti görög-katolikus focikupát, tudósít a Hajdúdorogi főegyházmegye. A pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódó sporteseményt a Rákosmenti görög-katolikus közösség szervezte a fővárosi egyházközségek csapata számára. A rendezvény közös imádsággal kezdődött, majd dr. Jackó Sándor helynök köszöntötte a megjelenteket, beszédében kiemelve a csapatszellem és a közösség fontosságát, párhuzamot vonva a sport és a hitélet között. A labdarúgó tornán több generáció lépett pályára. A sportszerűség, az egymás iránti tisztelet és a közös öröm újra megmutatta, hogy az egyház nem csupán a templom falai között él, hanem minden olyan alkalomban is, amelyben Krisztus követői egymásra találnak. Remények szerint a mostani kupa egy új tradíció kezdete is, mert a tornát a jövőben évente kívánják megrendezni. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Lelkiségi óránkban Szalka Mihály atya magyarázza a nap evangéliumát.
4: Műsorunkat, mint ahogy azt már megszokhatták itt a Mária Rádióban, a nap evangéliumával folytatjuk, úgyhogy ez következik most. Egyszer néhány farizeust és Heródes párti embert küldtek Jézushoz, hogy szaván fogják őt. Azok oda mentek hozzá, és megszólították. Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy. Nem befolyásol a mások véleménye, és nem nézed az emberek személyét, hanem az igazsághoz híven tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk, vagy ne fizessünk? Jézus azonban átlátott álnokságukon, és ezért így szólt. Miért akartok törbecsalni? Hozzatok ide egy dénárt, hadd lássam. Erre odavittek egyet. Ő pedig megkérdezte tőlük, kinek a képe és felirata ez? Azok ezt felelték, a császáré. Jézus pedig így folytatta. Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Azok igen elcsodálkoztak Jézus feleletén. A nap evangéliumát pedig ma reggel Szalka Mihály atya magyarázza, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy itt van. Jó reggelt kívánok, dicsértessék Jézus Krisztus!
5: Mindörökkel, men szeretettel köszöntelek téged is, és természetesen a Mária Rádió hallgatókat. A mai evangéliumi rész, hát ugye mindenki számára világos, hogy itt a farizeusok és a Heródes pártiak kérdése az adófizetésről nem más, mint egy csapda. Hiszen bár különböző politikai és vallási irányzatot képviselnek, mind a farizeusok, mint pedig a Heródes pártiak, most mégis összefognak Jézus ellen, hogy őt törbe csalják. Hiszen ha azt mondja, hogy nem kell adót fizetni a császárnak, akkor lázadónak nyilvánítják. Ha pedig azt feleli, hogy kell fizetni adót a császárnak, akkor a nép szemében válik hiteltelenné, mert elfogadja az idegen hatalmat, a római uralmat. Jézus válasz azonban több szintet is érint. Nem csak, hogy cselesen megválaszol nekik, ami nekem nagyon tetszik, hanem túlmutat, elgondolkodtat bennünket. Sokszor szoktuk idézni, ugye Jézusnak ezen mondását. Adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek pedig az Istené, hiszen megmutatja, hogy kinek a képe van a pénzen, hát a császári, hát adjátok meg. De hát ugye Istennek is elszámolással tartozunk, neki is adjatok meg mindent, amit ugye meg kell adni, ami szükségeltetik. Azonban nagyon-nagyon továbbmutat a dolgokon. Először is a császár képmácsa. Ha pénzen császár, akkor az hozzátartozik. Logikus, meg kell neki adni. Ám ezzel párhuzamosan megszólítja a hallgatóság lelkét is. Hiszen azt mondja, hogy adjátok meg az Istennek, ami az Istené. Mi az Istené? Minden, ami az ő képmását viseli. Ha pedig mi emberek Isten képmásai vagyunk, így a császár is Isten képmására teremtetett, akkor istenéi vagyunk, azaz a császár is az Istené. Csodálatos, ugye? Értitek a lényeget? Tehát minden az Istené, tulajdonképpen Istennek kell adni mindent, és ez az, ami túlmutat Jézus olyan, és elgondolkodta bennünket. Jézus nem választja szét az életet, szent és profán részre. Nem azt mondja, hogy adjuk meg a császárnak, ami a császár Istennek, meg az Istené, hanem azt mondja, hogy mivel mindent Isten dicsőségére teszünk, azt szerint adjunk meg mindent. Minden Isten szolgálatába állítsuk. Azaz, mi azt mondanánk, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, tehát tegyünk eleget a törvénynek, de ne azért tegyünk eleget a törvénynek, mert az törvény, hanem Isten szolgálatába állítom magamat, cselekedeteimet, gondolataimat, tehát megadom az Istennek, és ezáltal, hogy Istennek megadom, megadom a császárnak is. De mindent csak úgy tudok megadni, hogyha Istennek adom meg. Tehát eleget teszek az Isten parancsolatainak, ezáltal eleget teszek a föld törvényeinek is. Hiszen az Isten parancsolata az egybefoglalja az emberi parancsokat is. Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai napon megpróbálják az Úr Jézus térdbe csalni. Ez nem sikerül, sőt, túlmutat mindenen és elgondolkodtat bennünket. Végezzük úgy a munkánkat, végezzük úgy a napi teendőket, hogy ezt Isten dicsőségére tegyük. És ha Isten dicsőségét szolgáljuk, akkor az emberek javát is, azaz e világot is szolgáljuk. Így legyen a mai nap, de minden egyes nap keresztény életünkben. Istent és az Urat szolgáljuk, általa pedig a világnak is megfelelünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Csend. Otthon, menedék, beteljesülés. Családi ünnepen hely az asztalnál. Hely, amiben így csak én lehetek otthon. Elmondhatatlan az egész, és mégis értelek téged, másik ember. Kell a szavad hozzá, igen kell, de a szemed és a mosolyod többet elárul. És az, ahogy formálódnak benned a hangok. Fakarjai ölelik úgy a levegőt, ahogy én ízlelem benned a hangsúlyokat, mikor értelek. Elviszlek téged. Igen, mindent elviszek a csendbe, mert a csendben, ami az enyém is, senki sincsen egyedül. A lényegest viszem mindenből, és velük az ölelést. Az ölelést benned, az ölelést a szikárfákban, az ölelést a vizek hullámzó énekében, az ölelést koccanó kavicsokban, az ölelést az ág recsenésében, az ölelést a hirtelen szélfúvásban, az ölelést a fa rejtőzködő odvában, az ölelést a hangyák vonulásában, és az ölelést a hegyhátak szülte látványban. S a csendem kicsi tó is, anya ül a gyermekkorból. Halai nem beszélnek, de elevenek, és a hajlongó vízinövényekkel együtt egymáshoz sodorják bennem öntudatlan mindazt, amitől a felszíne kisimul, és a tükörben az Isten meglátja a mosolyát. Szilvási Zoltán.

0: راديو.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.

0: Kedves Mária Rádiót hallgató! Szeretettel és tisztelettel köszöntelek 2026. június 2-án, kedden a Mária Rádió Jó Hírek műsorában. Külön szeretettel köszönt Varga Kata szerkesztő, Engler György technikai munkatársunk, én Kohár László műsorvezető vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az isteni és császári hatalom kérdését boncolgatja Várnai Péter atya. Azt a feladatot kapták ma a farizeusok és a Heródes pártiak, hogy Jézust törbe csalják. Annak ellenére, hogy a két párt közti villongások kitapinthatóak. A farizeusok pártja kettős politikát játszik. Az Isten útja kifejezés azokat az útmutatásokat jelenti, amelyek a törvény szellemében szabályozzák a jámborhívők életét. Az adó megemlítése minden zsidó számára a szabadság hiányát jelentette. A farizeusok úgy tekintettek rá, ami ellen lázadni kell, míg a Heródes pártiak számára elfogadható volt az adófizetés. Jézus nem rendelkezett semmiféle pénzzel. Az odaadott érmét maguknál hordók elismerik a császár uralkodójuknak. A Jézus által mondott mondat elfogadja az adó jogosságát, ezzel a császár joghatóságát, ugyanakkor kijelöli az isteni hatalom kereteit. Isten minden körülmények között előnyt élvez. Ahol a hatalom versenytársává válna az isteni ellenére, ott sürgősen helyre kell állítani az isteni rendet. Két zarándoklat eseményeiről beszélgetek Hein Krisztinával, rádiónk promóciós munkatársával, akit szeretettel köszöntök itt a stúdióban.
2: Én is szeretettel köszöntelek, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Kedves Krisztina! Májusban két buszos zarándoklatot is szervezett a Mária Rádió, az elsőt a rádió Mária és Ima körei számára. Megkérnélek, hogy mondj néhány szót a Mária körökről.
2: Egy nagyon picikét messzebbről kezdeném, de a Mária Rádió kiemelt feladatának tartja a közösségépítést, hiszen tapasztaljuk, hogy milyen sok az elmagányosodott, egyedül élő ember, idős és fiatal is egyaránt, és hogy milyen nagy az igény arra, hogy tartozzunk valahová, és milyen nagy áldás, ha találhatunk egy olyan közösséget, amelyben jól érezzük magunkat. És hát a műsorainkon és rendezvényeinken keresztül igyekszünk közösségeket teremteni, és hogyha bárki közösségre vágyik, akkor nagy szeretettel ajánljuk például a Mária Rádió zarándoklatait, lelki gyakorlatait, kerekasztal beszélgetéseit, és még sorolhatnám. És hát természetesen lehet kapcsolódni a Mária Rádió önkéntesi hálózatához. Mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk, és testhez álló feladatokat tudunk mindenkinek adni. És hát 2017-ben jött az ötlet, hogy a Mária Rádió holdudvarában legyenek olyan kis Mária Rádiót szerető és támogató közösségek, szerte az országban lehetőség szerint minél több. A plébániai közösségek egyikeként, akik kapocsként szolgálnak a rádió és a plébánia, illetve a település között. Ez komoly megtartó erőt jelent a helyi embereknek, hiszen a tagjai rendszeresen összejönnek, gondolhatunk itt például egy kicsit olyan, mint egy rózsafüzér közösség, tehát közösen imádkoznak, énekelnek, beszélgetnek, erősítik egymást hitben és szeretetben, segítik egymást, de nyitottak a településen élők felé is. Nem csak szóval, hanem tettekkel is evangelizálnak. Segítik például a plébánost, nyitottak a helyi embereknek a problémáira, részt vehetnek például, vagy segíthetnek például étel, vagy ruhaosztásban, beteglátogatást láthatnak el, de a Mária Rádió iránt is elkötelezettek. Tehát segítik a működését például azzal, hogy adománygyűjtést szerveznek, vagy önkéntes tevékenységbe kapcsolódnak be, lehet ez egy magazin futárszolgálatnak a teljesítése, vagy lehet bármilyen más önkéntes feladat, és hát tájékoztatnak bennünket ugyanakkor a plébánia életéről, a helyi rendezvényekről, ezekről mi pedig hírt tudunk adni a rádióban. Tehát ilyenek a Mária körök, ez a működésüknek tulajdonképpen a lényege és mozgatója.
0: Megkérlek, mesélj egy kicsit a május 16-ai komáromi zarándoklatról.
2: Hát ezen közösségek számára minden évben sok programot, csapatépítő lelki alkalmat szervezünk, azért, hogy találkozni tudjanak egymással, a közösségek kicsit megismerjék egymást, és hát egymástól is tanulhatnak, és egymás jó gyakorlatait is megismerhetik. És hát két nagyon sikeres, ilyen hasonló, szomszédolós zarándoklaton vagyunk túl. Tavaly előtt Zirc, tavaly pedig Tata adott otthont ennek a rendezvénynek. És hát a jó hangulatú és sikeres találkozók után nagyon nagy örömmel készültünk a folytatásra. És hát májusban a Komárom Szőnyi Mária körünk meghívásának elegettéve, Kirer Imre atya vezetésével, tehát Komárom felé vettük az irányt, házigazdáink rendkívül tartalmas és lélekemelő programmal vártak bennünket. A Szőnyi Nagyboldogasszonynál találkoztunk, itt Szentmisével indult a program, Fülöp Tamás segédlelkész mutatott be Szentmisét, ezután egy nagyon szép orgona koncert következett, Kordos Rihárd orgonista kántornak köszönhetően, ezután nagy-nagy örömünkre a település polgármestere köszöntött bennünket, ő is szívén viselte, hogy ez a rendezvény szépen sikerüljön, és elkalauzolt bennünket a Brigéció látogatóközpontba, amelyet egyébként nagyon ajánlok bárkinek is megtekintésre, ez egy nagyon izgalmas kiállítás. És utána a délután folyamán pedig szintén nagyon-nagyon izgalmas program elemek következtek. Juhász Veronika, a helyi Mária kör vezetője, egyben a templomnak a sekrestyése, ő évek óta foglalkozik bábkészítéssel, és mindig a vasárnapi evangéliumhoz kapcsolódóan készít egy nagyon-nagyon szép és izgalmas installációt a templom számára. És most ezeket a korábbi installációkat vetítés keretében tudtuk megtekinteni, ez egy kvízjáték is kapcsolódott, a nyertesek egy szép kis kézzel készített bábot is kaptak, én is például a nyertesek közé kerültem, és egy nagyon szép halacskát kaptam, ez mindig emlékeztet az én itteni Mária Rádiós feladatomra, az emberhalászatra tulajdonképpen. És utána pedig mi magunk is kézbe vehettük és öltöztethettük ezeket a kb. 40 centis bábokat, és összeállítottuk a mennybe menetelt, úgyhogy ezt a szép szentírási jelenetet, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas volt, és aztán a nap végén pedig litániával elcsendesedve tudtunk búcsúzni ettől a helyszíntől. Nagyon-nagyon szép rendezvény volt, tele szeretettel, készülettel, úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk a helyieknek, és hát nagy izgalommal készülünk a jövő évi találkozóra, még nem tudjuk, hogy hol lesz az, de viszont szeretném kérni, hogy akit esetleg izgat ez a Mária körök dolog, vagy ebbe a hálózatba való bekapcsolódás, az írjon bátran a terjesztés@mariaradio.hu e-mail címre, illetve a honlapunkon is nagyon sok fotót találhat, ez pedig a www.mariaradio.hu/mariakörök, itt keressen fel bennünket.
0: Hát megmondom őszintén, már sok évet megéltem, de még ilyent nem hallottam. Imre atya vezetésével múlt szombaton egy másik zarándoklatot is szerveztek. Hová látogattatok el?
2: Hát a Mária Rádió és a Jó Pásztor plébánia szervezésében, szintén Kirer Imre atya vezetésével Mezőkövesdre tudtunk eljutni. Hát én sajnos nem, de jó sok önkéntesünk tudott csatlakozni ehhez a nagyon-nagyon szép programhoz. Délelőtt a Jézus Szíve templomban mutatott be Imre atya a szentmisét, és utána pedig az ebéd után a Takács István gyűjteménybe vezetett a zarándokok útja. Takács István csak azért, mivel kevesen ismerik sajnos, a 20. század egyik legjelentősebb magyar freskóművésze és templomfestője, aki Magyarország közel 300 templomát díszítette gyönyörű szép alkotásaival. Ő Mezőkövesden született, tőzsgyökeres Matyó Parasz családból, és valóban gyönyörűek az alkotásai, én magam már volt szerencsém kétszer is látni ezeket a nagyon-nagyon szép festményeket, és hát nagyon szépen ötvözi a szakrális témákat, és a Matyó népélet motivumait találhatjuk, vagy lehetjük fel ezeken a képeken, úgyhogy mindenkinek nagy-nagy szeretettel ajánlom ezt a kiállítást, tehát Takács István művészetével való megismerkedést, és annál is inkább, mert egy nagyon-nagyon lelkes művészettörténész kalauzol végig a kiállításon, úgyhogy rengeteg mindent megtudunk tőle.
0: Imre atya ebben az évben Králik Ottó díjat kapott, 82 évesen és igen aktív.
2: Hát ez valami fantasztikus, nem csak a kora miatt nagyon nagy teljesítmény, de az a szeretet és lendület, amellyel részt vesz itt a Mári Rádiónak is az életében, nyilván a saját plébániáján is még mindig nagyon aktív, de nálunk is hát már hosszú évek óta műsort vezet, ugye a Hitünk és Életünk című műsort, szinte minden csütörtökön hallhatjuk, most már egy játékos játékba lehet bekapcsolódni egy ilyen kérdezfelelekbe, és mindig gondoskodik arról, hogy a helyes megfejtők nagyon finom csokoládé jutalomban részesüljenek. Aztán szentmisét tart itt nekünk csütörtökönként, és hát a Mária a körök, illetve az imaköröknek a lelki vezetője, tehát is tápolja őket, most minden negyedévben van például egy kis hírlevél, és hát rengeteg nagyon-nagyon jó zarándoklatot vezetés, amit pont most a mai egyik visszajelzésből is hallottam, és olyan jó volt a lelkemnek, mert teljesen egyetértek vele, hogy Imre atya a hagyományos zarándoklatokat vezet, tehát nagyon gondosan készül, és végig imádkozzuk, és végig énekeljük, és zsolozsmázzuk, rózsafűzérezzük az utat. Hát igazi, nagyon jó lelki töltődést nyújt, úgyhogy nem véletlenül az a Králik Ottó díj nagyon megérdemelten kapta, és nagyon hálásan köszönjük innen is a munkáját, kívánunk neki jó egészséget, és még, hogy sokáig ilyen aktív tagja legyen a rádiós családnak.
0: Csatlakozom a jó kívánsághoz. Megköszönöm elnézést, megköszönöm Heim Krisztina promóciós munkatársunknak a szíves tájékoztatást az élményekkel teli zarándoklatokról.
2: Köszönöm, örülök, hogy itt lehettem.
0: Tőled is elköszönünk, kedves hallgatom, Varga Kata szerkesztő, Engler György technikai munkatársunk és Kohár László műsorvezető.
1: Köszönjük hallgatóink adományait, menjék le, ez a műsor nem jöhetett volna létre.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Örökké, amen.
0: Műsorunk végeztével kérem, hallgasd meg Reményik Sándor Nem nyugszunk bele című költeményét Nagy Roland előadásában.
3: Reményik Sándor, nem nyugszunk bele. Téli szél a targalyakat fújja, mint az Isten égre tartott ujja. Mint megcsúfolt, kikacagott álom, állunk egyedül a nagyvilágon. Elvették, s most véle nagyra vannak, törött véres kardját a magyarnak. De még minden nép a sírját ássa, van szava, hogy világgá kiáltsa. Csak mi ne verjük kebelünk. Csak mi emeljük fel fejünk. Tiporhatják szűz tiszta igazunk. Csak mi ne hagyjuk el magunk. De hirdessük gúzsba kötött kézzel, sebes ajkal lázadó vérrel, idézve menj pokol hatalmait, hogy béke nincs, hogy béke nincsen itt. Kezünk bár nem pihen a kardvason, a szíveinkben nem lesz nyugalom. Jöhetnek jövő századok, s megint csak felszakadnak régi sebeink. E sebek és e fájdalom örök. Ettől vonaglik minden magyar rög. Ettől vérez ki majd nyomunkba hág. Ettől nem gyógyulnak az unokák. Tátra erdők ettől zúgnak, búgnak. Ettől reszket lelke minden zúgnak. Puha szívek kővé ettől válnak. Kemény kövek élő szívként fájnak. Amíg élünk, ettől fájunk, égünk, sírban ettől nem lesz pihenésünk, ettől szorul a kezünk ökölbe. Ettől sír a gyermek anyaölben. Fenyőmadár behavazott fákon, száraz harasz téli pusztaságon. A folyók, fák, a füvek szelleme, minden süvít. Mi nem nyugszunk bele. Most Lomnicormán rakjunk nagy tüzet. Versailles lobogjon az üzenet, hogy megroppant bár karunk ereje. Nem nyugszunk bele! Nem nyugszunk bele!
4: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
5: Mária Rádió. Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
6: Kedvan, évközi 9. hét.

Hálát adok, Uram, hogy ma is itt lehetek, hogy még mindig érdekesnek talállak, magadhoz vonzol. Szeretnélek látni, ismerni téged.

0: figyelmemet az evangéliumra irányíthatom, és kérdezhetem, mit üzen nekem, mi érint meg, mi bosszant.
1: Evangélium Szent Márk könyvéből. Egyszer néhány farizeust és Herodes párti embert küldtek Jézushoz, hogy szaván fogják őt. Azok oda mentek hozzá, és megszólították. Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy. Nem befolyásol a mások véleménye, és nem nézed az emberek személyét, hanem az igazsághoz híven tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk, vagy ne fizessünk? Jézus azonban átlátott álnokságukon, és ezért így szólt. Miért akartok törbecsalni? Hozzatok ide egy dénárt, hadd lássam. Erre odavittek egyet. Ő pedig megkérdezte tőlük, kinek a képe és felirata ez? Azok ezt felelték. A császáré. Jézus pedig így folytatta. Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Azok igen elcsodálkoztak Jézus feleletén.

Elképzelhetek egy sima felületű érmét, ami az enyém. Írhatok vagy rajzolhatok rá bármit. Rárajzolhatok egy olyan témát, amiről úgy érzem, hogy nem tartozik szorosan a lelki életemhez, ima életemhez, de a profán életemet nagyon is meghatározza. Lehet ez például a divat, étkezés, testápolás, mozgás, pihenés, kikapcsolódás, a fizetésem, a társadalmi réteg, amihez tartozom, esetleg valamilyen tárgy, amire régóta vágyom. Most választhatok egy szót, vagy egy ábrát, ami jelképezi azt a témát, ami megmozgatott. Ezt ráírhatom, rárajzolhatom az érmére. Most pedig nézhetem ezt az érmét azzal a tudattal, hogy oda is adhatom Jézusnak, meg is mutathatom neki. Nézd, ez is az életemhez tartozik, ez is befolyásolja a hogy létemet. Te mit gondolsz erről?

0: most újra meghallgathatom az evangéliumot.
1: Egyszer néhány farizeust és Herodes párti embert küldtek Jézushoz, hogy szaván fogják őt. Azok oda mentek hozzá és megszólították. Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy. Nem befolyásol a mások véleménye, és nem nézed az emberek személyét, hanem az igazsághoz híven tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk, vagy ne fizessünk? Jézus azonban átlátott álnokságukon, és ezért így szólt. Miért akartok törbe csalni? Hozzatok ide egy dénárt, hadd lássam. Erre odavittek egyet. Ő pedig megkérdezte tőlük, kinek a képe és felirata ez? Azok ezt felelték. A császáré. Jézus pedig így folytatta. Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Azok igen elcsodálkoztak Jézus feleletén.

Hálát adok, Uram, hogy reggelente felébredek, és élhetem a napomat úgy is, mint az előző nap, de kezdhetem más lelkülettel, más elhatározásokkal is. Köszönöm, hogy ebben a rendszerben, amikor annyi minden megismétlődik, lehetőségem van egyre befogadóbban tekinteni, mind rád, mind magamra és a többi emberre.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mindéppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: a nagyváradi kilakoltatás ügyében. Különleges rekordkísérlet lesz a Wagner napokon. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A világ békéért imádkozott Leó pápa a vatikáni kertekben. A szombatesti rózsafüzér imádságba online kapcsolódott be a világ Mária kegyhelyeinek jelentős része, tudósít a Vatican News. A Szentatya beszédében hangsúlyozta, a béke nem elmélet vagy naív illúzió, hanem mindennapi elkötelezettség, amely az igazságosságból és a szeretetből kell, hogy fakadjon. A pápa kiemelte, hogy a feszültségekkel teli időszakban meg kell hallani a menekültek, az ártatlan gyermekek és a szenvedők kiáltását is. Arra is rámutatott, hogy a béke érdekében mindenki köteles tenni, kezdve a kicsi, de fontos dolgokkal, és tartózkodva minden verbális vagy fizikai erőszaktól, a mindennapi életben és a közösségi médiában egyaránt. Az igazi béke a megbékélés szavaival kezdődik, hangsúlyozta Leó pápa. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos elnöksége megdöbbenéssel és mély felháborodással szemléli a nagyváradi premontrei rendház körül kialakult helyzetet, és azon lesz, hogy a nemzetközi fórumok és jogsegélyszolgálatok tájékoztassák, és ennek bevonásával gátat szabjanak az egyház és a magyar ellenes eseményeknek, tájékoztatta szombaton az MTI-t az erdélyi civil szervezet. Fejes Rudolf Anzelv apát, a váradhegyfoki premontrei prépostság elöljárója kilakoltatásakor a román hatóságok szerdán hajnalban áttörték a rendháznak az egykori premontrei gimnázium felőli falát, és behatoltak az elfoglalni kívánt épületrészbe. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöksége elfogadhatatlannak tartja a diktatúrákat idéző jogtalan épületfoglalást. Tőkés Lászlóval egyetértve úgy vélik, hogy az egyetlen megoldás a premontrei rendházzal és a templommal egybeépült főgimnázium visszaadása a premontrei rendnek. Különleges rekordkísérletre készülnek a Magyar Rádió művészeti együttesei a budapesti Wagner napokon, adja hírül az MTI. A fesztivál során két alkalommal is végigjátsszák Richard Wagner a Nibelung gyűrűje című négy operából álló ciklusát. Ez a dupla ring struktúra a nemzetközi operajátszásban is kiemelkedően ritka, hiszen rendkívüli logisztikai, zenei és énekesi terhelést jelent, miközben egyben a mű eredeti dramaturgiai ívét is a lehető legtisztábban követi. 2026 kiemelt jelentőségét több jubileum is erősíti. 150 éve hangzott el ugyanis először a teljes Ring trilógia Bayreuthban, míg a budapesti Wagner napok immár 20 éve van jelen a nemzetközi fesztivál életben. Fischer Ádám ezen az évadon vezényli utoljára a teljes Ring tetralógiát a Müpában. A karmester a nemzetközi Wagner előadásokat egyik kiemelkedő központjává tette. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-09-04-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait!

0: A Lánc a Mária Rádióban, amelyben várjuk a kedves hallgatóinknak a telefonhívásait, imakéréseit a most következendő irgalmasság órájára és rózsafűzére. Telefonszámunk természetesen 061-374-0904, és erre a telefonszámra várjuk a kedves hallgatók telefonjait. Már van is egy telefonáló. Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Hálát adok az eddig kapott kegyelmekért, és kérem a közös imát Réka és Ildikó gyógyulásáért, családomért, minden betegért és az unokáim jó tanulmányi eredményért. Köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen imádkozunk érte. Várjuk továbbra is a kedves hallgatók telefonjait a most következő rózsafűzérre. De van is egy újabb telefonáló, tessék, Mári Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Hálásan köszönöm az eddig kapott sok kegyelmet. Kérném továbbra is a közös imát férjem és fiam gyógyulásáért, gyermekeim, unokáim egészségéért, testi-lelki gyógyulásukért, unokáim sikeres vizsgáiért, elhunyt szeretteinkért és a Mária Rádió minden dolgozójáért. Köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen imádkozunk ezekre az imaszándékokra. Tessék, Mária Rádió.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Az 50. házassági évfordulójukat ünneplő Bella Ferenc és Neje Erikáért szeretnék imaszándékot kérni. A Jóisten éltesse őket, és 10 élő gyermeküknek családjait élvezzék az életük hátralévő részében. Nagyon szépen köszönöm a közös imát. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, mi is köszönjük, hogy hívott minket. Imádkozzunk azokért az emberekért is, akik ma ünneplik a születésnapjukat, illetve névnapjukat, illetve házassági évfordulójukat. Tessék, Mária Rádió.
4: Dicsertessék a Jézus Krisztus. Imád szeretnék kérni nagy beteg, nagy műtét előtt álló Gábor, jó barátunkért, fiatalember, veszállítetés előtt áll a magyar parlamentért minden dolgozójáért, hogy ne vesszen ki az a Mária országa, az a erkölcsi tartás, valami térjen vissza, mert elkeserítő. Orbán Viktorért, hogy az életét tudja továbbvinni, és az oszlócsapásokat tudja Isten dicsőségére viselni. Dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívott minket. Tessék, Mária Rádió.
5: Halló, én vagyok Adászló.
0: Igen, tessék mondani.
5: Itt vagyok. Üdvözlöm, dicsértessék a Jézus Krisztus. Imád szeretnék kérni az 53. házassági évfordulónkra. A sok áldást, a kegyelmet köszönöm, és ezért szeretnék. És Iker testvéreimnek most volt a születésnapja, meghalt mind a kettő, hogy békében nyugodjanak most 27-én. És imád szeretnék kérni a lányom balesetből kifolyólag gyógyulásáért, hogy találják meg minél hamarabb, hogy mi a probléma. Elég szomorú, hogy most jött ki neki 6 hónapos terhesség után, és most 9 éves a kislány. Imád szeretnék kérni a férjem szemműtét utáni gyógyulásáért. Imád szeretnék kérni József atya mi hamarabbi gyógyulásáért. Imád szeretnék kérni minden élő családtagomért, mivel nekem 8 unokám van. A sikeres vizsgájukért, gyógyulásukért, a elhalt hozzátartozónkért, a rádió összes dolgozóért, egészségükért, és legyen sok adakozó, mert én 20 éve az vagyok, havi, úgyhogy a rádió fennmaradásáért, és a pápáért, a papokért, minden olyan papi hivatásban dolgozókért. Imád szeretnék kérni ellenségeink megtéréséért, a családi békéért, és mindenkiért, akikért nem imádkoznak, utollevőkért, de leginkább nekem most itt a rádió összes dolgozójáért, mert sok beteg emberen segítenek önök. A Jóisten áldása, kegyelme legyen rajtuk, és ezt, ami szívből, szeretetből, békébe sugárzik éjjel-nappal, amit már én hallgatok, én függő vagyok, elmondom, két napja már rádiós vagy a tévésre volt bekapcsolva, azt mondták, kicsen én ezt nem szabad. De én azért még egyszer nagyon köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Hagyjunk most másoknak is azért lehetőséget arra, hogy ima szándékot tudjanak kérni. Minden kedves hallgatót megkérek, aki telefonál, aki röviden fogalmazza meg az ima szándékát, hogy jusson másnak is idő. Tessék, Mária Rádió.
6: Jézus Krisztus, Anni vagyok, és nagyon beteg. Kérek szépen imád önmagamért, és Magdikáért, jó tanulamért. Nagyon szépen köszönöm. Mit értessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, mert mi is köszönjük, hogy hívott minket. Az recepcióra érkezett egy ima szándék szegedi családért, baleset érte. Kérjük az imád gyógyulásért. Kérjük a imát továbbra is a Jóistentől, hogy segítsen meg mindazokat is, akik esetleg balesetet szenvedtek, illetve beteg ágyba fekszenek otthona. Tessék, Mária Rádió!
7: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretnék már kérni egészségemért, derekam teljes gyógyulásáért, rokonainkért, ismerőseinkért, betegekért, betegek gyógyulásáért, egy édesanyának a kezelése, hogy jobbulására, gyógyulására várjék, minden betegért, az egyházért, a püspökökért, a papokért és a Mária Rádió hallgatóért és dolgozóért. Köszönöm szépen, dicsértessék.
0: Mindenekkel, mert mi is köszönjük, hogy hívott minket. Tessék, Mária Rádió.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Hálát szeretnék adni az eddig kapott kegyelmekért, és drága kis családom mindegyikéért kérném szépen az imát. Köszönöm szépen, Isten áldja önök.
0: Köszönjük szépen, köszönjük, hogy hívott minket, és itt megragadnám az alkalmat imádkozni. Tegnap töltötte be 99. születésnapját Kerényi Lajos atya. Isten éltesse sokáig, és kérjük rá a Jóisten áldását további életére, még munkájára, mert nagyon nagy haszna volt itt az egyháznak, és nagyon jó, hogy itt van velünk, és örülünk neki, minden második héten, szerdánként hallhatjuk őt a Mária Rádióba. Úgyhogy Isten éltesse sokáig Kerényi Lajos atyát a 99. születésnapján. Még van körülbelül 1-2 perc a mai imaszánnélfogadásból. A telefonszámunk 061-374-0904, még egy vagy két imaszándékot tudunk esetleg fogadni. Hogyha nincs több imaszándék, akkor lassan befejezzük az... Van egy új... Tessék, Mária Rádió!
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hálát szeretnék adni a szűzanyának és a Jóistennek, hogy 15 évig szolgálhattam a Mária Rádiót, és megértem azt, hogy most beteg is vagyok, hát meg 88 éves, és hogy megengedte nekem azt, hogy el tudtam menni tegnap este a templomba, és hálát tudtam adni a Jóistennek, hogy 88 éves koromban megadta azt az ajándékot nekem, hogy szolgálhattam a rádiót, az embereket is. Nagyon szeretek mindenkit, imádkozom érte. Én 2000 óta minden éjjel, egy órától reggelig imádkoztam. Úgyhogy köszönöm a Jóistennek a szeretetét, és akik hallják és ismernek, mindenkinek, az egész magyar országnak békességet, szeretetet, mindenért imádkozni fogok, és hálát adok az Istennek, Mária Rádiónak, meg köszönöm, hogy egyenes adásban az oltárnál mindig meg tudtam köszönni az életemet, és tudtam segíteni a szegényeknek. És
0: mi is köszönjük szépen. Bocsánat, csak lejárt itt az időnk, és hamarosan most kezdődik az irgalmasság órája, úgyhogy azokat, akik várakoznak az irgalmasság órájára, azokat lassan kapcsolnunk kell. Ez volt itt a Mária Rádióban az élő imalánc. Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk, és köszönöm a segítséget, a technikai segítséget Engler György munkatársunknak, aki itt kezelte a telefonokat. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, dicsőtessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké. Amen.
0: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit Esztergomból, a Ferences Szegénygondozó Nővérek kápolnájából. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésű bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért
0: és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért,
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Részlet Szent Faustina nővér naplójából. Annyira gyengének érzem magam, hogy folyton elesnék a szent áldozás nélkül. Egyedül a szent áldozást tart meg. Belőle merítek erőt, benne van a tartásom. Azon a napon, amikor nem áldozhatom, félek az élettől, félek saját magamtól. Az ostyában rejtőző Jézus a mindenem. A tabernákulumból merítek erőt, szilárdságot, bátorságot, fényt. Itt keresek enyhet fájdalmaimra a gyötrelem pillanataiban. Nem tudnám dicsérni az Istent, ha nem lenne az oltári szentség a szívemben. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az irgalmasság rózsafüzért imádkoztuk Esztergomból, a ferences szegény gondozó nővérek kápolnájából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Minden.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ezt a rózsafűzért a Néri Szent Fülöp imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájában élőben. Felajánljuk a rózsafűzérünket hálában a sok májusban kapott kegyelmekért, hogy a szűzanyának örömet szereztünk, a sok-sok találkozóért. Felajánljuk a pápa szándékára, a békéért, a papokért, a betegekért, hogy egymás terheit tudjuk hordozni szeretetben. Felajánljuk papi hivatásokért, szerzetesekért, és a fiatalokért, hogy ők is megtalálják a helyes utat. És kérem, hogy önök is tegyék hozzá a kéréseiket, a kívánságukat, és élő hittel, szent lélekkel imádkozzunk, hogy imáink meghallgattassanak. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szent Lélekben,
1: hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét,
2: a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vegy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért,
2: most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. Ha tehát hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás? Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, nincs értelme a mi tanításunknak, és nincs értelme a mi hitünknek sem. Uram, köszönöm, hogy a te feltámadásod nem olyan természeti jelenség, mint egy távoli csillag különleges ténye, hanem minden napjaim reménye lehet,
3: napi örömöm forrása, nehézségeim gyógyszere.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A dicsőséges rózsafűzér második titka, aki a mennybe fölment. A zsoltáros így jövendől örömmel. Minden népek kézzel tapsoljatok, újjongó dallal Istent áldjatok, mert fölséges az Úr és hatalmas király ő az egész földön. Fölmegy az Isten örömdiadallal, az Úr hangos harsonadallal. Zengjetek az Istennek, zengjetek, zengjetek királyunknak, zengjetek, mivel király az Isten az egész föld felett. Himnusz zengjetek.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Jézus így búcsúzott tanítványaitól. Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat, én pedig kérni fogom az atyát, és más vigasztalót ad nektek. Az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg őt, mert nem látja, és nem ismeri. De ti ismeritek, mert bennetek van, és bennetek marad. Amikor eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök nektek, az igazság lelkét, aki az atyától származik, ő tanúságot tesz rólam. Tegyetek tanúságot ti is, hiszen kezdettől velem vagytok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A dicsőséges rózsafűzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. A zsoltáros így énekel, szépségesebb vagy emberek fiainál, ajkatokat ékesség elölmölte, azért az Isten megáldott örökre. Halljad le, nézd rám, s figyelj, népedet és atyádnak házát felejtsd el, kívánja a király szépségedet, hódolj neki, mert urad ő neked. Teljes díszben vonul fel a királylány, aranyos szőttes ékesség ruháján, hímes palástjában a király elé hozzák, utána szüzek társai sorban követik hozzád. Vigadozva, újongó csapatban így vonulnak be a királyi lakba. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, szűz Mária,

0: aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Szent János apostol látomása. Azután megmutatta nekem az élő vizek folyóját, mely kristálytisztán fakadt Isten és a bárány trónjából. Az utca közepén és a folyó mindkét partján az életfái álltak. 12-szer hoznak termést, vagyis minden hónapban gyümölcsöznek. A fa levelei a nemzetek gyógyulására szolgálnak. Átok nem lesz többé benne. Isten és a bárány trónja áll majd ott, és szolgái hódolnak neki. Látni fogják az arcát, és homlokukon hordják nevét. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak lámpafényre, vagy napvilágra. Az Úristen ragyog rájuk, s uralkodni fognak örökkön örökké. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben meg.

0: koronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istenben szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Szent Mihály arkangyal, védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátán és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Kedves hallgatóink, a dicsőséges rózsafüzért imádkoztuk. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Országos küldött gyűlést tartott a Máltai Szeretetszolgálat. Betöltötte 99. életévét Kerényi Lajos atya. Első alkalommal rendezték meg a budapesti görög-katolikus focikupát. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Szombaton tartotta országos küldőgyűlését a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat, áll a szervezet hírében. A 2025-ös beszámolóból kiderül, hogy napi átlagban 20 ezer szeméről, idősekről, hajléktalanokról, fogyatékossággal élőkről, szenvedélybetegekről, nehéz helyzetbe került gyermekes családokról gondoskodtak a múlt évben a Szeretetszolgálat szociális intézményei, melyek 42 féle ellátást nyújtanak rászoruló embereknek. Az intézmények az ország 314 pontján érhetők el. A szociális tevékenységük mellett egyre jelentősebb az egészségügyi ellátás is, és a szervezet már 25 oktatási intézményt tartott fenn. A karitatív tevékenységet jelentős részben 120 önkéntes csoport valósítja meg, melyekben 4000 önkéntes havi átlagosan 18 000 órányi szolgálatot végez. Hétfőn betöltötte 99. életévét Kerényi Lajos atya, aki 1927. június 1-én született Szőnyben. A piarista rendbe 1946-ban lépett be, és 1952-ben Vácon szentelték pappá. Papi szolgálatát Budapesten az Alsó Krisztina városi templomban kezdte, majd többek között Széchenyben, Rimócon, Csolnokon, Nagymaroson és Angyalföldön is tevékenykedett. 1976-tól a külső ferencvárosi Szentkereszt plébánia káplánya, majd 1996-tól 2017-ig plébánosa volt. Ő hívta életre a nagymarosi és az egerszalóki ifjúsági találkozókat. 1990-től a Szent Margit gimnázium tanára. Élete folyamán számos könyvet is írt, vasmiséjét 2017-ben koncelebrálta, 2007-ben Hitpajzsa díjjal, 2019-ben Mindszenti emlékéremmel tüntették ki. További jó egészséget kívánunk neki! Szombaton rendezték meg az első budapesti görög-katolikus focikupát, tudósít a Hajdúdorogi főegyházmegye. A pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódó sporteseményt a Rákosmenti görög-katolikus közösség szervezte a fővárosi egyházközségek csapatai számára. A rendezvény közös imádsággal kezdődött, majd dr. Jackó Sándor helynök köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kiemelte a csapatszellem és a közösség fontosságát, párhuzamot vonva a sport és a hitélet között. A labdarúgó tornán több generáció lépett pályára, a sportszerűség, az egymás iránti tisztelet és a közös öröm újra megmutatta, hogy az egyház nem csupán a templom falai között él, hanem minden olyan alkalomban is, amelyben Krisztus követői egymásra találnak. A tornát a jövőben évente kívánják majd megrendezni. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Vég Zoltán vagyok, karizmatikus megújulás oszlopos tagja. Én katolikus családból származom, így megkereszteltek, voltam első áldozó és bérmálkoztam is, csak hát mint sok sorstársamnak a bérmálkozással abba is maradt a történet és a templomba járás. Így fiatalként, gimnazistaként éltem a gimnazisták szokásos kíváncsi életét, de úgy Istenről nem gondolkodtam. Sajnos, mivel még fiatal voltam, amikor bérmálkoztam, ezért nekem az kicsit olyan volt, mint valamiből levizsgázni, kipipálni a teljesítendőt, és utána akkor elfelejteni, és nem gondoltam rá, hogy akkor ez hasznos lesz, hogy egy élhető dolog, és hát nem is foglalkoztam vele, nem is gondolkoztam Istenről, ellene se, körülöttem se volt senki, aki erről beszélt volna. Érettségi után a nyári szünetbe elcsábítottak egy neoprotestáns gyülekezetnek a nyári táborába. Egy lány, aki tetszett nekem, ő invitált meg, végül persze nem jöttünk össze, de nem is ez volt, ami feltűnt. Az volt az érdekes, hogy felfigyeltem, hogy körülöttem a többi ember valahogy, mindenki úgy boldog, könnyed, szabad életet él. És hogy azok a dolgok, amik az életbe engem úgy könnyen földbe döngölnek, ők könnyen tovább tudnak lépni belőle, és vajon mi lehet a titkuk? Ekkor kezdett el érdekelni, hogy mi a titkuk, és nyári tábor alatt volt is idő kibontani. A pásztor is sokat beszélt Jézusról, meg hogy mi a kereszténység lényege, és akkor hát láttam, hogy ez a titkuk. Sőt, ott lehetőség is volt arra, hogy akkor, aki szeretné átadni az életét Jézusnak, akkor így egy pásztorral elbeszélgetve meghozhatja ezt a döntést. És akkor ott valóban az egyik pásztorral leültünk beszélgetni, tapozgattuk János evangéliumát, és akkor az alapján így bemutatta, hogy milyen döntést készülök meghozni, miről szól ez, és mik a következményei, és hát úgy éreztem, hogy ez valóság, tehát itt most belépek egy olyan új országba, Isten országába, és hogy nem ketten beszélgetünk, hanem ott van Jézus is velünk, aki így várja, hogy akkor, na ez most az én pillanatom, most hozzak egy döntést. És hát akkor meghoztam a döntést, átadtam az életemet Jézusnak. Így kezdődött, és akkor Jézus elkezdett fokozatosan építeni egy új világot bennem, és körülöttem is. Először megtértem az Atya, Fiú és Szentlélekhez, ebből a három személyből eleinte az Atyával való kapcsolat volt a legfontosabb, és az, hogy értelmet ad a világnak, nagyon sok minden jelenségnek körülöttem, meg bennem, ami zajlik. És hát elkezdett megfordulni bennem, hogy mi is az igazi lényeg, mi ad igazából életet. Ezért egy picit a korábbi szokásaim és időtöltéseim között nem éreztem annyira otthonosan magam, és elkezdett egy új világ felépülni bennem, és kibontakozni, hogy ó, na hát így is lehet élni. Elkezdtem járni keresztény közösségbe, egy gyülekezetbe, és ott elkezdett kibontakozni, hogy ó, hát így együtt egy olyan országot, egy olyan világot tudunk élni, ami egy teljesen más versenypálya, nem azok szerint, a játékszabályok szerint játszik, mint körülöttünk a versengő világ. És ugye ez mennyire gyógyító? Hát nem is gondoltam, hogy ja, hát így is lehet élni, egy ilyen ország is lehet, egy ilyen világ is, így is fordulhatunk egymáshoz. Ezt értem alatt, hogy körülöttem is elkezdett épülni egy világ. Abba a gyülekezetbe annyira sokáig nem jártam, ezért a tanulságos az is, hogy egyre nagyobb lett a gyülekezet, és én nem integrálódtam ilyen kis házi csoportba, és így a tömegben egy picit elvesztem. Picit úgy jártam oda, mint ahogy más egy előadásra, moziba, plázába, nem tudom. A személyes kapcsolat hiánya így megmutatkozott, és szerintem ez fontos, és ezért a legtöbb közösség ma úgy működik jól. Ha nagy is a közösség, akkor is vannak ilyen kisebb csoportok, ahol személyesen meg tudják élni az egyháznak az alapelemeit, a legkisebb sejtjeit egymással. Egy-két évvel előtte volt a tévében több ilyen híradás, hogy egyes gyülekezetekben milyen botrányos dolgok történnek, és hogy a fiatalokat megpróbálják a szülőktől elválasztani, de én ilyet nem tapasztaltam, és ezért akkor egy kis kezdeti értetlenség után hát beletörődött a környezet is. Igazából nekem olyan radikálisan nem változott meg az életem egy külső szemlélő számára, vagy nem hirtelen, hanem inkább fokozatosan. Tehát nem úgy néztem ki, mint egy krisnás, aki onnantól kezdve sárga lepelbe burkolva jár, sőt, az a gyülekezet, ahova jártunk, az kifejezetten a leghétköznapiban kinéző embereket gyűjtötte össze, és pont a Bibliához és mindenhez egymáshoz is úgy nyúltak, ahogy a leghétköznapibb emberibb, semmi szertartásosság, semmi külsődlegesség. Fantasztikus volt, ahogy a Bibliát hétről hétre magyarázták. Nagyon sok minden gyakorlati dolgot kiolvastak belőle, ugye ez volt a szólás, hogy nem én olvasom a Bibliát, hanem Biblia olvas bennem, és azt gondolom, hogy ez egy nagy ajándék. Én sokszor így rácsodálkozok, hogy lehet, hogy a protestánsok elvitték ezt a tanítás ajándékát tőlünk a reformáció korában katolikusoktól, mert annyira nagy kenet volt azon, ahogy ők tanítottak. Most már tudom, hogy nálunk is vannak azért ilyen papok. Ha keressük, akkor megtaláljuk őket. Egyetemista voltam, és a Magyar Evangéliumi Keresztény Diák Szövetségnek a legtöbb egyetemen és főiskolán voltak, vannak keresztény diákkörei, bibliakörei. És akkor az egyik ilyenre rátaláltam. Akkor már egy ideje úgy pihent a gyülekezetbe járásom, egy kicsit ilyen remete keresztényként éltem, és sokat imádkoztam meg. Jézusról is sokat elmélkedtem, de hát más emberekkel már akkor egy ideje nem nagyon volt kapcsolatom, de itt újra felfedeztem, és azt is felfedeztem, hogy ott nagyon sokan járnak különféle felekezetekből. Ez egy bibliakör volt, és bevallottan ugye keresztény, tehát felekezetközi mozgalom, de az egy 20% katolikus ott is volt, meg mondjuk 40% református, és akkor sok baptista, evangélikus és a többi felekezetből voltak ott diákok. Ez egy nagyon jó dolog, mert azt gondolom, hogy lehet, hogy keresztényként hallunk dolgokat, akár hittanon, akár később így szószékről, bárhonnan, de mégis az, hogy mi egyetemisták egymással meg tudtuk beszélni, hogy a körülöttünk lévő világot hogyan értelmezzük ennek fényében, ez nagyon fontos volt, ez nagyon tanúságos, és szerintem nagy segítség ez is, hogy ha valaki végigjár egy egyházi gimnáziumot, vagy bérmálkozásig eljut, és utána egyetemistaként lehet, hogy érdemes újra elővenni, és egy mélyebb szinten átgondolni mindent, mert annyira fontos, és különben úgy nézünk a hitünkre, hogy ja, hát igen, ez még fiataloknak való volt. De nem, csak sokan így elmulasztják újra átgondolni, vagy azt, hogy egymással hogy beszéljük át újra, hogy körülöttünk a társadalomban ez hogy néz ki a gyakorlatban, sőt, hát körülöttünk a világ is változik, már csak ezért is érdemes újra-újra ránézni a dolgokra, hogy akkor most mi zajlik körülöttem, hogy kell ezt értelmezni a hit fényében. És hát ezért nagyon fontosak ezek az egyetemista közösségek. És akkor én is jártam a Corvinuson a helyi ilyen bibliakörbe, illetve később felfedeztem magamnak Bíró László püspök atyának a közösségét. Csütörtöki hittancsoport volt a neve, aztán Csücsopnak rövidítették, és ez hétről hétre volt. Csütörtökönként először még a belvárosi templom mellett a papi szeminárium nagy termében, később pedig a Oránszki utcában, a Jezsuita párbeszédházában. Akkor még ez volt a legnagyobb ifjúsági közösség Budapesten. Ide jártam, és nagyon jó volt egymással átbeszélni, átgondolni dolgokat. Egyetemi bibliakörbe feltűnt, hogy a diákok nem csak hétközben járnak egymással össze, és akkor kereszténykednek, hanem mindenkinek van vasárnap egy közösség, egy gyülekezete, plébániája. És hát feltűnt, hogy mindenki tartozik valami egyházhoz, hogy nem csak a levegőben vannak, mint én. És akkor elkezdtem kutatni, hogy na jó, akkor lehet, hogy nekem is kéne tartoznom valahova. Kerestem, kutattam, olvastam a heidelbergi kátét és a helvét hitvallást a reformátusoktól, meg evangélikus kátét is olvastam, a katekizmusba is bele-bele néztem, és akkor valahogy előkerültek így a katolikus gyökerek, és 2004-ben végeztem egy életgyónást, és onnantól kezdve élek katolikus szentségi módon, tehát úgy, hogy a katolikus egyház is előírja, onnantól számítok újra katolikusnak. Nagyon érdekes ez is, hogy a katolikus egyházhoz mi minden vonzott. Láttam, hogy 2000 év tapasztalatát azt nem lehet csak úgy elfelejteni. Az nagyon sokat jelent, és különösen, amikor mély dolgokról van szó. Például az, hogy a szeretet és a szenvedés, hogy jön össze. Egy ilyen mély dologban sokszor a neoprotestáns gyülekezetek próbálják ezt valahogy megmagyarázni, hogy nem, igazából folyamatosan is tudnál te boldog lenni. Sokszor így nehezen találják a helyét a szenvedésnek az Isten szeretetében. De a katolikus egyházban meg erre egy olyan kiterjedt és mély irodalom van, és annyira jól tudják összeegyeztetni és a választ így megadni rá, és pont azt, hogy igen, tehát a megtörtség és a szenvedés és az Istennek az ebből való föltámasztása és az Istenben való öröm, ezek hogyan épülnek egymásra, és hogyan van helye mindennek, hogy Isten egybe tudjon tartani. a megtörtséget és a kegyelmet, a gyengességet és az erőt, a halált is, az életet, hogy ő mindennek így az ura, és hogy ez akkor is, hogyha nekünk felfoghatatlan, meg nekünk nem fér bele a fejünkbe, de mégis nekünk egy ilyen Isten kell, és jó, hogy van, aki ezeket mindegybe tudja tartani. És hát a 2000 év alatt már így kifigyelte a katolikus egyház, hogy mit bír az ember. Mit bír egy szerzetesen, mennyire kell azt szó szerint venni, hogy a Bibliában le van írva, hogy és minden vagyonuk közös volt. És akkor gyakorlatban ezt hogy kell érteni, mi az, amit elbír egy normális ember, és később, amikor családos. Tehát egy csomó tapasztalat van, amit nem lehet így kidobni az ablakon. Sőt, erre is rácsodálkoztam, hogy sokszor ugye a neoprotestáns gyülekezetben arra a kérdésre, hogy akkor most hogyan kér bocsánatot egy keresztény a másiktól, vagy hogyan bulizhat egy keresztény, hogyan szórakozhat. Erre ott a Bibliából ott helyben megpróbálják kiolvasni a válaszokat. És hát ki lehet olvasni, illetve hát több irányba is el lehet menni, hogy ki mit akar kiolvasni, de a katolikusok között pedig lehet, hogy jártam olyan emberek közé, akik nem tudták volna megfogalmazni, hogy most mi az örömhír az evangéliumban. De mégis az, hogy hogyan szórakozhat egy keresztény, vagy hogyan kér bocsánatot egy keresztény a másiktól, ez annyira ösztönösen bennük volt generációk óta, hogy ez az, ami pótolhatatlan volt. Tehát ez a tapasztalat. Valakitől hallottam is egy ilyen mondást, hogy a protestánsok azok jól értik a Biblia betűjét, a katolikusok pedig a Biblia dallamát. Valahogy ezt éltem meg, hogy nagyon jó volt, hogy kicsit kiegyensúlyozni a kereszténységbe, igen, a neoprotestáns tűz és a mindennek a nulláról való felfedezése, és a katolikus tapasztalat is mennyire jó, hogy ott van. Sőt, tehát érdekes különbség volt, ugye, hogy én úgy tanultam imádkozni, saját szavainkkal imádkozunk, és sokáig nem tudtam megérteni, felfogni, hogy mi értelme van egy olyan imát imádkozni, amit más írt meg, vagy előre ismerjük a szövegét. Aztán egy idő után én is így ráéreztem erre, hogy hát igen, de hát például az énekek, amikor énekeljük, akkor azok is előre megírtak. És hát amikor imádkozunk, hogyha ugyanazt akarjuk imádkozni, akkor milyen jó, hogy van egy egységes szöveg. Sőt, ez, hogy az ima egy előre megírt szövegű, azt is jelenti, hogy hogyha nem tudnék imádkozni, akkor persze segít, de általában azért tudok imádkozni a saját szavaimmal, csak az őszinteségre kell törekedni, és akkor az őszintesség pillanatából, ha kiindulok, az ima már meg tud születni. De hogyha ott az a közös ima, szöveg előre meg van írva, és akkor ebben megélem azt, hogy ebben nem csak én vagyok benne, hanem ott van egy külső adottság is. És hogy Isten is ilyen a mi életünkben, hogy nem csak én vagyok, hanem Isten is sokszor külső adottságként úgy jön, ahogy ő akar, és hogy nem egészséges, vagy olyan kiegyensúlyozatlan úgy élni, hogy hát az Isten olyan, amilyen aznap épp kedven van. Hogy az Isten az pont olyan, ahogy most éppen én már imádkozok. Nem egészen, az Isten is szuverén, akaró személy, és ő olyan, hogy lehet, hogy aznap pont egymást csiszoljuk, és súrlódunk, és ütközünk, és nem ugyanaz volt az arról a napról az elképzelésünk nekem és Istennek. És hát ezt, amikor van egy kötött liturgia, ebben is meg lehet élni, hogy igen, itt most van valami, ami rajtam kívül álló objektív és isteni, és nem csak amit én ott helyben hozok magamban Istenből. És nekem ez jelentette, hogy kiegyensúlyozott Isten képhez. Ez is hozzátartozik, és ez is ad, amikor valami előre kötött, egy ima vagy egy liturgia. Hogy mégis miért vagyok katolikus, talán így fogalmaznám meg ma, hogy innen látni a legtöbbet az Isten dicsőségéből. Ez sok mindent jelent. Azt is, hogy sokféle lelkiség belefér. Olyan is, amit, hogy az egyik lelkiségből a másikat, mi nem tudunk csak úgy átlépni bele, és nem biztos, hogy szívesen élnénk azt az életformát, de belefér így is. Tehát a katolikus egyház valahogy egy tágabb közösség. Sokszor úgy nézünk a protestánsokra, hogy hát ők szabadabbak, hát annyira sokfélék, nem? Igen, de egy protestáns egyház az nagyon egyféle. És lehet, hogy még egyfélébb, mint a mi divers katolikus egyházunk. És lehet, hogy a szabadságot így mégiscsak jobban meg tudjuk élni a katolikus egyházban, mert nálunk is nagy sokféleség van, viszont az mind egy egyházon belül van, és nem kell felekezeti határt átlépni ahhoz, hogy átkerüljek az egyikből a másikba. Az Isten dicsőségének sokszínűsége sok mindenben van. Eleinte az atyával volt szorosabb a kapcsolatom, az, hogy Jézus mit jelent, ezt hogy tanulni kellett. Ezt szerintem ezt folyamatosan tanulom. Mert ugye mégiscsak, hogyha csak az atyával foglalkozunk, akkor az az ószövetségi hit. És akkor nem értjük, hogy akkor Jézus miért kellett. Ezt így külön utána kellett gondolnom, és külön így beleütköznöm abba az akadályba, hogy hát az atyával persze hát egy új országot teremt és hozott karnyújtásnyi közelségre hozzánk. Ám de hogyha én az Isten országában, hogy mennyek országába be akarok jutni, akkor tulajdonképpen egy olyan helyre szeretnék kerülni, ahol nincsenek bűnösök, és olyan magamfajta emberek sincsenek, mint én. Olyan klubhoz szeretnék tartozni, ami amúgy nem venne föl engem tagjának. Tehát ez az ellentmondás volt az, ami rávezetett engem, hogy az atyával való kapcsolat az önmagában nem elég, vagy inkább, hogy elég lenne, de sokszor vágy marad, mert van egy komoly akadály, a mi képtelenségünk. Hogy a legjobb lenne, hogyha most ebből valahogy újjászületnénk, vagy egy olyan változás állna be, amikor itt eltávolodunk mindentől, ami elválaszt minket az atyától. Vagy hogy a bűn ne érjen el minket, vagy a kétségbeesés, vagy bűn, vagy betegség, attól függ, hogy morálisan most mi okoztuk, vagy nem, de bármelyik formája, bármilyen átka, hogy ne érjen utol minket, ehhez az kéne, hogy megszűnjünk, meghalljunk így a bűn szemszögéből. Ugye a gonosz el se érjen minket, ne is tudja, hogy létezünk, vegye úgy, hogy meghaltunk és föltámadtunk Krisztusban. Ezt a halált szerencsére nem fizikailag kell konkrétan nekünk megtennünk, hanem Jézus Krisztus megtette értünk. Tehát ezt a távolságot, ami szükséges még, ezt Jézus megtette értünk. És nekem ezt kellett átgondolnom, hogy akkor Jézussal mi szükségem van, és hogy igen, akkor most, hogy Jézus meghalt és föltámadt, és akkor ő ezzel áthidalta azt a maradékot, ami még hiányzik nekem az atyához, és ő most az én mesterem, de megváltóm is, és hogy személyesen én rám is gondolt a keresztem. Ezt kellett mind átgondolnom ahhoz, hogy teljesen tisztába jöjjek az egyház tanításával, és hogy mi is az, ami a kereszténységnek a közös titka, hogy a mennyei atyához igazából egyetlen út vezet, és ez Jézus. Már a kezdet-kezdetén, amikor így láttam szentmisét és úrvacsorát, akkor is már így fölmerült bennem, hogy hát nagyon mély dolgokat élnek meg ott az emberek, és ezzel nem jön össze az, hogy az a kis ostya, az csak egy megemlékezés. Mindig is így azt kerestem, hogy na akkor ez hogy isteni, és hogy ennek úgy van értelme, hogy az tényleg isteni. Ebben már egész konkrétan, amikor olvasgattam, hogy mit vallanak erről katolikusok, reformátusok, már akkor is nekem az az álláspont így gyanús volt, hogy ez csak egy szimbólum, egy megemlékezés, és mindig is úgy gondolkoztam, hogy ez így, igen, ez Jézus és átváltozik. A szentségimádás az egy teljesen más dolog, mert az evangélikusok is vallják, hogy átváltozik, de nem marad úgy számukra, csak amikor magukhoz veszik. És hát talán ez tartott az egyik legtovább, amikor elfogadjam, hogy de hát mi az a szentségimádás? Most játszunk az étellel, de hát az nem arra való, hogy magunkhoz vegyük, és mit csinálunk akkor, amikor azt csináljuk. És hát így sokat háborogtam magamban, hogy persze azt értem, amikor magamhoz veszem, akkor az Jézus. De hát most ott persze logikusan meg van magyarázva, hogy hát ha egyszer átlényegült, akkor át van lényegülve. Igen, igen, értem, csak nem gondolom. És hát egy karizmatikus ifjúsági táborban történt, hogy kihelyezték az oltári szentséget szentségimádáshoz. És akkor ebben a pillanatban, ahogy kitették az oltári szentséget, két embert is körülöttem eltöltött a Szentlélek, és a Szentlélek ereje alatt eldőltek. És akkor ekkor azt mondtam, hogy ja, hogy ez az oltári szentség, ez tényleg így ennyire hordozza a Szent Lelket? Hát akkor mégiscsak elfogadom. Lehet, hogy nem logikus, de ez mégiscsak ez az igazság, hogy abba viszont továbbra is ott van az Isten. Káposztás megyére jártam, mint plébániára. Akkor még Tonka Ferenc atya volt ott a plébános. Azt gondolom, hogy egy kincs volt az a könyv, amit feldolgoztunk. Tonka Ferenc találkozása kereszténységgel, tehát a Tonka Feri atya könyve. Megkövetelték, hogy mindenki, aki a közösséghez csatlakozik, akkor először 3 évet szálljon arra, hogy együtt egy ilyen növekvő csoportba akkor feldolgozza azt a könyvet, de nagyon tetszett, hogy mennyire felnőttnek tekinti az olvasót. Tulajdonképpen nem félt felhozni azokat a kérdéseket, amiket az emberek így föltesznek, hogy igen, de az egyház bűnei, na és akkor erre mit mondsz? És akkor a könyv direkt ezeket a kérdéseket is firtatta és megválaszolta. Nagyon sok ilyen hasznos dolog volt, hogy a protestánsok hogy gondolkoznak az úrvacsoráról, és akkor le volt írva, ilyen nagyon szépen megfogalmazva, hogy mi katolikusok ennél többet merünk hinni. Tehát ilyen ítélkezésmentesen, de hogy igen, az is jó, de mi tudunk egy még jobbat. Tehát ez a hangvétele nagyon tetszett, én azt gondolom, hogy ez párját ritkító könyv, illetve párját ritkító egy közösség volt. Ez ahogy egy felnőttet megismertet a hittel, és úgy fogalmazhatná meg, hogy érthető kérdésekre, érthető válaszokat ad. Érthető, hogyha valaki komolyan akarja venni a hitét, akkor komolyan megkérdezi azt, ami egyébként egy feszítő kérdés belül. És akkor a könyv erre hát komoly válaszokat is ad, nem csak lesöpri az asztalról. Szóval nekem nagyon tetszett ez, és ez sokat jelentett az én katolikus hitem tisztázásában, megszilárdításában. Bíró László atyának a hittancsoportjában kis közösségek, kis imacsoportokban voltunk rendeződve. És az egyik ilyen kis ima csoportban, ahova én is jártam, úgy éreztük, hogy kicsit a csoport kohézió az meggyengül, és ezért gondoltuk, hogy a csoport megerősítésére különböző programokat szervezünk, mint közös mozizás, közös korcsolyázás, vagy egy karizmatikus közösség megtekintése. Tehát egy csapatépítő programnak indult. Kérdeztem a Szociális Testvérek Társaságától az egyik hölgyet, hogy mit javasol, olyat javasoljon akkor karizmatikus közösségnek, aki hiteles. Hát a legtöbb az hiteles, ezt később megtudtam, de akkor még úgy gondoltam, hogy hát biztos, hogy van itt valami, de nem kell készpénznek venni, de hát többsége hiteles, ezt most már tudom, de azért, hogy megnyugtasson engem az illető szociális testvér, azt javasolta, hogy Kovács Gábor atyának menjek el az imaestjére, havonta volt egy nyitott imaestjük, Zikkaron néven, amikor ők imádkoznak. És akkor arra jöhetnek olyanok is, akik nem tagja annak a hétlánk közösségnek. Erre elmentünk, hogy a csapatépítő jelleggel részt vegyünk egy közös lelki élményben, és ez teljesen ketté osztotta a csapatunkat. Mert volt, aki azt mondta, hogy hát ez annyira furcsa, hogy ő be se fogja vallani senkinek, hogy ő itt járt. A másik fele a csapatnak pedig azt mondta, hogy hát bár én nem tudtam úgy imádkozni, mint körülöttem mindenki, ezzel én nem tudtam fölvenni a versenyt, hogy körülöttem nyelveken imádkoznak, de mégis érzem, hogy itt van egy isteni jelenlét, nyitott a menny fölöttem, és én szabadabb vagyok az én pszichológiai reakciómban, és őszintébben imádkozhatok, és könnyebben tudok imádkozni Istenhez ebben az atmoszférában, ebben a jelenlétben. Egy másfél órás alkalom volt, kezdődött egy gitáros énekkel, a gitáros ének után pedig egy folyamatos nyelveken imádkozás nyelvi ének volt, ritkán megszakítva további gitáros énekekkel és sűrűn megszakítva proféciákkal, ismeretszavákkal. És ekkor nekem is szólt egy ilyen ismeretszava, szintén egy Szociális Testvérek Társaságából egy ott közösségi tag hölgy mondta, hogy hát van itt közöttünk egy fiatalember, aki a napokban Istenről elmélkedvén azon gondolkozott, hogy vajon lehet közöm Jézushoz, mennyi közöm lehet nekem Jézushoz, és a válasz az, azt láttam, hogy Jézus átad neki egy kelyhet, és azt mondja, hogy ebben az életvize van, és ezt te is kiíhatod. Ezt tudtam, hogy nekem szól, egyrészt, mert tényleg ez a kérdés volt bennem azokban a napokban, másrészt meg gondoltam, hogy ez a kételj, ez nem szól a többi körülöttem levő magabiztos karizmatikusnak.
4: Kedves hallgatók, Vég Zoltán tanúságtételének első részét hallották. A második részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Betöltötte 99. életévét Kerényi Lajos atya. A globális békéért imádkozott Leó pápa. Első alkalommal rendezték meg a budapesti görög-katolikus focikupát. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Hétfőn betöltötte 99. életévét Kerényi Lajos atya, aki 1927. június 1-én született Szőnyben. A piarista rendbe 1946-ban lépett be, és 1952-ben Vácon szentelték pappá. Papi szolgálatát Budapesten az Alsó Krisztina városi templomban kezdte, majd többek között Széchenyben, Rimócon, Csolnokon, Nagymaroson és Angyalföldön is tevékenykedett. 1976-tól a Külső Ferencvárosi Szentkereszt plébánia káplánya, majd 1996-tól 2017-ig plébánosa volt. Ő hívta életre a nagymarosi és az egerszalóki ifjúsági találkozókat. 1990-től a Szent Margit Gimnázium tanára. Élete folyamán számos könyvet is írt, és több kitüntetésben is részesült. 2007-ben Hit Pajzsa díjjal, 2019-ben Mindszenti emlékéremmel tüntették ki. Vasmiséjét 2017. június 25-én koncelebrálta. További jó egészséget kívánunk neki, Isten éltesse sokáig. A világbékéért imádkozott Leó pápa a vatikáni kertekben. A szombatesti rózsafűzér imádságba online kapcsolódott be a világ Mária kegyhelyeinek jelentős része, áll a Vatican News hírében. A Szentatya beszédében hangsúlyozta, a béke nem elmélet vagy naív illúzió, hanem mindennapi elkötelezettség, amely az igazságosságból és a szeretetből fakad. A pápa kiemelte, hogy a feszültségekkel teli időszakban meg kell hallani a menekültek, az ártatlan gyermekek és szenvedők kiáltását. Arra is rámutatott, hogy a béke érdekében mindenki köteles tenni, kezdve a kicsi, de fontos dolgokkal, és tartózkodva minden verbális vagy fizikai erőszaktól, a mindennapi életben és a közösségi médiában egyaránt. Az igazi béke a megbékélés szavainak kimondásával kezdődik, hangsúlyozta Leó pápa. Szombaton rendezték meg az első budapesti görög-katolikus focikupát, tudósít a Hajdúdorogi főegyházmegye. A pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódó sporteseményt a Rákosmenti görög-katolikus közösség szervezte a fővárosi egyházközségek csapata számára. A rendezvény közös imádsággal kezdődött, majd dr. Jackó Sándor helynök köszöntötte a megjelenteket, beszédében kiemelve a csapatszellem és a közösség fontosságát, párhuzamot vonva a sport és a hitélet között. A labdarúgó tornán több generáció lépett pályára. A sportszerűség, az egymás iránti tisztelet és a közös öröm újra megmutatta, hogy az egyház nem csupán a templom falai között él, hanem minden olyan alkalomban is, amelyben Krisztus követői egymásra találnak. Remények szerint a mostani kupa egy új tradíció kezdete is, mert a tornát a jövőben évente kívánják megrendezni. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Hátmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim! Könnyű, átmozgató tornára hívom Önöket. Tartsanak velem! Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Most pedig helyezkedjenek el kényelmesen az ágy szélén vagy egy széken, és kezdődhet a torna. Nagyon fontos, hogy igyekezzünk végig figyelni a helyes testtartásra. Inkább kevesebbet végezzünk egy gyakorlatból, de azt pontosan és szépen. Csípőszéles terpezben legyen a két láb, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be a hasunkat, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, és nyújtózzunk meg törzsel és fejtetővel felfelé. Emeljük két karunkat oldalra, majd az ég felé, közben vegyünk egy nagy levegőt, nyújtózkodjunk mindkét karral egyszerre, majd kapaszkodjunk bele egy képzeletbeli felhőbe, és egy erőteljes mozdulattal húzzuk le a fej mögé, a tarkunkra. Ismételjük meg a feladatot. Két karral egyszerre nyújtózkodjunk meg az ég felé, vegyünk egy nagy levegőt, kapaszkodjunk bele egy képzeletbeli felhőbe, és egy erőteljes mozdulattal húzzuk le a fej mögé, a tarkóra, közben záródik a lapocka. Egy utolsó, még egyszer megnyújtózkodunk, elkapjuk a felhőt, erőteljes mozdulattal lehúzzuk a tarkóra, közben tartjuk a hasat, fújjuk a levegőt, nyújtózkodunk fejtetővel, majd leengedjük a két kart a test két oldala mellé. A hasat és a farizmot megfeszítve tartjuk, és következnek a vállkörök. Mindkét vállat húzzuk fel a fülhöz, és egy szép nagy kört írjunk hátra, és aztán hosszan engedjük le a karokat, vállakat a sarkak irányába. Folyamatosan mehet még négy nagy kör, közben ügyeljünk arra, hogy fejtetővel is végig magasak legyünk, szívjuk a levegőt, ahogy húzzuk a vállakat a fülhöz, tartsuk megfeszítve a far és hasizmokat. Következnek a nyakizmok, a helyes testtartásra ügyelve billentsük a fejet a jobb váll irányába, közben bal karral rézsutosan lefelé hosszan nyújtózkodjunk. Majd középen keresztül billentsük a fejet a másik irányba, és ellentétes karral, vállal hosszan lefelé nyújtózkodjunk. Ismételjük meg még egyszer a feladatot, ezt is egy picit megtartjuk, majd hozzuk vissza középállásba a fejet. Törzsforgatások következnek, tarkóra tartással végezzük a feladatot, megnyújtózkodunk hosszan nagy levegővel, majd forgatjuk a törzset jobb kéz felé, nézünk hátra, medencét nem fordítjuk el, és fordítjuk a törzset balra, és közben végig nyújtózkodunk. Minden egyes forgatásnál fújjuk a levegőt, és húzzuk a hasat. Jól jövünk vissza középre, medence billentésekkel zárjuk a mai tornát, megkapaszkodunk a térthajlatban, billentsük hátra a medencét, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, és homorítjuk a hátat, lapockát zárjuk. Még egyszer billentjük hátra a medencét, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, majd billentjük előre a medencét, és homorítjuk a hátat, lapockát zárjuk. Utolsó következik, billentjük hátra a medencét, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, majd billentjük előre a medencét, és homorítjuk a hátat, lapockát zárjuk. Jöjjünk vissza függőleges testtartásba, vegyünk egy nagy levegőt, beszívjuk a levegőt két kar magas tartásba, majd hosszan leengedjük, nyújtózkodunk és fújjuk a levegőt. Kedves egészségükre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!

Mária Rádió. Hazafelé, a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Hit, értelem, gyógyulás. Dr. Csókai András műsora.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, erős vár a mi Istenünk, áldás, békesség. Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Petrányi Szőr Anna vagyok, és mellettem
2: Csókai András.
1: Ma négy esztendeje, szinte napra pontosan, hogy megalapítottuk a Krisztus a tudomány megváltója elnevezésű szabad egyetemünket. Hűséges tanúságtevőnk itt van velünk, Muhari Pap Sándor Balázs, képzőművész, szeretettel köszöntünk.
2: Üdvözlök mindenkit, sok szeretettel.
1: És minden egyes előadásunkat úgy kezdtük, hogy volt előzmény Kopp Mária, Istenhit és Orvostudomány speciál kollégiuma. Ennek apropóján van itt velünk dr. Dombrádi Krisztián, Végeken egészséglélektani alapítvány egyik munkatársa.
3: Üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kommunikációkutató és mesterséges intelligencia kutató. Azért hagyd mondjam el, hogy grafikus művész is, hiszen éppen most Debrecenben Horkai Istvánnal együtt közös kiállításatok tekinthető meg a Millis Juhász Péter könyvtárban. Azzal kezdtem, hogy Kopp Mária szellemét megidéztük, a professzornő szellemét. Mit jelent neked, Krisztián, Kopp Mária?
3: Hát nekem egy nagyon kellemes emléket, ami sokkal több is ennél. Megmondom őszintén, az ő habitusát, magatartását, leginkább emberségét őrzöm. A tudományos munkássága kiemelkedő Magyarországon, és nemzetközileg is az egyértelmű. De amit őrzök, az az, hogy ők férjével, Skrapszki professzor ural ugyanúgy viselkedtek a privát életben, mint amit számukra a munkájuk, a tudományos munkásságuk eredményeképpen tanulságtétel volt. Leegyszerűsítve, az önzetlen segítségnyújtás, az odafigyelés, a fiatalok támogatása, tulajdonképpen gondolkodás és kérdés nélkül. Még akkor is, hogyha az ember hibázott, amelyre sajnos volt példa sokszor, mindennek már 20-valahány éve, ők ezen nem foglalkoztak, nagy vonalon meghúzták a vállukat, megrendítették a vállukat, és megyünk tovább, szaladjunk tovább. A lényeg az volt, hogy akiben ők hittek, leginkább mindenkiben, akiben láttak kedvességet, odafordulást, empátiát, az ő számukra egy általános magatartás forma volt, az egész családjuk számára, az egész családot úgy gondolom áthatotta ez a fajta egyetemes, őszinte, önzetlen segítségnyújtás. Ez az elsődleges emlékem.
2: Nekem is van egy nagyon meghatározó emlékem vele, hogy valahogy megkaptam ezt a, nem tudom, sugallatot vagy belső hangot, hogy ezt az Istenhit és Orvostudomány című fakultatív tantárgyat indítsuk el, és nem tudtam sehol befogadtatni, és akkor a Máriához mentem el, és ő azt mondta, hogy ez jó ötlet, és befogadta Gesztor intézetként a magatartástudomány, és ez 16 éve volt. 17 éve volt, és mindig tart.
1: Amikor megalapítottuk a Krisztus a tudomány megváltója szabad egyetemünket 2022-ben, körülbelül 300 tanúságtételen vagyunk túl. Egyik jelszónk volt az interdisziplinaritás, transzdisziplinaritás, multidisziplinaritás, és mostanában hallottam a Vazerelli 120 kiáltáson a pluridisziplinaritás kifejezést. Na most Balázs, te követted Andrást, főorvos urat, te ragaszkodsz ahhoz, hogy mindig főorvos úrként emlegesd, a missziókon, Bangladesben és Nigériában is vele voltál.
4: Bangladesben az egyik legnagyobb megtiszteltetés, hogy ott lehettem. Már egy évvel előtte készültünk rá, és készítettem rajzokat a koponya építésről és a gyerekekről egyaránt. A Banglades után lehetőségem nyílt a nigériai misszióra is. A Csókai doktor úr egy nagy példa előttem, ingyen műti ott a betegeket, és ez azt hiszem egy óriási lehetőség azoknak az embereknek, akiknek lehetőségük nem lenne arra, hogy őket megműtsék, mert nem tudják azt kifizetni. Én pedig úgy gondoltam, hogy lehetőségük nincs arra, hogy kifizessenek egy-egy festményt esetleg a templom, úgyhogy én meg missziós festészetbe kezdtem.
2: Így van, és ebben lehet, hogy nagy, mert pont egy, ott van egy 250 fős halottas ház, és annak a annak épített egy templomot a kórházigazgató, hogy ez egy katolikus kórház, a Borromei Szent Károlyról elnevezett kórház, és a Balázs oda festett már két gyönyörű képet, nem mindennapi képek, az egyik a Leonardónak a utolsó vacsorának a gyakorlatilag teljes másolata. És
1: utánérzése, most pedig a... és Balázs, te vázlatnak nevezted a múltkori beszélgetésünkben, hiszen Onicsa a háttér.
4: Tanulmány másolata.
2: És most vitte ki két hete a Michelangelónak a Sixtusi Kápolna a feltámadásnak a hatalmas nagy képét. Én is vele mentem volna, de egészségügyi okok miatt végül nem tudtam menni. Csak az, hogy a művészet hogy gyógyít, mert a Balázs mindig kétségbe vonja a művészetnek a értelmét, erejét sokszor, de hát ez egy olyan közvetlen gyógyító erő azoknak a gyászoló embereknek ez a két kép, ezt már eddig is megtapasztaltam, hogy nem lehet ezen vitatkozni, hogy a művészetnek micsoda gyógyító ereje.
4: A képzőművészetbe vetett hitet azért a Csókai doktor úr nekem igencsak vissza tudta adni, mert tényleg óriási harc van a képzőművészetben. Kiváló képzőművészek vannak Magyarországon, és hát szinte egymást gyöngítjük, és megkérdőjeleződik tényleg bennem, hogy hol vagyok hasznosabb ebbe a világba. De amikor Csókai doktor úrnak az orvosi illusztrációkat készíthettem az újságcikkekhez és az előadásokhoz, azt hiszem, ez messze fölülmúl minden kétséget, és visszaadja az ember a hitét, hogy igenis a művészet az tud még a tudomány javát is szolgálni.
1: Azzal kezdtem, hogy transzdisziplinaritásról, interdisziplinaritásról lesz szó, és szeretném azért elmondani, hogy Krisztián szociológus végzettségű, még András építőmérnök, statikus mérnök, és utána végezte el az orvosi egyetemet, te Balázs képzőművész vagy, én pedig pszichológus és jogász. Na most Krisztián átküldött nekünk egy nagyon érdekes cikket, és azért is fogadt meg, majd beszélünk róla részletesen a transzdisziplinaritással kapcsolatban, mert hogy itt a Mária Rádióban rögzítettünk Szent Györgyi Albert zsoltárokat, Szent Györgyi Albert 6 zsoltárt írt angol nyelven, 3-an fordították, 3 műfordítói, 18 zsoltárt tudtunk előadni, de Bánfi Edit előadó művész kezünkbe adott Darwin zsoltárokat is,

0: kutató csoport, egy nagyon tehetséges, fölkészült társaság egy bizonyos elméletrendszer köré építette a Darwin evolúció elméletét, amely bennem elindított pár gondolatot. Természetesen ezzel a kiinduló ponttal nem értettem egyet, Darwinnal nehéz nem egyet érteni, de lehet látni azokat a furcsaságokat, amelyeket azért az ő teóriája nagy vonalon átlép, hogy fogalmazzunk ilyen eufémisztikusan. És akkor én ezeket a pontokat, amiket ő átlép az elméletbe, azokat megint csak elnézést kérek a leegyszerűsítésért, a transzcendensnek valamilyen megnyilvánulásának tudom be, vagy valamilyen holisztikus szemléletnek, amely az én szociológiai iskolámban egy átható erejű megközelítés, egy holisztikus, mindent meghatározó, egy önmagát megalkotó, különben a sejtbiológiára visszavezethető elmélet, amelyet autopoézisnak hívunk, az tulajdonképpen megmagyarázza ezeket az apróbb hibákat, amelyeket Darwin vétett. Elnézést kérek ezért a magabiztos megjegyzésért, és erre még ráépült ez az amerikai kutatócsoportnak a munkája, ami kettő együtt sajnos azt elérte az inger küszöböt, hogy én leírtam, amit erről gondolok. És leírtam azt, hogy véletlenül van valami olyan mindent átható erő, amelyet nem ismerünk, és lehet, hogy nekünk embereknek abban a valódi formájában, amelyben ez létezik, talán nem is kell megismernünk, mert soha nem érthetjük meg. És ezt neveztem el hitnek. Hát ez a hit, ez tulajdonképpen egy olyan összekovácsoló erő a megismerhető tudomány különböző aspektusai vagy elemei között, amelytől az egységesség kialakul, létrejön a gyógyulás ereje, létrejön az öngyógyítás képessége, a regeneráció, az adaptáció képessége, és ezáltal vagyunk képesek az életre ebben a mi magunk szűklátókörűsége okán bioszférának nevezett világban, de amelynek a határait nem ismerjük. Hát erre próbáltam egy nagyon rövid cikkben reflektálni, erre az amerikai kutatásra, illetve Darwin evolúció elméletére, amely kreativitásához természetesen semmilyen kétség nem fűződik, de azokat az apró lépéseket, amelyek valójában nem aprók, elég didaktikusan megpróbáltam a hitszámlájára írni, hogy így lesz teljes ez a gondolatmenet.
1: Miközben azért különbséget teszel a zsit és a vallás között is a cégben.
2: Igen, ha már említettem ezt a tantárgyat, ahol Kellermeyer professzor is fő előadó, az egyik súlyponti kérdés, hogy Darwin hatalmas nagy igazsága, és mi Darwinnak a hatalmas nagy tévedése. Csak kíváncsi vagyok, hogy erről mi a véleményed, ha így számodra átjön Darwin ismeretéből. Ugye a hatalmas nagy igazsága a progenitor, tehát az egész élővilág egyetlen egy sejtből származik, és az teremtett volt. A nagy tévedése pedig, tehát az első sejt, amiből elindul a élővilág evolúciója, az teremtett volt. The first cell was created, ezt le is írta különben így. És tehát ez a nagy igazsága, mindig ezt magyarázta Kellermeyer professzor úr, és a nagy tévedése, hogy az embert is fajba sorolta. És tehát az embernek így a minden egyes embernek külön teremtett mi volt a esnek egy kritika alá, amit viszont a keresztény tanítás.
0: Igen, tehát a cikknek doktor úr, főorvos úrnak a gondolatmenetét annyiben szeretném pusztán alátámasztani, hogy valóban a darwinizmusnak volt egy tudománytörténeti vétke, az, amely egy cikk címében is szerepel, hogy a tudományt és a hitet elválasztotta egymástól. A tudomány tulajdonképpen a hitetlenség metaforájává vált, és nem tudott mit kezdeni a hit és a tudomány egymással, miközben kettőjük közt egy organikus kapcsolat van. Hogy a sejt teremtődött, ez ennek az okát vélhetően, vagy a mikéntjét mi nem tudjuk föltárni, erre való a hit, vagy az intézményesült, később intézményesült vallás. Darwin különben másik probléma a tudománytörténeti szempontból, hogy Darwin munkásságát nem egy pontként kell elképzelnünk, abban is voltak folyamatok, és Darwin önmaga is felfedezte ezeket a problémás pontokat. Én abban láttam el

0: elsősorban a hibát, vagy a problémát, vagy elvi zökkenőt ebben az amúgy nagyon egységesnek fölállított, szinte egy kreálmányra emlékeztető elméletben, amely az evolúció és az adaptáció kapcsolatát határozza meg. Vagyis az egyetfejlődés, vagy az emberi létformák kialakulásának gyorsasága és pontossága, az valahogy egy olyan szűk spektrumban alakult ki, amely spektrumot a körülöttünk lévő világból érkező ingerek alapján a darwini elméletből kiindulva és abból levezetve ilyen sebességgel nehezen jöhetett volna létre. Tehát maga az ember létrejötte, az annyira hatékony volt, hogy ha a darwini logikát követjük, akkor itt valamilyen logikai bukfencnek kell lenni benne. Tehát túl gyors volt, és túl jól sikerült. És én ebben látom a darwini logikának, amelyet különben önmaga is később kritizált, az első számú buktatóját. Ha megnézzük a természetes egyetfejlődés általunk ismert dinamikáját, ebbe nem illik bele az ember hirtelen ebben a formában való megjelenése ezzel a lélekkel és ezzel a testtel.
1: Igen, akkor ez kvadrál avval, hogy a te, ugye a lehet, hogy a testünk leköveti az evolúciót, de a lelkünknek teremtődnie kellett.
0: Igen,
1: és ezek... minden egyes embert külön. És ezért a homo sapiens, mint fogalom, ez így okafogyott.
0: Igen. Ezt lehet, hogy reményeim szerint nem túl bonyolultan fogalmaztam meg.
1: Nem.
0: Tehát túl gyorsan jöttünk létre, nem. És ez egy nagyon-nagyon sikeres, túl sikeres adaptáció, mert az evolúció egy adaptációs folyamat, a külső környezeti tényezőkre reagál az élő szervezet, maga egy élő sejt, amely az önmaga anyagából változik, alakul, és valamilyen kooperációt hoz létre. Ez tulajdonképpen valamilyen ok-okozati összefüggésben oksági rendszert képzel el, amely végén ott van az evolúciónak egy terméke, egy élő szervezet. Csak túl jól sikerült, túl rövid idő alatt. Tehát itt mondom én azt, hogy itt legalábbis érdemes ennek a jelenségnek, vagy ennek a tudományi elméleti dilemmának a körüljárására több energiát, több időt szentelni, mert itt valami nem stimmel. Ezt a dilemmát akartam egy átlagolvasó számára érthető, közérthető módon csak felvetni, hogy a nálam avatottabbak aztán ezt tudományosan ízekre szedjék.
1: Igen.
0: Neurológusok, hormonkutatók, demográfusok, és az egészet helyezzük egy holisztikus, mindent megmagyarázó, minden részletet egyben látó tudományértelmezési keretrendszerbe. Én ezt vártam a nálam képzettebbektől, és ezzel a cikkel próbáltam felkelteni az érdeklődést.
1: Igen. És van ugye egy nagy teológus a katolikus egyháznak, a Teilhard de Chardin, és valahogy én úgy értettem meg valamit az ő teológiájából, mert azért nagyon nehéz, hogy ő mondjuk nem ilyen lépcsőként tekinti, hanem a komplexitásra való képességet, a komplexitást teremtette a Jóisten, és ennek a végén, a komplexitás végén, a komplexitás fejlődése végén megjelenik az ember. Valahogy így nem tudom, hogy foglalkoztál ő vele is, vagy
0: igen.
1: Olvastál.
0: Igen.
1: De nem feltétlenül.
0: Hát szóval tanárról annyit tennék alázattal kiegészítésképpen az általad elmondottakhoz, hogy nekünk azért van egy nagyon kreatív, és ebben az orvostudomány, az orvosszociológia, az nagyon sok magatartástudományi, vagy úgynevezett transzdisziplinán összeér. És nekünk van egy Niklas Luhmann nevű szociológusunk, aki megalkotta az úgynevezett műveleti konstruktivista szociológiai irányzatot, amelyet ez az autopoetikus, holisztikus rendszerelmélet ír le, ahogy pontosan, ahogy te mondtad, hogy a világ túl komplex, de törekszik az egyszerűsödésre. És pont ez volt ennél a cikknél is a célom, hogy vegyük már elő ezt a társadalmat leíró, a komplexitásból, a bonyolultság felé, az egyszerűség felé ható elméletrendszert, amely különben az emberi közösségek kooperációját írja elő, de hát ez, hogyha ezt holisztikusnak nevezzük valóban, ezt a társadalom filozófiát, mert ez valójában az, és hogyha azt gondoljuk, hogy ez hatással van az emberi lélekre, akkor hatással van az emberi testre, és innentől kezdve egyenes kapunk van a különböző pszichoszomatikus betegségekhez, amelyek a legsúlyosabban bántják és érintik a modern társadalmat, amelyről Luhmann különben beszélt. Tehát innentől kezdve ez már társadalom biztosítási kérdés, gazdaságpolitikai kérdésé válik, bár valamilyen transzcendensről, egy megfoghatatlanról beszéltünk.
1: Igen, és még azt szeretném tőled kérdezni, hogy akkor a lelket azt az agyba helyezed el, vagy agyon kívül? Pláne, hogy halhatatlan.
0: Itt teljesen kívül helyezem el. Ez nem egy lezárt dolog. Igen. Nem. Itt mindannyian hatással vagyunk egymásra. Jó vagy rossz? A lényeg az, hogy tulajdonképpen egy olyan folyamatos interakció zajlik, ez lehet kvantumfizikai értelemben interpretálható, lehet társadalmi értelemben, lehet vallási, tehát teljesen mindegy. A lényeg az egységesség, amelyet ma nem nagyon tudunk sok esetben ezzel a mozaidarabrák széttört tudományszemlélettel megmagyarázni, és ez engem, megmondom őszintén, zavart bizonyos szempontból, és ezért is fordultam az orvosi szociológiának abba az ágába, amely próbálta megmagyarázni, ami már sokkal jobban kézzelfogható, a pszichoszomatika jelenségkörét, és itt érkezett el a szalutogenezis, vagy az Aaron Antonovsky féle koherenciaelmélethez, az egészség vizsgálataidnak egy része, ahol az egészséget egy háromlábú székként képzeljük el. Van egy biológiai adottság, van egy pszichológiai, és van egy társadalmi lába az egészségnek. Ha valamelyiket kirúgjuk, akkor ott az egészség sérülhet. Ez nem egyszerűen egy biológiai kérdés. Ennek nagyon sok lelki és társas támogatásra épülő háttértényezője van, amelyeket vizsgálnunk kell.
2: Nagyon érdekesek a Krisztián leírásai, majd visszatérünk erre a depresszió példádra. Ugyanakkor, ugye Balázs, látom, hogy nagyon bólogatsz, kár, hogy a kedves hallgatók ezt nem látják, szerves kapcsolat van a művészet és a hit között is, úgy, mint a tudomány és a hit között?
3: Ez együtt működik. Ha nem hiszek abban, amit festek, akkor, vagy amit készítek, persze saját magammal nem vagyok megelégedve, soha nem tudom azt megcsinálni, amit én szeretnék. Avval biztatom magamat, hogy mindent megtettem, beleadtam szívemet, lelkemet abba, amit csinálok, hiszen hogyha Jézust a kereszten festi valaki, és nem teszi bele szívét, lelkét, akkor az a kép hogy szólítja meg az embereket.
2: És most is kaptál egy nagyon komoly felkérést a két festményed után, amelyeket már Onicsában elhelyeztél, az utolsó vacsora tanulmány, valamint a Sixtus Kápolna tanulmány után most kaptál egy teológiai egyetemre is egy felkérést.
3: Én igazából a harmadik képre készültem, és úgy is mentem ki, hogy ezután a kép után a Szentek Élete című képet fogom festeni, de az érseknek a titkára Bazil atya szólt, hogy az a helyzet, hogy jövőre egy óriási ünnepük lesz. Az 25. éve van az érsek az érseki székben. Ennek szeretnék egy nagy ünnepet. Ez egy óriási szó, hogy valaki 25 éve tudja vinni ezt az egyházat töretlenül, kórházakat
2: épít. Nigériában?
3: Ez Nigériában, Onitsában van. És hát ugye árvaházat tart fönt, kórházat alapít.
1: Kórházakat.
3: Kórházakat, igen. És, és ennek, és most pedig az egyetemet a 25. évfordulóra, és mondták, hogy ezt a képet mindenképpen előre kell venni. 1885-ben lépett ott partra az első misszionárus, és ezt a történetet kell feldolgozni. Mondták nekem, hogy körülbelül ugyanebben a léptékben kell gondolkodjak, mint amit eddig festettem. Kérdeztem a méreteket, hogy hát a méterben végül is ez mennyi ez az új kép. Azt mondták, abban ne foglalkozzak, ez tetszik nekik, ahogy ezeket megfestettem. Ugyanilyen méretrendszere lesz ennek az egésznek. És azért közben,
2: mondd meg, hogy hány méterről beszélünk.
3: Közben, amikor beszélgettünk, én rajzokat készítettem, tudva azt, hogy kb. Egy ilyen rendszerű kép lesz, mint amit eddig csináltam. Amit eddig csináltam, az 170x370 centi volt, és amikor már az érsekkel is találkoztam, és az érsek is elmondta a véleményét a rajzokról, még ő is tett hozzá, melyik érsek hova kerüljön a képhez, akkor utána elvittek arra a helyre, ahova a kép készül. Magyarországi viszonylatban is ez óriási megtiszteltetés egy embernek. Nem is tudom, hogy hogy érdemeltem ki ebben a két kis képpel, vagy két tanulmány másolattal. Hát egy kicsit kisebb, mint a Szent István Bazilika, ennek az egyetemnek a díszépülete. Oda vittek be, először bevittek az ebédlőbe, viszonylag alacsony mennyezettel. Gondoltam, hát itt tényleg egy hasonló kép készülhet, mint ott. A teraszomon meg tudom csinálni ezt a képet. Nem mondták, ez csak itt jöttünk át. Bevittek a főterembe, és hát az maga az ámulat. Állványok vannak, még nincsen tető, de ahogy fölnéztem, azt a megdöbbenést tapasztaltam, mint amit a Szent István Bazilikával
1: érzek. De most már mondd el a képméretet,
2: ezt várjuk, a képméretét, Balázs.
3: El nem tudtam képzelni, sokkoló, igen, számomra mondták, hogy ott lesz, és csak néztem, fölfelé mutattak, és akkor még föl kellett menni, lemértem, 5 méter a magasság, és 10 méter a szélessége ennek a képnek, ez megdöbbentő méret. Festett itt nagy méretű képet egy kiváló festőművész, nem is tudtam, hogy onnan sejtettem, hogy ekkora vászon létezik. Kislégi Nagy Ádám, egy nagy keresztény festő, a legkiváló festők közül való. Tőle kaptam meg az, hogy hol lehet egyáltalán ekkora vásznat kapni. Ott is mondták, hogy ekkora vászon nincs, úgyhogy egy kicsit lejjebb kell venni, úgyhogy nem 5 méter lesz, csak 4 méter 20 centi magas, de és nem 11 méter, csak 10 méter.
2: Folytatjuk a beszélgetést Dombrádi Krisztiánnal, Muhari Pap Sándor Balázssal és Csókai Andrással, de most hallgassunk zenét.

Csodás a dalokkal élni, dalokat énekelni, magasan szárnyalni a felhők között.

0: Jó, akkor folytatjuk a beszélgetést a két kedves vendégünkkel.
1: Dombrádi Krisztiánnal és Muhari Pap Sándor Balázssal.
0: Krisztiántól szeretném kérdezni, mert azért ez a cikk, ez egy nagyon tudományosan is magas szintű, annak ellenére, hogy ugye a Indexbe jelent meg, ami bizonyos hoz le ilyen igényes cikkeket, és a kérdésem az, hogy mik szoktam erről én is beszélni, ugye, hogy a Heisenberg a részecske fizikának a mondjuk így megalapítója mondta egyszer, hogy ha a tudomány poharából az első kortyokat kiszott, könnyen ateistává válsz, de a pohár alján mindig ott vár Isten. Ezt magamon is megéreztem az én kis tudományomban. Azt szeretném kérdezni tőled, Krisztián, hogy te hol tartasz, vagy neked nem volt ez probléma? A pohár alján találtad magad mindjárt, vagy pedig neked is kellett iszogatnod?
2: Megmondom őszintén, amikor bekeveredtem a Sotéra, Kopp Mária professzorasszony és Buda Béla támogató kötelékébe, Skrapszki Árpád támogató kötelékébe, akkor tőlük nagyon sok mindent hallottam az orvosi egyetemen belül a vallásosságról. Akkor a pohár fenekére néztem abban az értelemben, hogy úgy gondoltam, hogy a társadalomtudomány, vagy a szociológia elmélet, az nehezen összeegyeztethető, vagy nehezen találtam kontextust a vallásnak, vagy a hitnek, vagy a transzcendens jelentőségének. Bár a leges-leges komolyabb publikációm az pontosan Varga Károly professzor úrral kooperálva, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a szociológia tanszéket alapította és vezette. Ő egy vitát generált Buda Bélával, abban a Hankis Elemér is részt vett, és Varga professzorról sokat beszélgettem a vallásról, a hitről. Őnek ez egy fontos témája volt. És akkor azt hiszem, akkor a Magatartás Tudományi Intézetben néha-néha megfordulva a diszertációmat, hoz a kutatást ott végeztem el, belecsöppentem talán tudatomon kívül. Édesanyám egy aktív templomba járó római katolikus asszony volt, az egész családunk római katolikus, és igen, ahogy teltek az évek, egyre inkább éreztem azt, hogy hit nélkül az ember semmiben nem kezdhet bele. Az, ha az vallásos hit, az sok szempontból, és tapasztalataim szerint is egy végtelen támaszt jelent. Ezen az úton én úgy gondolom, hogy talán meg lehet fogalmazni, hogy elindultam, és egyre inkább merítkezem ebben a folyamatban. Jelenleg ott tartok, hogy látom a helyét és az értelmét a hitnek, a vallásosságnak, látom azt, hogy a tudománynak ez a jelenségtartománya nagyon komolyan foglalkoznia kell, mint ahogy ezt a magatartástudomány, az orvosszociológia már meg is teszi, és nem akarok túl profán lenni egy ilyen közegben, csak a dilemmáimat szeretném leírni, mert a dilemma mindig a meggyőződéshez vezet. Én most azt gondolom, hogy a meggyőződés felé vezető úton haladok.
0: Igen.
1: Akkor egy konkrét megtérési folyamaton te nem vagy túl.
0: Hát mindnyájan abban vagyunk azért.
1: Hát jó, de azért nálad eléggé.
0: Hát vannak sarkalatos pontok.
1: Volt, ezt már többször elmondtuk a kedves hallgatóknak. Balázs, nálad is volt azért egy elég komoly gyógyulás élmény, egy csodálatos gyógyulás élmény.
0: De az csak elindította az úton őt, ahogy így sokat-sokat beszélgettünk. Nálad a lépcsőkbe hol tartasz? Ha 10 emeletes a hit építményünk, akkor hányadik emeleten vagyunk vajon?
3: A 10-et talán soha nem érem el, de szerintem a 6-on vagy 6,5-en biztos vagyok.
0: Igen, ugye Aviai Szent Teréz az a 7 lakást említi a belső várkastélyben, amin végig kell menni az embernek, de néha azért nagy bukfencek érik.
1: Igen, csak amikor itt Krisztiánnak olvasom az idegrendszeri folyamatokról is a leírását, akkor óhatatlanul nekem is eszembe jut az a Mária élményem, amikor már ezt is többször elmondtam a kedves hallgatóknak, és többször a tanúságtételek során, hogy amikor álltam a szűzanya előtt a Szent István Bazilikában, megszólaltak a harangok a Benczúr Gyula festménye előtt, addig 16-18 szemszanakszal tengettem az életemet egy családi válsághelyzet kriminalizálódása következtében, és onnantól kezdve egyre nem volt szükségem. Na most, ekkor jön a kérdés, ugye hormonális változás a hit hatására, és többször beszéltük András, tudod, a Kisvárdai Szent Damián kórházzal is, és több intézménnyel tárgyaltunk, hogy érdemes lenne olyan kísérleteket indítani, hogy mondjuk ima előtt vérvétel, ima után vérvétel, és vajon milyen hormonok termelődnek a hit élmény hatására.
0: Hát biztos kihatással van.
1: De erről konkrétan élsz a szerotonin, a dopamin anyagcseréről, depresszióról.
0: Igen, általában sokat foglalkozik ez a cikk a depresszióval, és úgy mi a meglátásod, hogy a depresszió az hittel, vagy a organikus pszichiátria módszereivel, vagy mind a kettővel, de mennyire fontos szerepe van a depresszió gyógyításában? A hitnek, mert azért a szegény atyákat is súlyos depressziós fázisok érik utol, igen, meg a szenteket is még.
2: Ezekre a kérdésekre én nem tudok választ adni, arra tudok válaszolni, hogy a depressziónak nagyon sok változata ismert, és a depressziót egy rendkívül összetett tünetegyüttesből származó súlyos betegségnek tartom, amelynek a kezelése az... ebből fakadóan rendkívül komplex. Nem szűkíteném le sem idegrendszeri, sem hormonális, sem hittel, sem genetikai hatásokra, hanem sajnos egy olyan összetett jelenségcsoporttal állunk szemben, amellyel kapcsolatban több a kérdésünk jelenleg, mint a válaszunk. De az biztos, hogy a társas támogatás, amelyet az emberektől, embertársainktól megkaphatunk, a barátainktól megkaphatunk ilyen típusú támogatást. A létünk értelemteli megélése, az elérhető célok kijelölése, a megbirkózási képesség növekedése, az mind összefüggésben van a hittel. És ezáltal, hogyha az ember képes ezeket a célokat kijelölni, akkor folyamatosan, észrevétlenül, ha tetszik, a hittel vagy azáltal közvetve lebontja magában azokat a mérgező elemeket, amelyek a depressziót előállítják. És akkor becsatlakozik hirtelen a szomatikus rendszer ebbe a folyamatba, hirtelen megváltozik a hormontermelés, hirtelen visszatér egy olyan természetes ritmusába, amely aztán önmaga fölépíti azt a védőfalat, amely korábban leomlott közte és a depresszió között.
3: Igen, például én nyaktól lefelé béna voltam, és ott feküdtem a kórházba, láttam a körülöttem lévő jövő menő embereket, és aki így nyaktól lefele béna, az mind Istenhez fordul, a legateistább ember is, pláne aki nem ateista. Én azt kértem az Istentől, hogy legyek én is olyan, mint a többi, aki jön, megy szabad akaratából, festek én neked egy akkora képet, hogy csak na. És ez adott nekem egy löketet akkor, hogy Istennek én tettem egy ígéretet, és nem depresszióba estem, mert azt mondták az orvosok, hogy nem is érdemes hazaadni, mert az én szüleim engem nem tudnak támogatni, egy intézetbe vigyenek, és valószínűleg ott fogok maradni. Ha depresszióba esem, akkor valószínűleg én most egy intézetbe élek.
0: De hogy mivel, hogy az... Érsz, mivel 18 éves koromban.
3: Igen, volt. igen, 17-18 éves koromban, de akkor ugye ez egy akkora hitet adott nekem, meg erőt adott nekem, hogy tettem egy ígéretet, hogy láttam egy reményt. És aki lát reményt, igen, annak megnyílnak az ajtók.
0: Oké, ez jó, ez csodás gondolat, és akkor mindjárt Krisztiána azt szeretném tőle kérdezni, hogy tulajdonképpen, amikor hitről beszélünk, sokszor elhangzik itt is nekünk a hit. A hitünknek a végpontja az a názáreti Jézus feltámadása, nem? Amikor hitről beszélünk, ez sokszor úgy... a hívő, vagy, mert úgy, hogy most valamiben hiszek, hogy ezt végig fogom vinni, az is egy hatalmas nagy drive és egy mozgatóerő, mint ami a Balást érte el, ugye, akkor ez de azért az igazi nagybetűs hit, az mégiscsak a feltámadásba vetett hit, amiből aztán minden következik. A Szent Háromságban vetett hit, az Eucharisztiában vetett hit, és akkor végigvehetjük a Szűzanyában vetett hit, de nem fontos ez?
2: De, nagyon fontos. Én azt a kiegészítést tudnám ehhez tenni, hogy mindez egy olyan támaszt képes adni az ember számára, amely a legnagyobb krízisekből kisegíti. De az én, és ha megengedik nekem ezt a fajta alázatos kívülállóságot, nevezzük így, vagy ennek az úton való haladó vándornak a gondolatait, akkor ha valaki megérkezik főorvos úr által leírt hitbe, akkor az kap egy biztonságot. És az életben az ember számára az egyik legfontosabb cél az a biztonság, a kiszámíthatóság, és arisztotelészi értelemben vett boldogság elérése. És nem az önvád, hanem valaminek a szeretete. Hogyha ebbe az önzetlen szeretet állapotába meg tud valaki érkezni, akkor azt gondolom, hogy megérkezett abba a maga módján meghatározott vallásosság állapotába, ami az ő számára egészségi szempontból egy bizonyított védőfaktor Áron Antonovszky óta, aki az első erre vonatkozó mérőskálát 1988-ban fölállította, és mindezt bebizonyította. És ezt a orvostudományi hagyományt emelték föl Sej János nyomán Kopp Mária professzorasszony, Skrapszky Árpád professzor úr, és ők hitték azt, hogy a vallásosság az orvostudomány számára egy rendkívül lényeges intézmény, nevezzük, elnézést kérek a profán megfogalmazásért, és a hit az egy olyan védőfaktor az ember szomatikus rendszere szempontjából, amelyet mindig támogatni kell, és az empátiáról, szeretetről, és ennek ezen társadalmi folyamatok, emberi kapcsolatok, a család szerepének az újrafogalmazásával valójában az ember jól létet támogatja az orvostudomány, és ezáltal kell nekünk a hitről érdemben és nyomatékkal tudományos vitát is folytatni, annak ellenére, hogy a hit az a legbelsőbb, privilégizált tudásunk. És ezért nem szeretnék definíciókat alkotni a hit karakteréről, mert ez egy privilégium, ami számunkra az egy bensővétett motor, egy erő, egy védőpajzs, amelynek nem adjuk ki sokszor a részleteit. Nem magyarázzuk meg, hogy nekünk az mit jelent. Én nem kötöm narratívákhoz, hanem ez bennem lévő olyan motorhajtóerő, egy olyan reaktor, amely képes minden problémát, ha kell, elsodorni.
1: Elgondolkodható megközelítés. Most hétvégén a Kerek templomban voltunk Balatonfüreden misén, ahol egyértelműen bennem azt fogalmazódott meg, hogy a Szent Háromsággal kapcsolatban, hogy a homo deus elképzelésnek az elvetése. Az maga a hit. Tehát azt, amikor átadjuk a kontrollt egy másik hatalomnak, és nem akarunk mindent Isten helyett megoldani. Tehát az atya arról beszélt, hogy a Szent Háromság az maga, ő így fogalmazott, lehet, hogy picit profánul, hogy maga a demokrácia, amennyiben valaki magát Istennek képzeli, mi a tanúságtételeken sokszor beszéltünk a homo deus elképzelésről, az pedig maga a diktatúra.
0: Igen, én emlékszem a 94-es foci VB döntőre, amit az a nagyon jó brazil csapat nyert meg, és a meccs végén lerántották magukra egy trikót, és egy másik trikó volt alattuk, amire rá volt írva, hogy I belong to Jesus. Tehát, hogy én Jézustól függök, neki adom a életemet. Tehát amikor azért hitről beszélünk, nem ki lehet hagyni a az evangéliumi történetet?
2: Természetesen nem lehet, hiszen akinek ez a hite ezekre az építőelemekre épül,
0: aki nem hagyja ki, az csak az előnyben van talán. Nem ez az érdekes, nem, ez nem verseny, csak egy világi, nagyon klassz dologba hinni, de egy világi dologban nagyon klassz dologba hinni, az mégiscsak egy nagyobb hajtóterőt ad a feltámadásba vetett hit, vagy...
1: Igen. Nem,
0: és
1: csak
0: aztán
1: a világi,
0: abból jön a többi következmény.
1: És nem csak világi, hanem Jézus kihagyásával, mert ugye amikor Teremtőről, Istenről beszélünk, azt a tudomány nagyjából elfogadja. Jézusnál van mindig a konfliktus helyzet. Ott van a pat helyzet. Lásd a Frany Tamás beszélgetésünket, és sok mindenki mást. Itt kezdenek el konfliktus helyzetet generálni.
0: Mindig ott van. Azért, mert sok Isten van, sok Isten képetről beszélt a világ az elmúlt évezredekben. Tehát azt lehet relativizálni. Jézus Krisztus nehezebb relativizálni.
1: Még egy gondolatom támadt itt a depresszió kutatással kapcsolatban, hogy ugye Isten szerelemről beszélünk, vagy Isten szeretetről, ami megint feltételezi a szerotonin, oxitocin, stb. Hormonoknak a termelését, és megint csak az jut eszembe, amit az előbb beszélgettünk, hogy a jó közérzet, a kiegyensúlyozottság, Balázs nálad a kapaszkodó, a remény, András, nálad nagyon sok nehéz válsághelyzetből való kilábalás, te pedig a cikkedben egyértelműen leírod, hogy voltak éppen itt nagyon nehéz ez kizárólag hormonokkal, egymás helyettesítésével, akár gyógyítani, az antidepresszánsokkal, stb.
2: Igen, bár nem vagyok, hangsúlyozom, sem orvos, sem pszichiáter, sem nincsenek klinikai, szakpszichológiai tapasztalataim. Én az egészség, az általános jól lét, az relatív egészségi érzet háttértényezőit vizsgálom. Az orvosi egyetemen a Hungarosztadi kutatócsoportban, illetve a Végeken Alapítványnál, amelyet ismétlésképpen Mária professzorasszony alapított. Én azt gondolom, hogy mindenkinek egy saját építkezést kell saját lelkében végrehajtani. Ez egy nagyon nehéz folyamat. Boldognak lenni egy nagyon kreatív munka. Megtalálni azt, hogy tudunk felszabadulni, hogy tudunk szeretni, empatikusan viselkedni. Hol van az a határ, amikor meg a szeretetünket adjuk, és mástól nem ott és akkor, hanem később, vagy akár nem is ebben az életben, de visszakapjuk. Nagyon-nagyon nehéz ezekre a kérdésekre választ adni, az bizonyos, hogy az ember számára szükség van olyan lelki fogódzókra, amelyekhez a legkritikusabb szituációkban magabiztosan képes nyúlni, és szükség van, nagyon fontosnak tartom, olyan emberekre a környezetünkben, olyan támogató kapcsolatokra, akik segítenek ezeken a kríziseken túljutni, nem pedig hátráltatják, vagy rossz irányba terelik.
1: És akkor itt megint visszacsatolnék a egyházak működésére, amikor azt mondják, hogy nem kell nekem ahhoz templomi közösség, hogy imádkozzam, akkor a közösséget eltávolítjuk magunktól. Természetesen lehet egy házi oltárunk is, de a közös ima és a közös ima ereje valakiért imádkozni, például a bangladesi ikrekért imádkozott egy egész magyar közösség.
0: Igen.
1: Talán egész Magyarország imádkozott, és ez mindig egy vitás kérdés, hogy valóban van az imának gyógyító ereje?
0: Én azt mondjuk megtapasztalás, hogy van, meg a kreativitást serkentő ereje is óriási az imádságnak. Tulajdonképpen minden arra megy ki, ezt nem tudom, hogy ti nektek sikerült-e megérezni. Van egy nagyon fontos mondata az Úr Jézusnak, amiről talán kevesebb szó esik. Sokat beszélünk a nyolc boldogságról, meg a hegyi beszédről, azokról a szentenciákról, de az a mondat, hogy én bennetek vagyok, ti meg én bennem, és együtt vagyunk az Atyában. Tehát az, hogy ti hogy álltok ezzel, ezt mindegyikötökre kérdezem, hogy sikerült már Szóval fölismerni, volt ilyen kegyelmi pillanat, hogy fölismertétek, hogy Jézus benned van? Nagyon nehéz különben elérni az ilyen kegyelmi pillanatokat.
1: Mert hogy én Szűzanyánál tartok, ezt többször elmondtam, kimondottan a Bencu Gyula kép előtti Mária élményem kapcsán.
3: Azt arról beszéltünk itt, hogy a tudomány és a tudományos munka, akár a fizika, a matematika, stb. Eltávolítja az embert a hittől, de aki elkezd művészettel foglalkozni, akár amatőr módon is, az meg pont, hogy közel kerül hozzá. A művészetterápia is tulajdonképpen ebbe kapaszkodik bele, hogy egyre közelebb kerül az ember a művészkedéssel, a képzőművészettel, iparművészettel is a hithez. Mert amikor az ember létre akar hozni valamit, mert, hogy mondjam, egy papír, az egy sík lap, a semmiből hoz létre valamit grafittal. Ez is egy teremtés. És bele kell adjunk a szívünket. Aki alkot, az valamelyest együtt érez a hittel, a teremtéssel, a föltámadással.
1: Mert hogy ki fogja a kezed alkotás közben. Tehát András, te sokszor elmondtad már, hogy az orvos...
0: Igen, Isten gyógyít, orvos
1: Isten
0: csak
1: gyógyít,
0: kezem.
1: Orvos csak kezem.
0: Igen, de itt Krisztián felé csatolok, mert ő is művész valahol, és mindig én irigyeltem jó értelemben azokat a tudósokat, tudós embereket, akik művészi talentummal is rendelkeztek, mert szerintem borzasztóan fejlesztette a művészet, a mély érzelmi világukat, és ami nagyon szükséges a kreativitáshoz, azt az agykutatás is bebizonyította. Nyilván ezt a mély érzelmi világot, azt a hitünkkel is tudjuk gazdagítani, mondtad, hogy pont van egy kiállításod, egy grafikai kiállításod, hogy te hogy állsz ebben a mindennapi munkádban, mit segít neked ez, hogy grafikus is vagy?
2: Igen. Főorvosúr, először is azt szeretném egy pontosításképp megtenni, hogy édesapám grafikus, én nem vagyok grafikus. Ezzel az identitással,
1: igen,
2: jó néhány kiállításon valóban túl vagyok. Ez nálunk családi hagyomány. Édesapám grafikusként napi 16 órát dolgozott, a lábai alatt között mi hárman vagyunk testvérek, mindegyikünk mindig rajzolt. Tehát nálunk ott nap nem telt úgy el, hogy ne terítődött volna be egy 8-10 rajzlap, és ez évtizedeken keresztül zajlott. Tehát ennyiben valóban hordozom az alkotás vágyát, amelyet apámtól örököltem, vagy a családban egymástól megtanultuk, és elnéztük, ellestünk. Bátyám különben építészmérnök és nyomdászmérnök az idősebbik bátyám, tehát mindannyian egyikünk sem esett ettől távol. De annyiban szeretnék csatlakozni, hogy valóban a rajz, a festészet az egy befelé fordulás. A befelé fordulás az a hit gyakorlásával egy nagyon paralel folyamat. Amikor valami olyan eszközhöz nyúlunk, amit tulajdonképpen nem tudunk irányítani. Orgai István, Prima Primissima díjas festőművésszel dolgozom együtt, ő kontrollálja, segíti, a munkáimat ellenőrzi apám mellett, és hát ő azt szokta mondani, hogy a tökéletes munka az attól lesz tökéletes, hogy van rajta egy tökéletlenség, egy hiba, attól lesz jó. És ő azt mondta, hogy túl szakadjon el az ember ott a didaktikus anatómiától, amit a grafikában mondjuk tanítanak az ő számára, hanem egyszerűen csak kezdjen el dolgozni, és vezesse a kezét valami olyan erő, valami olyan tudás, amelyet nem kell feltétlenül minden pillanatban kontrollálni. Mert abból lehet, hogy nem lesz jó kép. És ebből a szempontból megint csak egy, lehet, hogy elméleti, de párhuzamot hozok, az alkotás képessége, ahogy Főorvos úr említette, a kreativitás egyik nagyon komoly mozgatója a hit, a fölszabadultsági, a szereteti, az empátiáé, és az újdonság létrehozásá és az alkotási, a teremtésé a képzőművészet. Ezért ezek a fogalmak, ezek szervesen összetartoznak. A hit, az alkotás, a képzőművészet, és a tudományos kreativitás is.
1: Ha már így keretezzük ezt a beszélgetést, így a vége felé, neked Balázs Kazincbarcikán van most kiállításon. Mi a pontos címe?
3: Művészben az ember, emberben a művész, ez a kiállítás címe. Ez egy sorozat egyébként, a Kazincbarcikaiak hívnak meg magyar képzőművészeket ezzel a címmel, mindenkiről készítenek egy kis filmet. Ezek után majd a Kék Golyó utcába kerül ez a kiállítási anyag, ahogy feljön a héten.
0: A kórházban.
3: Kórházban, igen.
1: Akkor ez is a gyógyítást segíti?
3: Nagyon merem remélni.
1: És hogyan segíti a gyógyulást? Mert ha már a Kék Golyó utcába kerül, meg Kazincbarcikán semleges helyszínen, ugye egy közösségi házban van, egy, jól tudom.
3: Igen, de ezeken az alkotásokon egyrészt a körülbelül a fele, vagy több, mint a fele a főorvos úrnak rajzolt orvosi illusztrációk, illetve az abból további művészeti munkák, azon látszik, hogy a művészek dolgoznak az embereken, hogy az ápolók segítik a betegek gyógyulását, a gyógytornász dolgozik a beteggel, hogy javuljon az állapota. Nigériai alkotások is vannak ott, vagy Nigériából merített képek, rajzok. Ott is talán az érződik benne, hogy a segítségnyújtás, az együttlét ezekkel, ezek a végtelen szegény emberek boldogok tudnak lenni.
0: És a te grafikai, vagy édesapa utáni munkásságod milyen területet fed le? Szakrális, vagy nem? Vagy
2: minden én megpróbáltam az embert a középpontba állítani, és az MTA-nak van egy kutatócsoportja, amely az emlékezettel foglalkozik, annak a tagja vagyok, és én úgy gondoltam, hogy az emlékeimből próbálok erőt meríteni, ahhoz, hogy egy kép összeálljon. Annak egy pillanata. Majd ezt valahogy kicsit úgy szétszedem, és összerakom valami újdonsága, amiből másnak is valamit mond. Tehát én az embert teszem a középpontba, és a megélt dolgokat. És hát a megélt dolgok mögött gyakran van sok-sok öröm, meg sok-sok szenvedés, és sokszor a család és a gyermekeim, Zsófi és Ádám, akik szegények fő elszenvedői az én grafikai festészeti munkásságom, mert minden harmadik képen ők szerepelnek.
1: Na, de az emlékezettel kapcsolatban mondjuk el azt is, hogy az emlékezet nem pótolható mesterséges intelligenciával.
2: Igen, mint hogy a mesterséges intelligencia nem képes emlékezni. Tehát igen, egy nagyon kedves barátom ez fölkészített egy fontos gondolattal, akinek van egy nagyon jó kutatási ötlete. Ő a Molnár Attila, egy zseniális informatikus barátom, és mondta, hogy kitalálta a következő tudományos kutatási témát, amely most nem mennék bele, de tény az, hogy hát ezért nem emberi. Mert a mesterséges intelligencia egy nagyon emberi dologra képtelen, az emlékezésre. És a többit ne is soroljuk.
1: Mikor megnyitóra készültünk, akkor ezt hangsúlyoztad, az emlékezet és a mesterséges intelligencia kapcsolatát, mert hogy ugye Krisztián mesterséges intelligencia kutató is, és ez nagyon megragadott, én kimondottan ellene vagyok, bocsánat, mondjuk nem akarok ellenreklámot csinálni, de hogy az emlékezet.
2: Én nem vagyok ellene, és amennyiben mesterséges intelligencia kutatónak vagyok nevezhető, nem hagyományos értelemben, mert én inkább az emberi idegrendszert hasonlítottam össze néhány tanulmányomban a mesterséges intelligencia neuronhálózatával, vagy azzal az imitált neuronhálózattal, és azokat a egyszer csak valamilyen mozgása, vagy reakció, vagy akciós potenciála alakuló valamit, ami nagyon hasonlít az emberi dolgokra, de leginkább, mikor ezt kutatgattam, vagy nézegettem, hangsúlyozom, az elméleti alapjait vizsgáltam, azt láttam, hogy miben különbözik az emberi idegrendszer működésétől. És jelenleg attól kell, abban az állapotban vagyunk, hogy jelenleg még nem tudja az embernek azt a képességét produkálni, ami például a múltunkban, az emlékezetben, akár pici kis apróságoknak a önkényes fölnagyítása révén egy embernek egy fontos iránytűvé alakul. Ezt az AI ma még nem tudja megtenni, az emberi agy az képes erre. És képes a hitre, az AI az erre sem képes. Tehát itt sorolni lehetne azt, hogy jelenleg mire nem képes. Természetesen egy fontos társ, egy fontos partner, egy fontos segítőeszköz. Sok modellje már csodákra képes szinte, kétségbe vonhatatlan tény. Ugyanakkor fel kell ismernünk azt, hogy jelenleg mi az, amit nem tud, és én a mai ismereteim, sőt, megérzéseim alapján sem tudom megbecsülni, hogy mikor vagy mi által lesz képes arra, amit mi ösztönszerűen teszünk, érzünk, hiszünk, gondolunk, álmodunk.
1: Igen, nézek Balázsra, aki egy digitális abstinens, mondjuk így, de nagyon nem szereted a digitalizált világot. Így van, Balázs, vagy már egy kicsit megbarátkoztál velem?
3: Egyáltalán nem. Most, mikor pont az emlékezetről, hogy 1885 ugye léptek partra az első misszionárusok, lementem a Niger folyóhoz, és kértem a halászokat, hogy ottan evezzenek nekem egy-két kör, gyűjtöttem a képhez bizonyos jeleneteket, ott fényképeztem őket, gyűjtöm hozzá az anyagot, és gyűjtöm a ruhákat, készítem a jelmezeket a képhez, nem mesterséges intelligenciával, hanem az ottani halászokkal indítottam el ezt a képet.
1: Ez majd egy külön beszélgetés témája lehet.
0: Gondolom, hogy a mesterséges intelligencia önmagától nem képes a önfeláldozó szeretetre, csak az, hogyha javaslod neki, hogy most akkor ezt az utat próbáld meg nyilván.
2: Hát úrvosok pontosan látja, ezt hívják AI pszichózisnak, amikor bezár minket a visszacsatolásainkkal, a kérdéseinkből, és minden teljesen. És ez azt lehet mondani, hogy bizonyos esetekben traumatizálni is tud. Tehát az AI pszichózis egy kutatott rizikofaktor, az AI partner rá való kialakított túlszoros kapcsolatnak. Tehát igen, ezek a határok, amelyek közt jelenleg ez az eszköz, ez az amúgy kiváló eszköz, értelmezendő és érthető.
1: Gulyás Péter, Pál unokatestvérem most többedik könyvét írja, forgatókönyvíró, és azt mondta, hogy borzasztó helyzetbe kerül, amikor például Tolsztojtól akar idézni, és olyat tulajdonít Tolsztojnak a mesterséges intelligencia, ami esetleg nem az övé, mindig utána kell nézni, és ez plusz munka. Tehát érdekes dolgokat produkál, ugyanakkor Morvai Krisztina elmondta, mint büntető joga, tanszék vezető helyettes docens az ELTE-n, hogy nem hajlandó utána nézni, hogy a Dominikai Köztársaságban volt-e olyan precedens. Mert nem tudja, hogy valóban volt, vagy pedig a mesterséges intelligencia esetleg félrevitte a hallgatót, aki ezt beblöföli a vizsgán. De ez egy külön beszélgetés lehet, amikor a mesterséges intelligenciáról esetleg újra összejövünk és beszélünk.
0: Hát én, de ahhoz kéne úgy érteni, mint ahogy
1: Krisztián. Elkészülünk, Krisztián.
0: Nem lehet.
1: Elkészülünk. Hogy kérdezni tudjunk tőled, felkészülünk. Mik a közeljövő tervei? Balázsnál tudjuk, hogy a kiállítás.
3: Nekem a Kégolyó utcai kiállítás, megrendelem a vásznat, készítem a vászonhoz azt az óriási
1: parabárrendszert. Pontosan?
3: Ha most megrendelem, 3 héten belül jön a vászon, az asztalos addigra elkészíti, közben gyűjtöm az anyagot a képhez, hogy meg tudjam festeni. Utána kell nézni, hogy 1885-ben az angol misszionárusok milyen ruhát viseltek, óriási munka.
1: Ez egy komoly kutató munka.
3: Komoly kutató munka. Ez alatt, amíg megjön a vászon, meg elkészülnek.
1: De van határidő, hogy mikor kell a képet?
3: Igen, hát eredetileg azt mondták, hogy februárra szeretnék ezt a képet, de szerencsére rámondtam, hogy az nonsens. Így mondták, hogy jövő év december a határidő, az még belefér a 25 éves évfordulóba, és akkor nyitják meg az egyetemet ebben a képpel.
1: Krisztián, neked mik a terveid?
2: Nekem pont kapora itt főorvos úr jelenléte, mert szeretném majd kikérni a véleményét egy-két apróságban. Céke András kollégámmal, a VKN Alapítvány elnökével egy közös tanulmányunkat adjuk elő majd holnap után az Orvos Egyetemen, a Magatartástudományi Konferencián, ami az egészség biopszió szociális háttértényezőinek szociológia elmélete egyszerű címet kapta. Mi főorvos urat majd adáson kívül megkérdezem, hogy van-e benne bordas tévedés, vagy nincs, és tehát ezzel a biztonsággal vágok majd csütörtökön bele az előadásba.
1: András, a te terveid?
0: Nekem úgy olyan, végzem a gyógyító munkámat, meg most éppen a Kaposvári Egyház megyének lesz egy hétvégén majd egy találkozó fiatalokkal, és ott lesz egy előadásom.
1: Úgyhogy folytatjuk a Krisztus a tudomány megváltója, Szabad Egyetem sorozatunkat. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést Dombrádi Krisztiánnak, Muhari Pap Sándor Balázsnak, Csókai Andrásnak.
0: Petrány.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetünk. Dicsértessék az
3: Jézus Krisztus. Dicsértessék az Jézus Krisztus.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Simon Péter szavai ezek. Egy emberi, aki elbukott, majd felemelkedett. Aki háromszor tagadta meg mesterét, és most háromszor vallja meg szeretetét. Nem magabiztos, nem tökéletes, de őszinte. Mert Jézus nem hibátlan követőket keres, hanem nyitott szíveket. Akik, mint Péter, végül azt mondják, Uram, te mindent tudsz. Tudod, hogy szeretlek. Ez a szeretet nem puszta érzés. Ahogy Ferenc pápa mondja, a szeretet nem érzés, hanem döntés. Döntés a szolgálatra. És Jézus válasza Péternek, s nekünk is ez, legeltesd juhaimat. Ezért létezik a Mária Rádió, hogy hang legyen a csendben. Híd legyen Isten és ember között. Hogy vigaszt, bátorítást és reményt adjon. Minden nap, minden otthonba, minden léleknek.

0: Ma téged kérdez Jézus, szeretsz engem? És ha válaszod Péteréhez hasonló, akkor tudd, van lehetőséged tenni is érte. Támogasd a Mária Rádiót, mert ezzel te is pásztora leszel az ő nyájának, te is része leszel az ő szeretetének. Adományoddal nem csak rádiót támogatsz, hanem egy küldetést, egy választ arra a kérdésre, amit Jézus ma is feltesz, szeretsz engem?
1: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az imaszándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. A globális békéért imádkozott Leó pápa. Jogsegélyt kér az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács a nagyváradi kilakoltatás ügyében. Különleges rekordkísérlet lesz a Wagner napokon. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A világ békéért imádkozott Leó pápa a vatikáni kertekben. A szombatesti rózsafüzér imádságba online kapcsolódott be a világ Mária kegyhelyeinek jelentős része, tudósít a Vatican News. A Szentatya beszédében hangsúlyozta, a béke nem elmélet vagy naív illúzió, hanem mindennapi elkötelezettség, amely az igazságosságból és a szeretetből kell, hogy fakadjon. A pápa kiemelte, hogy a feszültségekkel teli időszakban meg kell hallani a menekültek, az ártatlan gyermekek és a szenvedők kiáltását is. Arra is rámutatott, hogy a béke érdekében mindenki köteles tenni, kezdve a kicsi, de fontos dolgokkal, és tartózkodva minden verbális vagy fizikai erőszaktól, a mindennapi életben és a közösségi médiában egyaránt. Az igazi béke a megbékélés szavaival kezdődik, hangsúlyozta Leó pápa. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos elnöksége megdöbbenéssel és mély felháborodással szemléli a nagyváradi premontrei rendház körül kialakult helyzetet, és azon lesz, hogy a nemzetközi fórumok és jogsegélyszolgálatok tájékoztassák, és ennek bevonásával gátat szabjanak az egyház és a magyar ellenes eseményeknek, tájékoztatta szombaton az MTI-t az erdélyi civil szervezet. Fejes Rudolf Anzelv apát, a Váradhegyfoki Premontrei Prépostság előjárója kilakoltatásakor a román hatóságok szerdán hajnalban áttörték a rendháznak az egykori Premontrei gimnázium felőli falát, és behatoltak az elfoglalni kívánt épületrészbe. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöksége elfogadhatatlannak tartja a diktatúrákat idéző jogtalan épületfoglalást. Tőkés Lászlóval egyetértve úgy vélik, hogy az egyetlen megoldás a premontrei rendházzal és a templommal egybeépült főgimnázium visszaadása a premontrei rendnek. Különleges rekordkísérletre készülnek a Magyar Rádió művészeti együttesei a budapesti Wagner napokon, adja hírül az MTI. A fesztivál során két alkalommal is végigjátsszák Richard Wagner a Nibelung gyűrűje című négy operából álló ciklusát. Ez a dupla ring struktúra a nemzetközi operajátszásban is kiemelkedően ritka, hiszen rendkívüli logisztikai, zenei és énekesi terhelést jelent, miközben egyben a mű eredeti dramaturgiai ívét is a lehető legtisztábban követi. 2026 kiemelt jelentőségét több jubileum is erősíti. 150 éve hangzott el ugyanis először a teljes Ring trilógia Bayreuthban, míg a budapesti Wagner napok immár 20 éve van jelen a nemzetközi fesztivál életben. Fischer Ádám ezen az évadon vezényli utoljára a teljes Ring tetralógiát a Müpában. A karmester a nemzetközi Wagner előadásokat egyik kiemelkedő központjává tette. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: Barátkozó. Lukovics Milán atya élő műsora következik.
4: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Ez a június 2-a számomra egy kisebb fajta ünnep, a bérmálásom évfordulója. Már nagyon-nagyon régen történt, nem is ez a lényeg. Inkább a püspöknek a nevét mondom el, őt Bagi Istvánnak hívták. Már ő is nagyon-nagyon régen, több mint 40 éve meghalt. Hát talán így együttműködött a Kádár rendszerrel, de azért ettől eltekintve meg voltak a maga érdemei is, úgyhogy Isten nyugtassa neki, köszönöm a bérmálás szentségét. Ezen túlmenőleg az elmúlt heteknek, vagy elmúlt adásunk óta a két hétnek a legfontosabb eseménye így a Mári Rádió szempontjából a csíksomlyói búcsú volt, amin egy busznyi zarándokkal vettünk részt olyan módon, hogy két napot gyalogoltunk a gyergyó alfalusiakkal. Ez nagyjából 60 kilométerre van a csíksomlyói nyerektől, úgyhogy a búcsút megelőző csütörtök reggelen indulnak, és mi hozzájuk csatlakoztunk. Ugye ezeket a zarándok meneteket mindig a kereszt vezeti, ezért is hívják keresztaljáknak, és a gyergyó alfalusiak történelmileg nagyon fontos szerepet játszanak, több mint 400 éve a csíksomlyói zarándoklatban, hiszen ők kezdték ezt el 1567-ben, úgyhogy ma is ők vezetik föl a papságot a nyerekbe szombati napon, és hát ez a kétnapos zarándoklat velük, azt hiszem, hogy mindenkinek nagy élmény volt, nem is volt egészen könnyű, és úgy csodálom a velünk tartó idősebb embereket, hölgyeket akár, hogy segédeszköz bot nélkül, zokszó nélkül teljesítették első nap a 32 kilométert, aztán második nap a 24 kilométert, és még szombati napon is. Azért elég fárasztó fölmenni nyerekbe, órákat ott tölteni, utána nagyon meredek útvonalon vissza, eléggé tűzött a nap. Úgyhogy erről a zarándok útról szeretnék egy pár benyomást megosztani a kedves hallgatókkal, kicsit annak reményében, hogy talán máskor mások is csatlakoznak hozzánk, vagy hát mindenki igyekszik oda eljutni a maga módján. Na hát a kétnapos igazi zarándoklatunknak ugye a vége felé egy kis Mária emlékműhöz érkeztünk, egy meredek hegyoldal aljában állt ez a kis dombormű, szépen körbekerítve, virággal díszítve. És hát a története az volt, hogy ezek az alfalusi zarándokok itt ezen a helyen kicsit megszoktak pihenni. Érdekes az, hogy az állatcsapások ilyen kis teraszokat képeznek ki ezen a meredek domboldalon, tehát ezeken ültek a mi embereink is. Ugye ezt, hogy gyergyó alfalusi keresztalja, ezt azért úgy kell elképzelni, hogy ez körülbelül 400 ember, és akkor aztán menet közben még van, hogy csatlakoznak is hozzá. Tehát egy ilyen jókora sokaság pihengetett ott a lejtő alján, domboldal alján, amikor is egyszer a domb tetejéről, ezen a meredek oldalon, hát egy kő indult el lefelé, gurulva, pattogva, és hát azt az embert, aki 1990-ben a Ceausescu korszak vége után újraindította az alfalusiakat Csíksomlyó felé, Pünkösdre, hát azt az embert hátba találta. Később aztán megmérték, hogy egy 2 kilogrammos kő volt ez, teljesen amorf volt az alakja, volt laposabb része is, volt hegyesebb, csúcsosabb is, de hát szerencsére úgy tűnik, hogy ez a laposabb része találta hátba, úgyhogy hát az ijegységen meg a nagyobb ütésen kívül más baja nem lett, de hát nyilván könnyen végződhet egy ilyen kőhullás, akár tragédiával is, úgyhogy hát ennek emlékére, az ő kezdeményezésére ott ezt a kis Mária emlékművet állították föl. Ő így magyarázta a saját megmenekülését, hogy hát ha meg kellett volna halni, akkor biztos meghalt volna, de hát így viszont a szűzanya oltalmazta őt. No hát, ő volt Balázs József egyébként, sok mindennel foglalkozik, rajztanár, festő, és úgy tűnik, hogy azóta is ő vezeti ezt a zarándoklatot, ami nagyon impozáns volt abból a szempontból is, hogy gyerekek is szép számmal részt vettek ebben a 400 fő sokaságban. Jó, hát igaz, ami igaz, hogy nem kellett iskolába menniük csütörtökön és pénteken, de azért hát ők is szépen végiggyalogolták ezt a távot, és ami igazán impozáns volt, hogy amikor már a nap vége felé jártunk, mindenki már egy kicsit fáradt volt, akkor ők rákezdtek a népdalokra, és azt, hogy gyerekek népdalokat tudnak, ráadásul mondjuk legalább egy órán keresztül úgy énekeltek népdalokat, hogy egyet se ismételtek meg, hát ez igazán nem meg is indított, meg megrendítő, de hát nagyon, nagyon szép dolog, hogy mi nálunk, vagy nagyon-nagyon sok helyen úgy érzem, hogy a Kárpát-medencében is, hát főleg az internet elterjedése óta a világslágerek azok kiszorították a népdalokat, és hát nem ismerjük, talán nem nézzük le őket a kommunizmusban, talán kicsit ilyen gyanúsak voltak ezek a népdalok, és helyette inkább a mozgalmi nótákat illet énekelni, de azért mégis annyira elhanyagolt státuszban vannak, hogy valamit ki kéne találni, hogy újra tanuljuk, énekeljük őket. A sok érdekes jelenség volt természetesen ezen a zarándok úton, sok találkozás, beszélgetés. Például részt vett egy Karcsi nevű férfi ember is ezen a zarándoklaton, aki viszont hát nagyon súlyosan mozgássérült, nyomorék ember volt, és egy ilyen kis elektromos járgánnyal közlekedett, amit tudott vezetni, illetve három kerekű volt, tehát nem egyszerűen csak egy ilyen elektromos robogót képzeljünk el, hanem ennek a hátsó része egy ilyen terjedelmes csomagtartóvá volt kialakítva, és akkor azoknak, akik ott elfáradtak, tehát a kis hátizsákjait is oda rá lehetett pakolni, vagy még volt olyan, hogy egy kisgyerek is felült a tetejére, és akkor a Karcsi fuvarozta. Úgyhogy ő ilyen módon tudott ebbe bekapcsolódni. Aztán még kifelé menet a buszon, olvastam Áprili Lajostól egy verset, az a címe, hogy Tavasz a házsongárdi temetőben, ezúton is ajánlom mindenkinek, és ebben Apáczai Csere Jánosról, illetve a feleségéről van szó, mind a ketten sajnos nagyon fiatalon meghaltak, és hát aztán beszélgettem egy hölgyel, aki körülbelül úgy érezte magát, mint ez a Apáczai Csere János özvegye, akiről ez a vers szól, és így elmondta életének az aktuális történetét, úgyhogy hát sok ilyen beszélgetésre is sor került, amelyek persze nem voltak mindig könnyűek. Aztán beszélgettem egy férfival, aki olyan módon szenvedett autóbalesetet, hogy egy erdélyi városban egy önvezető villamossal ütközött össze, hát a villamosnak a hibájából, csak hát ugye nincsen vezetője, így aztán meg sem állt a villamos, hanem hát ment tovább, aztán valahogy mégiscsak megállt, úgyhogy hát ez is érdekes veszélyforrás tud lenni. Aztán hát egyik kutitársunk már így a búcsú után ottan rengeteg ilyen árus sátor van, egyébként egész szép ilyen népművészeti cikkeket is árusítanak, bőr, szőttes, fafaragás és minden egyebet, úgyhogy ez a kedves utitársunk is ottan akart venni valamit a hozzátartozóinak, aztán ezzel együtt ott is felejtette az iratait és a pénztárcáját. Hát vagy legalábbis azt gondolta, hogy ott felejtette, csak azt vette észre később, hogy már nincsen meg, valahol elveszett. Úgyhogy hát újra nagyon megérintett az, hogy hál' Istennek már határellenőrzés nélkül kelhetünk át a határon Erdély felé, illetve hazafelé, és ilyen módon akkor nem okozott gondot, hogy nincsenek nála az iratai. De már, hogy vasárnap a hazafele vezető útunkon felültünk a buszunkra, már hívták őt telefonon, hogy megtalálták az iratait, a pénztárcáját, leadták ott a rendőrségen, és hát aztán a közösségi médián keresztül megtalálták őt telefonszámát, és még valaki jött is Budapestre, úgyhogy másnap már itt voltak az iratai Budapesten. Hát ez a szintén szerencsés történet. Aztán vasárnap reggel, mi a reggel 7 órás misén vettünk részt, és utána egy igen szép jelenet ezeknek a keresztaljáknak a búcsúzása. Tehát, hogy ott falvanként felsorakoznak a csíksomjói kegytemplom előtt, és akkor a zászlóikat így meghajtva, hát elköszönnek a kegyhelytől, és aztán volt olyan falu is, ahol komplett fúvózenekar kíséretével, de másút pedig gyerekek ilyen kézi csengőknek a rázásával, hát akkor szépen útnak indultak ki erre, ki arra. Úgyhogy hát ez is egy nagyon, nagyon szép jelenet. De egyébként az is, hogy ahogy még mennek ezek a keresztalják a kegyhely felé, úgy nem egy faluban például harangzúgással, harangozással fogadtak bennünket, és akkor a zászlóvivők megállnak a templom előtt egy sorban, és akkor a templom felé így hát kvázi tiszteletet adnak, meghajtják a zászlórudakat, úgyhogy az is nagyon kedves, hogy ezeket a zarándokcsoportokat nem egy esetben azokon a falvakon keresztül, amin átvonulnak, vagy éppenséggel az erdészet, ami útbe esik, az egy kicsit ott a megvendégeli, kínálgatja ezzel, azzal, nem kell valami nagy vendégséget elképzelni, de önmagában az, hogy akár egy kis kekszet, süteményt, vagy friss vizet kitesznek poharakkal, ez igazán kedves gesztus. Aztán, hát már hazafele jövet, láttam az egyik faluban Pünkösdi királyt, ilyen talán ritkán, vagy nem is láttam még, úgy hallomásból szoktuk ezt emlegetni, hogy Pünkösdi királyság, persze régen, ugye ez valami fajta ilyen fordított napot jelentett, ahol hát ez a Pünkösdi király egy napra átvette a falunak a kormányzását, de hát itt nagyon szép népviseletbe öltözött gyerekeket képzeljünk el, és egy kisfiú volt a Pünkösdi király, hát azt a buszról láttuk, úgyhogy nem derült ki, hogy hogyan választották ki őt, mert minden esetre korona volt a fején, és 5 hasonló szép népviseletbe öltözött kislány kísérte, és hát gondolom, hogy házról házra jártak, aztán akkor ott vagy megkínálták őket, vagy adtak nekik egy lejt, de hát nem láttam még ilyet életemben, úgyhogy erre is jó volt felfigyelni. Medvét sem láttunk, legalábbis én nem. Azok a Mária Rádiós, Mária utas zarándokok, akik 40 napon át gyalogosan zarándokoltak, innét a budapesti Szent Anna rétről indulva, ők láttak mackót, de mi nem. Na hát, nyilván sok mindent még lehetne mesélni, de hát a Szentmisének a közvetítését az Erdélyi Mária Rádió jóvoltából mindenki követhette, vagy hallhatta a prédikációját Széke János püspökatyának, úgyhogy most ezeket nem idézem föl, vagy nem foglalom össze. Az is érdekes még ott Csíksomjón, hogy tulajdonképpen az ember mindenkivel találkozik, akivel találkoznia kell. És így sok váratlan találkozásban volt részem, olyanokról, akikről tudtam, hogy ott vannak, de olyanok is akár, akikről nem tudtam, vagy akikkel csak áttételesen ismertük egymást, és szinte véletlenül kerültünk ottan egy pár mondatos interakcióba, de hát mindenképpen örömmel látja az ember akár az erdélyi, akár pedig az anyaországi ismerőseit. A magyarországi politikai helyzetről nem sok szó esett, ugye két héttel ezelőtt talán, vagy négy, nem is emlékszem pontosan, hogy mikor említést tettem arról, hogy a genfi magyarok mennyire élénken érdeklődtek a választások meg a politikai helyzet iránt. Ehhez képest itt Erdélyben, hát most ez alig-alig került szóba, inkább csak egy történet érzékelteti a hangulatot. Nyilván ez nem közvéleménykutatás, meg nem mindenkire kiterjedő felmérés, csak egy ilyen apró mozaikkocka, a maga nemében talán mondjuk vicces, de a lényeg az, hogy nem sokkal a választások után, április 12-e után egy busz a Bucsinhágon próbált átkelni, ez 1200 méter magas, és hát április közepén még jeges volt az út, tehát nem is tudott a busz fölmenni, és hát akkor nyilván ottan állt, vagy tanakodott a sofőr, hogy most mi is lesz, hogyan tovább, és látta, hogy jön egy sószóró autó, na hát megörült, hogy akkor az útnak a meredek része már bizonyára jégmentes lesz, és föl tud menni, de hát ettől még nem tudott elindulni. Ugye a busszal, úgyhogy hát szólt a sószóró autónak, hogy hát szórjanak már egy kis sót a busz alá is, de hát azok megkérdezték tőle, hogy kire szavazott. És mondta, hogy a Tiszára, és nem mondták neki, hogy hát akkor szerelt föl a hóláncodat, azt menjél azzal. Na hát az mondjuk egyébként dicséretes, hogy nem titkolta el, vagy nem hazudott a politikai ízlését, vagy döntését illetőleg ez a sofőr, de hát valamennyire a hangulatot ez is kifejezi. Azzal együtt mondom, hogy vagy az ünnepre való tekintettel, az arándoklatra való tekintettel ennél ezen túlmenőleg nem került szóba a magyarországi belpolitikai helyzet. No de ehhez majd azért még egy pár gondolat vagy megjegyzés tartozik, csak már nem Csíksomlyó kapcsán, úgyhogy hallgassunk egy kis zenét, méghozzá Edward Elgar, aki ezen a napon született, hát nevéből következik, hogy ő egy brit zeneszerző volt, és nagyon nagy sikerei is voltak, hát ezzel együtt persze kudarca is, nagyon sokára, sok idő után robbant ő be a hivatalos zenei életbe, és 1920-ban elvesztette a feleségét, és az annyira megrázta, hogy azon túl már komolyabb zeneművet nem alkotott, még 14 évig élt özvegyen, szegény Elgar, és hát ez, hogy a feleségéhez pedig ennyire ragaszkodott, az szép, és mindenképpen megérdemli, hogy egy kis zenével fölelevenítsük az ő emlékét is.

0: Edward Elgar zenéje után Lukovics Milánt hallják továbbra is a Barátkozó című műsorban, ahol az eddigiekben a Csíksomjóról, Pünkösdi búcsúról volt szó, hát most egy kicsit a szűkebb országhatárainkon belül nézzünk körül, és még visszatérek április 12-éhez, ahol a választáson győztes párt elnöke, azóta a miniszterelnök, Magyar Péter azt mondta, hogy bajban van az ország. De ezzel tulajdonképpen azt hiszem, hogy a legtöbben egyetérthetünk. Mit kell tenni akkor, amikor ilyesmit érzünk? Egyébként azt, hogy jó elhatározásokat teszünk. És én nem magam részéről egy nagyon szerény elhatározást próbáltam tenni, ez pedig az, hogy a közlekedésben legyen szó bicikliről, autóról, tömegközlekedésről, vagy gyalogos közlekedésről, megpróbálok nem megjegyzéseket tenni magamban, szigorúan magamban a közlekedő társakra, megpróbálok nem idegesen viselkedni, főleg akkor nem, hogyha autót vezetek, és hát lehet, hogy ennél komolyabb elhatározásokat is lehetne tenni, de úgy éreztem, hogy ez számomra időszerű, és talán meg is tudom tenni, meg is tudom ezt tartani, és hát hál' Istennek legalább 90%-ban azt mondhatom, hogy ez sikerült. Na most, hát ez akár akkor egy kis dicsekvés is lehetne, amiről az evangélium ugye azt mondja, hogy már megkapták érte a jutalmukat a farizeusok, amikor ugye ilyen módon jótékonykodnak. Hát én ezt vállalom, én nem mennyei jutalmat várok ezért, hanem hát egyszerűen csak azt várom, hogy én magam érezzem egy kicsit jobban magam ettől, illetve azt várom, hogy talán egy nagyon-nagyon szerényen hozzájáruljak ahhoz, hogy jobb hely legyen az országunk, de mindenkinek javaslom, ezért mondom el főként, nem azért, hogy a mennyei jutalomról lemondjak, bár ezért nem is várok ilyesmit, de leginkább azért mondom el, hogy ilyenkor elsősorban a jó elhatározás, saját magunkra vonatkozó jó elhatározások a fontosak, és minden egyéb, akár revansvágy, vagy hasonlók, azokról jó, ha mi hívő emberek tudjuk, hogy nem nagyon visz előre. Ez nem azt jelenti természetesen, hogyha valakire valamit rá lehet bizonyítani, akkor azt ne vonják felelősségre. De ugyanakkor a valami fajta ilyen lincs hangulat erősítése az visszaüthet. Ugye ezt azért is mondom, mert egyébként június 2-a ez az a nap, amikor a jakobinus hatalom átvétel történt Párizsban 1793-ban, és ez nem egészen 14 hónapig tartott, 1794 július végéig, úgyhogy ezt próbáltam a múltkor is mondani, hogy arra figyeljünk, vagy hát aki a helyzetben van, hogy valamiféle hatással tud lenni fontos emberekre, hogy azért valamiféle ilyen alantas indulatoknak a szítása az nagyon könnyen visszaüthet. No, a múlt alkalommal egy-két dolgot már itt elkezdtem ezzel kapcsolatban említeni, ma még pár dolgot említek, de május 9-ére ugranék vissza, ez egy szombati nap volt, ugyebár, és én éppen a Batthyány tér környékén fordultam elő, és a Duna, ugye víz jól vezeti a hangot, ugye a Kossuth térről valami politikai szónoklatból egy foszlányt áthozott hozzám, el is kaptam, azt ecsetelte a szónok, hogy a lakhatás az alapvető emberi jog. Na most, itt ez egy kiragadott példa, amiben azt szeretném valahogy körüljárni, vagy érzékeltetni, hogy mi az, ami tulajdonképpen egy vágyálom, vagy hogy valamiképpen szükség lenne arra, hogy előbb-utóbb az új kormányzat elmagyarázza azt, hogy mik a tervei, vagy mik a szándékai, netán mik az intézkedései. De hát erre még van idejük, úgyhogy nyilván ezeket türelmesen várjuk. Úgyhogy egyelőre csak egy-két ilyen mozaikszerű benyomáshoz fűzök észrevételt. Azzal, hogy lehetőség szerint mindenkinek legyen tisztességes lakása, ahol ki tudja fizetni a rezsiköltséget, hát azt hiszem, hogy ezzel minden ember egyetért. Mint vágy. Nagy kérdés az, hogy mit értenek a vezetőink, a politikusok azon, hogy ez alapvető emberi jog. Ugyanis hát jogról általában akkor lehet beszélni, amikor abból valaki más számára kötelezettség származik. Ha senkinek semmilyen kötelezettsége nem származik az én jogomból, akkor könnyen lehetséges az, hogy hát az én jogom az nem egyéb egy szép nyilatkozatnál, vagy egy vágyálomnál. Hát mondjunk példákat. Tehát ugye az iskoláztatás az egy gyermek számára jog, kötelesség is, tehát neki is származik ebből kötelezettsége, de azért az, hogy ő tanuláshoz hozzáférjen, iskolához hozzáférjen, ez neki a joga. De ebből többeknek kötelezettsége származik. Például a szüleinek kötelezettsége származik, hogy a gyereket iskoláztatni kell. Másrészt, hát az önkormányzatnak, vagy tágabb értelemben az államnak kötelezettsége származik, hogy annak a gyermeknek elérhető közelségben iskolát biztosítson, akár mondjuk megszervezze az iskolába való eljutást egy iskolabusszal, hogyha mondjuk azon a településen nincs annyi gyerek, hogy ott iskolát tartsanak fönn. Tehát jogból kötelezettség származik. Vajon ha a lakhatást alapvető emberi jognak minősítjük, tegyük fel azt a kérdést, sajnos erre már ez a szónoklat vagy nem válaszolt, vagy az nem jutott el hozzám, de hát olvasás formájában, vagy írásban sem jutottam eddig ennek a kérdésnek a nyomára, úgyhogy hát arra is biztatnék mindenkit, hogyha van erről konkrétabb tudása, akkor vagy ossza meg velem az infokukac@mariaradio.hu e-mail címen, vagy pedig hát más-más úton. A lényeg, hogy a kérdés az, hogy kinek a számára következik ebből valami fajta kötelezettség. Például az állam számára tegyük fel a kérdést. Tehát, hogy akkor az állam majd lakást biztosít nekem, ha jelentkezem az önkormányzatnál, hogy az én lakhatásom megoldatlan? Hát ez nagyon szép lenne. Ezt nehezen tudom elhinni, vagy elképzelni. Nyilván jó esetben hajléktalan szállókon van annyi férőhely, ami végül is ezeket a szállókat mindenki számára elérhetővé teszi. De hát azért valószínűleg maguk a hajléktalanok is jelentős részben hát nem veszik ezeket igénybe. Nyilván, mert egyikünknek sem az az álma, hogy ilyen helyeken húzza meg magát, és hát sok hajléktalan embertársunk bizony inkább a lépcsőháznak az alját, vagy egyéb helyeket választ. De ez persze nem bírálat a hajléktalan szállókkal kapcsolatban, csak hát valószínűleg nem ezen a színvonalon szeretnénk lakni. Kinek a számára következik akkor ebből kötelezettség? Ne talántán annak az embernek a számára, aki olyan ingatlannal rendelkezik, amit nem használ lakást célra, mondjuk nyaraló, vagy mondjuk egy befektetési céllal megvásárolt lakás. És ugye itt nem csak a magyarországi hajléktalanokról van szó, hanem arról is, hogy nyilván az Európai Unió mindig követeli tőlünk a migránsoknak a befogadását, Tehát, hogy nagy kérdés lesz az, hogy hova? Táborba? Zárt helyre? Vagy pedig, ugye, és ez nem teljesen légből kapott kérdés, hogy az állam majd elkezd akkor olyan ingatlanokat keresni, amelyekben hát éppen nem laknak, amit akkor rendelkezésre lehet bocsájtani azoknak, akiknek hát ez alapvető joga, hogy lakáshoz jussanak. No, ezek kérdések, én nekem fogalmam sincs a válaszokról. Kicsit a hiányérzetem az, hogy ezeket ilyen politikai lózunként könnyű hát rábízni a hanghullámokra, vagy bedobni a köztudatba, de hát nyilván kíváncsian várjuk azt, hogy ez egyszerűen csak vágyálom, vagy valami fajta akár lakosságot érintő intézkedés előkészítése, vagy netalántán hát az államnak egy olyan vállalása, amit majd akkor érvényesít, vagy hát meg tud valósítani, meg fog valósítani. De hát egyelőre ezek csak az én kérdéseim. Nyilván itt az elmúlt hetekben, kormányváltás utáni hetekben ilyen apró hírek voltak azok, hogy XY miniszter, nem tudom melyik festményt, magyar festőnek a festményét visszavitette a múzeumba, ne lógjon ott az irodája falán. No hát először is azért szerintem becsüljünk meg egy magyar festőtől származó festményt, főleg, hogyha szép. A másik, hogy hát nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy kerül egy ilyen festmény egy irodába. Én nem voltam különösebben fontos ember, iskola igazgató voltam, és nekem is lógott egy festmény az irodámban, méghozzá olyan módon, hogy a Városi Múzeum felajánlotta, hogy hát ott van a raktárukban nem tudom hány festmény, úgy gondolták, hogy ez a festmény témájában ide a Ferences gimnáziumban jó lenne, és ők szívesen kölcsön adják ezt, ha mi egy méltó helyre kitesszük. Nyilván megvizsgálták a helyet, kikötötték, hogy ne érje közvetlenül tűző napsütés, lehetőség szerint a hőmérséklet, páratartalom az ne ingadozzon túlzottan, és hát mi pedig örömmel fogadtuk. Néha aztán pár évenként kijöttek ebből a múzeumból, megvizsgálták, hogy megvan-e a festmény, megfelelő állapotban van-e, a felületén nem történnek elváltozások, és olyan is volt, hogy elvitték kiállításra egy pár hétre, úgyhogy így lógott ott az a festmény, mindenkinek az örömére, a múzeum is örült, hogy nem a raktárban van, és hát mi is örültünk, hogy egy szép festmény emeli annak a helyiségnek a színvonalát. Ugye ez érdekes dolog, hogy amikor ugye a Mári Rádió kiadásában megjelent az Ahol ugyanis ketten vagy hárman című családi imádságos füzet, egy világhírű horvát szobrásznak az alkotásaival, akkor a tudomásunkra jutott, hogy ettől a szobrásztól van egy alkotás magyar tulajdonban, Szép Művészeti Múzeumban. És hát érdeklődtünk, hogy hol van ez, és kiderült, hogy a raktárban. Na hát, meg lehet-e nézni? Hát eleinte azt mondták, hogy igen, de hát aztán kiderült, hogy ja, hát ez csak arra vonatkozik, hogyha valakinek kutatói engedélye van, de hát aztán akkor valami többszöri kérésre nem túl nagy összegért vállalták azt, hogy ők lefotózzák ezt. Tehát érdekes az, hogy egy világhírű szobrásznak az alkotása, egyetlen egy darab alkotása van a magyar területen, magyar tulajdonban, és hát nem láthatjuk. Nincs kiállítva. Na hát, ilyen módon azt gondolom, hogy nem baj az, hogyha egy ilyen raktári példány közül, akkor akár egy kormányzati irodába, akár egy oktatási intézménynek valamely irodájába oda kerül, nyilván vissza lehet azt onnét vitetni, de hát persze felveti a kérdést, hogy akkor az illető nem tudja ezt értékelni, ezt a festményt, vagy hát valamiképpen, ugye például Kádár nagyon adott arra, hogy őről az legyen a köztudatban, hogy ő egy egyszerű puritán ember, aki a krumplilevest szereti, meg sakkozni szeret, de azért azért ez csak az éremnek az egyik oldala volt. És azon kívül meg mindenki tudta, hogy hol vannak az ő vadászházai, nem egy esetben vadászkastélyai, és így tovább, és így tovább. Tehát na, itt is, hogyha valami, nem tudom, valaki tényleg a primitív környezetet szereti, hát akkor dolgozzon ott, semmi kifogásunk ellene. Ugyanakkor mondjuk az ilyen pózoló puritanizmusnak aztán nagyon-nagyon sok haszna az nem lesz túlzottan. No hát, még az itt az elmúlt napoknak ugye a közbeszédben, meg az országgyűlésben is ugye téma volt, hogy módosítsák az alaptörvényt olyan módon, hogy egy személy legfeljebb 8 évig lehessen miniszterelnök, visszamenőleges hatállyal, ugye 1990. május 2, vagyis a első szabadon választott kormány megalakulásától számítva. Na most, hát erről nyilván sok cikk jelent meg, a lényeg, hogy egyfelől egy embernek a jogát, vagy a választhatóságát korlátozni, ráadásul visszamenőleges jelleggel, hát ez nem túlzottan szokás jogállamokban, de hát ez a kisebbi gond. Én azért előre is tekintenék nyilvánvalóan, és ugye érdekes az, hogy 10 szabad választás történt eddig a rendszerváltozás óta, 1990 óta, és hogy eddig 6-szor egyébként 2/3 többség jött létre, nyilván 94-ben egy koalíció révén, de a többi 5 alkalommal, hát végül is egy párt érte ezt el. Na de ebből nem következik az, hogy mindig egészen stabil kormánytöbbség lesz jellemző a Magyarország gyűlésre. A körülöttünk lévő országokban, Romániára, de Szlovákiára, Bulgáriára főként, és egyébként más helyekre is gondolva, hát nem egyszer, inkább az jellemző, hogy előrehozott választások, vagy nagyon-nagyon széttöredezett országgyűlés, parlamentek alakulnak ki, de hát egyébként nem csak Kelet-Európára nézve, hanem Hollandia különösen híres erről. Na most mi van akkor, hogyha egyszer előáll egy olyan helyzet, hogy egy adott ilyen széttöredezett országgyűlés kialakul, és különféle pártok csak abban tudnak megegyezni, hogy mondjuk a jelenlegi miniszterelnök legyen a kormányfő. Akkor azon fog múlni az ország kormányozhatósága, vagy fel kell osztatni az országgyűlést, és itt is új választások lesznek, mint ahogy Bulgáriában 5 év alatt 8-szor. Tehát, hogy a parlamentáris demokráciákban ez nem véletlenül nem szokás. Egészen más az a helyzet, amikor van egy közvetlenül választott és erős jogosítványokkal felruházott köztársasági elnök, Amerika, Franciaországra gondolva, ahol hát nyilván ez az oka annak, hogy ott, tehát ott sokkal inkább egy személy a megválasztott és a hatalomnak a letéteményese. Nyilván a parlamentáris demokráciákban is a miniszterelnök a fő játékos, de azért ott mégiscsak az országgyűlés, a parlament és a pártok megegyezésén múlik. Ez jelenti a korlátot, vagy éppen ez jelenti a fölhatalmazást. Úgyhogy, no, hát érdekes. Ez majd meglátjuk, hogy aztán a későbbiekben lesz ennek jelentősége, vagy nem. Az biztos, hogyha mondjuk kialakul egy ilyen helyzet, amiről előbb beszéltem, ahol nagy nehezen lehet összetákolni egy kormánytöbbséget, akkor egészen biztos, hogy hogy az akkori ellenzék nem fogja támogatni azt, hogy hát módosítsunk akkor alaptörvényt, hiszen ő neki pont az lesz az érdeke, hogy azok, akik kormánytöbbségre törnek, hát azok ne tudjanak kormányt alakítani. No de, ez a jövőnek a zenéje. Egyenlőre itt állunk a nyárnak a küszöbén, és hát én továbbra is nagyon-nagyon biztatom kedves hallgatókat arra, hogy vállaljanak önkéntes szolgálatot a Mária Rádióban, illetve hát hallgassák továbbra is műsorainkat. Én nagyon szépen köszönöm már a figyelmüket, küldhetnek üzenetet az info@mariaradio.hu e-mail címen, és 2 hét múlva, június 16-án, kedden újra találkozunk a Barátkozó című műsorban. Lukovics Milánt hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Barátkozó. Lukovics Milán atya élő műsorát hallották.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Nagybőjt első vasárnapján azt imádkoztuk, hogy Jézus rejtett életéhez közelebb kerüljünk. Az igazi jó, az igazi érték az rejtőzködik. És annyira lesz értékes a következő időszak egészen pünkösdig, ha megvalósul ez, hogy a legnagyobb és legcsodálatosabb élethez, Jézus életéhez közelebb kerüljünk. És ebben nagyon sokat segít százaknak, ezreknek a Mária Rádió, és az ebben való törekvésünk nem valósulhatna meg, ha nincsenek nagylelkű adományozók. Így kérjük rádiónk számára nagy szeretettel az adományokat.
3: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió imahátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját

Az ember dolga a szív előkészítése, de az Úrtól jön a nyelv helyes válasza. Példabeszédek 16.1. Egyik kedvenc mondásom a Bibliából, ez annyira jellemző, nem tudom, mit fogok mondani, de az ember dolga csak a szív előkészítése, és amikor ott vagyok a konkrét helyzetben, beszélek emberrel, vagy valamit kell mondani, ami számít, na akkor jön az Úrtól a helyes válasz, és nem előtte, nem konzervként kapjuk a kegyelmet, hogy akkor na már előre tudjuk, hogy hogy fogunk ott megállni. Hú, hát sokszor nézem én is, hogy milyen sok mártírja volt az egyháznak, és sosem lennék az, de ezt nem tudhatjuk. Tehát persze, hogy a mártír nem tudja előre. Mi se tudjuk, hogy hát ilyen kísértésbe biztos elbuknék. Nem tudhatom, mert amikor ott vagyok, akkor nem fogok elbukni, mert akkor jön a kegyelem, és előre nem jön, hogy én majd erős leszek. Hű, hát, hogyha valamivel megvádolnak, rágalmaznak, hát hogy fogom azt kibírni, hogy megvédem magam, és még nem is borítom rá az asztalt arra, aki megteszi. Hát úgy, hogy aztán a Szentlélek ott helybe erőt adott, és akkor megtörtént, hogy teljes békességgel és tényleg viszontámadás nélkül, vagy korrektül, felnőttebben, mint a támadó, sikerült úgy beszélni. Tehát ez a Szentlélek, hogy adott pillanatban akkor majd a

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Országos küldött gyűlést tartott a Máltai Szeretetszolgálat. Betöltötte 99. életévét Kerényi Lajos atya. Első alkalommal rendezték meg a budapesti görög-katolikus focikupát. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Szombaton tartotta országos küldöttgyűlését a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat, áll a szervezet hírében. A 2025-ös beszámolóból kiderül, hogy napi átlagban 20 ezer szeméről, idősekről, hajléktalanokról, fogyatékossággal élőkről, szenvedélybetegekről, nehéz helyzetbe került gyermekes családokról gondoskodtak a múlt évben a Szeretetszolgálat szociális intézményei, melyek 42 féle ellátást nyújtanak rászoruló embereknek. Az intézmények az ország 314 pontján érhetők el. A szociális tevékenységük mellett egyre jelentősebb az egészségügyi ellátás is, és a szervezet már 25 oktatási intézményt tartott fenn. A karitatív tevékenységet jelentős részben 120 önkéntes csoport valósítja meg, melyekben 4000 önkéntes havi átlagosan 18 000 órányi szolgálatot végez. Hétfőn betöltötte 99. életévét Kerényi Lajos atya, aki 1927. június 1-én született Szőnyben. A piarista rendbe 1946-ban lépett be, és 1952-ben Vácon szentelték pappá. Papi szolgálatát Budapesten az Alsó Krisztina városi templomban kezdte, majd többek között Széchenyben, Rimócon, Csolnokon, Nagymaroson és Angyalföldön is tevékenykedett. 1976-tól a külső ferencvárosi Szentkereszt plébánia káplánya, majd 1996-tól 2017-ig plébánosa volt. Ő hívta életre a nagymarosi és az egerszalóki ifjúsági találkozókat. 1990-től a Szent Margit gimnázium tanára. Élete folyamán számos könyvet is írt, vasmiséjét 2017-ben koncelebrálta, 2007-ben hitpajzsa díjjal, 2019-ben Mindszenti emlékéremmel tüntették ki. További jó egészséget kívánunk neki! Szombaton rendezték meg az első budapesti görög-katolikus focikupát, tudósít a Hajdúdorogi Főegyházmegye. A pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódó sporteseményt a Rákosmenti görög-katolikus közösség szervezte a fővárosi egyházközségek csapatai számára. A rendezvény közös imádsággal kezdődött, majd dr. Jackó Sándor helynök köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kiemelte a csapatszellem és a közösség fontosságát, párhuzamot vonva a sport és a hitélet között. A labdarúgó tornán több generáció lépett pályára, a sportszerűség, az egymás iránti tisztelet és a közös öröm újra megmutatta, hogy az egyház nem csupán a templom falai között él, hanem minden olyan alkalomban is, amelyben Krisztus követői egymásra találnak. A tornát a jövőben évente kívánják majd megrendezni. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.

0: Mária Rádió.
1: Az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
2: Krisztusban szeretett testvéreim, mai elmélkedésünkben arra figyelünk, hogy az Úr Jézus fölkiáltott. Azt mondja róla a Szentírás, hogy nem kiáltozott. Jézus csöndes volt. Nem lehetett hallani az ő kiáltozását, mint egyes magukat hirdető, hithirdetők, vagy politikusok, vagy rabbik abban az időben. Mégis háromszor említi a Szentírás, hogy Jézus kiáltott. Az első kettő az Atyához szóló kiáltás. A harmadik pedig, amit most hallottunk, az hozzánk szól. Vérrel verítékezésekor. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy hangos kiáltozással imádkozott. Ezt az emléket megőrizhették az apostolok? Erre ébredhettek fel álmukba, mert elálmosodtak az olajfák hegyén, félelmükbe. Abból a sűrű tanításban, amit az utolsó vacsorán kaptak, és nem fogták föl. És egyszer csak Jézus kiáltozik, Atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Ha lehet, múljék el tőlem a pohár, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Jézusban két akarat van, mint két értelem is. Meg kell tanulni a teológiát, testvérek. Azt jelenti, hogy egy személy, az örök Isten második személye, de ember lett. Tehát volt emberi agya, emberi teste, emberi értelme, emberi akarata. És volt egy isteni végtelen akarata, mindenhatóság és végtelen tudását, de azt nem használta a földi életbe. A Filippi levélben azt olvassuk, hogy lemondott róla azért, hogy úgy éljen, mint mi. Persze az atyától kapott olyan megvilágosodásokat, hogy fiam, ezt most mondd el nekik. De Jézusnak, hogy így mondjam, a mindennapi állapota, az a miénkhez hasonló. Mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűn kivéve. És ezen az estén, amikor már tudta, hogy kivégzik, az nem kellett az isteni tudás. Tudta, hogy gyűlölik, ki fogják végezni. És ezen az estén azt mondta, ez az új szövetség az én véremben, mely értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. És most mégis, Atyám, a lehet, ne kelljen meghalnom. De ne az én emberi akaratom legyen meg, hanem a tied. Ott az Istenség mélységében a te akaratod az az én akaratom, és mi az Isten akarata? Hogy minden ember üdvözüljön, hogy örök élete legyen. Kiállt az Atyához, értünk. A te akaratod legyen meg. És halála pillanatában Márk csak annyit mond, hogy nagyot kiáltott. Nem mondja a tartalmát. Máténál azt olvassuk, hogy a Zsoltárt idézve kiált, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ez a 21. Zsoltár. Nem hagytál az Atya. Ennek a Zsoltárnak a második része az, hogy fölépít Isten újra Jeruzsálemet, és megszabadít. Csak nem tudta végig imádkozni. De azért átélte a bűnbe esett embernek a sötétségét. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ez az Atyához való kiáltás értünk, ezt onnét tudom, hogy az Úr Jézusnak a hét szava, amit az haldokolva mond, az mind összefügg. És van egy másik szava Lukásnál, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Tehát nem magáért kiáltott. Ott is értünk. Atyám, bocsáss meg neki. És Atyám, a te kezedbe ajánlom lelkemet. Ez az utolsó kiáltás. De a te kezedbe ajánlom lelkemet, vagyis az egész életemet, hát azt az életet, amelyet felajánlottam az utolsó vacsorán. A kivégzés az bűn. Jézus nem kivégeztetni akart. Keresztény testvéreim, megértjük ezt. Meg akart halni, ez nem igaz. Élni akart, és életet hozott, azért jöttem, hogy életük legyen. De amikor emberként annyira gyűlölik, hogy ki akarják írtani egy kirakat perbe, akkor emberként viselkedik, de keresi azt, hogy Atyám, te mit akarsz? Te nem azt akarod, hogy kivégezzenek? Hát akkor értük, szentelem magamat. Tehát az utolsó vacsorán átváltoztatja a véres kivégzését érettünk való kiáltássá, és az Atya meghallgatja a fiú kiált. Ez az én vérem, az új szövetségé, mely értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ez a kiáltásnak a lényege. Az Atyához értünk kiált. És ez a kiáltás azt jelenti, Szent János azt mondja, ki lehelte a Szent Lelket. Nem azt mondja Szent János, mint Máté és Lukács, hogy ki lehelte a leheletét, vagyis expirávit, meghalt. János már megértette, még jobban. A halála pillanatában átadta a Szent Lelket, pünkösd. Ezért az óráért jöttem, mondja. Nem a föltámadásért. A föltámadás vetíti rá a fényt a keresztre, hogy ki-e az Istennek a názáreti, és ki-e a názáretinek az Isten. És hogy amit ő kért, azt meghallgatta. Ezért föltámadás akkor rögtön a kereszten való kiáltásnak az eredményét mondja, vegyétek a Szent Lelket, akiknek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer. A pünkösd az Jézus halálának a pillanata János szerint. Ezért az óráért jöttem. És most hozzánk kiált. Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz bennem, annak bensejéből, amint az írás mondja, az élő víz folyói törnek elő. Most ezt János írja hozzá, ezt Jézus a lélekről mondta, a Szentlélekről, akit később elnyertek a benne hívők. Tehát a század végén írja már az evangéliumát. Ekkor ugyanis még nem jött el a lélek, mert Jézus még nem dicsőült meg. A megdicsőlés az nem azt jelenti, hogy na most fényben ragyog és föltámad, hanem az, hogy kiderül, hogy mi a názáreti Jézus lényege, hogy ő és az Atya egy lényegű Isten, és ez a kereszten nyilvánul meg, amikor mer belehalni az Atya iránti szeretetbe, mert ha meghalok, akkor feltávasztasz. Jézus nem csak a halálig bízott az Atyával, hanem halálon túl. És ezért az Atya Isten nem hallgatta meg a fiát emberi kiáltását a halála előtt, hanem a halála után. De ez a dicsőség órája. A kinyilvánulás órája, amit a keresztények majd a föltámadás és pünkösd után értenek meg. Ezért központja az egyháznak a kereszt, nem a föltámadt Jézus szobra, azt le is vettük. Ott is a sebek a fontosak, hanem marad a kereszt. És erről mondja Szent Pál, hogy nem akarok máshol tudni köztetek, csak a megfeszített Krisztusról. Nyugaton ezt vetik ki. Nem értik. Itt nem a szenvedésben való vájkálásról van szó, hanem a dicsőség, a szeretetről. Az Isten irántuk való szeretetéről. Tehát ez a hozzánk intézett kiáltás összefügg az atyához intézett kiáltása. Ott azt kéri, hogy atyám, bocsáss meg nekik, vagyis az ő általuk épített betonkerítést közötted és ő közöttük, mert Istent elbetonoztuk, nincs semleges társadalom. Ne beszéljünk róla. Szinte szégyen Istenről szólni a civil életbe. Tehát megépítettük a választófalat. Erre azt mondja Szent Pál, Jézus a kereszt halálával ezt felrobbantotta, lerontotta. És van bűnbocsánat. Tehát a kereszten való kiáltás az Isten és az ember kapcsolatába beállt szakítás, amit az ember csinál, annak a megszüntetése azok számára, akik benne hisznek, és kérik a bocsánatot azoktól, akik fel tudják oldozni. Akiknek megbocsátjátok bűneit, ezentúl minden meg van bocsátva. Akik hisznek az ő nevében, a keresztség és a gyónás által. Tehát, kedves testvéreim, igaz, hogy ez a kiáltás előbb hangzott el a János evangéliumban is, mint a halálos kiáltás, mert a János evangéliumban minden előre csúszik. János evangélium nem írja az utolsó vacsorát, mert az egész evangélium az eukarisztikus. Jézus önmagát adja, már az igéjébe is életét ad. Aztán a vérrel verítékezés nem írja le, mert az már a templom udvarán bekövetkezik. Mikor oda jönnek hozzá a pogányok, látni szeretnénk Jézust, mondják Andrásnak, ugye ott voltak már görög telepesek Galileában is, tudtak ezek kicsit az apostolok görögül. És milyen szép, hogy ti zsidók vagytok, mi is szeretnék látni Jézust. Azt hiszitek, hogy a mai ember nem szeretné látni Jézust? És elfedi az egyház előlük sokszor, amikor egy más Krisztust hirdet. Amikor egy rokkoperát Jézusát hirdeti. Nem a dicsőség urát, aki a szenvedem, meghalt és szenvedett és meghalt értünk. Látni szeretnénk Jézust. És Jézus megdöbben, hogy a pogányok idejöttek. Hát még le se rombolt a válaszfalat Isten és ember között, aminek a következménye a zsidó és a pogány között. És ezek már látni akarnak. És akkor azt várnánk, hogy jaj, de örül az Úr Jézus. Szívébe örül, de hogy tudja, hogy ez mibe fog kerülni. Azt mondja, hogy most mélyen megrendül a lelkem. Hol mondja ezt Máté, a Lukács evangéliumban? A vérreverítékezéskor. Mit is mondjak, szabadíts meg engem attól az órától, látjátok, az óra, a kereszthalál órája. Mindig mondom, hogy itt egy nagy csönd van. A Szentírást úgy kell olvasni, nélkül el kell hallgatni, és a csöndben még többet kapunk. Mit is mondjak, szabadíts meg attól az órától, tehát ne kelljen meghalnom. Most a csöndben mi van? De ha nem szabadítasz meg, atyám, akkor azért jöttem. Nem azért, hogy kivégezzenek, hanem hogy nagy kiáltással felajánljam a lelkem, életemet, hogy a zsidókhoz írt levél mondja, az örök lélek által ajánlotta fel magát az atyának, engesztelő áldozatul, és lerontott ezt a válaszfalat. És így a János evangéliumban a pünkösd is előbb van. Még Jézus kereszthalál előtt már árad Jézusból a pünkösd. Egyébként a Lukács evangéliumban is. A szűzanya méhében van még a megváltó. És már keresztelő János a kis magzat megtisztul a közelségétől. De nem tudják, hogy mi ez. Most átadja a lelket. Itt határozott névelőd van. Nem lelket ad át, nem energiát. To pneuma. A szent lelket, aki valaki. És itt, amikor Jézus nézi a vízmerítési szertartás az ünnep nagy napján, mert 7 napon keresztül a Siloé forrásból vizet merítettek a papok, és bevitték, és az oltára öntötték. Ugye az élet jelképe, és Istennel való közösségnek egy szimbóluma. És a 7. napon 7-szer merítettek vizet, és 7-szer tették az oltára. Tehát mintegy a földi élet és az örök élet találkozás. És ekkor Jézus nézi ezt, és fölkiált, hogy Nem a Siloé forrásból, belőlem fakad az élet. Nem az evolúció terméke vagy te, hanem Isten teremtett téged a vele való kapcsolatra. Fölkiáltva hív minket, aki szomjazik. Mire? Az örök boldog élethez jöjjön. És igyék. És aki hisz bennem, annak a bensejéből fakadnak élő vizekforrás, ez kép, az azt jelenti, hogy az Isten élet. Ez pünkösd, és ez a mi hitünk. Ez a két kiáltás összefügg. Kiáltás az Atyához értünk, hogy fogadja el az ő áldozatát, rombolja le ezt a válaszfalat, amit az emberiség épített, az Istentől való védekezés és bujkálás bástyáit, és tudja, hogy az Atya meghallgatja. Ezért már itt a vízmerítéskor is ezt látja. És fölkiált, ez most hozzánk kiált. Szomjazol? Ezt a szomjúságot ne próbáld az embereknél csitítani. Szamariai asszony. Ez nem a kútvize. Ez nem csak földi szerelem. Van egy szomjúság az emberben, az egész világ mindenség, mondja Szent Pál, hallottuk a rómaiakhoz írt levélbe, vágyakozik szinte Isten fiainak kinyilvánulása után, sóhajtozik a világ, nyög a szenvedések között, az örök életre. Aki szomjazik, kiált Jézus, jöjjön hozzám és igyék. És bensejéből az életvizei, vagyis az élet folyik. A János evangéliumban két szó van az életre, biosz, biológia. Hát ez az élet lejár. És van a zoé, ez az örökké való Isten élet. Na most az egész János evangéliumban kiderül, meg hát az egész krisztusi üzenetből, hogy nem a biológiai életen belül van az Isten élet, hanem az Istennel való kapcsolaton belül van a mi biológiai életünk. Mert az emberért teremtette a semmiből a mindenséget. Az emberért, aki egyedül képes Istenre, az ő szent fiába, Jézus Krisztusba alkotott meg minket. Csak velünk tudja felvenni a kapcsolatot, az állatokkal, növényekkel nem. Az a mi környezetünk. Tehát a János evangéliumban az az élet, amiért Jézus jött, azzal fejezi be az evangéliumát, hogy a világ összes könyvtára nem tudná befogadni, hogyha leírnánk mindazt, amit Jézus tett és mondott, de ezeket azért írtam, hogy higgyétek, hogy Jézus a Messiás, első tétel, akit megígértek a proféták, második tétel, hogy Jézus az Isten fia, és ezen hit által zoé, örök életetek legyen benne. Mert ez szakadt meg. Az ember az Istennel való közösségre van teremtve, és ebben áll fenn a mi közösségünk egymással. És Jézus azért jött a földre, hogy ezt visszaállítsa, ez az Isten országa. Ő maga az Isten országa, mert az Istennel való kapcsolatot jelenti az Isten országa, nem politikai egységet, nem földrajzi ország. Ő maga az Isten országa, és most kinyitja nekünk. Föltépi a benső világát, és a katona lándzsája megnyitja a szívét. Már halott Jézus, vér és víz folyt ki. Vagyis víz a keresztség, a vér az oltári szentség. Micsoda mély megértés. Ez a két kiáltás hangzott el. És kedves testvéreim, a mai világ, újra olvasva Robert Sarabíboros könyvét, a csönd ereje, a zaj diktatúrájával szemben, vegyétek meg. Olvassátok el. Most még valamit megértettem. Azt, hogy azért van ma a zaj diktatúrája, egy őrült zajba élünk, nem ám a csendet akarják elfojtani, hanem hogy meg ne hallja az ember a názáretinek ezt a két kiáltását. Hogy atyám, bocsáss meg nekik, hogy van bűnbocsánat. De ez kell tudni az, hogy van bűn, de Európa letagadta a bűnt. A magzatgyilkosság nem bűn, a házasságtörés nem bűn, a paráznaság nem bűn, a milliárdos csalások nem bűn, de az nem kell letagadnod, mert van bűnbocsánat, és megtérhetsz. És szakíthatsz ezzel az élettel. Nem akarják meghallani. Nem igaz az, hogy attól félnek, hogy az egyház, a papok mindig a bűn prédikál. Nem igaz. A bűnbocsánatot prédikáljuk. Jézus is azt mondja, tartsatok bűnbánatot. Elérkezett az Isten országa. Nem akarják meghallani Jézus kiáltását a keresztről. Ezért meg vannak őrülve, és rombolják le a kereszteket. Meg a templomokat. Gyűlölet van. Nem akarják meghallani a másik kiáltást sem, aki tényleg szomjazik. Ne menjen keleti gurukhoz, meg pszichológushoz. Oda másért kell menni. A psziché gyógyításáért. Meg a keleti ember hát azt tudja, a kis vigasztalásért. Európa egyszer meghallotta, aki szomjazza az életet, jöjjön hozzám és igyé. Nem akarja meghallani. Nekünk elég ez az élet. Ez a fél langyosság, ez az életnek egy, ma Európában az igazi emberi életnek az utánzata van. Mindennek az utánzata. És ezért tombolnak az együttesek. Testvérek, akármilyen fiatal is van, én fiatal koromban se fogadtam el. Miért kell ordítani a zenének? Ez valami aberráció. Az annyit szóljon, amennyit az a hangszer kiad. Mit szólna egy Bach, hogyha egy ordítva bekapcsolja?

0: Isten fia. Nem tudják még. Ezért azt mondják, tabula rasa, söpör ki mindent az elmél, és tegyél csöndet, csöndet, csöndet, semmi sincs, semmire ne gondolj. Hát ez is valamennyire gyógyítja a mai szétszórt ember. De ez a csöndesség nem a keresztény csönd. A keresztény csönd az a nagypéntek csöndje. Az húsvét csöndje. Az pünkösnek a csöndje. A szó utáni csönd. Ez a vírus járvány, testvérek, az Isten szeretőknek minden ajánlókra válik. Lehet, hogy kegyetlen, amit mondok. Akik most meghaltak, javukra válik, mert Isten akkor hív valakit, amikor készen van. Az lehetetlen, hogy akkor csap rá, és csak külső oka van az emberi halálnak, hogy elérte a vírus, nem igaz. Az ő végtelen szabadsága, bármi történik, az illető most van legközelebb. Lehet, hogy nem imádkozott, mégis a legközelebb. Az egész Európának pedig egy csendet parancsolt. Az Isten szeretőknek javukra válik. Aki az Isten nem egészen szereti, nem akarja, nem az egyetlene az Isten, annak kárára lesz, azok összevesznek. Elviselhetetlen lesz. Kedves testvéreim, alig várom már, hogy senkivel ne találkozzanak, senki ne írjon SMS nekem, senki levelet, pedig hát ez a hivatásom. De néha azért olyan jó, hogy csönd van, nincs senki és semmi. És bele lehet hallgatni abba a csöndbe, a szeretetnek a csöndjébe. És ez az imádságnak lehet, hogy a legmagasabb foka. Az igehirdetés legnagyobb foka az, amikor oda vezetjük a híveket, hogy hallgass meg Jézusnak ezt a két kiáltását. Az imádság legmagasabb foka pedig az utána bekövetkező csönd. Amen.
1: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Betöltötte 99. életévét Kerényi Lajos atya. A globális békéért imádkozott Leó pápa. Első alkalommal rendezték meg a budapesti görög-katolikus focikupát. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Hétfőn betöltötte 99. életévét Kerényi Lajos atya, aki 1927. június 1-én született Szőnyben. A piarista rendbe 1946-ban lépett be, és 1952-ben Vácon szentelték pappá. Papi szolgálatát Budapesten az Alsó Krisztina városi templomban kezdte, majd többek között Széchenyben, Rimócon, Csolnokon, Nagymaroson és Angyalföldön is tevékenykedett. 1976-tól a Külső Ferencvárosi Szentkereszt plébánia káplánya, majd 1996-tól 2017-ig plébánosa volt. Ő hívta életre a nagymarosi és az egerszalóki ifjúsági találkozókat. 1990-től a Szent Margit Gimnázium tanára. Élete folyamán számos könyvet is írt, és több kitüntetésben is részesült. 2007-ben Hit Pajzsa díjjal, 2019-ben Mindszenti emlékéremmel tüntették ki. Vasmiséjét 2017. június 25-én koncelebrálta. További jó egészséget kívánunk neki, Isten éltesse sokáig. A világbékéért imádkozott Leó pápa a vatikáni kertekben. A szombatesti rózsafűzér imádságba online kapcsolódott be a világ Mária kegyhelyeinek jelentős része, áll a Vatican News hírében. A Szent Atya beszédében hangsúlyozta, a béke nem elmélet vagy naív illúzió, hanem mindennapi elkötelezettség, amely az igazságosságból és a szeretetből fakad. A pápa kiemelte, hogy a feszültségekkel teli időszakban meg kell hallani a menekültek, az ártatlan gyermekek és szenvedők kiáltását. Arra is rámutatott, hogy a béke érdekében mindenki köteles tenni, kezdve a kicsi, de fontos dolgokkal, és tartózkodva minden verbális vagy fizikai erőszaktól. a mindennapi életben és a közösségben.

0: közösségi médiában egyaránt. Az igazi béke a megbékélés szavainak kimondásával kezdődik, hangsúlyozta Leó pápa. Szombaton rendezték meg az első budapesti görögkatolikus focikupát, tudósít a Hajdúdorogi főegyházmegye. A pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódó sporteseményt a Rákosmenti görögkatolikus közösség szervezte a fővárosi egyházközségek csapata számára. A rendezvény közös imádsággal kezdődött, majd dr. Jackó Sándor helynök köszöntötte a megjelenteket, beszédében kiemelve a csapatszellem és a közösség fontosságát, párhuzamot vonva a sport és a hitélet között. A labdarúgó tornán több generáció lépett pályára. A sportszerűség, az egymás iránti tisztelet és a közös öröm újra megmutatta, hogy az egyház nem csupán a templom falai között él, hanem minden olyan alkalomban is, amelyben Krisztus követői egymásra találnak. Remények szerint a mostani kupa egy új tradíció kezdete is, mert a tornát a jövőben évente kívánják megrendezni. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: A nemzet szabadsága természete szerinti joga. Amikor Istenhez kiáltunk nemzetünkért, senkinek eszébe se jusson, hogy ez más nemzet ellen irányulna. Mert ahogy minden ember, mint teremtmény, Isten alkotásaként egyenlőséget és szabadságot kell kapjon, úgy a nemzetek is egyenlők, és a szabadságukra joguk van. Szegfi Gyula 1941-ben így ír elől. A természet törvény az emberek egyenlőségét és szabadságát követeli. Kivétel nélkül minden társadalmi állású, bármely fajhoz és néphez tartozó emberét. A természet törvény szerint nincs úr és rabszolga, nincs munkára ítélt alsóbb osztály és élvezetre jogosított felsőbb. Nincs alacsony rendű nép, melynek csak engedelmesség a kötelessége, és nincs olyan nép sem, amely hegemóniára született volna, és azt joggal gyakorolhatná. Az olyan szabályok vagy törvények, az olyan nemzetközi egyezmények és tőlük létrehozott állapotok, amelyek a természet törvénnyel ellenkeznek, nélkülözik a jogot, és csak az erőszak, a hatalom szüleményei és fenntartói lehetnek. Az emberi méltóságnak és szabadságnak ez az iratlan, de mindannyiunk keblében élő törvénye. A földi gyarló viszonyok között persze nem csak, hogy teljes tisztaságában nem valósítható meg, de a legtöbb történeti államberendezésben is csak elhomályosodott, salakos formában ismerhető fel. Mégis azt lehet mondanunk, hogy egész a legújabb időkig nem akadt állam, amely a természetjog ez alapelveit megmerte volna nyíltan tagadni. A középkori keresztény államok mindig elismerték, és innen van, hogy hosszas erőfeszítéseket tettek a sok vad háborúból egyre újraéledő rabszolgaság eltörlésére, ami végül sikerült is nekik. Az állam keresztény jellegének általános elkupásával az új laikus államok sem tagadták meg a természetjogi kötöttséget, csak részben új fogalmazást adtak neki, amennyiben elhagyták az Istenre és az egyenlőnek teremtett lélekre való hivatkozást, s vallás nélküli, kizárólag világi, földi érveléssel folytatták a középkori irányt. A nagy szabadságokmányok, az észak-amerikai függetlenségi nyilatkozat, a francia forradalomtól kiadott emberi jogok deklarációja mindannyian a természetjognak az összefoglalásai, és az emberi méltóságot és szabadságot megalapozó természetjog tanai, akár csak morzsákban, ott vannak a 19. század liberális demokratikus berendezéseiben. Mindebben van valami vigasztaló. Az emberi egyéniség és szabadság olyan nagy, magasztos dolog, hogy senki sem merte létezésüket és a belőlük folyó kötelezettségeket tagadni. Igaz, a megvalósításuk gyarló volt gyakran, és a társadalom legszélesebb köreiben nyomuk is alig található meg, de hogy senkinek nem lehet bátorsága az elv megtagadására, ez azt jelenti, hogy a legnagyobb elnyomók is, akik csak a saját emberi méltóságukra adtak és másokét lábbal taposták, még azok is szavakban ezen jogokat fönntartani mondták. Még azok is, akik a hatalmat és az erőszakot joggá tették, mert pillanatnyi hatalmuk volt hozzá, azok sem hitték el, még önmaguknak sem, hogy a hatalom annyi, mint jog, és hogyha megvan a hatalmam, megvan a jogom is embertársamnak ilyen vagy olyan ürügy alatti elnyomására. A földi történet így lett a hatalom és a jog, a szabadság és az elnyomás, vagy akár így is mondhatjuk, a fegyvertelen gyöngék és a fegyveres erőszakosok változatos harcává.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Szentírás szakaszunk Szent Máté evangéliumának 26. fejezetéből van. Jézus elment tanítványaival egy majorba, amelyet Getszemáninak hívnak, és azt mondta a tanítványoknak: üljetek le, amíg én elmegyek és imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, majd szomorúság és gyötrődés vett erőt rajta. Akkor azt mondta nekik: halálosan szomorú az én lelkem, maradjatok itt, és virasszatok velem. Egy kissé előbbre ment, arcra borult, és így imádkozott: Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a kehely, de ne úgy legyen, hogy én akarom, hanem ahogy te. Ezután odament a tanítványokhoz, és halva találta őket. Azt mondta Péternek: így hát nem tudtatok egy órát sem virasztani velem. Virasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Aztán elment másodszor is, és így imádkozott: Atyám, ha nem lehet, hogy elmúljon ez a kehely anélkül, hogy kiígyam, legyen meg a te akaratod. Kedves testvéreim, az Úr Jézus, az örök főpap önmagát ajánlotta fel a mi üdvösségünkért, megváltásunkért. Az apostolok is idézik, és tudják, hogy itt vagyok én, engem küldj, és értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből, ahogyan valljuk, vagy szekegyben, megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától is emberé lett. Szent embersége révén vált meg bennünket, aki valóságos Isten és valóságos ember, és vállalja értünk a szeretetnek a legnagyobb jelét, önmagát adta értünk, meghalt a kereszten. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. És Jézus az utolsó vacsorán is barátainak nevezett bennünket. Életét adta értünk. Először emberi természete úgy megborzadt a szenvedéstől, de ezért imádkozik, és ő bízik az Atyában, hogy az Atya meg fogja dicsőíteni. És ez a dicsőítés húsvét hajnalán bekövetkezett. Jézus föltámadt, megmutatta dicsőséges testén a szenvedésének a jeleit, a kételkedő Tamást meggyőzi, és 40 napon át a tanítványokat, és mindazokat, akik csatlakoztak, meggyőzte, hogy él, és ez, aki megért, megértett, egy világot is megéltett. Jézus föltámadásával, mennyben menetelével, az egyház által bennünket vezet az üdvösségre. És mit tegyünk mi? Tanuljunk tőle, aki a legszentebb imádságban is erre tanított: jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Megszerezte számunkra az örök üdvösséget, a mennyországot, és azt akarja, hogy a mennyei Atyával legyünk egy közösségbe, egy Isten szent nagy családja. És ehhez tegyük meg mi is a mi feladatunkat, ami a családban, ami a közösségben, vagy a társadalom iránt kötelez. Így valósul meg, ilyen csendesen, szeretettel az Isten országa itt közöttünk is, majd kiteljesedik a mennyországban. Ebbe legyen részünk.
1: Mai ima szándékunk: adj Urunk vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymásra.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást, segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászuló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a Csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

Mária Rádió. Kötelékeink, a kábítószer használat, családi összefüggései, Ládai Eszter és Kubiszin Viktor műsorát hallják.

0: Áldás békesség, Istennek dicsőség. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Önök a Függőségről mindenkinek műsorsorozat Kötelékeink című adását a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának műsorát hallgatják. Technikát még mindig, ma is Erdős Levente adja, köszönjük szépen a segítségét. Én Ládai Eszter vagyok, és a mai vendégem pedig Juhász Milán, szeretettel köszöntelek.
1: Jó estét, szia Eszter.
0: Hogy vagy?
1: Hát kicsit izgatottan vagyok, várakozó vagyok.
0: Igen. Ha egy kicsit izgulsz, az jogos. Képzeld, 8 hete itt volt, szintén a Lackeresztúri drogterápiás otthonból, mint ahogy most te is onnan érkeztél, volt itt egy srác, és ő azt mondta, hogy nincs miért izgulni, itt nem történhet semmi rossz. Úgyhogy. És akkor ugye te is a Ráckeresztúli drogterápiás otthonból jöttél, majd oda térünk, hogy kerültél oda, de először szeretném megkérdezni, hogy hol születtél, és hogy tudsz-e valamit mesélni arról, hogy hogyan születtél meg a szülés körülményeiről?
1: Hát azt elmondom, amennyit tudok, persze. Hát Budapesten születtem, a 8. kerületben 2006-ban, 4. hó 15-én, áprilisban. Hát a családi körülményeim nem voltak a legfényesebbek igazából. Gyereknek még itt éltem Pesten, körülbelül 1 éves koromig, csecsemős koromig talán, és utána leköltöztünk Békés megyébe, azon belül Mezőberénybe, utána ott töltöttem a gyerekkorom, egészen 8 éves koromig, elég szegény körülmények közt.
0: Az mit jelent, hogy milyen szegény körülmények között éltetek?
1: Hát így a ház elég rossz állapotban volt, nem volt áram, se víz a házban, így hát a étel se volt így mindennapos, így a ruhák se voltak a legjobbak, szóval
0: igen. Az azt jelenti, hogy az ételek nem volt mindennapos, hogy éheztél?
1: Hát volt rá példa, igen.
0: Miért? A szülei nagyon szegények voltak, nem dolgoztak, vagy mi történt?
1: Hát nem sok emlékem maradt meg, talán volt egy-két veszekedés, ami nagyobb volt és megragadt nekem. Igazából nem sokat voltam otthon, így mindig próbáltam így elbújni, mivel ott volt egy nevelőapám, aki édesanyámmal így összejöttek, és együtt élték az életüket pár évig. Hát elég nehéz volt így velük élni abban az időben, mivel így a nevelőapám, hát nem valami jó ember volt még akkor, de mostanára megváltozott, már jó ember. Munkahelyről nem nagyon tudom, hogy akkor mi lehetett vele, de annyit tudok, hogy hát, járt valahová dolgozni, az emlékezetem szerint, de nem ilyen nagy anyagi biztonságot tudott teremteni nekünk sajnos. Édesanyám meg hát így a háztartást tartott el, és a testvéreimet velem együtt, úgy, ahogy elbírt minket, és amennyire így tudott figyelni ránk, de nem tudta szerintem hozni így a 100%-osat. Biztos neki is nehéz lehetett így visszagondolva. Mostanára kezdem így megérteni.
0: Hány testvéred van?
1: Hát összesen 12. Abból ismerek 5-6-ot, a többiek örökbe vannak adva, nevelőszülőnél vannak, most lehet, hogy intézetbe is került az egyik, de a 3 féltestvérem, akiről így jobban tudok és jobban ismerek, azok már hazagondozták őket a nevelőszülőtől a nevelőapámhoz, és hát a nevelőapám már megváltozott, szóval már jó helyük van.
0: Mondtad, hogy elbújtál sokszor, hogy hova bújtál el?
1: Hát így elszöktem így otthonról, igazából így gyereknek, így a szomszédba így elbújtam. Szóval így kiszaladtam, sokszor a rendőrök vittek haza így gyereknek.
0: Hány éves voltál akkor? Körülbelül hát milyen körülbelül időszak volt ez?
1: 6-7 éves lehettem. Nem sok.
0: Nem sok, igen. És aztán hova jártál iskolába?
1: Ott Mezőberénybe kezdtem az általános iskolát, az első fél évet ott töltöttem. Hát nem volt valami túl fényes, mert ugyebár nem nagyon voltak így ruháim, se olyan jó cipőim, olyan pólóim, mint a többieknek, így hamar így, hát így nem foglalkoztak így vele, meg kicsit úgy éreztem, hogy kiközösítettek.
0: Csúfoltak is?
1: Hát, igen, elég sokat, ugye nagyobbak inkább, de hát amúgy arra is emlékszek, hogy volt a páran, akik így elfogadtak, szóval az így megmaradt egy jó emléknek, hogy akkoriban még ez kicsit elfogadottabb volt, és szerintem másabb volt a nevelés még ott a gyerekeknek, szóval az úgy egy jó emlék, de nem nagyon volt ilyen.
0: És a tanárok kedveltek?
1: Hát szerintem amúgy nem nagyon, mivel nagyon rossz volt így a magatartásom, nem nagyon láttam otthon példát, szóval nem volt miről példát vennem, csak a rosszat láttam így minden napban. Nem volt ilyen beszélgetés, ami így megrögött volna, hogy így ezt nem szabad, azt nem szabad, ahogy egy normális családban vagy, vagyis az én elképzelésem szerint.
0: És miket csináltál az osztályteremben, vagy órán, ami úgy érzed, hogy más volt, mint a többiek?
1: Hát, így az emlékeim még nem nagyon van meg. Inkább ilyen csendes voltam az órákon, így szünetekben voltam rosszabb. Akkor voltam ilyen balhés, ilyen rossz kisgyerek. Inkább így a nagyobbak, amikor így inkább így elkezdett csúfolni, akkor én nekik támadtam, és akkor így próbáltam így megvédeni magam. Nagyon hamar felkaptam a vizet, nagyon ideges voltam mindig. De hát így a tanárok így próbáltak segíteni rajtam, mivel így tudták, hogy nehéz körülmények közül vagyok, és így vártak is abban, hogy szóljanak a gyámhatóságnak, de hát ez is eljött.
0: És akkor mi történt?
1: Hát akkor látták meg, hogy hogyan is eszek igazából, hogy habzsoltam az ételt, mivel így akárhányszor így ételhez jutottam, így azt hittem, hogy akkor fogok ki utoljára enni, és akkor így próbáltam kihasználni mindig. Mert hát volt, amikor hazamentem, és akkor így a nevelőapám nekem nem adott enni, és a testvéreim azok kaptak, mivel nem nagyon volt jó kapcsolatunk. Az édesapám véget szerintem, mivel édesapám sokszor megverte, amit így hallottam, vagy így az elmondások szerint. És hát utána emiatt ő figyeltek fel ránk így a gyámhatóságban, és gyámhatóság, és hát egy nagyon rövid folyamat volt, mire elkerültünk, így nagyon hirtelen jött az egész.
0: Mi történt?
1: Hát egy nap, pont akkor nem is mentem súlyba, hogyha jól emlékszek, és ott voltak még a testvéreim is, és kijött három rendőrkocsi, és hát így azt, annyit mondtak, hogy jöjjünk be a kocsiba, meg hogy nevelőszülőhöz fognak vinni minket, és egy jobb helyünk lesz. Én beültem a kocsiba, a testvéreimet is beültették. Hát ők nagyon sírtak, nem volt könnyű nekik, de én nem sírtam.
0: Szóval... Benned milyen érzés volt?
1: Hát őszintén nem tudom. Így visszaemlékezve így nagyon nehéz erre az elmúlt pár évre, de nem nagyon hatott meg. Így az volt, hát olyan érzés volt bennem, hogy nem bántam, hogy nem nagyon érdekelt, hogy most mi lesz. Szóval inkább így próbáltam nyugtatni a testvéreimet.
0: Az nagyon szép. Kisebbek voltak fiatalabban?
1: Igen, öcséim vannak.
0: És ők velük még most is tartod a kapcsolatot?
1: Hát most nem, de a későbbiekben szeretném tartani.
0: És akkor mi történt, amikor beültetek az autóba? Hova hát, vittek titeket?
1: Körösadányba vittek. Az egy fél órás út volt, és hát nagyon szeretett, teljesen fogadtak minket a nevelőszülők. Így meg is lepődtem, egy nagy emeletes ház volt, ahová vittek minket, és leültettek minket a tévé elé, ameddig ők papíroztak ott a rendőrökkel az alsó szinten, és minket felvittek az emeletre. Hát én akkor láttam életem először tévét csatornákkal, és hát ott leragadtam, egy kicsit vicces volt így visszagondolva. Így tátott szájjal néztem, van is egy kép rólam, de az már sajnos nincs meg.
0: Arra akkor nem is emlékszel, hogy milyen film, vagy rajzfilm, vagy mi volt éppen adásban?
1: Tényleg nincs a teknőcök, hogy jól emlékszek, igen. Még emlékszek rá, hogy megragadt, igen, az első tévézésem. Szóval az egy jó élmény volt, ilyen csodálkozó érzések voltak bennem.
0: És akkor onnantól kezdve meleg étel,
1: igen.
0: Ágy.
1: Hát igazából ott tanították meg azt nekem, hogy lassan egyek, meg hogy ne habzsoljak, és hogy normálisan egyek, mivel én addig így minél gyorsabban próbáltam enni. Uh-huh. Így féltem, hogy utána már nem tudok, de ott nyugodtam le így valamilyen szinten, de utána még voltak így problémák így a jövőben.
0: Uh-huh. Még mielőtt oda kerülne a sor. Milyenek voltak a nevelőszüleid, ha így le kéne írni őket, így főbb tulajdonságokat el tudsz mondani?
1: Hát ilyen 40 év körülek voltak akkor. Nagyon kedvesek voltak, szeretetteljesek voltak, elfogadóak voltak, nagyon figyelmesek voltak felénk, így próbáltak így mindennel így kárpótolni. Hát így nem voltunk elkényeztetve, de ami kellett, azt mindent megkaptunk. Szóval így hálás vagyok nekik így visszamenőleg, és így sajnálom, majd ez is a későbbiekben lesz. Szóval.
0: Saját szobátok volt?
1: A testvéreimmel aludtam. Uh-huh. Hát az egy testvéremmel aludtam, és a másik kettő pedig másik szobába aludt. Uh-huh. Szóval két szoba volt, és két ágy.
0: És saját gyerekük volt?
1: Volt, igen.
0: És milyen volt a viszonyatok az ő gyerekeikkel, vagy gyerekével?
1: Gyerekével.
0: Gyerekével.
1: Egy lányok volt. Hát tőlem idősebb volt egy 5-6 évvel körülbelül, vagy még lehet több is. Jó kapcsolatunk volt vele. Ő is kedves volt, sokat játszottam vele, sok jó emlék így megmaradt.
0: És akkor mondtad, hogy valami történt.
1: Hát igen. Hát így elég problémás voltam. Ezután, miután én elkerültem, így nem nagyon találtam így a helyemet, ott minden új volt nekem, fura volt a légkör, és így a viselkedésem így megmaradt, ez a rossz, meg egy kicsit félénk is voltam, és így ebben próbáltam így kompenzálni, hogy inkább ne piszkáljanak, hogy inkább én piszkálódok akkor, uh-huh. Vagy így próbáltam így elrettenteni így magamtól mindenkit, csak hát ez kicsit túllőttem a célon, és elvittek pszichológushoz, ott nem nagyon tudtak így megszólaltatni, nem nagyon beszéltem, nem bírtak egy szó se kiszedni belőlem sajnos, így nagyon makacs voltam gyereknek is, és hát utána befeküdtem a pszichiátriára, 11 évesen, talán 12, két hétre, abból lett 3 nap, mivel azt mondták, hogy nekem nem kell oda bemennem, mivel hogy nincs szükségem rá, hát lett volna, csak hát én kijátszottam egy kicsit a rendszert, így meghúztam magam, és akkor utána inkább visszaküldtek, mert azt látták, hogy nincs semmi baj, de közben volt. És
0: ez tudatos volt? Vagy
1: igen, ez tudatos volt, sajnos.
0: Hát nem elég sajnos.
1: Rafinált voltam, igen.
0: Nem.
1: Hát utána kaptam gyógyszerokat, nyugtatókat, kedélyjavítókat elég kicsinek, de nem akkora mértékben, de az is elég nagy hatása volt rám, így volt olyan, hogy elaludtam órákon, és hát... egyéb dolgok, hogy így a nyálom folyt, hasonlók, és ez nagyon, hát kellemetlen érzés volt, utána megint csúfoltam, nem bírtam magam megvédeni, és hát így úgy megvédeni magam, hogy nem bírtam visszatámadni, nekem uh-huh. még azt jelentette akkor a megvédés, hogy akkor én visszatámadok.
0: Tehát szorongó voltál?
1: Igen.
0: És amikor szedted a nyugtatókat, akkor magányos is voltál az osztályban, vagy azért volt barátod?
1: Hát nem volt a barátom.
0: Akkor már senki szinte?
1: Nem.
0: És akkor kezdtél el szert használni, vagy az később volt?
1: Hát még a 13-at még nem töltöttem be, de már előtte így kipróbáltam az italt. Uh-huh. Hát így őszintén ilyen felszabadult érzésem volt tőle. Így azt éreztem, hogy nekem az jó. Így utána így hétvégente így elkezdtem inni. Szóval így kezdett el ez a karrier. De szép lassan, egy mély gödörbe.
0: Hol kezdtél el inni?
1: Hát ott Körösadányban, egy presszóba.
0: Presszó. Uh-huh.
1: Ott hát volt egy ismerősünk, aki megvette nekünk az italt. Hát így visszagondolva, így nem tudom, hogy ő is mit gondolt, hogy sajnos megvette nekünk. Most van ezt így rossz így visszagondolni, hogy így megvette nekünk az italt. És hozzájárult ebből így a függőségemhez, de hát nem tudhatta.
0: És a nevelőszülők tudtak arról, hogy iszol?
1: Titkoltam.
0: Titkoltad.
1: Szóval ez nem nagyon derült ki. de emellett elkezdtem cigizni is, és abból lett inkább az ilyen nagyobb probléma, és abból kezdett el így romlani a kapcsolatunk így a nevőszülőmmel.
0: Hogy derült ki, hogy cigarettázol?
1: Hát túllazáztam az egész szitut, és kiültem a terasznak az ablakába, és akkor ott cigiztem, és ez felment az emeletre, addigra már én már lent voltam a földszinten, már ott volt egy saját szobám, mivel már nagyobb voltam, és ez felment az emeletre, a hálóba, így a nevelőszülőmhöz, és akkor így lejöttek, és akkor reggel volt egy veszekedés.
0: Ez kiabálással történt, vagy?
1: Hát igen, akkor a nevelőszülőmnek a férje, hát ő ivott így párszor, volt olyan, hogy pár alkalommal így ivott, és egy kicsit berugott, és kicsit akkor így kiabálósabb is volt, kicsit agresszívabb volt, de sose volt az, hogy bántott. Az egyetlen egyszer történt meg, egy nagyobb veszekedés után, amiben én is hát ilyen főkolompos voltam benne, meg részese voltam annak az egész veszekedésnek, és hát akkor így csapkodtam az ajtót, és utána szerintem besokalt így rajtam, és utána így bejött az ajtó, és bakkancsal kaptam egyet a fejembe. És igen, így az állam így felszakadt. Aznap nem is mentem iskolába, így bekötötték, utána másnap így még a...
0: A kórházba kötötték be, vagy még ott otthon?
1: Hát kórházba elmentem.
0: Kórházba elmentetek, ott bekötötték?
1: Igen, és akkor másnap mentem, de még a tüske így bennem maradt, és akkor ezt így elmondtam az igazgatónak. Ő pedig így azonnal szólt az akkori gyámomnak, aki képviselt minket, engem, és még aznap elvitt engem intézetbe.
0: Tehát intézetbe kerültél. És a többiek ott maradtak a nevelőszülőknél,
1: hát
0: téged
1: ők
0: külön...
1: addigra haza lettek gondozva, ez is így hozzájárult ehhez, hogy annyira egyedül éreztem magamat, és hát így elkezdett így romolni így a viselkedésem még jobban. Addigra már elhagytam a gyógyszerokat, a nyugtatókat, elloptam, fellázadtam, hogy nem fogom szedni, meg hogy hagyjanak békén. Addigra kezdett el így apám is így a, hát így az életembe kerülni. Börtönbe ült sokáig, nem nagyon ismertem, és akkor ott kezdett így feltűnni, és akkor változott meg minden. Akkor éreztem meg azt, hogy nem vagyok egyedül, és hogy még van lehetőségem egy családra. Hát ezt rosszul gondoltam.
0: Hát te akkor tulajdonképpen nagyon sokat voltál egyedül gyerekkorodban. Hát magányos.
1: Elég sokat. Így a, hát a nevelőszüleimet kivéve, amikor ők úgy nem voltak mellettem, de hát akkor is, amikor ott voltak mellettem, nagyon szerettem így, mit mondjak, sose voltam az önlelkezős, az a nagyon szeretetre vágyó gyerek, inkább is szerettem így magamba lenni, és így, hát így őszintén így elmenekülni így a dolgok elől, így a világ elől, nem szerettem nagyon a világ.
0: Tehát akkor te nem szereted az érintést annyira?
1: Hát ebből a mai napig dolgozok.
0: Igen.
1: Hogy azt így a szeretetet így engedjem közel magamhoz, meg a kötődést.
0: És szerinted hogyan lehet hozzád közeledni?
1: Nagyon nehéz őszintén, ezt még én is fejtegetem meg, én is próbálok nyitottnak lenni, és nem félteni a sebezhetőségemet.
0: És mi történt az intézetben? Ott hogyan érezted magad? Voltak-e barátaid?
1: Addigra már, ahogy mondtam is, édesapám így feltűnt a életembe, és addigra már kicsit megerősödött vele a kapcsolatom, így elkezdtünk ilyen látogatásra járni, de akkor még a gyámhatóság előtt kellett így beszélgetnünk, így akkor mérték fel, hogy milyen is a mi kapcsolatunk, mivel hosszú évek elteltek, és nem volt az életemben, és így féltek így először még közelebb engedni hozzá, hogy nehogy valami baj történjen, tehát nekik lett igazuk, így utána pár év múlva, és hát így az intézetre is ez kihagyott, mivel apám hát így a sötét dolgokba így kezes volt eléggé.
0: Belerángatott, úgymond?
1: Hát nem kellett belerángatni amúgy, mert egy idő után már ez így adott volt, ez az egész helyzet, de sose akarta, hogy én kövessem az ő példáját, de mégis ott volt ez a, mit mondjak, az a melegtál, hogy én azt elvegyem, és akkor én abba belekóstoljak.
0: Mert ő mit csinált?
1: Hát ő dealer volt, srici volt, elég sokáig. Ez miatt ült is, ezért is volt sokáig, ezért volt nem az életem része elég sokáig. Szóval igen.
0: Szóval akkor adott neked a kezed, tehát a kezedbe adott drogokat?
1: A kezemben nem adott drogokat, attól mindig is óvaintett engem. én azt kipróbáljam, nagyon ideges is volt, meg sokszor veszekedett velem, hogy nehogy kimerjem próbálni, mert tönkretett szemvel az életem, de mégis csináltam mellettem, szóval hiába mondta ezt így a példát, így nem tudta is tatuálni, nem volt hiteles teljesen.
0: És akkor hogy kerültél végül a drogokhoz?
1: Hát drogokhoz az intézetbe kerültem legelőször, hát elég mélyről kezdtem, ott még nem nagyon volt az, hogy fű, ez csak a későbbi évben. Hát nagyon ilyen apróságokkal kezdtem, gáztöltő, meg már olyan kontrollvesztett voltam, meg annyira nem voltam tudatos, annyira nem érdekelt így a saját életem, hogy a gázpalack, hasonlók. Így visszagondolva így eléggé szégyellem, de hát most ez van őszintén.
0: Nem kell azt szégyelni. És mit okozott neked?
1: Hát igazából elájultam, ott mellettem is így fetrengtek, szóval semmi jó.
0: És akkor, ha amikor így elájultatok, kivett észre, mit csinált, hogyan reagáltak a felnőttek?
1: Hát ez egy állatos volt, amarra lent az intézet mögött, hát egy kicsivel, egy ilyen 20-30 méterre mindig oda bújtunk el, és akkor ott csináltuk ezeket a dolgokat. Nagyon rossz voltam úgy az intézet, mivel ott hát sok volt a verekedés, de nekem nem nagyon kellett így verekednem apám miatt, inkább én voltam az, aki így kötekedett. Ezt kihasználtam is sajnos, így ezt a visszaélést.
0: És ott volt kihez fordulni, akihez mondjuk, ha baj volt, akkor meg tudtad vele beszélni, egy bizalomítás?
1: Hát őszintén akkor még úgy éreztem, hogy nincsen semmi baj. Az volt a legnagyobb baj, hogy én voltam ott a baj. Elég sokáig, egy évig.
0: Úgy érezted, hogy te vagy a baj?
1: Hát igen, és ők is. És ezt érzékelték is velem, és onnan egy év után is kerültem. De ott kezdődött el így a drogkarrierem, így a fűvel. Igen. Hát így a vége fele. Így belesúsztam a fűzésbe, és akkor ebben kezdtem el.
0: És a fű az mit okozott, illetve aztán a többi? Hát miket használtál, még elmondod?
1: Hát Mollit, az MBMA kristály, az egy tisztább dolog, úgymond most körülbelül végére tisztább. Így kokainba is belecsúsztam néha, de abban ritkábban, mivel az nem volt olyan könnyű hozzájutni, de így apámnak így a barátai miatt és így a kapcsolatai miatt így nem nagyon kellett így fizetnem, szóval eléggé ilyen mindennapos volt. Igen, könnyen hozzájutottam, és már így a, mit mondjak így, hogy apámhoz közelebb kerüljenek, hogy így a cuccot tudják tőle venni, így sokszor így adtak nekem, és akkor így vittek, hoztak kocsival.
0: Ja. Napi szinten?
1: Hát volt olyan, napi szinten, igen.
0: És miket, felpörögtél tőle, vagy?
1: Hát igen, így azt éreztem, hogy akkor még, hogy akkor vagyok teljes, hogy akkor azt éreztem, hogy hát valamilyen szinten sok hibám így hátra került, és nagyon rossz az önértékelésem. És a cucc ezen változtatott, így kilendített ebből, így magabiztosabb lettem. Így máshogy álltam a dolgokhoz, más volt a szemléletem így a világról, de nem voltam józan, és nem voltam magamnál.
0: És mi volt a mélypontod?
1: Hát a mélypont az már Békés Csabán volt, amikor elkerültem a speciális intézetbe, ami már országos volt, és onnan már a javítóból is jöttek oda gyerekek, akik még nem töltötték be a 18-at, és azok kerültek még oda, akik, mint például én, akik nem bírtak viselkedni egy normális lakásotthonba rendesen az elvártak szerint. És,
0: de miért? Mit csináltál?
1: Sokat rongáltam, a nevelőmet felnyomtam a falra.
0: Akkor volt benned erő.
1: Hát, igen. És hát, nagyon szemtelen voltam, nem voltak nagyon gátlásaim, így mindent kiejtettem a számon, tiszteletlen voltam, akkor még el voltam szálva magamtól. Azt éreztem valamilyen szinten, hogy én más vagyok, mint a többiek, meg hogy nekem nem tudom, így több minden lehet a kezembe, mert akkor apám elég jól lát így anyagilag, így kaptam tőle a nyakláncokat, meg hasonlók.
0: Igen, igen.
1: És akkor így ez egy önbizalmat adott a cuccozás mellé pluszba.
0: És akkor a mélypontban mi történt?
1: Hát a mélypont az hát ilyen 15 és fél 16 évesen jött el, amikor így két évig kb. Így felcseréltem így a nappalt és az éjszakát, addigra már napi szinten fogyasztottam a szert. És hát éjszaka mozogtam, nappal pedig aludtam, ha aludtam, ha nem voltam fent napokig, és akkor így próbáltam így a figyelmemet így elterelni a bulikkal és a folyamatos drogozással, de sehová se vezetett, mert mikor kihozanottam, akkor döbbentem rá, hogy én hol is tartok, és hogy ennek nem lesz semmi jó vége. Addigra édesapámmal is megromlott a kapcsolatom, mivel valamilyen szinten sejtette, hogy már drogozok, és hogy ugyanarra a sorsa fogok jutni, mint ő, de hát nem nagyon érdekelt ez az egész. Én akkor még példaértéknek fogtam fel, hogy neki pénze volt, neki női voltak, volt droga, meg hogy jól éreztem magát, én nekem még ez jött le ebből az egészből. Nem volt meg az a gondolkodásom, hogy ennek ott van a hátulütője, meg a hosszú évek a börtön, meg a szenvedés, a szomorúság ezek mögött. Akkor így becuccozva teljesen más mutat az ember, mint ami józanul. Szóval,
0: ja. És eleged lett belőle?
1: Hát igen, így a sok fájdalomra szívtam már akkor, így a veszekedésre apámmal, hogy igazából rájöttem arra, hogy tényleg, hogy hiába ott van, de mégse volt nekem soha, nem is ismerem, teljesen azt se tudom, hogy ő ki igazából. Hát ilyen 3 évig ismertem, hát 3 éve ismertem még akkor, most már 4 éve ismerem, de igazából ennyi, ez idő alatt semmit se tudok új róla, nem volt egy rendes beszélgetünk, egy normális beszélgetünk, egy apa-fia kapcsolat nem alakult ki teljesen, több volt a veszekedés.
0: Igen. És akkor rögtön Ráckeresztúrral kerültél, illetve hogy kerültél, vagy volt valami előzménye?
1: Hát volt egy előzménye. Hát én már hamarabb ide Ráckeresztúrra kerültem volna februárnál. Én már, nem tudom, előtte már ilyen 2-3 hónappal, csak én akkor még nem tudtam eljönni, mivel akkor még nem éreztem azt, hogy eljött volna az idő, hogy én eljöjjek, megijedtem, meghátráltam ettől az egésztől. Így féltem, hogy mi lesz, de tudtam, hogy muszáj lesz. Már azelőtt már töltöttem majdnem a 18-at, és akkor kellett hoznom egy döntés, hogy akkor én most mit is szeretnék az életemtől, hogy én hogy is szeretném ezt az egészet alakítani. És utána hát egy nagyon nagy mélypontnál jutottam el arra, hogy akkor jó, eljövök. Már azelőtt egy lánynál voltam, elszöktem hozzá, rajtam volt az országos körözés, hát folyamatosan, ameddig a speciális intézetben voltam, én minden héten így elszöktem, de akkor sokáig rajtam volt, kerestek a rendőrök, és akkor így saját magamtól mentem vissza, és akkor egy, hát órákig zokogtam, és akkor kezdtem el így imádkozni, hogy valami történjen, hogy változzon a helyzet. Akkor vállaltam el azt, hogy elmegyek drogambulanciára, és akkor elmondom, hogy mi van, őszintén én ebbe bele szeretnék állni, és hogy először csak beszélgetésről volt szó, hogy mi is van ebben a drogozással, meg hogy ez hogy jött, és azt mondták, hogy ott nem tudna segíteni, csak úgy, hogyha én bevállalok egy hosszú távú terápiát, és akkor én elkezdtem nézni a neten így, teljesen így saját szándékból így a rehabokat.
0: Aztán.
1: És akkor így a Ráckeresztúr találtam meg, mivel ott a kápolna volt, ami először feltűnt.
0: Gyönyörű, aztán. Tehát elkezdtél imádkozni, már ugye még más szert is használtál, és imádkoztál. Hogy jutott eszedbe Isten?
1: Hát így azt éreztem, hogy semmi kiútam nincsen, senkire se tudtam számítani, se a saját erőmre, hogy így most már törjem magamnak az utat, mint előtte, hogy elrentettsek magamtól így mindenkit, és akkor így ész nélkül így nyomja magam előre, már az sem működött, és nem tudtam számítani senkire. A nevelőim ott voltak mellettem, de nem tudták megadni ezt a segítséget, ami kellett. Tudták ők is, elmondtam nekik őszintén, hogy mi van, de hát ez egy nagyon nehéz helyzet volt, és úgy éreztem, hogy csak ő tud nekem segíteni.
0: És aztán rátaláltál Ráckeresztúrra, meg a kápolnára,
1: igen.
0: És akkor felhívtad őket?
1: Hát igen, ez úgy volt, hogy odaszaladtam a nevelőhöz, és akkor őszintén így elmondtam, hogy én ide szeretnék jönni, meg szeretném változtatni az életemet, és akkor történt ez, hogy felhívták, elkezdték intézni, elkezdődtek a vizsgálatok, és hát vért vettek tőlem, nagyon rossz volt, tehát én féltem a tűtől minden, és akkor én ott Hát ja, de megtörténtek a vizsgálatok, és utána boldog voltam, hogy nem volt semmilyen negatív a vizsgálataimban, és hogy nincsen semmi bajom, nem lett semmi kár így a szervezetemben. Szóval így tudtam utána jönni. Így egy idő után már hívtak a rehabról, hogy mehetek. Hát elég hosszú volt az út, 3 óra hosszú volt, de nekem úgy tűnt, mintha mit mondjak, egy napot utaztam volna. Nem voltam egész végig, gondolkodtam, terveztem, hogy mi lesz.
0: Mi járt a fejedben? Arra emlékszel?
1: Igen, hát ez megragadt, szerintem egész életem meg fog ragadni. A jövőm járt így a szemembe, és akkor így elhatároztam, hogy teljesen így meg szeretnék változni, meg így meg szeretném bánni, amit így tettem így másokkal, meg így tettem magammal.
0: Tehát bűntudatod volt, és szeretted volna, hogy megbocsássanak neked, illetve, hogy, hát, hogy maga...
1: Inkább azt szerettem volna, hogy saját magamra bocsássak meg. Uh-huh. Mert józanul így nagyon gyűlöltem magam. Mm. Nagyon gyűlöltem tükörbe nézni, gyűlöltem azt az arcot, ami előttem volt, hogy hát azt éreztem, hogy senki vagyok.
0: Mm. És megbocsájtottál azóta magadnak?
1: Hát

0: sömörökezhetem az életemet ilyen fiatalon, és hogy megadott nekem ez a lehetőség, hogy felállhatok így a semmiből, és így alakíthatom a saját életemet.
1: Mennyi ideje vagy bent Rackkeresztúron?
0: 4 hónapja.
1: 4 hónapja, és még mit mondanak, hogy mennyi idő van?
0: Hát őszintén amúgy én sem tudok nagyon időt mondani, most úgy volt, hogy egy fél évet leszek, most hosszabbítottam egy 8 hónapra, és ha úgy látom, akkor még ezt hosszabbítom. Nem kapkodom el a gyógyulásomat, a józonságomat, nem szeretnék semmit se elsietni, és hát ebből lehet egy év is akár, vagy 1,5 év, a támlakkal együtt akár lehet 3 év is. Nekem az a lényeg, hogy legyen meg a szakmám, szeretnék egy szakmát letenni, és egy érettségit, és igen.
1: Talán milyen szakmát szeretnél letenni?
0: Hegesztőt szeretném letenni. Azt tanultam az előző iskolákba még.
1: És akkor ez folytatod?
0: Hát igen, szeretném folytatni.
1: Igen. Mondtad, hogy saját szavaiddal szoktál imádkozni, ugye?
0: Igen.
1: De és vannak közös imák is, gondolom.
0: Igen.
1: Mind a kettő ugyanúgy érint meg?
0: Hát amúgy azt szoktam érezni, hogy magamért, nem tudom, így, néha így azt érzem, hogy nem mindig érdemlem meg, de közben meg az van, hogy ezt mindenki megérdemli.
1: Így van.
0: Csak nekem ez nehezen jut el így az agyamig, hogy ezt én is megérdemlem, mivel én még úgy érzem, hogy még ezt nem küszöböltem ki ezeket a dolgokat. De igazából ezen dolgozok már 4 hónapja. De amúgy, hát így az Isten tiszteletek szoktak így megérinteni a rehabon, így vasárnaponként. Nagyon szeretem, nagyon nagy erőt ad nekem, nagyon nagy megtartó erő így számomra, sok mindenen így átlendít.
1: Képzeld el, ez lesz a most az végszó, vagy a befejező mondat, mert ez annyira szép, és lejárt az időnk. Még zenére se volt, annyira figyeltem, és mondtad, és beszippantott, amiket mondtál, úgyhogy most már zenét se akartam betenni, nem akartam megszakítani. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál, nagyon köszönöm az őszinteséget.
0: Köszönöm a lehetőséget.
1: Hogy itt, és a hallgatóknak is nagyon szép estét kívánunk, jó éjszakát, viszont hallásra.
2: Kötelékeink, a kábítószer használat családi összefüggései. Ládai Eszter és Kubiszin Viktor műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. A globális békéért imádkozott Leó pápa. Jogsegélyt kér az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács a nagyváradi kilakoltatás ügyében. Különleges rekordkísérlet lesz a Wagner napokon. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A világ békéért imádkozott Leó pápa a vatikáni kertekben. A szombatesti rózsafüzér imádságba online kapcsolódott be a világ Mária kegyhelyeinek jelentős része, tudósít a Vatican News. A Szentatya beszédében hangsúlyozta, a béke nem elmélet vagy naív illúzió, hanem mindennapi elkötelezettség, amely az igazságosságból és a szeretetből kell, hogy fakadjon. A pápa kiemelte, hogy a feszültségekkel teli időszakban meg kell hallani a menekültek, az ártatlan gyermekek és a szenvedők kiáltását is. Arra is rámutatott, hogy a béke érdekében mindenki köteles tenni, kezdve a kicsi, de fontos dolgokkal, és tartózkodva minden verbális vagy fizikai erőszaktól, a mindennapi életben és a közösségi médiában egyaránt. Az igazi béke a megbékélés szavaival kezdődik, hangsúlyozta Leó pápa. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos elnöksége megdöbbenéssel és mély felháborodással szemléli a nagyváradi premontrei rendház körül kialakult helyzetet, és azon lesz, hogy a nemzetközi fórumok és jogsegélyszolgálatok tájékoztassák, és ennek bevonásával gátat szabjanak az egyház és a magyar ellenes eseményeknek, tájékoztatta szombaton az MTI-t az Erdélyi Civil Szervezet. Fejes Rudolf Anzelv apát, a váradhegyfoki premontrei prépostság elöljárója kilakoltatásakor a román hatóságok szerdán hajnalban áttörték a rendháznak az egykori premontrei gimnázium felőli falát, és behatoltak az elfoglalni kívánt épületrészbe. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöksége elfogadhatatlannak tartja a diktatúrákat idéző jogtalan épületfoglalást. Tőkés Lászlóval egyetértve úgy vélik, hogy az egyetlen megoldás a premontrei rendházzal és a templommal egybeépült főgimnázium visszaadása a premontrei rendnek. Különleges rekordkísérletre készülnek a Magyar Rádió művészeti együttesei a budapesti Wagner napokon, adja hírül az MTI. A fesztivál során két alkalommal is végigjátsszák Richard Wagner a Nibelung gyűrűje című négy operából álló ciklusát. Ez a dupla ring struktúra a nemzetközi operajátszásban is kiemelkedően ritka, hiszen rendkívüli logisztikai, zenei és énekesi terhelést jelent, miközben egyben a mű eredeti dramaturgiai ívét is a lehető legtisztábban követi. 2026 kiemelt jelentőségét több jubileum is erősíti. 150 éve hangzott el ugyanis először a teljes Ring trilógia Bayreuthban, míg a budapesti Wagner napok immár 20 éve van jelen a nemzetközi fesztivál életben. Fischer Ádám ezen az évadon vezényli utoljára a teljes Ring tetralógiát a MÜPÁ-ban. A karmester a nemzetközi Wagner előadásokat egyik kiemelkedő központjává tette. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
5: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másnik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
4: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
6: Köszöntök mindenkit szeretettel. Szabó Tamás vagyok. Együttlétre hívlak benneteket. Almádialógusnak hívjuk ezt az együttlétet. Vagy 2 évvel ezelőtt kezdtük el. A célja az, hogy feldolgozzuk az adott év fő témáját, az idén a szent évben a remény zarándokai témát. Balaton-Almádiban a Ciszter Rekreációs Központban tartjuk ezeket. A részleteket megtudjátok a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt. Várlak benneteket szeretettel az Almádialógusra. Megismétlem, hogy a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt találjátok meg a részletes információkat és a jelentkezési felületet. Köszöntelek benneteket! Áldás legyen mindenkin. Szabó Tamást hallottam.

0: Szép estét kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának ma június 2-án. Mária Rádió Isten Patikája magazin műsorát hallják majd az elkövetkezendő 3/4 órában. Remélem, hogy velünk tartanak, nagyon érdekes, szép témával készültünk mára. Szigler Rúzi köszönti önöket, a műsor szerkesztője Rabi Edit és technikai munkatársunk Ferenci Márk is. Köszönöm előre is mindkettőjük szolgálatát.
1: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, és köszönöm, hogy velünk tartanak az elkövetkezendő 40-45 percben. Mint ahogy Luizi is mondta, érdekes témát hozunk. Ma arról beszélgetünk, hogyan vigyázhatunk magunkra a nyári hónapokban természetes módon, és milyen gyógynövények lehetnek segítségünkre, hogyha a kisebb hétköznapi problémák merülnének fel. Ezeket fogjuk majd taglalni, hogy mire kell figyelnünk.
0: Hát szép estét kívánok, és jó rádiózást mindnyájuknak, és akkor fogjunk bele.
1: Ugye azt tudjuk, hogy nyáron minden kicsit más ritmusban történik, ezt befolyásolják a iskolai szünet, a szabadságolás, az utazások, a kirándulások, a vízparti napok. Ilyenkor próbálunk pihenni, feltöltődni. De a szervezetünket a meleg, az utazás, az étkezési változások és a fokozott napsütés is próbára teszik. Hogy mire kell figyelnünk? Ugye a napsütés, a hőség, a folyadékpótlás, a déli, hát most már nem is déli, hanem 11 órától 3 vagy 4 óráig nem ajánlatos napra kimenni, tehát akkor kerülni kell az erős napsütést. Nagyon kell figyelnünk a folyamatos folyadékpótlásra, főleg az idősek és a gyerekek vannak fokozott veszélyben. A gyerekek azért, mert elfelejtenek játék közben folyadékot fogyasztani, az idősek meg nem szomjasak, nem kívánják a folyadékot, tehát oda kell figyelni, hogy megfelelően hidratáltak legyenek. Itt elsősorban azért vízre gondolunk, vagy langyos teára. Az ásványvíz is nagyon jó. Tudjuk pótolni ugye az izzadsággal eltűnő ásványi anyagokat, és ez nagyon-nagyon fontos. Ami a folyadékpótlással kapcsolatban még nagyon fontos, én azt gondolom, hogy mindenféle márkajelzés nélkül, de gyógyszertárban lehet kapni elektrolit port, ami ásványi anyagokat tartalmaz, és hogyha ezt beletesszük a vízünkbe, akkor már pótoltuk is az ásványi anyagokat ilyen egyszerűen.
0: Na, erről beszéljünk majd egy kicsit részletesebben, hogyha befejezted az első bekezdésedet, mert ez érdekel, gondolom, mindenkit.
1: Van ebben a porban a főalkotó részeit, mondom, magnézium, kalcium, talán kálium is van benne, és minden olyan nagyon jó arányban van, tehát nagyon, nagyon jó, és nagyon tudom ajánlani ezt a...
0: Hát ezt köszönöm.
1: Lehet naturporként is kapni, de van ízesített is, narancsos, azt hiszem.
0: Szerintem a natúrt ajánljuk, gondolom.
1: Hát igen, én is azt javaslom, a natúrt. És nem feltétlenül kell egy tasakkal meginni egész egy 3 decis vízbe, hanem egy fél tasakot beleteszünk egy liternyi vízbe, üvegbe, és azt napközben iszogatjuk. Ez nagyon jó.
0: És ezt tényleg lehet kapni minden gyógyszertárban?
1: Gyógyszertárban lehet kapni, és gyógynövényboltokban is lehet kapni. Többféle étrendkiegészítőt forgalmazó cégnek van ilyen terméke. Pezsgő tablettaként is kapható. Azt nem annyira szeretem, mert abban egyéb más anyagok is vannak, amik ilyenkor nem jók. Nem csak ilyenkor, hanem egyébként sem jók, mert jobb ez a por alak.
0: Ugye hát nem tudom, én nem is hallottam erről, de hát az nem is jelent semmit, csak gondolom azért vannak a hallgatók közül is olyanok, akik nem ismerik vagy nem is használták még, úgyhogy köszönjük, hogy ezt elmondtad.
1: Egyébként, hogyha nem azt nézzük, hogy nyári időszak, és akkor az izzadság miatt pótoljuk az ásványanyagokat, ha azt nézzük, hogy frontos időszak van, ez akkor is nagyon jó szolgálatot tud tenni. Frontnál. Érdemes kipróbálni. Ugye nem biztos, hogy mindenkinek használ a frontos időszakban, de hogyha éppen egy magnézium hiányos állapot van, akkor ez biztos, hogy teli találat lesz. Hogy milyen gyógynövényeket tudunk még így fogyasztani, a citromfű, ugye annak van egy nyugtató, frissítő hatása, nyugtat és egyben frissít is. Ha citromfű leveleket teszünk bele a vízünkbe, nem forrázzuk le, teszünk mellé mentát, akkor ugye mentának van egy hűsítő hatása. Hát most itt van a bodza, ami frissítő italnak is jó. Tehát nem feltétlenül kell cukrozott szirupot inni, de hogyha csak az van, akkor abból is tehetünk bele egy keveset az italunkba, és meg tudjuk bolondítani a mentával, a citromfűlevéllel, és egy nagyon jó frissítő italt tudunk készíteni. Ha teát iszunk, igen?
0: Esetleg még citromkarikákat is, vagy lájmot.
1: Azt is lehet, vagy gyümölcs darabokat lehet beletenni, málnát, vagy epret mondjuk, ilyen apróbbat, vagy áfonyát, igen, vagy citromkarikákat, aminél figyelni kell arra, hogy azért kezeletlen héjú legyen. Ugye a teát is jó fogyasztani, de inkább langyos legyen a tea, mint jéghideg, és az előbb említett és összeállított frissítő ital is, vagy a simán a víz is ne legyen jéghideg, és ne legyen tele jégkockával. Ugyanis ha egy felhevült testet, aminek van egy hőmérséklete, azt lehűtjük hirtelen ilyen jéghideg vízzel, akkor a szervezetnek nagyon-nagyon sokat kell dolgozni, hogy egy optimális testhőmérsékletet elérjen, ami azt jelenti, hogy még rosszabbat teszünk, mert nagyon lefárasztja ez az optimális testhőérzet elérés a szervezetünket. Ugye nem véletlen, hogy az arab országokban forró menta teát kínálnak.
0: De pont ezt akartam én is mondani, hogy az sem véletlen, és biztos, hogy tudják, hogy miért.
1: Hogy miért. Ezért, amit mondtam. Hogy az jobban hűt.
0: És ez a citromfű, meg ez a menta, ez egy fantasztikus jó ital, úgyhogy mindenki próbálja ki, főleg akinek van friss citromfű, mert az nem, azért nem nagyon hasonlít ahhoz, amit a szárazon.
1: Hát azt a frissítő italban nem annyira jó szárazon beletenni, inkább csak frissen a leveleket.
0: Igen.
1: És utána meg lehet enni a leveleket. Még a levendulát is említhetem, az meg nagyon szépé varázsolja az italunkat, meg ad egy jó ízt is. Még azt bele.
0: A levendulát, azt hogy teszed bele ebbe például?
1: A levendulát?
0: Igen.
1: Egy szálat beleteszek.
0: Ja, úgy, ahogy van, egy szálat összetördeled és beleteszed?
1: Vagy? Nem feltétlenül kell összetördelni, mert hogyha 1 literes a flakonunk, akkor abba belefér, ha nem, akkor a szárát levágom, a virágot meghagyom, és úgy teszem bele. Aha. Nem kell összetördelni.
0: Ja, és ez nagyon szép is.
1: Igen, igen, igen. Hogyha már levendula, akkor beszélhetünk arról is, hogy levendula szörpöt is lehet készíteni most. Most van az ideje a levendulának. Azt is nagyon finoman meg lehet csinálni, és akkor télen elő lehet venni. És ha mondjuk megjelenik a befőzés, mert az is lesz nyáron, gondolom, azért sokan még mindig befőznek, ki lehet próbálni a sárga barack lekvárba beletenni levendula szárakat, 2-3-at is egy ilyen fél literes üvegbe, és nagyon finom levendulás barack lekvárunk lesz.
0: Hú, hát ez nem is jutott volna eszembe. Hogy így a levendula egyébként édeskés, hogyha ilyen formában, vagy milyen?
1: Nem édeskés, inkább van egy karakter.
0: Mert az illetve az nagyon karakteres, azért kérdezem.
1: Igen, egy karakteres íze van, nem édeskés, és nem csípős, hanem talán azt mondhatnám, hogy hát egyszerűen mondom, levendula virág íze van.
0: Nagyon finom illata van, olyan
1: igen, nagyon finom az illata, az íze is, igen. Nem lehet máshoz hasonlítani.
0: És én szerintem, hogyha már így elkészül egy literes ital, menta, citromfű, levendula, akkor de már nem kell cukrozni szerintem.
1: Nem. Azt már nem kell cukrozni. Ha készítünk levendula szörpöt, vagy most már hozzávehetjük a bodza szörpöt is, mert még van bodza, még virágzik, úgyhogy még azt lehet eltenni. Ha szörpöt készítünk, nagyon finoman meg lehet csinálni, például a cukor mennyiségnek a felét karamellizáljuk, és azt elöntjük vízzel, és azt tesszük a levendulás.
0: Hát az még sokkal finomabb, különlegesebb, mint a simán.
1: Különleges íztad, igen, én így. Így is tettem már el. Nagyon-nagyon finom tud lenni.
0: Ha elindulunk a vízpartok felé, akkor mire hívott fel a hallgatók figyelmét?
1: Hát jó kirándulást kívánok nekik először is, és utána figyeljenek arra, hogy rovarok lehetnek, vagy éppen kényelmes cipőbe menjünk. Lehet egy elesés, vagy éppen fára mászás közben horzsolást összeszedni, vagy ha nagyon meleg napsütésre megyünk, akkor kaphatunk egy napszúrást is. Tehát itt is lehetnek ilyen tipikus nyári problémák. Itt természetes segítségként tudom javasolni a körömvirágkrémet, ami bőrnyugtató hatású, vagy ugye az előbb említett levendulát, hogyha abból készül valami olaj, például levendula illóolaj, az csipésekre, bőrnyugtatásra tudjuk használni. Az útifüvet rovarcsipésre használhatjuk, méghozzá úgy, hogy eltörjük, vagy eltépjük a levelét, és azt rátesszük a csípésre, csipés helyére, tehát nem magát az egész nagy levelet, hanem kisebb darabokat. Rátesszük a rovarcsipésre, szépen megnyugszik. Hogyha netán olyan cipőbe megyünk, ami feltörte a lábunkat, akkor tehetünk a cipőbe is, vagy ha sok gyaloglástól ég a talpunk, akkor útifű leveleket teszünk a cipőbe, és úgy bújunk bele, és az szépen kifejti a hatását, és nem lesz meleg a lábunknak.
0: És hát azért figyelni kell az öltözködésre, a fejfedőre,
1: hát az is
0: kamutból, vászlomból, napszemüvel védeni az arcbőrt, nem tudom, hogy faktoros
1: hát arcbőrt. Hát akár sétálásnál, kirándulásnál is lehet a naptejet használni, mert ami a ruhából kínban kezünk, ugye, mert nem öltözünk be annyira.
0: Ott az azért nagyon lehet égni.
1: Így van, hogy ne égjünk le. És ez nagyon fontos.
0: Hát az időjárás jelentésekben, hogy nagyon magas az
1: UV-sugárzás, igen.
0: UV-sugárzás, igen. És azt komolyan kell venni. Tehát ez, én is mentem egyik nap valahova. Egész rövid volt az út, ahova, ahogy elértem a villamosit. Hát ezt nem is gondoltam volna, hogy úgy égetett, az kifejezetten, mint a égési sebeket kapott volna az ember, 11-12 óra körül.
1: Hát igen, akkor nagyon erős tud lenni az UV-sugárzás, nagyon kell vigyázni.
0: Kisgyerekeknél is nagyon fontos a védelem, mert ők meg úgy a babakocsiba fekszenek, ők nem tudják magukat megvédeni, ott nagyon fontos, hogy a anyukának ott mindennel fel kell szerelnie magát, és a folyadékkal is mindennel. És sehol nem ott hagyni a babakocsit, semmilyen egy percre, se fél
1: igen,
0: percre se.
1: Igen. Hát ha már vízpartról beszélünk, és kirándulásról, akkor nézzük meg a vízpartot úgy, hogy hogy akár a Balaton partján, vagy kisebb tavak partján, vagy a tengerparton, nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelően védekezzenek a gyerekek, mert ők azért nem lehet őket ott tartani a napernyő alatt, hogy most akkor itt maradsz, hanem mennek be, mennek, hogyha homok van, akkor várat építeni, és éri őket a nap. Lehet már kapni különféle védőruhákat, amiket rájuk lehet adni. Én például vartam.
0: Vagy akár ilyen pamutpólókat is gondolom.
1: Igen, igen, igen. Én például vartam a gyerekeknek csak egy egyszerű ilyen nyakba belebújós, oldalkötős, fehér vászon valamit, és akkor abba,
0: hát az tök így.
1: Abba homokoztak.
0: Igen, az tökéletes, jó ötlet is egyébként.
1: Igen, mert átjárta egy kicsit a szél, nem tapadt rá úgy a testükre, viszont a nap se érte őket annyira pont a vál részen.
0: Hát valahogy úgy kell berendezni azt a napot, vagy tölteni, hogy a legforróbb időszakban azért nem kell a tűző napra, se gyereknek, se felnőttnek, mert annyira nem tudsz beöltözni, hogy ne érje valahol.
1: Igen.
0: Azt gondolom, hogy ezt ki kell, nem akkor pont bemenni a vízbe, és akkor szét, ami ki van az, a vízből, az teljesen leég.
1: Ez így van. Még a kamillát hozzátehetjük természetes segítségnek. Az borogatásként tudjuk használni, hogyha napszúrásra vagy éppen leégett a bőrünk, akkor egy ilyen langyos kamillás gézlappal
0: lehet hűsíteni?
1: Kicsit lehet hűsíteni, igen. Igen.
0: Én hallottam, hogy joghurtot is lehet használni.
1: Meg tejföld, csak ott...
0: Hát, hogy nem...
1: Igen, vigyázni kell azzal is, hogy ne. Hogyha azzal bekenjük, akkor ne menjünk napra.
0: A rovarcsipést említetted az előbb az úti fűvel kapcsolatban. A legtöbbször ugye méh darázs, amik félelmetesek tudnak lenni.
1: Igen, ott nagyon kell vigyázni és figyelni arra, hogy legyen nálunk olyan anyag, ami ellenszérum, hogyha darázscsipésre valaki allergiás, hogy ne legyen probléma. És hát a csípéseknél is azért figyelni kell, ott is bőrnyugtatás, meg hasonlókat kell végezni. Szódabikarbóna, például szódabikarbónás vízzel lehet csinálni egy hűsítő lemosást, vagy éppen, hogy hát ilyenkor ugye nem jó áztatni, de ilyen folyamatosan folyatni rá a vizet, az is nagyon jó. De a szódabikarbóna az nagyon jó megnyugtató hatású.
0: Most darázscsípésre, vagy valamelyikhez lúgos anyag kell, azt tudom, a másikhoz meg savas?
1: Igen, dolog. Igen, ez így van.
0: Én nem tudom, mindig összekeveri az ember egyébként, hogy most melyik legyen lúgos.
1: Hát
0: melyik.
1: Célszerű azért vinni szódabikarbónát, és célszerű vinni almaecetet, vagy citromot ráfacsarni, vagy hagymalevet. Ezek mind...
0: Hagymalevet?
1: Igen, igen, igen, igen, az is nagyon jó. Kicsit büdös, de...
0: Vagy rátenni egy
1: karikát.
0: Hagyma.
1: Így van, így van, így van. És hát nagyon oda kell figyelni, hogyha komolyabb a sérülés, akkor mindenképpen orvoshoz kell menni, mert nem lehet játszani.
0: Hát ezzel biztos, hogy nem. De bármelyikkel, mondjuk a kullancsok azért most nagyon, szerintem nagyon aktívak, már nem csak most, hanem már egy hónapja. Úgyhogy, és vannak most, hallottam a médiában, hogy vannak ilyen veszedelmesebb fajták is, szakember beszélt erről. Úgyhogy, de hát azt mi nem tudjuk megállapítani, csak az, hogy meg kell tanulni, hogy kell kihúzni.
1: Így van, megfigyelni utána a testnek a reakciót.
0: Hát átnézni, igen, a gyerekeknél is, meg hát nem kell megvárni, amíg ott begyullad körülötte, hanem tényleg át kell nézni.
1: Igen, és gyógyszertárban lehet csipeszt kapni, azzal ki lehet venni, úgyhogy nem feltétlenül kell tekergetni, meg ilyeneket csinálni, mert benn marad a feje, és az nem jó. Ha valaki nem biztos magában, hogy ki tudja szedni a kullancsot, akkor jobb, hogyha ügyeletre megy. Mondjuk az egy jó hosszú idős program, de érdemes.
0: Igen, mert van valami időintervallum, amit még meg lehet beszél nélkül tenni, és utána meg hát imádkozni kell, hogyha benne marad valami, hogy akkor az ne okozom fertőzést, mert komoly fertőzéseket tudnak okozni.
1: Így van, vigyázni kell vele.
0: Na most a leégéssel kapcsolatban én úgy tudom, hogy a körömvirágkrém is jót tud tenni.
1: Igen, az bőrnyugtató hatású, tehát az mindenképpen jó a körömvirágkrém. Igen. Ugye arra vigyázni kell, hogyha ha leégett és teszünk rá krémet, akár körömvirágot, akár milyen más krémet egy nyugtatásra, akkor ne menjünk ki a napra.
0: Hát igen, ez fontos.
1: Az nem jó, akkor hűvösebb helyre kell behúzódni. Nagyon
0: Most egy
1: megfigyel.
0: komolyabb dolog történik, hogy valaki napszúrás kap. Annak ugye nagyjából mik a tünetei?
1: Hát annak vannak fokozatai, ugye a fejfájás, a hányás, a hányinger, a szédülés. Tehát ezek mind ott lehetnek. Hogyha egy enyhe fejfájás van, akkor sok folyadékkal, sötét szobába, fekvés, aztán egy-két órán belül elmúlik.
0: De utána nem szabad rögtön megint napra menni, az
1: Nem szabad.
0: hát a
1: Ha ez nem elegendő, és hányás kíséri, vagy olyan mértékű szédülés, akkor mindenképpen el kell menni orvoshoz, hogy megnézze, hogy mi van. De mindenképpen sötét szoba, és hűvös szoba, és sok folyadék. Ez
0: Na most visszatérve a méh meg a darás csípésre, hogy azok nagyon komoly allergiás rohamokat is tudnak, ott életveszélyes helyzet is kialakulhat. Úgyhogy azt nem szabad, illetve tudni kell az embernek, hogyha egyszer már tapasztalta, akár gyereknél, akár felnőttnél, akkor az kell, hogy magával hordjon olyasmit, ami az ellenszerelnek.
1: igen, ezért mondtam az elején, hogy az egy nagyon fontos dolog, azt vinni kell magunkkal. Ha ott tapasztaljuk meg, hogy allergiás, akkor nem kell szórakozni vele, hogy majd elmúlik, meg
0: Már
1: lelopni,
0: nem bizony.
1: meg kálciumot adni, azt meg főleg nem. Azonnal vagy bevinni egy rendelőbe, vagy egy gyógyszertárba, ahol tudnak adni ilyent, hogyha olyan helyen vagyunk, ha nem, akkor mentőt hívni azonnal. Mert egy komoly, komoly
0: Igen,
1: baj.
0: nagyon hamar komoly hatást lehet kapni ettől, szóval nagyon komoly rossz állapotba kerülhet az illető, hát életveszélyes állapotba.
1: Igen. Igen.
0: Most vannak, akik azért szeretnek nyáron kirándulni, hegyet mászni, sziklás helyeken. Hallom nagyon sokszor ezeket a ide zuhantak, oda zuhantak, nem megfelelő cipő, nem feltöltött telefon, és egyedül valaki elmegy túrázni, mert hogy ő úgy gondolja, hogy hát ez menni fog, és akkor egy ilyen helyzetbe kerül. És van olyan, hát hallottam múltkor is, hogy hát a mentőknek, illetve a katasztrófavédelem segítségével valami nagyon-nagyon ügyesen próbálták megközelíteni azt a helyet, ahova valaki beleesett. Mert azért arra figyelni kell, hogy az ember egy
1: Figyelni
0: ismeretlen
1: kell, hogy
0: helyre megy,
1: igen, és felelősséggel
0: cipő.
1: gondolkodni. Tehát a nyár az nem azt jelenti, hogy felelőtlenül szabadságolhatunk, hanem ott is oda kell figyelnünk magunkra és a másoknak a egészségére.
0: Tehát ezek a veszélyes tervek, barlangjárás, hát ott is azért azok olyan dolgok, hogy az tudni kell. Tehát vannak barlangászok, akik tudják, hogy meddig lehet elmenni, de aki csak úgy kíváncsiságból vagy kalandvágyból elindul, hát az veszélyes is teheti ki magát, főleg, hogyha víz is. Hallottad biztos te is múltkora, hogy nagyon-nagyon nehezen tudták kiszabadítani őket. Hát
1: Igen.
0: azért egy-két órát eltölteni, míg oda lejutnak, akik ehhez értenek, és a nyakig vízbe. Úgyhogy arra nagyon kell figyelni, az embernek tényleg felelősséggel kell gondolkozni, és nagyon kell figyelni a gyerekekre. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy fél méteres vízbe is a gyerekek, ha behasalnak, és a fejük lefelé van, akkor az még ennél kevesebb vízbe is
1: Nem is
0: megtörténhet.
1: fél méteres víz, annál kevesebbe is
0: Igen.
1: megtörténhet a tragédia.
0: Hát az, hogy csak fél percet néztem félre, meg ilyesmi. Szóval hát a gyerek, a kisgyerek, a nagygyerek, akár melyik felelősség, és nagyon kell rájuk vigyázni. Utána már aztán lehet magyarázkodni, hogy így meg úgy, de csak a tragédia van.
1: Igen.
0: Hogy nagyon kell figyelni, főleg az autóban nem hagyni.
1: Az is egy nagyon fontos dolog, hogy nyáron nem hagyunk autóban senkit sem.
0: Sem embert, sem állatot.
1: Bizony, bizony.
0: Nagyon kell figyelni erre, és hát láttam már én is itt Pesten, hogy valaki a babakocsi, a bejáratnál ott volt, és akkor hát az ember akarva akaratlanul is odafigyel, hogy nehogy az legyen, hogy valaki megpróbálja eltolni, vagy bármi megcsipi a gyereket. Tehát ő nem tud, ki van szolgáltatva, ott fekszik a babakocsiba. Tehát ő nem tud magára vigyázni. Úgyhogy erre ez nagyon fontos dolog az anyukáknak, hogy annyira ne, hogy is mondjam, vak szerencsébe, vagy hogy mondjam. Tehát ilyet nem lehet ilyet tenni egy kisgyerekkel.
1: Igen, nagyon kell vigyázni rájuk.
0: Úgyhogy a nyaralás az nagyon jó dolog, de elég sok veszély forrása van. Hát most nekem most eszembe jutott a...
1: Pontosan odafigyelve csináljuk, akkor az itt nagyon jó tud lenni.
0: Persze, csak az jutott eszembe, hogy a tengerparton ugye van medúza csípés is.
1: Az is van.
0: És az is elég olyan, mint a csalám, vagy nem tudom mihez hasonlítsa, azt hiszem olyasmi.
1: Igen, nincs ott van, igen.
0: Az jó, bele lehet taposni, hát sajnos, igen. Úgyhogy szoktak a gyerekekre egy kis gumipapucipőket adni.
1: Hát nem csak gyerekekre, felnőttekre is, mert azért az megvédi őket, így van.
0: Ami még fontos, hogy az úszás, ugye? Hogy úszni tud a gyerek, vagy nem tud, vagy
1: felnőtt. Hát azért arra már figyelnek a szülők. Ami még ennél is fontosabb, hogyha tud úszni, és mondjuk folyópartra mennek, akkor kell nagyon vigyázni, mert teljesen más a folyóban való úszás, és más a állóvízben, a tóban való úszás, és más a medencében,
0: más a
1: tengerben. Igen, szóval ezekre nagyon oda kell figyelni. De hát azért, mert szülő a gyerekkel, hogy figyelmeztesse és óvja.
0: Hát az étkezésről még nem beszéltél.
1: Igen, a nyári emésztési dolgok, igen, hogy mi okozhat gondot. A romlott étel, ugye nyáron melegben hamarabb megromlik az étel. Nyáron nem eszünk húslevest, és nem készítünk húslevest, mert képes a főzéstől számított 10 perc vagy fél óra alatt is a melegben megromlani. Ha túl sok fagylaltot eszik valaki, az sem jó. Az utazás az is okozhat gondot, emésztési problémát, hány ingert. Az idegen víz, nagyon fel kell készülni, hogyha idegen helyre megyünk, idegen országba, hogy szabad-e fogyasztani azt a vezetékes vizet, ami ott van, mert bizony az nagyon meg tudja keseríteni a mindennapokat a nyaralásból. És hát a gyors étkezdékben is, amik vannak a túl csípős, túl paradicsomos, vagy kecsapos, vagy hagymás, ilyen...
0: Majonézes.
1: Igen, ezekre is vigyázni kell, és csínyán kell vele bánni, mert ez is okozhat problémát. Ugye, hogyha probléma van, akkor hasmenés lehet, puffadás, gyomorrontás, és ezzel járó mindenféle kellemetlenség. Ehhez is tudunk gyógynövényeket hívni segítségül, kamilla, borsmenta, Ezek nagyon jók.
0: És hát diétázni kell.
1: Igen.
0: Egy napig. Nagyon fontos.
1: A kamillát iszik valaki egy ilyen gyomorrontásra, puffadásra, akkor nagyon, nagyon jó hatású a forgókúra, amikor azt a 2-3 decinyi mennyiség kamilla teát megissza, azután egy-két percig hason fekszik, egy-két percig hanyat, egy-két percig a jobb oldal, és ugyanígy a bal oldalra fekszik, átforgatja a bélrendszerén a kamillát, és az mindenhol
0: Meg
1: tudhat, ki tudja
0: tudja növelni.
1: fejteni a hatását.
0: Tehát a nyaralások nagyon szépek és jók tudnak lenni, de azért ezekre tényleg figyelni kell. Nem azért mondjuk ezt most el, hogy mindenkit elriasszunk attól, hogy de számolni kell vele.
1: Igen.
0: Hogy ezek megtörténhetnek, és inkább előzzük meg, hogyha egy mód van rá. És ugye Edith most nagyon sokféle módra utalt, hogy hogyan lehet segíteni magunkon, hogyha mégis
1: Igen, és
0: megtörténik
1: akkor itt
0: valami.
1: vannak még a nyári vírusok, az
0: Na.
1: enterovírusok, ugye ezek a nyári influenza náthástüneteknek a vírusai, a hasmenéses fertőzések, és ugye ezek közösségben terjednek. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy mossunk kezet nyáron is, rendesen. Legyen nálunk strandpapucs, mert ha strandon vagyunk, és elmegyünk mondjuk mosdóba, és ott lépkedünk abba a vízbe, ahol előzőleg egy gyerek pisilt mellé, vagy bármi, tehát azért figyeljünk ezekre az alapvető dolgokra. Nagyon fontos, hogyha ételt viszünk ki magunkkal a strandra, akkor tényleg vigyünk hűtőtáskát, hogy megfelelően tudjuk hűteni az ételeket, és ha lehet, akkor ilyen helyre ne vigyünk májkrémet, meg felvágottakat, meg sajtokat, ami romlékony, hanem egyszerűen csak gyümölcs, zöldség, ha valaki igényli, akkor hozzá lehet tenni valami kenyérfélét, de
0: Hát a húsnál is olyat, ami el van készítve, tehát
1: hát, vagy
0: felvágott
1: akkor ott a
0: húsos.
1: büfébe venni, igen.
0: Úgyhogy lehet gondolni.
1: Valamelyik nap láttam a lángosról egy rövid kis riportot, nem tudom már melyik csatornán volt, és csak azt láttam, hogy fölturbozták a lángost hússal, darált hússal, paradicsommal, meg nem tudom mivel. Ez hát borzasztó, valaki egy olyant megeszi, hát az mehet a nézteni, hát borzalmas, nehéz, megterhelő a
0: Akkor
1: szervezetnek.
0: pár napig nem kell lenni,
1: Igen.
0: legalábbis. De tényleg nem tudom, mert a lángos egyébként nagyon finom. Sajttal, tejfőlel, akár ilyen fokhagymás bekenés. De az, hogy már mindenfélét bele, meg mellé, meg rá, meg nem tudom mi, ami abszolút. Tehát a
1: Igen.
0: lángos én szerintem az egy sós étel. Tehát
1: Igen.
0: a lekvárt, meg ilyeneket, hát nem mondom, hogy rossz, de csak azt
1: Meg
0: gondolom, hogy már
1: kutyavátra tesznek, meg nem tudom, tehát, hogy hát igen, erre szoktuk mondani, hogy eladó az
0: mert
1: egész.
0: az egy zsíros étel, akkor még rá
1: Igen.
0: halmozni nem tudom miket, tehát azért nagyon kell a lángos sütőknek is, hogy ott csöpögjön le rendesen, egy ilyen rácsra teszik, gondolom, vagy papír.
1: Ezzel csepegtetik, azért arra figyelnek, igen.
0: Igen, és hát ott az tényleg nagyon finom laktató étel, de hát mondjuk a 40 fokos melegben inkább másféle ételt kellene fogyasztani, vagy kevesebb.
1: Elmondhatjuk azt, hogy nyáron hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy minden könnyebb, pedig a testünk ilyenkor is figyelmet kér, tehát oda kell figyelni.
0: Hát nem tudom, még itt ugye kézmosás, hűtés, ezekről is kell beszélni, hogy már utaltál rá, hogy nagyon fontos a higiénia, és azért nem mindenhol van annyira olyan felszereltség, úgyhogy érdemes ilyen kis törlőkendőket, ilyesmit vinni, akár utazáshoz, akár ha éppen nincs a közelben olyasmi. Azt
1: Igen, hát én azt gondolom, hogy a Covid óta azért ez alap most már, hogy viszünk magunkkal ilyen nedves törlőkendőt.
0: Mi az, amit úgy összefoglaló, azt gondolom, hogy mindjárt vége az adásnak. Nem tudom, hogy már meg tudod mondani, hogy hány perc van hátra, vagy már túl vagyunk.
2: Még 3 percünk van.
1: Jó. Akkor az pont arra elég, hogy elmondjuk azt, vagy elmondjam azt, hogy nem riogatni akarunk senkit sem. Nagyon gyönyörű a természet ilyenkor nyáron, bőkezű, körülvesz bennünket illatokkal, gyógynövényekkel, örüljünk annak, hogy ennyi minden van körülöttünk, de azért figyeljünk egymásra, és próbáljuk megelőzni. Egy kicsi kis elesés, vagy bármi, ami horzsolást jelent, még az is egy kicsit meg tudja keseríteni a

0: fontos, hogy erre
1: Igen.
0: figyeljenek.
1: Minden esetre nagyon jó pihenést kívánok mindenkinek. Érezzék azt, hogy szabadságon vannak, éljék át a jó dolgokat, és ne tegyék a gyereket forró csúszdára, mert az nagyon fájdalmas. Hát ilyen napsütötte játszótérre nem menjünk nyáron. Este már lehet.
0: Igen. Nagyon fontos, hogy ezeket, amit tényleg Edith nagyon jól összeszedte itt ebben az adásban. Hát én megköszönöm a hallgatók figyelmét, és tényleg vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, akár az utakon, akár nyaralóhelyeken, vízparton, hegyekben, bárhova tervezik a nyaralás, hogy épségbe, egészségesen térjenek vissza kipihenten. Ezzel kívánunk nyugodalmas, jó éjszakát mindnyájuknak.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Húsvét vasárnap este Jézus megjelent a tanítványoknak, és ezt mondja. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak. Jézus kereszthalála és feltámadása által a bűnbocsánat is elérhetővé vált számunkra. A Mária Rádió hozzájárulhat ahhoz, hogy számtalan ember találja meg újra az utat Istenhez, és megtapasztalja az ő megbocsátó szeretetét. A rádió által sugárzott szentmiség, imádságok, katekézisek és lelki műsorok segítségével mindenki megélheti a feltámadt Krisztus irgalmát. Kérem, hogy lehetősége szerint anyagilag is támogassa a Mária Rádió működését, hogy minél több ember szíve megtapasztalhassa Jézus feltámadásának gyümölcse a bűnbocsánat és az örök élet. Bízom abban, hogy közösen képesek vagyunk terjeszteni Krisztus megváltó szeretetét és örömét az emberek számára. Köszönöm a segítséget és a Szűzanya rádiójáért hozott áldozatokat.
2: A Tevékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két hetente.
3: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Országos küldött gyűlést tartott a Máltai Szeretetszolgálat. Betöltötte 99. életévét Kerényi Lajos atya. Első alkalommal rendezték meg a budapesti görög-katolikus focikupát. Jönnek a részletek a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Szombaton tartotta országos küldőgyűlését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, áll a szervezet hírében. A 2025-ös beszámolóból kiderül, hogy napi átlagban 20 ezer szeméről, idősekről, hajléktalanokról, fogyatékossággal élőkről, szenvedélybetegekről, nehéz helyzetbe került gyermekes családokról gondoskodtak a múlt évben a Szeretetszolgálat szociális intézményei, melyek 42 féle ellátást nyújtanak rászoruló embereknek. Az intézmények az ország 314.

0: egy pontján érhetők el. A szociális tevékenységük mellett egyre jelentősebb az egészségügyi ellátás is, és a szervezet már 25 oktatási intézményt tartott fenn. A karitatív tevékenységet jelentős részben 120 önkéntes csoport valósítja meg, melyekben 4000 önkéntes havi átlagosan 18000 órányi szolgálatot végez. Hétfőn betöltötte 99. életévét Kerényi Lajos atya, aki 1927. június 1-én született Szőnyben. A piarista rendbe 1946-ban lépett be, és 1952-ben Vácon szentelték pappá. Papi szolgálatát Budapesten az Alsó Krisztina városi templomban kezdte, majd többek között Széchenyben, Rimócon, Csolnokon, Nagymaroson és Angyalföldön is tevékenykedett. 1976-tól a külső ferencvárosi Szentkereszt plébánia káplánya, majd 1996-tól 2017-ig plébánosa volt. Ő hívta életre a nagymarosi és az egerszalóki ifjúsági találkozókat. 1990-től a Szent Margit gimnázium tanára. Élete folyamán számos könyvet is írt, vasmiséjét 2017-ben koncelebrálta, 2007-ben hitpajzsa díjjal, 2019-ben Mindszenti emlékéremmel tüntették ki. További jó egészséget kívánunk neki! Szombaton rendezték meg az első budapesti görögkatolikus focikupát, tudósít a Hajdúdorogi Főegyházmegye. A pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódó sporteseményt a Rákosmenti görögkatolikus közösség szervezte a fővárosi egyházközségek csapatai számára. A rendezvény közös imádsággal kezdődött, majd dr. Jackó Sándor helynök köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kiemelte a csapatszellem és a közösség fontosságát, párhuzamot vonva a sport és a hitélet között. A labdarúgó tornán több generáció lépett pályára, a sportszerűség, az egymás iránti tisztelet és a közös öröm újra megmutatta, hogy az egyház nem csupán a templom falai között él, hanem minden olyan alkalomban is, amelyben Krisztus követői egymásra találnak. A tornát a jövőben évente kívánják majd megrendezni. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Medi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: Kedves hallgatóink! Dömötör Orosz Viktória Katalin, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának Kommunikáció és Média Tudományi Tanszékén dolgozó mesteroktató, aki PR-marketinges kurzusokat tart. Diákjaival, Svétek Müller Lillával és Bíró Andreával a mesterséges intelligenciáról beszélget. A felvétel a Károli Gáspár Református Egyetemen készült.
4: Úgy szoktak rá hivatkozni, és ezt nagyon sokszor látom, hogy az AI gondolkodik helyettünk. Hogy elvette a gondolkodásunkat. Hiszen a kognitív képességeinket különböző mintázat alapján ugye tükrözi nekünk vissza.
5: Igen.
4: De valójában visszamegyünk, hogy mi gondolkodjunk, hogy felismerjük ezeket a mintázatokat, tehát hogy ne azt lássuk, hogy ő gondolkodik helyettünk, hanem ő, tehát hogy szerintem az AI mögötti rendszert, és azt, hogy hogyan dolgozik, az szerintem érdemes az embernek megértenie és megismernie, mert azt hiszi, hogy gondolkodik. Hogy helyettünk gondolkodik. De ez a szó, hogy gondolkodik,
5: ez,
4: igen, ez egy emberi.
5: Így van, ez egy emberi tulajdonság, tehát ez egy emberi képesség, hanem én úgy mondanám, hogy jól imitálja a gondolkodást. A mesterséges intelligencia.

0: Köszöntök minden hallgatót, én Lili vagyok, itt van velem Andi.
1: Sziasztok!
2: És itt van velünk egy nagyon különleges vendég.
0: Kérlek, mutatkozz be!
3: Sziasztok! Én Dömötör Orosz Viktória vagyok, és itt tanítok az egyetemen. 9 évvel ezelőtt itt végeztem MA szakon, kommunikációs médiatudományom, nappalin, mert akkor még csak nappali volt, és most már 5. éve visszahívtak az oktatók, a volt oktatóim ide szemináriumokat tartani, és egy specializáción, a PR és marketing specializáción vannak kurzusaim, kizárólag gyakorlati kurzusok.
0: Tudomásom szerint te teszteltél is ilyen generatív AI modelleket, és erről kérlek mesélj, mert ez a folyamat, erről ugye csak hírekből, meg ilyen bulvárokból, hogy úristen, milyen tragédia, meg milyen előrelépés történt, de ez hogy működik ez a folyamat?
3: Most már több mint 4 éve kezdődött nálam, még 2022 előtt, ugye még a Covid tartott, és az volt az az év, amikor először a Dell szervezett egy offline konferenciát, és annak a hát gyakorlatilag a fő fókuszában az AI volt, és ezt azóta minden évben májusban megtartja. Ez egy ilyen global, egy abszolút worldwide konferencia.
0: A Dell, mint a...
3: A Michael Dell, tehát a Dell,
2: aki a
3: számítógépeket, de aha. Ugye az csak egy kis szegmense, utána lehet nézni, ez egy hatalmas amerikai vállalat, és nagyon régóta, több mint 40 éve épít nem csak számítógépeket, hanem szervereket, és nagyon sok mindent egyébként az IT bizniszben, és hát a Dell gépekben is egyébként olyan alaplap van, olyan AI chipek vannak, Nvidia, meg hasonló, szóval, hogy így jött a kapcsolat, és mivel a férjem IT-ban dolgozik, meg telekommunikációban dolgozott akkor, most már nem,
2: akkor valahogy rajta keresztül egyszerűen érdekelt ez az egész világ, és még a Copilot-tal kezdtem.
3: Ezek nagyon kezdetleges dolgok voltak, nem volt még akkora nyilvánosság, mint most, tehát nem volt fókuszban annyira a mesterséges intelligencia, és csak itt szépen, lassan.
0: Akkor még építőtek.
3: Még ilyen, igen, és akkor hát elsősorban csak is kizárólag próbálkozás volt, és először még csak az ingyenes modellek, és aztán, amikor már lehetőség volt arra, hogy elő lehet fizetni, és aztán berobbant ugye rá,
0: hát 2 éve, ugye 2024-ben volt az ilyen nagyon nagy...
2: Igen, az ilyen hatalmas...
3: Az az igazán nagy betörés, meg elkezdtek az emberek, tehát így a hétköznapi ember is, tehát nem csak, hogy egy szűk réteg, aki korábban egy szűk réteg fért ehhez hozzá, akkor elkezdtek ezzel foglalkozni, és igazából én azért érdekelt ez a dolog, mert a többen mondták 2022 előtt, hogy hát, amit az emberiségre ráengednek mesterséges intelligencia, az tulajdonképpen egy lebutított verzió, ami már rendelkezésre áll. És mondom, milyen lehet az a lebutított verzió, és milyen lehet az a valódi, amit ugye nem merünk megmutatni, mert akkor óriás probléma lenne, meg palotaforradalom. És hát ezt kezdtem el nézni, és ez egy ilyen fokozatos dolog volt, ugye, hogy az OpenAI, a ChatGPT, az volt a nagy,
0: igen.
3: A ChatGPT, tehát a mai napig is nagyon sok, az a legnépszerűbb, azt töltötték le a legtöbben, azt használják a legtöbben browserbe, applikációban, de ugye nőtt föl mellette egy csomó más is, a Mistraltól kezdve a Croconát,
2: a Gemini,
3: tehát nagyon, nagyon sok mesterséges intelligencia. Sokan úgy használják, hogy szoftver, de ez nem egy szoftver, ez egy technológia, helytelenül rosszul használják. És akkor...
0: Kettő között a különbség?
3: Hát a szoftver az, ami egy számítók, mi mondjuk a Microsofton működő Office az egy szoftver, vagy amit külön, itt is rengeteg olyan szoftver van, amivel működik például a podcast felvétel,
0: igen,
3: a vágó programok, azok is szoftverek.
2: Ez pedig egy technológia, hát egy olyan komplett rendszer, ugye egy gépi tanulásra épített olyan
3: technológia, nincs is rá jobb szó, csak leegyszerűsítik, és így hivatkoznak rá, de ez nem egy szoftver, És hát igazából az összes nagy technológiai változás, ha belegondolunk itt az emberiség történetében, mit okozott, és elő kell húzni ilyenkor a történelmi ismereteinket, és itt különösen a kommunikációs médiatudományban könnyű,
0: mert hát ezt tanuljuk, hát, ugye igen. Ezt tanuljátok,
2: a BA-n és az MA alatt is, hogy mit okozott. Mi volt az, milyen ellenállás volt először, és aztán mennyi idő kellett ahhoz? Hát itt
3: gyakorlatilag egy körülbelül ilyen horderejű. Sőt, ennél sokkal nagyobb horderejű, mint a
2: nyomda. Vagy sokkal nagyobb horderejű, mint a távíró. Sokkal nagyobb horderejű, mint
3: az internet.
0: Akár a rádió is.
3: Igen, sokkal nagyobb, és sokkal gyorsabb. Ez meg a másik, hogy sokkal gyorsabb.
0: Hát ezerszer.
3: Az, hogy működött mondjuk egy héttel ezelőtt, vagy egy hónappal ezelőtt, és ezt látjuk, és mondjuk, ha ezzel tudományosan foglalkozunk, és azt mondjuk, hogy megfigyeljük igazán, akkor nagyon komoly felismeréseink lesznek, és most nem, nyilván ez a podcast nem arról szól, hogy milyen társadalmi változásokat fog, rengetegen fog eszközölni ez az egész, vagy már igazából ebben vagyunk, tehát ez nem a jövő,
0: nem, ez a jelen. Már a mostban történik ez a hatalmas nagy fejlődés, és 2022-re mondtad, hogy ott volt tényleg az az igazi nagy felfutása.
3: Onnantól kezdve így van.
0: Igen. És arra visszakanyarodnék, hogy akkor ugye ennek a tesztelésnek te a részese voltál. Hogy lehet egy ilyen modellt tesztelni?
3: Hát gyakorlatilag arról szól, hogy itt a hétköznapi életünkben, ami éppen ahhoz kell, hogy akár a munkánkban, akár a hétköznapban, hogy mikor nyúlunk oda tudatosan.
2: Hogy először ugye a nyelvi modellek, hogy elkezd
3: megfogalmazni helyettünk dolgokat. Hogy mondok egy példát, vidéken voltam az apósomnál, és éppen közeledett március 15-e, ez 2023-ban volt, pontosan emlékszem rá, és akkor szóba került, hogy nem volt ott éppen az élettársa, akivel együtt él, mert hogy az iskolában történelem tanárként dolgozott, és hogy készül a március 15-i beszédjére, és hogy ilyenkor nagyon sokat dolgozik rajta, sok-sok órát.
2: És hát mondom, ó, hát
3: most már manapság ez nagyon könnyen megy.
2: Miért, hogy megy?
3: Hát úgy, hogy beírjuk a mesterséges intelligenciába, leírjuk neki, akkor még ugye elmagyaráztam neki, mi az, hogy promptolás, és akkor kiad egy szöveget. És akkor mutasd meg, és megmutattam. Akkor még az egy nagyon kezdetleges prompt volt, nyilvánvalóan, aztán én is ezeket elkezdtem fejleszteni magamba, és hát az a szöveg, ami első promptra kijött, az nagyon lenyűgöző volt. Mert aki úgy hallja, hogy tehát minden tud Magyarország történetéről, minden tud Petőfi Sándorról, és ilyen tökéletesen keretbe rakja, hogy egy általános iskolai ünnepi beszéd, ami mondjuk 8 perces, mert ugye ez is meg volt határozva, hogy hány perces, az ilyen tökéletesen kiadja, hát ez lenyűgöző. Igen, ám csak ha meg elkezdtük volna azt részletesen megnézni, egy ilyen borzasztó klisés, általános, középszerű, csak gyors volt, ugye az, hogy gyors, és alapvetően frappáns, és az embert azt nyűgözi le, hogy ő nem biztos, hogy 20 másodperc alatt megírt volna egy 8 perces beszédet.
2: Ilyen minőségben.
3: Ezért azt gondolom, hogy nagyon sokszor pont így kell nézni, hogy hát ez egy ilyen középszerű,
2: alapvetően, meg klisés, de
3: sokszor azt kell föltenni magunknak, hogy a gyors válasz az a jó válasz.
0: Ez főleg a korábbi modelleknek egy nagyon nagy hátulütője volt, és rengetegen innen ismerték fel, hogy ez biztos, hogy a ChatGPT, vagy biztos, hogy a Gemini írta, mert hogy egyszerűen olyan, talán az a legjobb szó erre, hogy sablonos.
3: Igen.
0: Hogy sablonos volt.
3: Hát ezeket a mintázatokat hozta, igen. És ezeket a mintázatokat mi nagyon hamar felismertük.
0: Igen.
3: És az egymásban, tehát hát nyilván nem a szóbeli, de az írásbeli kommunikációban különösen. E-mailezés,
2: teljesen
3: egyszerű e-maileket is láttam, hogy hallgatók, hát tudom, hogy nem úgy beszélnek, és olyan e-maileket írtak, ez nagyon hamar meglátszódott a mesterséges intelligencia használata beadandóknál, és én le is tettem ezért nagyon gyorsan róla, hogy beadandókat adjak a hallgatóknak, mert az, hogy most ők lepromptolják, és mondjuk egy promptból, vagy maximum kettőből beadnak egy-két
2: három oldalas anyagot, amit én meg olvasok, és ugyanazok a...
3: Hát az első, ami szerintem mindenkinek nyilván, az a kötőjel, a túlzó kötőjel használat.
0: Igen.
3: És én 15 éve is használtam kötőjelet, tehát
2: nekem is le kellett róla szoknom,
3: hogy ne kapjam meg azt a azt a feltételezést, vagy azt a billogot, vagy hogy fejezem ezt ki, tehát hogy rám nyomják a bélyeget, hogy ne, mesterséges intelligencia. Aztán holott benne van a hétköznapi íráskészségünkben, de ennek ellenére ezek azért nagyon megváltoztatták, hogy hogyan használjam, de szerintem tényleg képesek vagyunk már arra, hogy a szövegekben, és hát a képben, videóban, ez most az elmúlt hát fél év, egy év, főleg a politikai kommunikáció zaj erősítette ezt fel, és lett rá egy szerintem egy új szemüvegünk. Legalábbis iparkodom én is ezt a szemüveget mindig fölvenni, és a hallgatókat is erre bátorítom, meg mindenkit, hogy nagyon kritikus legyen, elképesztően kritikus,
0: és mindig szkeptikus.
3: Így van, így van. És nem csak a szkepticizmus a fontos, meg ez a kritikai attitűd, hanem egyszerűen az, hogy már felismerjük ezeket az attribútumokat, amiből már az AI videók, amik elözönlöttek, tehát teljesen elárasztottak minket, és olyan szürreális, irreális, abnormális helyzeteket mutattak be, és nagyon sokan ezt elhitték, mert ha nincs meg rá az ismereted, és egyébként nem tudod, hogy azt ott lehetetlen, mert az egy olyan kulturális környezet, az egy olyan földrajzi környezet.
2: Teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, tényleg, hogy egy hajó, ami elsüllyed, és azt mutatják, és éppen ülnek rajta a turisták.
3: Bármi, vagy hogy jön egy nem tudom milyen hal, és megtámadja őket, mert ilyen abszurdum, hogy akkor ezeket tudjuk. De ennek volt egy ilyen hype-ja, aztán az szépen lecsengett, de nagyon fontos, hogy mi azért egy ilyen különleges
2: helyzetben voltunk, és itt
3: és főleg az, hogy ez a politikai kommunikáció, meg ez a hatalmas zaj nagyon sok mindent elsöpört, de azért azt látom, és főleg a gyerekeimen, hogy
2: elképesztően ügyesen ki tudták szúrni azt, hogy AI generated content, vagy nem.
3: Most már ez egyre nehezebb lesz. És én ezt látom, hogy egyre nehezebb lesz.
0: Sokkal,
3: mert egyre jobbak. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mire volt képes 3 éve, 4 évvel ezelőtt egy képgeneráló AI alkalmazás, vagy egy videógeneráló, és hol tartunk most?
2: Hát, ég és föld.
3: Nagyon jól tudjuk, milyen kritikák érik, hogy mekkora energia igénye van, és hogy milyen környezetterhelést ró arra, ahol ezek a szerverparkok vannak, meg nem csak tehát nem csak társadalmi szempontból, hanem környezeti szempontból is.
0: Környezetvédelmi szempontból.
3: Így van, tehát hogy ennél fogva gondolom azt, hogy hát, és hát így a gazdasági része meg felbecsülhetetlen. Tehát az, hogy most mi erről beszélünk, és hol tart most mondjuk egy amerikai technológiai cég, hogy ezt milyen szinten használja, úgyhogy mi csak a saját bőrünkön tudjuk.
2: Hogyha nem megyünk ki a mi szakmánkból, és csak is kizárólag erről beszélgetünk, akkor láthatjuk, hogy
3: PR-ben és marketingben, hát azt tudom, hogy olyan ügynökségekkel beszéltem, akik azt mondták, hogy hát 2-3 asszisztensnek a munkáját simán le tudom delegálni neki, és meg tudom csinálni, csak ugye rengeteg ellenőrzés kell. Erre használják egyébként a legtöbbet, hogy van egy orvosi leletem, és nem értem, mi van oda leírva. Föl sem merül bennünk az adatvédelm. Vannak, akik azt mondják, hogy na,
2: ki blőrözi a nevét, a tajszámát, meg tényleg csak is kizárólag azt a diagnózist fogja elküldeni, befotózni neki, de van, akit nem érdekel, hanem fogja, tehát hogy az, hogy adatvédelm, és hogy ez az egész hogyan fog az saját életére hatni, az lényegtelen, hanem az, hogy tudja meg, hogy oda mi van írva, hogy most van valami bajom, nincs valami bajom. Tényleg jó-e az a terápia? Nem véletlenül foglalkoznak vele kiemelten, egészségügyben. Nem véletlenül foglalkoznak vele
0: rengeteg területen, de a PR marketing klasszikusan ilyen, hogy kiadja meg grafikusnak?
3: Tényleg most csinálják egy forgatást?
2: Amikor meg tudom csinálni azt AI-jal is ezeket a tartalmakat?
3: Szóval nagyon sok minden.
0: Töredékidő,
2: erőforrás,
3: minden szempontból, tehát hatékonyság szempontjából. Meggondolandó, hogy az ember ezt megtegye, és hát akármelyik területet nézem, jogászat, jogalkotás, igazság, ügy, ezek mind olyan dolgok, ahol
2: ott van, jelen van, és régóta jelen van,
3: és nagyon sok mindent, mivel hogy adatokból tanul, nagyon pontosan tud. És a másik, hogy ne felejtsük el, hogy ő 4 órakor nem fog hazamenni.
2: Nem, hát
3: mert hogy vége. Tehát ő 0-24-ben, a hét minden napján, és akkor most még csak a mesterséges intelligenciáról beszélünk, nem beszélünk arról, hogy már a humanoid robotok hol tartanak, vagy hogy már fekete gyárak vannak, autógyártás, mert robotok rakják össze, és nekik nem kell,
2: hogy világosban dolgozzanak, és
3: éjszaka is tudnak dolgozni. Szóval egy csomó olyan dolog van, ami itt történik velünk, érezzük, borzolja a tarkunkat, és hát csak kapkodjuk a fejünket, és látjuk, hogy hú, ezt még nem tudtam múlt héten, most már tudja.
1: Tekinthetjük egy kicsit a mesterséges intelligenciát jelenleg, mint egy szolgáltatást? Esetleg, tehát nem is az, hogy gondolkozik helyettünk, hanem tulajdonképpen igénybe veszünk, akár mint egy szoftvernél, egy szolgáltatást.
3: Tehát valaki így tekint rá, hogy mondjuk egy asszisztencia.
2: Ami egy szolgáltatás. Mint eszköz.
3: Mint egy eszköz, uh-huh. és akkor azt az eszköz, az az eszköz az, hogy most helyettem megír valamit,
2: vagy helyettem gondolkodik, vagy helyettem értelmez, mert én nem tudom, mert nem vagyok jogász, nem vagyok orvos, nem értek ahhoz az ott szakterülethez, de mégis lesz rá egy rálátásom, vagy pedig akár úgy, mint egy olyan típusú szolgáltatás, amivel kapcsolatban nem tudom, emlékeztek-e, de 2024-ben inkább másfél évvel ezelőtt volt egy összefogás a pszichológus társadalom, hogy elkezdték a mesterséges intelligenciát arra használni, hogy mint egy pszichológus.
0: Erről meséltél.
3: Igen.
0: Hogy voltak ilyen tesztelések, hogy mennyire tudja nem is imitálni, esetleg felismerni a szövegben az érzelmeket, és hogy mennyire tudja ezt visszaadni.
3: És hát akkor még nem volt ez leszabályozva. Persze azt mondta mindig, mert benne van a sématerápia, tehát mindent tud. A kognitív magatartástudomány, tehát képes arra, hogy ezekhez eljusson, értelmezze, beépítse, csak hát nem vagy... Ráadásul mindig rendelkezésre, nem csak akkor, amikor mondjuk a pszichológus havonta egyszer. Tehát, hogy ilyen szempontból valóban valid az a kérdés, hogy sokan szolgáltatásként tekintenek rá, és akkor ez nem egy eszköz, hanem ez a gép és ember kommunikációja, de mégsem, ugye van benne egy olyan érzelmi töltet, egy érzelmi átitat, hogy nem úgy kommunikálunk vele, mintha ő egy gép lenne, mert ő sem úgy kommunikál velünk. Arról nem is beszél, hogy tanítjuk föl, mire tanítjuk föl.
2: Mert ez egy tanulás, neki ez kell. Tehát, hogy azért, igen, ő azért adta ingyen ezt a szolgáltatást az összes nagy vállalat, aki AI-t fejleszt, hogy az adatok kellenek, az adatok. Abból fog tanulni, add oda téged, mi érdekel, mit kérdezel, hogyan.
3: Hát töltsük be ezeket, hát a nyelvi modulok erről szólnak, és aztán utána mintázatot keresni,
2: és hát
3: elképesztő, hogy
2: ki, mire és hogyan
3: tanítja föl a saját AI alkalmazását.
2: Erről lehetne külön, és biztosak benne, hogy nagyon sokan fognak itt ezen az egyetemen is szakdolgozatot írni róla, mert hogy most már
3: lehet, és rengeteg dolog áll rendelkezésre, tartalom áll rendelkezésre.
2: És most, hogy ugye az elején beszélgettünk erről, hogy van ez az AI kurzus, ami itt van, és elsőként nagyon jól látszódik, hogy ez egy teszt, ez egy klasszikus kísérlet, amit csinálunk hétről hétre,
3: mert ugyanazok az emberek ugyanabba a saját Gemini előfizettek rá, mert volt egy akció a Gemininél tavaly, biztosan emlékeztek rá, hogy egy évre ingyen adja a diákoknak, elő is fizettek.
2: Ugyanazokkal a prontokkal
3: egészen más outputok jönnek.
2: Hogy mire?
0: Ennyire nagy a különbség?
3: Hatalmas, persze. Attól függ, ugyan,
2: mire tanítottuk föl a sajátunkat.
3: És mondok egy egyszerű példát, a mai is egy ilyen, de elmondok egy korábbit. Azt kértem, hogy mindenki írja be ugyanazt a promptot, hogy itt vagyok egy bálna gyomrába, kérlek segíts innen kijutni.
2: Mindenki ugyanazt.
3: Hát valaki azt a választ kapta, hogy hívd a 112-t. Volt, aki azt, hogy tehát nagyon jól tudod, hogy a olyan szűk a bálának a nyelőcső, hogy nem férsz át rajta, akkor van valami probléma az életedben, és ezért, ez most egy ilyen metaforikus válasz erre, vagy pedig így van, felismert a képtelenséget, most viccelsz, ugye?
2: Akkor hoznak neked valamilyen szép irodalmi példát, Jónásra gondolsz,
3: vagy esetleg Gepetto mesterre, Pinukkióval a bálna gyomra, szóval elképesztően színes volt, és bizony volt ez, hogy hívd a 112-t, és akkor kérdeztem, hogy hát ezt mutassam el meg magam, mivel? Mivel tömi a saját mesterséges intelligenciát? Hát én ilyen nagyon gyakorlatias vagyok. Hát igen, nagyon gyakorlatias vagyok. Hát ez az, amivel így teszteljük.
2: De ma is teszteltük, ma is egy nagyon egyszerű
3: kommunikációs feladat volt. Az egy,
2: mindenki ismeri azt a jelenséget, függetlenül attól, hogy még nem dolgozott, hogy milyen az, amikor valaki ott hagyja a koszos bögrét a munkahelyen.
1: Igen.
2: És állandóan ott hagyja. És hogy hogyan lehet ezen segíteni.
3: És először mindig magunktól próbáljuk
2: azt megtalálni, hogy mi a megoldás. Először vezetői e-mailt kellett írni. Egy nagyon normális hangnembe. Aztán kellett írni egy ilyen Slack üzenetet, ami egy ilyen belső kommunikációs platform, rövid emojikkal. A harmadik pedig az volt, hogy egy passzív-agresszív üzenetet, egy cetlit a konyhában. Ki mit ír?
1: És ez tetszik egyébként.
3: És aztán utána, amikor ezt megcsináltuk, utána beküldtük ezt az AI-ba, hogy te ezt hogyan oldanád meg. Milyen? Nagyon jó. Hát ugye gyakorlatilag mindenki ugyanazt a koszos bögrés esetet hozta. Elképesztő, hogy mennyire színes válaszok jöttek. Na, volt, aki azt mondta, hogy nem elég a passzív-agresszív, kérlek, legyél agresszívebb, és leállított, és mondta, hogy nem, váltsunk témát. Volt egy másik, aki elkezdett káromkodni. És még mindig rövidebb legyen, agresszívebb legyen. És ki?
2: Tehát belement.
3: Tél ugyanaz a kliens. Minden ugyanaz. És attól függően, hogy ki ül a másik oldalon. Tehát csodálatosak ezek a kísérletek. És a nagy felismerésem az, hogy egyre többen, és ez egy tendencia, meg is mondják, hogy ők nem írnak már e-mailt. Mert nehezen ment. Tehát egy egyszerű e-mailt, hogy tisztelt kollégák. Ezúton szeretnénk a segítségeteket kérni abban, hogy ne hagyjátok ott a koszos edényeket, a mosogat. Üdvözlettel, nem, XY irodavezető. És hogy nem. És mi a baj? Ó, hát tanárnő, én már rég nem írok e-mailt, én mindig csak kulcsszavakat írok be, és megírja helyettem.
2: Ez viszont egy bizonyos szinten nekem ijesztő.
3: És mondom, mi van akkor, Hani? Ugyanezt.
2: Ez engem is nagyon megijesztett, hogy
3: átadok mindent. Tehát ez a teljes kontroll.
2: Leveszem a kezemet róla.
3: És itt jön be az, hogy technikailag
2: nem gondolkodik helyettünk, de egy csomó ember meg a hétköznapi életében úgy használja, hogy tényleg olyanokat kérdez tőle, ami a saját döntését adja át. Én is most például a McDonald's-ban dolgozom, és van olyan, aki a ChatGPT-vel jön be, hogy én azt olvassam el, és hogy ő azt szeretné. És ChatGPT esetleg ingyenes változat, és nem létezik olyan termék. És mondom, hogy de ilyen nincs, akkor mit szeretné helyette? És lefogy. És nem tud saját magának dönteni. Mert hogy oké, hogy ez nincs, de a ChatGPT ezt mondta, és nézek rá, hogy de ilyen nem létezik. És teljesen lefogy. És ezek ilyen hát jó, volt egy-két fiatal, de ez tipikusan ilyen 40 akárhány körüli emberek, akik így jönnek be. És nézek rájuk, hogy most tényleg az, hogy mit eszik az ember, az annyira egy ilyen hát alapvető, még elmegyek odáig is, hogy evolúciós
3: szükséglet.
2: Tényleg szükséglet, igény.
3: Hát ez egy fiziológiai szükséglet, hogy bármi vagyunk és eszünk.
2: És ezt a csöcsöt.
3: Ez is ez kell.
2: Ez is. Meg hogy milyen körömlak színe legyen, mit csináljon az este. Tényleg ilyen történeteket hallok. És én, nekem ez már az ilyen, hát a
3: szürreális.
2: Nagyon. Már egészen disztópikus, hogy ez ilyenfajta döntéseket a mesterséges intelligenciára bízunk. És az, hogy amikor ez eltűnik, vagy esetleg rosszat mond, akkor az ember lefagy. Hogy de hát én nem tudok e-mailt írni, mert régen írtam. Uh-huh. Hát de
3: nem tudok dönteni, hogyha nincs olyan opció, hogy
2: igen.
3: És ez a feltétel nélküli elfogadás, ez elképesztő, igen. Hogy ami ott van, akkor azt mondom.
2: Még ilyennel nem találkoztam, bevallom. Szerencsére. És
3: remélem is, hogy nem fogok, mert nem tudom ezt, hogyan lehet jól kezelni. De mondtam ennek a hallgatónak, hogy és mi lesz akkor, hogyha nincs internet? Mi van akkor, hogyha lefagy a gépe? Hát akkor baj van, de arra nem szoktam gondolni.
2: Hát nem bizony.
3: De szerintem meg annyira jól lehet saját magunkat is tréningezni arra, hogy hogyan tudjuk kiiktatni a mesterséges intelligenciát amúgy ezekből a dolgunkból. Hogy miért kéne? Tudok élni? Tudok gondolkodni?
2: Nagyon sok
3: ilyen iterációt csinálok, ismétlést csinálok benne, hogy mert nagyon jó új kérdéseket, új megvilágítást tud nekem adni, és ez például szerintem nagyon érdekes és nagyon fontos. Még a kezdetek óta, amikor elkezdtem itt tanulni, hogy én rólam ezt tudják, és én ezt elmondom minden kurzus elején, hogy én ezt szemléletet tanítok, mert úgy vagyok vele, hogy ezt az adott témát, elképesztő sok szakirodalom van, kötelező, ajánlott, mindenki fel tudja dolgozni, a definíciókat meg tudja tanulni, ott van a zsebében minden, hanem én mindig egy ilyen más megvilágítást hozok, és alapvetően azért a PR marketingnek egy nagyon komoly erős gazdasági alapja van, és ez a gazdasággal kapcsolatos ismereteinkkel azért, tehát tisztába kell lennünk ahhoz, hogy egy csomó dologban értelmezni tudjuk, és ennek az első számú természettudományos alapja az a matematika. És van egy ilyen ellenállás hallgatókban, hogy a matek nem, én azért jöttem bölcsészkarra, én azért jöttem ezt tanulni, de közben meg én szerintem kikerülhetetlen, akár kutatásmódszertanból, akár a többiből, és vannak olyan könyvek, amiket eddig ilyen hát ajánlott irodalomként, de most meg kötelezővé tettem, és van egy feladat, amit tényleg ez csak egy teszt, egy olyan tesztelés, mint amit csinálok akár a mesterséges intelligencia segítségével, hogy van 100 darab matematikai alapművelet, 100 a számkörben, a 4 alapművelet az összeadás, kivonás, szorzás, osztás, és arra vagyok kíváncsi, hogy 100 darab műveletet 10 perc alatt hányan tudnak megoldani, és még soha nem lett 2-es. Mert hogy például az ilyen dolgokat, hogy 0x7, mert ilyen egyszerű, nagyon egyszerű, ez egy általános iskola negyedik osztály szeptemberében így kezdik a gyerekek, hogy meg tudják ezt csinálni. Ez is egy készség, úgy, mint az írás-olvasás, a matematikai alapműveletek is. És most ezt egy kicsit továbbfejlesztettem, mert úgy csalódott voltam, és arra voltam kíváncsi, hogy az infláció és az inflációval kapcsolatos hírek, hát ez különösen érint ugye 22-től minket az infláció, hogy mégis hogyan értelmezik a hallgatók, és azt csináltam, hogy fölírtam a támlára, hogy 150 forint az uborka, 2022-ben 150 forint, és 2026-ban pedig 799 forint, és csak írják le nekem egy fehér lapra, teljesen anonim, nem kell a nevük, hogy ránéznek, hogy 150 nyíl 799 forint. Mit jelent ez, mennyi az infláció mértéke? Csak az arányt. Nem kell kiszámolniuk, ne írjanak le képletet, ne kezdjenek el szorozni, kivonni, összeadni semmit, hanem csak írják le.
0: Csak így az első, ami az.
3: Amit így rájuk, ha ránéz 157, hát mennyi az infláció, hány százalék?
0: Aha.
3: És képzeljétek el, hogy 7 százalék, nagyon gyakran egy számjegyű volt a tipjük,
2: de az átlag az 60 százalékot írt.
3: Tehát, hogy 60 százalék az infláció mértéke.
2: Aha.
3: Úgy, hogy be kellett hozzam egy órára, hogy akkor mi a százalék tört, egy század, százalék számítás alapjai.
2: Mert ez egy nagyon fontos, hogy mennyire érzékeljük az arányokat. És egy kicsit az AI is egy ilyen.
3: Hogy mennyire érzékeljük, hogy hogyan tudjuk igazából azt, hogy a kritikát meg... Honnan tudjuk, hogy... Tehát miért nincs valakiben meg az a kritika, hogy ilyen nincs? Vagy miért nincs rá egy sémája, egy válasz arra, hogy mondjuk nincsen a McDonald's-ba. Hát ez a tudás, hogy hogyan gazdagítjuk magunkat, mivel gazdagítjuk magunkat, mit olvasunk, hogyan olvasunk. Fontos szerintem, hogy ezeket a tudatosan
2: igenis beépítsük a gondolkodásunkba,
3: és ha már AI-t használunk, mert ez nem a jövő, ez a jelen.
2: itt ez a kérdés, hogy hogyan elemzem, hogyan értelmezem.
0: Hát meg az
3: meg a hiba keresés.
0: Igen.
3: Tehát, hogy tudjam azt, hogy halucinál. A legjobb példa erre ezek a
2: hát a különböző beadandók és
3: a hivatkozások hozzá. A kamu hivatkozások.
0: A kamu hivatkozások.
2: Hát ezt ugye úgy hívják, hogy halucinál. Nagyon gyorsan kialakult a
3: mesterséges intelligenciával kapcsolatos terminológia, hogy hogyan használjuk, meg miket mondunk, promptnak hívjuk. Ezt egyébként a szakmán briefnek hívjuk, hogyha briefelünk ugye valakit valamit. PR marketingben ez már igen. Prompt. Szóval ezek érdekes dolgok, de a legtanulságosabb az, hogy amikor kapunk egy választ, hogy annak a minőségét, hogy hogyan döntjük el. De így tudjuk feltanítani amúgy, meg tudjuk mondani, hogy ezt rosszul tudod. Tehát aki, ez tipikusan látszódik, ez, hogy az a tapasztalatom, és ez a bálnás példa, meg a kommunikációs példa, azt mutatja, hogy nagyon tudjam multiplikálni, hatékonyabbá tenni, gyorsabbá tenni, gazdagítani, növelni a jót, de ugyanúgy a hülyeséget.
2: Egy csomó munkában egy nagyon nagy segítség. És itt a PR marketinget említetted, meg ugye
3: te abban
2: vagy otthon, hogy a te munkádat, mint PR marketing manager, ez hogy befolyásolja? Vagy hogy segíti?
3: Hát elképesztő hatékonysági mutatón van.
2: Ilyen szempontból, és...
3: És nem is szeretném azt mondani, hogy nem használom, vagy tudatosan nem használom, inkább azt, hogy tudatosan használom, és a hatékonyságot tudom fokozni. És azt is látom, hogyha feltanítom arra, amit éppen csinálok egy PR marketingre, arra a gondolkodásra, arra a stílusra, akkor ezt nagyon gyorsan, ugye ezt a mintázatot viszi tovább. És nagyon jól tud működni. Teljesen mindegy, hogy miről van szó, hogyha brief írásról, ha nyelvi segítséget kérek, ha kreatív gondolkodásban nagyon-nagyon sokat tud.
2: Tényleg?
3: Igen, nagyon-nagyon sokat tud. Nagyon-nagyon sokat tud. Nagyon jól kell tőle kérdezni. És ez adja szerintem így a lényegét. Hogy nekem adjon olyan inspirációt, amit
2: lehet, hogy én saját magam nem biztos, hogy meg tudok kapni.
3: És ez segít. És tényleg nagyon-nagyon sokszínűen a legelső szakmák között van ez, ami azonnal felismerte is, és futótűzként terjedt, és az, hogy a ügynökségek elkezdtek saját mesterséges intelligenciát, klienseket fejleszteni, meg ügynököket, ugye nagyon, ez is egy ilyen tipikus, hogy ilyen ügynököket készítenek maguknak, amik csak azzal foglalkozik, csak nekik, csak az dolgozza föl. Mindig is az adatvédelem, meg hogy ezek a dolgok lesznek a kérdés, hogy mondjuk egy cégnél valaki betesz egy, értelmez nekem ezt a 30 oldalas jogi szöveget, akkor te normális vagy, hogy beadta? Tehát, hogy ugye vannak ebből problémák, meg akár a legszélsőségesebb esetben el is veszti valaki ezért az állását. Szóval, hogy olyan gyorsan történik minden, hogy nem tudják ezt a szervezetek se lekövetni, se leszabályozni, nincs is, és az, hogy ezt még aktualizálni, mert már ezt is tudja, meg már azt is tudja, az meg lekövetetetlen.
0: Ugye most az Európai Unióban volt egy ilyen, hogy nem tudom a pontos dátumot sajnos, de hogy egy bizonyos időn túl már minden AI generált tartalomra fel kell tüntetni, hogy az, és ugye már így Instagramon, például meg a Facebookon
3: hirdetésekben, reklámokban,
0: igen, mindenhol megjelent.
3: Oda kell, igen.
0: De
3: igen.
0: Hogy
2: ez is kicsit ilyen becsületkasszás módon működik még, mert ugye
1: hát bevallom, vagy nem van.
0: Nem vallom be, igen. És most már elkezdett működni az, hogy futtatják ezt, főleg az Instagramon, meg így a Meta által menedzselt többi applikáción, meg weboldalon, hogy felismerje az AI generált tartalmat, de nagyon-nagyon sokat hibázik.
3: Hát persze, ez most még...
2: Még a kezdeti időszak.
3: Ez olyan, mint az ilyen AI detektorok, hogy
0: igen,
3: hogy azokat is ki lehet játszani. Ugye angolra van optimalizálva arra a nyelvre, de simán ki lehet játszani, szóval teljesen értelmetlen, mert már azok az eszközök, amik kifejezetten erre mennek, de rengeteg jó dolog van, szóval, hogy ez nem csak rossz, és ebben teljesen egyetértek, mert az, hogy jól tudjuk használni, hogy minket erősítsen, hogy hatékonyabbak legyünk a munkánkban, arra rendkívül jó.
0: Kifejezetten a hatékonyság.
3: Hát a hatékonyság, a gyorsaság az
2: hát ijesztően.
3: Tehát ijesztően.
0: Főleg ugye a mai világban, amikor tényleg minden nagyon-nagyon a gyorsaságra és a hatékonyságra, de főleg a gyorsaságra hát alapszik, épít, mert tényleg felbecsülhetetlen értéke van annak, hogy valaki egy bizonyos minőséget meg tud ütni ilyen gyorsan.
3: Arról nem is beszélve, hogy olyan területek vannak, amiket még fel se tártunk igazán.
0: Igen.
3: És ahhoz is tökéletesen tud adaptálódni, és megoldaná akármit, hogy most egy tegnapi történet, egy nagyon kedves esti aranyos történet, hogy mondtam a kicsi fiamnak, aki 11 éves, hogy Domi,
2: megkecsálászol az angol leckét, és aztán
3: utána, először mindig a munka, aztán a szórakozás. És akkor megyek be hozzá, ült a szobájába, olyan, semmi gond, én megmutattam az AI-nak, és elmagyarázta, hogy kell csinálni.
0: Hoppá!
3: Hát ez egy ilyen teljesen új dolog volt, mert hogy... És valóban befotózta neki a feladatot, elküldte, a Ken szót tanulják, hogy úszni tudok.
2: És akkor ennek a kérdő tagadása,
3: és ez egy egyszerű 10 mondatos feladat volt, és tökéletesen megcsinált. És anya, kértem, hogy magyarázzál. Én nem vagyok pedagógus, és nem is tudok egy általános iskolai 5. osztályos gyereket tanítani. És nekem olyan a kisfiam, hogy mindenben kell neki segíteni.
2: Uh-huh. Nekem most a legtöbb kapacitást, a mesterséges intelligencia az én életemben az ezt fedi le.
3: Hogy az oktatásba segít. Hogy hogyan magyarázzam el neki a, nem tudom, az öngészség szerinti teljes hasonulást.
2: Mert hogy ezt tanulja, és nem érti.
0: De érdekes.
3: És ez nekem nagyon-nagyon sokat segít. Nagyon elképesztően jó. Mert hogy ő
0: nem tudja egy 32 fős osztályba, amikor ezt egyszer elmagyarázzák,
3: és gyakorlatilag a legtöbb dolgot, amit én most jelenleg kérdezek tőle, itt az elmúlt 8 hónapban, az ez. Úgy segítsen nekem ebbe.
0: És teljesen mindegy, hogy a matekról, mert én tudom, meg megértem, és elmagyaráz, hát akkor én nem magyaráztam. Miért nem magyaráztam? Próbáld meg így, és akkor most már
2: be van egy külön mappa, meg van csinálva a Dominak,
3: és már tudja, hogy tudom, a Domi stílusába, tehát már el se kell, nem is kell őt promptolnom.
0: Tökéletesen.
3: Tehát már feltanítottam erre,
2: hogy 5. magyarázzon el.
3: És akkor ülünk, és sokkal hatékonyabb, neki is egy nagy segítség, és most jött el a pillanat, hogy ő önállóan ezt elkezdte használni.
0: Egy erős kontroll, mert nyilvánvalóan azért ott voltam, és nem volt be. Ezt le tudom mérni,
3: mert megvan hozzá az megfelelő ismeretem. A történelmi ismeretem, a nyelvtan, az irodalom, most például János Vitéz, tehát hogy,
0: uh-huh, hogy ellenőrzés.
3: Nincs benne halucináció, de ez ugye ad nekem egy ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy na akkor ebben jó, akkor majd másba is lesz, azt is ugyanúgy kritikusan fogom nézni, de nekem személy szerint az, hogy ebben az anyaságban és a gyerektámogatásban, és az, hogy mondjuk milyen elvárások vannak az iskolában, és ezt hogyan tudom megtámogatni, és ezt nem biztos, hogy megtudnám enélkül, mert még a matek menne talán jól meg az angol, de már nyelvtám azért és ez egy nagyon nagy dolog. Nem is gondoltam volna, hogy ennyire, és nagyon sok olyan applikáció van, ami kifejezetten erre van fejlesztve.
1: Egyfajta ilyen személyi asszisztensként is gondolhatunk talán majd egyszer az AI-ra?
3: Hát és nem egyszer, hanem már. Sőt, Kínában 10 millió nőnek egy AI a pasia konkrétan.
2: Jaj, hát ez
3: már. Tehát, hogy nem csak egy személye, hanem aki az érzelmi partner, mindenben partnere.
0: Igen.
3: A szerelme, aki meghallgatja, hát fizikailag nincs jelen, és nincsen fizikai kapcsolat, de minden más ott van. És ez a kínai valóság.
0: Sokan, és ez is egy kicsit olyan, mint a szexualitásról szóló, vagy a politikai hovatartozásról szóló közvéleménykutatások, meg különböző kutatások, hogy nem szeretjük bevallni az igazat.
3: Igen.
0: Hogy, ja, amúgy, te figyelj, hogyha azt teszik, hogy pszichológiai aspektusból én napi 2 órát használom,
3: mert elakadtam, mert van egy nehézségem az életben, és úgy érzem, hogy segít, mert már úgy kommunikálunk egymással, azt hiszem, tehát, hogy nem gépként tekintek rá, hanem partnerként tekintek rá, pszichológusként, férjemként, éppen aktuálisan mit gondolok oda. Hát igen, ez az, amit az agyunk csinál velünk, hogy az azért az úgy nagyon sután néz ki, meg egy kognitív diszonanciát okoz, hogy oda képzelek ott, mint egy képet, és akkor az ott, hanem úgy elképzelem, milyen, hogy, és ugye az agyunk nagyon sokszor képes erre.
0: Hát igen.
3: Ha mondjuk ez egy szélsőséges helyzet, akkor abból, igen, az valószínűleg egy pszichiátriai eset. Érdemes olyat is csinálni, hogy néha megkérdezni, hogy mit gondolsz rólam, ki vagyok én. Visszakérdezni, és akkor milyen képet ír le. Hát, és azért ez egy tükör, és ez azt jelenti, hogy mivel tápláltuk őt, mivel etettük. Hallottatok-e már arról a jelenségről, hogy toxikus, tehát, hogy kifejezetten mérgezni a mesterséges intelligenciát? Hallottatok már erre?
0: Nem, ez még.
3: Mindig ugye valami, mint a géprombolók, gőzgép, verjük szét. Hát ez is kicsit az, hogy akkor mérgezzük. Olyan dolgokat tanítjuk fel, ami nem igaz, és hogy hogyan, hát gyakorlatilag abba a nyelvi tanulás modellben, meg gépi tanulásba, a deep learningbe úgy avatkozunk be, hogy szándékosan, tudatosan mérgezzük, és rossz információkat adunk. És akkor, hát ezzel az egész rendszert, ugye, megzavarjuk, borítjuk, stb.
0: És igen, hátráltatjuk el.
3: Abszolút.
2: Igen, és többen ezt csinálják,
3: és általában erre vannak, tehát már ilyen szervezett törekvések, és hogy hogyan többen programokkal, botokkal.
2: Hát ez
3: érdekes. Igen, érdekes, de mert hogy akkor már nem úgy tekintek rá, hanem már mint egy gép, amit valamilyen módon, akkor ilyen módon fogok tönkretenni. Ugye szóval fog kifutni, és hogy fog ez megoldani, ezt szerintem mindannyian így várjuk, és kíváncsian, de közben meg elfejlődik mellettünk ez a történet.
0: Igen.
3: És ha pedig minden fejlődünk vele, sőt, lefele megyünk, mert hogy ő megcsinálja helyettünk, ő kikéri a McDonald's-ba helyettünk, ő majd megírja azt, gondolkodik helyettünk, na az már nagyon, nagyon, nagyon gáz. Itt van egy, ahogy beszélgettünk a matematikáról, ugye, mint készség, ahogy beszéltünk, írás, olvasás, tudás, szerintem az AI-ba is ez az AI literacy lesz az új készség. Az AI. Az AI műveltség.
0: Kvázi.
3: És nem az lesz a kérdés, hogy most AI versus ember, hanem az, hogy ember, aki használja az AI-t, meg ember, aki nem használja az AI-t. És hogy nagyobb lesz az egyenlőtlenség, nagyobb lesz a lemaradás, mert vannak olyan területek, ahol nincs AI, nem elérhető az AI, nem értelmezhető az AI. Biztos, hogy jött veletek szemben olyan mém, hogy takarít a nő, és akkor na, mikor veszi már el az AI a munkámat. És úgy nevetünk rajta, de aztán aki látta most 2026-ban a kínai új év műsorát, az tele volt olyan humanoid robotokkal, ami tökéletesen leképezte, leutánozta ugyanazt a finom mozgást. Tehát nem egy ilyen robot mozgást, hanem a táncos mozgását. És ez egy tánc volt. És akkor mi a következő?
1: Nem mindegy az, hogy mi mire használjuk. Tehát mint felhasználó, vagy mint szolgáltatás igénybevevő akár. Nem mindegy, hogy egy deepfake-készítő, programozó,
3: annak
1: adjuk ki magunkat, aki nagyon jól szórakozik másoknak akár a baján, mint hogy a néhány napja, most például volt földrengés, egy cunami veszély Japánban, és rögtön jelentek meg néhány fél órán belül arról videók, hogy hát óriási cunami közeledik, miközben ugyebár ez csak egy deepfake volt. És voltak, akik tényleg akár egy is hitték, ami esetleg egy cunami veszély esetén akár nem is kötelező rossz az, hogy felhívja a figyelmet, hogy jó, akkor tényleg meneküljünk, meg gond van. De viszont lehet olyan eset, amikor ez akár életveszélyes helyzetet is okozhat.
3: Hogyha ilyen keretek között tartjuk elképesztő emberi kontroll, és ez tudatosan, a saját tudásunkat folyamatosan monitorozva,
0: ellenőrizve,
3: kontrollálva, akkor egy olyan társ tud lenni, amitől csak jobbak és többek lehetünk. Tehát ez rajtunk áll, vagy mukik. mint ahogy ez a példa is, és az Andi mondta, hogy lehet azonnal rosszra, de ezt lehet jóra is. Mint ahogy minden. Tehát, hogy milyen a megközelítésünk. Ugyanaz a dolog. Ugyanarra a dolog. Ez az emberi attitűd. És hát ennek a szabályozása, mert nem mindenki képes erre az önreflexióra, nem mindenki képes erre az önkontrollra, meg erre a tudatos irányításra. Hogy igen. Itt hogy jövünk be.
1: Akkor talán az AI-nál is az a font. Ki az, aki felügyeli? És hogy felügyelik-e? Szerintem, Viki, erre tudnál is egy példát mondani, így a bőrgyógyászatban, hogy Magyarországon az AI és a bőrgyógyászat.
3: Hát igen, 9 évvel ezelőtt nekem ez volt a kutatási témám a mesteres szakdolgozatomban, hogy az volt az én kutatási kérdésem, azzal foglalkoztam, hogy hogyan lehetne a telemedicinát kifejezetten a bőrgyógyászatban, a dermatológiában alkalmazni, és én azt a jövőt láttam 2017-ben, ami megvalósult, de csak is kizárólag a COVID miatt tudott.
2: Hogy
3: nem megyünk el a bőrgyógyászhoz, hanem képet készítünk, segít diagnosztizálni, és segíti a terápiás folyamatokat, mert hogy nekem akkor, amikor én ezt a mesterdolgozatot csináltam, akkor én ezt lekutattam, és itt a Mária utcában a Sotte bőrgyógyász klinikán készítettem a bőrgyógyász szakorvosokkal interjút, de onnan eredt, hogy
2: a bőrgyógyászat azt ugye úgy jelenik meg a mai napig, hogy bőr és nem beteg gondozó.
3: Uh-huh. És mondjuk van egy 15 éves kislány, akinek van egy súlyos aknéja, és el akar menni, és bemegy, és meglátja, és mondjuk ő vidéken él, egy faluban, és bemegy a legközelebbi városba, ahol ezt látja, hogy micsoda szorongást fog benne kelteni, és mit is jelent ez valójában,
2: és hogy ezt feloldani amúgy.
3: Ne rengeteg aspektusból vizsgáltam, de az volt a lényege, hogy én ezt gondolom a jövőnek, ez egy megoldás arra, hogy hogyan lássuk el a betegeket mondjuk az elmaradott térségekbe, stb. És ez megvalósult. 2020-ban jött a COVID, és ez megvalósult, de ehhez kellett egy COVID. Igen. Hogy igenis, van ilyen
0: valami kiváltó.
2: És a Sotte
3: lefejlesztette, és megcsinálta, és ott volt a honlapján, és mentek oltóorvosnak a bőrgyógyászok. Ki látja, attól még a krónikus bőrbetegek, meg az akut bőrbetegek ugyanúgy ott voltak, csak ugye nem a járóbetegellátásban, meg nem a kórházakban, hanem otthon, kétségbeesve. Hogy akkor mi, arról nem is beszélve, hogy okoztak bőrtünetet a különböző oltások mellékhatásként, szóval persze. Nagyon sok összetevője volt, és hát az, hogy az AI mi mindent segít, támogat, felfejlesztett az orvostudományban, felgyorsította az innovációkat, ezek elvitathatatlan érdemek. Tényleg. Igen. És akkor most nem a sebészetről beszélünk, meg nem a bőrgyógyászatról, nem ezekről a terápiás területekről, hanem
2: általánosságban az egész egészségügyről.
3: Amikor viszont elszabadul, és egy rossz irányba, deepfake, meg egyéb, akkor ott hogy tudunk határt szabni?
0: Igen.
3: Hogy és erre azért volt tehát hogyha az emberiség történelmét néztük, akkor igen, voltak rossz irányok, meg rossz trekkek, amire ráléptünk itt igen. Most talán gyorsabban. Emberi mértékhez mérten, mert azért
2: ő sokkal gyorsabb nálunk, tehát hogy mi ezt hogyan tudjuk lassítani, gátolni, akadályozni.
1: Akkor tulajdonképpen legyünk tudatos felhasználói, és egy kicsit jobban talán szakemberek abban, amit csinálunk az AI-jal.
2: Pontosan,
3: tehát az adott területünknek a

0: köszönjük szépen, és köszönöm neked, Anni, hogy vezetted velem ezt a műsort.
1: Köszönöm, Lilla, és nagyon szépen köszönjük.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehettem, és hogy közösen beszélgethettünk, gondolkodhattunk, egy kicsit a jövőbe tekinthettünk, és mindenféle aspektusból elkezdtünk ezen az egészen igazi párbeszédet, diskurzust folytatni, és hát ez nem egy ilyen lejárt dolog, hogy akkor most eddig és nem tovább, hanem inkább az, hogy ez egy mostani státusz, aztán megnézzük, hogy mi lesz később. Az biztos. Visszatekintünk és értékelünk. De nagyon köszönöm, hogy itt lettem veletek, nagyon jól éreztem magam.
0: Köszönöm még egyszer. Mi is köszönjük.
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!

0: Kedves hallgatóink! Dömötör Orosz Viktória Katalin, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának mesteroktatója, diákjaival, Szvétek Müller Lillával és Bíró Andreával beszélgetett a mesterséges intelligenciáról.
1: Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Schaffhauser Tibor műsorát hallják.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! Nap mint nap látjuk magunk körül az új utakat, parkolókat, lakóparkokat és ipari csarnokokat. Ezeket általában a fejlődés jeleinek tekintjük. Közben azonban sokszor észre sem vesszük, hogy velük együtt termőföldek, rétek, fasorok és természetes zöld területek tűnnek el. A beton és az aszfalt lassan, de folyamatosan foglalja el azokat a területeket, amelyek az életünk alapját jelentik. Például jóval több, mint egyszerű építésterület. Élő rendszer. Képes elnyelni és tárolni a csapadékot, hűti a környezetet, élőhelyet biztosít növényeknek és állatoknak, és az alapja az élelmiszertermelésnek is. Amikor azonban egy területet leaszfaltozunk vagy beépítünk, ezek a funkciók hosszú időre megszűnnek. Magyarországon naponta hozzávetőlegesen 11-13 focipályi terület kerül ki a természetes körforgásból építkezések és burkolások miatt. Erdők, mezők és termőföldek helyén utak, parkolók és logisztikai központok jelennek meg. A változás különösen látvány is a nagyvárosok környékén, az agglomerációkban és a Balaton térségében. Ennek következményét egyre inkább a saját bőrükön is érezzük. A természetes talaj úgy működik, mint egy szivacs, elnyeri a vizet, majd lassan visszaengedi a környezetbe. A betonozott felszíneken azonban az eső nem tud beszivárogni, egyre nagyobb zápor után így gyorsabban alakulnak ki a villámárvizek, miközben a talajvízkészletek nem töltődnek fel megfelelően. Ez pedig tovább súlyosbítja az aszályokat is. A városokban a hőhullámok is erősebben jelentkeznek. A beton és az aszfalt felforrósodik, a fák hiánya miatt pedig kevesebb az árnyék és a párolgás hűtő hatása is. Egy sűrűn beépített városrészben nyáron akár több fokkal is magasabb lett a hőmérséklet, mint egy zöldebb környezetben. Közben a természetes élőhelyek is egyre kisebbek és sörözettebbek lesznek. Nem csak a látványos állatfolyók tűnnek el, hanem azok az apró élőlények is, amelyek a termőtalaj egészségét biztosítják. És minden elveszett hektár kevesebb lehetőséget jelent a hazai élelmiszertermelésre is. A probléma ráadás nem csak a nagy beruházásokról szól. A mindennapi döntéseink is számítanak. Egyre több kertből tűnnek el a fák, a gyep helyét műfű vagy térkő veszi át. Egyetlen útvar lebetonozása talán jelentéktelennek tűnik, de országos szinten ezek a kis változások is összeadódnak. A jó hír az, hogy van lehetőség más irányba indulni. Az üresen álló épületek újrahasznosítása, a barnamezős fejlesztések előnyben részesítése, a városi fásítás és a zöld területek védelme mind segíthetnek abban, hogy kevesebb természetes területet veszítsünk el. Erre hívja fel a figyelmet a Klímatudomány 10 üzenete az élető jövőért kezdeményezés, túlbetonozva a kampánya is. Június 3 és 30 között olyan fotókat várnak, amelyek bemutatják a túlzott beépítés és a zöld felületek eltűnések példáit. Lehet ez egy lebetonozott udvar, egy feleslegesen túlborkolt tér, vagy egy természetes terület helyére épült parkoló. A kampány célja, hogy közösen mutassuk meg, mi az, amit már elvesztettünk, és mi az, amit még megőrizhetünk. A részletek a www.klimatudomány10.hu

0: www.hu honlapon találhatók.
1: Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Schaffhauser Tibor műsorát hallották.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Betöltötte 99. életévét Kerényi Lajos atya. A globális békéért imádkozott Leó pápa. Első alkalommal rendezték meg a budapesti görög-katolikus focikupát. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Hétfőn betöltötte 99. életévét Kerényi Lajos atya, aki 1927. június 1-én született Szőnyben. A piarista rendbe 1946-ban lépett be, és 1952-ben Vácon szentelték pappá. Papi szolgálatát Budapesten az Alsó Krisztina városi templomban kezdte, majd többek között Széchenyben, Rimócon, Csolnokon, Nagymaroson és Angyalföldön is tevékenykedett. 1976-tól a külső ferencvárosi Szentkereszt plébánia káplánya, majd 1996-tól 2017-ig plébánosa volt. Ő hívta életre a nagymarosi és az egerszalóki ifjúsági találkozókat. 1990-től a Szent Margit gimnázium tanára. Élete folyamán számos könyvet is írt, és több kitüntetésben is részesült. 2007-ben Hit Pajzsa díjjal, 2019-ben Mindszenti emlékéremmel tüntették ki. Vasmiséjét 2017. június 25-én koncelebrálta. További jó egészséget kívánunk neki, Isten éltesse sokáig. A világbékéért imádkozott Leó pápa a vatikáni kertekben. A szombatesti rózsafűzér imádságba online kapcsolódott be a világ Mária kegyhelyeinek jelentős része, áll a Vatican News hírében. A Szent Atya beszédében hangsúlyozta, a béke nem elmélet vagy naív illúzió, hanem mindennapi elkötelezettség, amely az igazságosságból és a szeretetből fakad. A pápa kiemelte, hogy a feszültségekkel teli időszakban meg kell hallani a menekültek, az ártatlan gyermekek és szenvedők kiáltását. Arra is rámutatott, hogy a béke érdekében mindenki köteles tenni, kezdve a kicsi, de fontos dolgokkal, és tartózkodva minden verbális vagy fizikai erőszaktól, a mindennapi életben és a közösségi médiában egyaránt. Az igazi béke a megbékélés szavainak kimondásával kezdődik, hangsúlyozta Leó pápa. Szombaton rendezték meg az első budapesti görög-katolikus focikupát, tudósít a Hajdúdorogi főegyházmegye. A pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódó sporteseményt a Rákosmenti görög-katolikus közösség szervezte a fővárosi egyházközségek csapata számára. A rendezvény közös imádsággal kezdődött, majd dr. Jackó Sándor helynök köszöntötte a megjelenteket, beszédében kiemelve a csapatszellem és a közösség fontosságát, párhuzamot vonva a sport és a hitélet között. A labdarúgó tornán több generáció lépett pályára. A sportszerűség, az egymás iránti tisztelet és a közös öröm újra megmutatta, hogy az egyház nem csupán a templom falai között él, hanem minden olyan alkalomban is, amelyben Krisztus követői egymásra találnak. Remények szerint a mostani kupa egy új tradíció kezdete is, mert a tornát a jövőben évente kívánják megrendezni. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtesajai László. Keddi adásunk témái: Leó pápa Maria Alvarado világi nőt nevezte ki a kommunikációs dikasztérium új prefektusává. A Szentatya a katolikus karizmatikus megújulás közösségeihez. Folytassák küldetésüket a Szent Lelket követve. A Szentatya üzenete a cserkészeknek: terjesszétek a szeretet, az elfogadás és a béke nyelvét. Leó pápa Maria Alvarado világi nőt nevezte ki a kommunikációs dikasztérium prefektusává. A mexikói származású Maria Montserrat Alvarado, az EVTN News jelenlegi elnöke és operatív vezérigazgatója novemberben Paolo Ruffini mostani prefektus utódja lesz, akinek ősszel jár le a mandátuma. A leendő prefektus a kinevezéséről így nyilatkozott: bár ez a kinevezés váratlanul ért, őszinte vágyakozással fogadom, hogy a Szentatyát pápaságának kezdetén szolgálhasson. 14. Leó pápa június 2-án kedden megjelent rendeletével Maria Montserrat Alvaradot, az EVTN News jelenlegi elnökét és operatív vezérigazgatóját nevezte ki a kommunikációs dikasztérium új prefektusává 2026. november 1-jei hatállyal. Maria Montserrat Alvarado Mexikóvárosban született, és az Egyesült Államokban végezte a tanulmányait, ahol a Florida International University-n és a George Washington University-n szerzett diplomát. 2009 és 2023 között vezető pozíciókat töltött be a Beckett Vallásszabadság Alapítványnál, ahol a vallásszabadság védelmére és az emberi méltóság előmozdítására irányuló kezdeményezésekben vett részt. 2023 óta az EVTN News, azaz az Örök Ige televíziós hálózat hírrészlegének elnöke és operatív vezérigazgatója, aki a televízióban, rádióban, nyomtató digitális és közösségi médiában 7 nyelven tartalmat előállító nemzetközi média platformokat ellenőrizte. Maria Montserrat Alvarado kinevezésével 14. Leó pápa folytatja a római kúria reformjának és megújításának útját, amelyet Ferenc pápa indított el, és amelynek keretében világi hívők, férfiak és nők kaptak vezetői és felelősségteljes tisztségeket az egyetemes egyház szolgálatában. Maria Alvarado az első nem szerzetes nő, akit a Szentszék egyik dikasztériumának prefektusává neveztek ki. A római kúria reformjának részeként 2015. június 27-én a Ferenc pápa által létrehozott kommunikációs dikasztérium felügyeli a Szentszék kommunikációs rendszereit, köztük a Vatikán News-t, a Vatikáni Rádiót, az Osservatore Romanót, a Vatikán médiát, fotó, hang és videószolgáltatásokat, a Szentszéki sajtóirodát, a Vatikáni könyvkiadót, a Vatikáni nyomdát és a Vatikáni filmarchívumot. A ráruházott operatív és technológiai feladatok mellett a dikasztériumon kommunikáció területén az egyház tevékenységének teológiai és pasztorális vonatkozásait is elmélyíti és fejleszti. Maria Alvarado Paolo Ruffini utódja lesz, akit Ferenc pápa 2018-ban nevezett ki a római kúria első világi prefektusának, és aki most októberben tölti be 71. életévét. A bejelentést követően kiadott nyilatkozatában Maria Alvarado így fogalmazott: bár ez a kinevezés váratlanul ért, őszinte vágyra fogadom, hogy a Szentatyát pápaságának kezdetén szolgálhasson. Hálás vagyok Paolo Ruffininek az elmúlt éve során nyújtott vezetésért, és alig várom, hogy barátságban és reménységben folytathassam a dikasztérium megerősítésének fontos munkáját, hogy az továbbra is szolgálhassa az egyházat Rómában és mindenhol, hogy Krisztus hirdesse a világnak. Paolo Ruffini prefektus levelet küldött a kommunikációs dikasztérium munkatársainak, amelyben kijelentette. A dikasztérium DNS-ébe beívódott az a kötelesség, hogy folyamatosan lépést tartson a gyorsan változó kommunikációs világgal. Azóta, hogy intézményként megszülettünk, iránytünk ez volt és ez marad, soha ne álljunk meg, putás közben adjuk át a stafétabotot, legyünk jelen itt és most, ebben a pillanatban, mint a kommunikáció mécéje, amely az idővel növekvő közösség eszköze. Én most beléptem a futam utolsó szakaszába, mielőtt, hosszú utam során, amelyen mi munkás, dolgos életünk, elérve a 70 éves kort, a nyugdíjkorhatárt, átadom a stafétabotot Maria Montserrat Alvarádónak, mint a következő prefektusnak. Mi jól ismerjük egymást, és a következő hónapokban szorosan együtt fogunk dolgozni az egyházban, az egység és a nyitottság szellemében. Michael P. Warsaw, az EVTN igazgató tanácsának elnöke és vezérigazgatója kijelentette, hogy Maria Alvarado az EVTN-nél töltött évek alatt elnyerte mindazok bizalmát és tiszteletét, akiknek az a kiváltságuk volt, hogy vele együtt dolgozhassanak. Hozzátette. Imádságunkat, bátorításunkat és az EVTN család teljes támogatását ajánljuk fel neki, miközben ezt a fontos küldetést vállalja 14. Leó pápa és pápaságának szolgálatában. Mária Alvarado beszéd nyelvei angol, spanyol, francia, portugál, német, olasz és arab.
4: Leó pápa a katolikus karizmatikus megújulás közösségeihez. Folytassák küldetésüket a Szent Lelket követve. Első ízben találkozott Leó pápa a katolikus karizmatikus megújulás mozgalommal. Több ezer tagjának a 6. pálteremben tartott audienciát május 30-án szombaton délelőtt. Örömmel köszöntötte a CARIS, vagyis a katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálata vezetőit, a különböző közösségeket, csoportokat, ima és evangelizáló iskolák képviselőit. A Szent Atya idézte pápa elődeit, akik a mozgalomban nagy ajándékot láttak az egyház fejlődése számára. Szent 6. Pál kijelentette, hogy az egyre inkább szekularizált világnak éppen a lelki megújulás tanúságtételére van a legnagyobb szüksége, amit a Szentlélek táplált közösségeikben szerte a világon. Szent II. János Pál az evangelizálás fontosságára mutatott rá, amire a lélek indítja őket. Krisztus a mi üdvözítőnk, ezért aki megízlelte az ő jóságát, nem maradhat csöndben és tétlenül. Buzgón hirdessék tovább az evangéliumot a körülöttük lévő embereknek. 16. Benedek pápa arról a sajátos hozzájárulásról beszélt, amelyet a karizmatikusok adnak az egyháznak. Fölhívták a figyelmet a karizmák és ajándékok aktualitására, amelyet a lélek adott. Ahogy a mozgalom kezdetén Suenens bíboros, úgy Ferenc pápa is gyakran kegyelmi áramlatként határozta meg a karizmatikus megújulást az egész egyház számára. Küldetésük az evangelizálás, a lelki ökumené, a szegények és rászoruló gondozása, a kirekesztettek befogadása. A megújulás alapja pedig Isten imádása. 14. Leó pápa is támogatni kívánja a Péter széke és a katolikus karizmatikus megújulás nagy családja közötti kapcsolatokat, a kölcsönös tisztelet, közelség és támogatás szellemében. Ezért kiemelt néhány alapvető elemet a mozgalom lelki tapasztalatából. A lélekben való keresztség, a dicsérő ima, Isten igéje, a közösség és a tevékeny szeretet. A lélekben való keresztségről szólva a Szent Atya megállapította. A mozgalom közös hitbeli útja éppen a Szent Lélek személyes megtapasztalásában gyökerezik, mely a keresztség kegyelmén keresztül vált hatékonnyá mindannyiukban, Isten szeretetét tudatosítva bennük. Lelke benső kiengesztelődést és békét hozott nekik, Megszabadította őket a földi dolgokhoz való ragaszkodástól és a bűn elnyomásától. Újfajta hozzáállást tett lehetővé, amelyet a másik ember és a jövő iránti nyitottság és remény jellemez, abban a bizonyosságban, hogy semmi nem szakíthat el minket Krisztus szeretetétől. A Szentlélek e megtapasztalásából származik az a mély vágy, hogy szeretetének tanúi és hírvivői legyenek, vigaszt vigyenek az ürességtől és magánytól szenvedőknek. A Szentlélek meggyőző tapasztalatából új ima élet fakadt, ami egy spontán és őszinte párbeszédben fejeződött ki, újfajta nyitásban a dicséret, a szentségimádás és a hálaadás felé. A szentségimádás és a dicséret, mely annyira jellemzi a karizmatikus találkozókat, a keresztény imádság lényeges részei, melyeket az elmúlt években a mozgalom segített újra felfedezni és érvényre juttatni. A Szentlélek megújult kiáradásának másik gyümölcse a Szentírással való élő kapcsolat volt, folytatta gondolatmenetét Leó pápa. A Szentírás a karizmatikusok számára csodálatos lelki táplálék forrása lett,
5: a wonderful source of spiritual nourishment,
4: mely megvilágosít és vigasztal. Ugyanígy a megkülönböztetés forrása is, mely mindennapi döntéseiket irányítja, és tartalommal tölti meg a közösségi imákat. A Szentlélek a szeretet közösség forrása. 13. Leó pápa több dokumentumban bátorította a katolikusokat, hogy minden évben novénát imádkozzanak a Szentlélekhez, Urunk mennybe menetele és pünköst között, kifejezetten a keresztények egységének szándékára. A lélek teremt harmóniát a karizmatikus megújulás különféle karizmái és összetevői között, mint ahogy a más felekezetű keresztény testvéreink között is. 14. Leó pápa végül a tevékeny szeretet meghatározó szerepéről beszélt a mozgalom életében. A lélek megújult jelenléte a szeretet újfajta érzését ébresztette fel bennük, melyet maga az isteni szeretet ihletett. Ez a szeretet Isten és a testvérek felé irányul, közelséget és együttérzést kelt, főként a szenvedők iránt. A karizmatikus megújulásból sok karitatív mű született a rászorulók javára, lelki és anyagi téren egyaránt. Tartsák ébren ezt a szeretetet a szegények iránt, mely feltárja Isten valódi arcát, buzdította a mozgalom tagjait a pápa. Beszéde végén köszönetet mondott elkötelezett munkájukért, és azt kérte, hogy folytassák küldetésüket, felkínálva tapasztalatukat és evangelizációs módszereiket. Kövessék híven papjaik útmutatását, a közös megkülönböztetés során hallgassanak a bölcs emberekre, még ha nem is tagjai csoportjuknak. Ápolják az összhangot és az együttműködést a közösségeken belül. Soha ne engedjenek a törtetés, a hatalomvágy vagy a személyes presztízskeresés kísértésének. A Szentlélek legyen mindig fény és erőforrása személyes és közösségi életükben. Szűz Mária, az egyház anyja óvja őket.
5: And may the Virgin Mary, Mother of the Church,
4: fuhászkodott Leó pápa, majd apostoli áldását adta a katolikus karizmatikus megújulás találkozójának résztvevőire.
6: XIV. Leó üzenete a cserkészeknek. Terjesszétek a szeretet, az elfogadás és a béke nyelvét. Hétfőn délelőtt a vatikáni 6. pálteremben 14. Leó a Katolikus Cserkészek és Cserkészvezetők Európai Szövetségének több mint 3000 olasz tagjával találkozott. A szolgálat a cserkészek módszerének minden elemét egyesítő erő, Lord Baden-Powell az alapító nevelési filozófiájának szíve. A szolgálat pedig azt jelenti, hogy képességeinket és időnket mások rendelkezésére bocsátjuk, teljesen ingyen, anélkül, hogy bármit is elvárnánk cserébe. Továbbá megszabadít minket az énközpontúság hajlamától. 14. Leó pápa erre emlékeztette a cserkészeket, akiket a szervezet létrejöttének 50. évfordulója alkalmából fogadott. Amint egy 3000 egybegyűlt cserkészvezetőnek reményét fejezte ki, hogy a Szentlélek megsokszorozza közöttetek ajándékait, hogy a szeretet, a befogadás és a béke nyelvén szólhassatok és azt terjesszétek. Leó pápa néhány nappal pünkösd után utalt erre, abban a reményben, hogy ez az évforduló a szövetség számára olyan lesz, mint egy új pünkösd.
5: Come una nuova Pentecoste.
6: Amikor a lélek ajándéka fellobbantja az életet, és megnyitja az utat a küldetés felé. Az elmúlt 50 évben az Európai Katolikus Cserkészek Szövetségének olasz szervezete egy sajátos nevelési stílust szilárdított meg a hittanúság tételének kifejezésére. A Baden-Powell ihletése szerint kidolgozott eszközök segítségével elkíséritek a fiúkat és a lányokat a találkozásra Jézussal, a jó élet mesterével, hűséges barátunkkal, igazságos és erős vezetőnkkel, fejtette ki 14. Leó. A pápa emlékeztetett arra, hogy az élet a szabadban, a természettel való kapcsolat tevékenységeik lényeges dimenziói, amelyek Isten jóságáról beszélnek a teremtő által a teremtésben hagyott nyomokon keresztül. Továbbá hangsúlyozta, hogy ezekben a tevékenységekben a cserkészek bölcsen összekapcsolják Isten szavát a természet könyvével. Mint egy friss forrásvíz arra hívlak benneteket, hogy merítsetek a Szentírásból, hogy megvilágosítsátok és támogassátok az emberi és lelki növekedés tapasztalatait, mind személyesen, mind közösségileg, kérte a cserkész vezetőktől 14. Leó. Ezután idézte Ferenc pápa szavait, amelyeket a 2019. augusztusában az Európai Cserkészek és Cserkész Vezetők Nemzetközi Uniójával tartott találkozón mondott. Arra hívlak benneteket, hogy mindig tartsátok magatoknál iránytűként az evangéliumot, az élet igazi térképét, és minden nap nyissátok ki. Az evangélium, amelyre 14. Leó emlékeztetett, maga a Krisztus személye, jó hír a zavarodott emberiség számára,
5: buona notizia per un'umanità confusa, illusa.
6: Aki oltja az igazságosság és az igazság iránti szomjúságunkat, és belénk csepegteti a bátorságot, hogy kitartsunk a jóságban, és álljunk mások szolgálatában. Erről az elkötelezettségről szólva a pápa hangsúlyozta, hogy ők tanúságtevők a rájuk bízott gyermekek számára. Életetek harmóniája és választásaitok érettsége az ő szemükben nagyon fontos példa, amely segíti őket a növekedésben. Ezért velük együtt éljétek meg a hit szépségét a mindennapi gesztusokban és a közös imában, a szentségekben és mindenki hivatásának felismerésében. Válaszoljatok nagy lelkűen Krisztus hívására, aki arra hív benneteket, hogy mászatok fel a csúcsra, hogy evezzetek a mélyre, hogy együtt járjatok az erény útján, buzdított Leó pápa. Majd emlékeztetett arra, hogy az európai cserkészek egyházi segítőiként szolgáló papok az egyház és a szervezet közötti kötelék garanciái, és hogy a cserkész módszer a személyt helyezi a középpontba, minden kapcsolati aspektusával és emberi gazdagságával törődve. Hangsúlyozta továbbá, hogy a szervezet pedagógiai megközelítése magában foglalja a külön férfi és női részlegekben végzett nevelést, hogy különleges figyelmet szenteljenek a fiúknak és a lányoknak. Így a női és férfi lét alapvető jellemzőinek ilyen módon történő feltárása előkészítő dinamikává válik a másokkal való találkozáshoz, a kölcsönös növekedéshez. A jó keresztények és jó állampolgárok nevelése a cserkész módszer célja, amelyet a vezetők pedagógiai egyetértése révén érnek el minden egyes lánnyal és fiúval az út különböző szakaszaiban, mutatott rá Leó pápa. Ezután nagyra értékelte az olasz-európai cserkészek döntését, hogy kulturális szinten is ápolják az európaiság dimenzióját, megújítva elkötelezettségüket egy népekből álló, nem csak üzleti Európa építése iránt, amelyet a keresztény humanizmus legmagasabb rendű értékei egyesítenek.
5: Unita dai più alti valori dell'umanesimo.
6: A cserkészet kalandja segít felfedezni, hogyan valósítja meg és vonja be emberségünket Isten műve, aki mindannyiunk igazi nevelője, zárta beszédét Leó pápa, a Katolikus Cserkészek és Cserkészvezetők Európai Szövetségének olasz képviselőihez.
3: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Radio. Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
1: A királyok első könyve, az első fejezet. És Dávid király megöregedett, és életkorának sok napja volt. És amikor betakarták ruhákkal, nem melegedett föl. Mondták tehát neki a szolgái, keressünk a mi urunk királyunknak egy szűzleánykát, és álljon a király előtt, és viselje gondját, és aludjon az öledben, és melegítse föl a mi urunkat, királyunkat. Kerestek tehát egy szép leánykát Izrael egész földjén, és megtalálták a sunamita Abiságot, és oda vezették őt a királyhoz. A leány pedig nagyon szép volt, és gondját viselte a királynak, és szolgált neki. A király pedig nem ismerte meg őt. Adonija pedig, Haggit fia, fölfuvalkodott, mondván, én fogok uralkodni. Szekeret csináltatott magának, és lovasokat és 50 férfit, hogy előtte fussanak. És atya soha nem dorgálta őt, mondván, miért tetted ezt? Ő maga is nagyon szép volt, a másodszülött Absalom után. És beszélt Ceruja fiával, Joábbal és Ebjatár pappal, akik Adonija mellé álltak. Cádok pap pedig, és Jojáda fia, Benaija és Nátán próféta, Simi és Rei, és Dávid seregének vitézei nem voltak Adonijával. Miután tehát Adonija bárányokat és borjakat és hájat ajánlott föl az Ohelet kövénél, amely a Rogel forrás közelében volt, meghívta a király fiait, a testvéreit mind, és a király összes szolgáját, Júda férfiait. Nátán prófétát pedig, és Benaiját, és a vitézeket, és a testvérét, Salamont nem hívta meg. Így tehát mondta Nátán Batsebának, Salamon anyjának, hallotta-e, hogy Haggit fia Adonija király lett, és urunk, Dávid ezt nem tudja. Most tehát jöjj, fogadd meg a tanácsomat, és mensd meg az életedet és a fiad, Salamon életét. Indulj, és menj be Dávid királyhoz, és mondd neki, nem de, uram királyom, megesküdtél nekem a te szolgálódnak, mondván, a fiad Salamon fog uralkodni én utánam, és ő fog ülni a trónomon. Miért uralkodik tehát Adonija? És miközben te még beszélsz a királlyal, én utánad jövök, és befejezem beszédeidet. Így tehát Batseba bement a királyhoz a hálókamrába. A király pedig nagyon öreg volt, és a szunamita Abiság szolgált neki. Batseba meghajolt, és hódolt a király előtt. A király szólt hozzá, mit kívánsz? Ő válaszolván szólt, Salamon fog uralkodni én utánam, és ő fog ülni a trónomon. És íme, most Adonija uralkodik, és te, uram királyom, nem tudsz róla. Ökröket és kövér állatokat és nagyon sok juhot áldozott, és meghívta mind a király fiait, Ebjatár papot is, és Joáb hadvezért is. Salamont pedig a te szolgádat nem hívta meg. Mindazonáltal, uram és királyom, egész Izrael szeme reát tekint, hogy mutasd meg nekik, kinek kell ülnie trónodon utánad, uram királyom. És amikor majd az én uram királyom elalszik atyáival, én és a fiam, Salamon, bűnösök leszünk. Még beszélt a királlyal, amikor megjött Nátán próféta, és jelentették a királynak, mondván, itt van Nátán próféta. És amikor belépett a király színe elé, és földre borulva hódolt előtte, mondta Nátán, uram királyom, Nem, de te mondtad, Adonija uralkodjék utánam, és ő üljön a trónomra. Mert ma lement, és nagyon sok ökröt és kövér állatot és kosokat áldozott, és meghívta mind a király fiait és a sereg vezéreit, Ebjatár papot is. Ők pedig a színe előtt ettek és ittak, és mondták, éljen Adonija király! Engem pedig a te szolgádat és Cádok papot és Jojáda fiát Benaját és a te szolgádat Salamont nem hívta meg. Vajon az én uramtól, királyomtól származik-e ez a dolog, és nekem a te szolgádnak nem mutattad meg, hogy ki fog az én uram, királyom trónjára ülni ő utána? És válaszolt Dávid király mondván, hívjátok ide hozzám Batsebát. Amikor ő bejött a király elé, és megállt előtte, megesküdött a király, és szólt, él az Úr, aki kiragadta a lelkemet minden szorongatásból, hogy miként megesküdtem neked, Izrael urára, Istenére mondván, Salamon a te fiad fog uralkodni én utánam, és ő fog a trónomra ülni helyettem, úgy teszek ma. Batseba a földig hajolva hódolt a király előtt, mondván, éljen az én uram, királyom Dávid örökké. Dávid király ezt is mondta, hívjátok ide Cádok papot és Nátán prófétát, és Jojada fiát Benaját. Mikor ők bementek a király elé, mondta nekik, vegyétek magatok mellé uratok szolgáit, és ültessétek a fiamat Salamont az összvéremre, és vigyétek őt Gihonba. És kenje fel őt ott Cádok pap és Nátán próféta királlyá Izrael fölé. És fújjátok meg a harsonát, és mondjátok, éljen Salamon király. És jöjjetek fel utána, és jöjjön és üljön a trónomra, és ő uralkodjék helyettem. És megparancsolom neki, hogy legyen vezér Izrael fölött és Júda fölött. És válaszolt Jojada fia Benaja a királynak, mondván, amen, így szóljon az én uram, királyom, ura istene. Miként az Úr az én urammal, királyommal volt, úgy legyen Salamonnal is, és emelje magasabbra a trónját az én uram, királyom Dávid trónjánál. Lement tehát Cádok pap és Nátán próféta és Jojada fia Benaja, és a kereták és a peleták, felültették Salamont Dávid király összvérére, és elvezették őt Gihonba. És fogta Cádok pap az olajos szarut a sátorból, és fölkente Salamont. És megfújták a harsonát, és az egész nép mondta, éljen Salamon király. És az egész sokaság felvonult utána, és a nép sipokat fújt, és nagy örömmel örült, és zengett a föld a kiáltásuktól. Meghallotta pedig Adonija, és mind a vele lévő meghívottak, a lakoma már véget ért. De Joáb is, halván a harsona hangját, szólt, mit jelent a zavargó város kiáltása? Még beszélt, amikor jött Ebjatár pap fia Jonatán, s mondta neki Adonija, jöjj be, mert erős férfi vagy, és jó híreket hozol. És válaszolta Jonatán Adonijának, egyáltalán nem. Urunk ugyanis, Dávid király, királlyá tette Salamont, és elküldte vele Cádok papot és Nátán prófétát, és fölkente őt Cádok pap és Nátán próféta királlyá Gihonban. És fölvonultak onnan örvendezve, és megzendült a város. Ez az a hang, amit hallottál. Salamon pedig a királyi trónusra ült, és bemenvén a király szolgái áldották a mi urunkat, királyunkat, Dávidot, mondván, tegye nagyobbá Isten Salamon nevét a te nevednél, és magasztalja föl a trónját a te trónod fölé. És mélyen meghajolt a király a fekvőhelyén. Ezen felül ezeket is mondta, áldott az Úr, Izraelnek Istene, aki trónörököst adott ma a szemem láttára. Megrettentek tehát, és fölkeltek mind, akiket Adonija meghívott, és elment Kiki a maga útjára. Adonia pedig Salamontól való félelmében fölkelt, és elment, és megragadta az oltár szarvát. És jelentették Salamonnak mondván, íme Adonia, Salamon királytól való félelmében megragadta az oltár szarvát mondván, esküdjék meg nekem ma, Salamon király, hogy nem öli meg a szolgáját karddal. És mondta Salamon, ha jó ember volt, egy hajszála se essék a földre, ha pedig valami gonoszat találnak benne, halljon meg. Elküldött tehát Salamon király, és elvezettette őt az oltártól, és bejöve hódolt Salamon király előtt. És mondta neki Salamon, menj a házadba. A királyok első könyve. A második fejezet. Elközelgett pedig a nap, hogy Dávid meghalljon, és megparancsolta a fiának, Salamonnak mondván, én az egész föld útjára indulok, légy erős, és légy férfi, és tartsd meg a te urad Istened parancsait, hogy az ő utain járja, és őrizd az ő rendeléseit és törvényeit, és ítéleteit és bizonyságait, amint írva áll Mózes törvényében, hogy sikerrel járj mindenben, amit teszel, és amifelé fordulsz, hogy megerősítse az Úr az ő beszédét, amelyet felőlem szólt, mondván, ha fiaid megőrzik utadat, és teljes szívükben és egész lelkükben igazságban járnak a színem előtt, nem vétetik el tőled az Izrael trónján ülő férfi. Te magad is tudod, miket művelt velem Ceruja fia Joáb, miket tett Izrael két hadvezérével, Ner fiával Abnerral és Jeter fiával Amazával, akiket megölt. És harci vért ontott békében, és hadakozás vérével szennyezte be csipőjén az övet és a lábán a sarut. Cselekedjél tehát bölcsességed szerint, és ne vidd őszfejét békességben az alvilágba. De a gileádi Barzillai fiainak légy hálás, és asztalodnál egyenek. Elém siettek ugyanis, amikor a testvéred Absalom elől menekültem. Lakjék nálad a Bahurimból való Benjaminita Gera fia, Simi is, aki gonoszul megátkozott engem, amikor Mahanaimba mentem, de mivel elém jött a Jordánhoz, megesküdtem neki az Úrra, nem foglak megölni karddal. Te azonban ne hagyd büntetlenül, bölcs férfi vagy, és fogod tudni, mit tégy vele, és vérontással vezesd ősz fejét az alvilágba. Elaludt tehát Dávid atyáival, és eltemették Dávid városában. A napok pedig, melyeken Dávid Izrael fölött uralkodott, 40 esztendőt tettek ki. Hebronban uralkodott 7 évig, Jeruzsálemben 33 évig. Salamon pedig atyának, Dávidnak a trónjára ült, és nagyon megszilárdult az ő uralma. És Haggit fia, Adonia, bement Batsebához, Salamon anyjához, aki mondta neki, békességes-e a jöveteled? Az válaszolta, békességes. S hozzátette, beszédem van hozzád. Ő szólt, beszélj. Erre az mondta, te tudod, hogy az enyém volt a királyság, és egész Izrael engem tett királyává, de elvétetett a királyság és a testvérem élet, mert az Úr adta oda neki. Most tehát egyet kérek tőled, ne szégyenítsd meg az arcomat. Ő szólt hozzá, beszélj. És az szólt, arra kérlek, hogy mondd Salamon királynak, tőled ugyanis semmit sem tagadhat meg, hogy adja nekem feleségül a szunamita Abiságot. És szólt Batseba, jól van, én szólok érdekedben a királynak. Elment tehát Batseba Salamon királyhoz, hogy szóljon hozzá Adonija érdekében. És fölkelt a király, elébe ment, hódolt előtte, és leült a trónjára. Fölállították a király anyjának trónusát is, aki leült az ő jobbjára. És mondta neki, egy kicsinyke kérést kérek tőled, ne szégyenítsd meg az arcomat. Mondta neki a király, kérjed, anyám, mert nem volna illendő, ha elfordítanám az arcomat. Ő szólt, adassék feleségül a szunamita Abiság Adoniához, a testvéredhez. És válaszolt Salamon király, és mondta az ő anyjának, miért a szunamita Abiságot kéred Adoniának? Kér neki a királyságot is, hiszen ő az én idősebb testvérem, és ott van vele Ebjatár pap és Ceruja fia Joáb. Így tehát megesküdött Salamon király az úrra, mondván, ezeket tegye nekem Isten, és ezeket adja hozzá, bizony Adonija a saját élete ellen mondta ezt a dolgot. És most él az Úr, aki megerősített engem, és az én atyám Dávid trónjára ültetett, és házat épített nekem, amint mondta, Adonija ma bizonnyal megöletik. Elküldött tehát Salamon király, Jojada fia, Benaja keze által, aki megölte őt, és meghalt. Ebjatár papnak is mondta a király, menj a Natótba, a földedre. A halál fia vagy ugyan, de ma nem öllek meg téged, mert az Úristen ládáját hordoztad atyám Dávid előtt, és fáradoztál mindenben, amiben atyám fáradozott. Elűzte tehát Salamon Ebjatárt, hogy ne legyen az Úr papja, hogy beteljesedjék az Úr beszéde, amelyet Héli házáról Sílóban mondott. Eljutott pedig a hír Joábhoz. Joáb pedig Adoniához hajlott, mivel Absalom felé nem hajolt. Bemenekült tehát Joáb az Úr sátrába, és megragadta az oltár szarvát. És jelentették Salamon királynak, hogy Joáb az Úr sátrába menekült, és az oltárnál van. És elküldte Salamon Jojada fiát, Benaját, menj, öld meg őt. Oda ment tehát Benaja az Úr sátrához, és mondta neki, ezeket mondja a király, jöjj ki! Ő szólt, nem jövök ki, hanem itt halljak meg. Jelentette Benaja a királynak, mondván, ezeket mondta, és ezt válaszolta nekem Joáb. És mondta neki a király, tedd, amit mondott, öld meg, és temesd el. És eltávolított tőlem, és atyám házától az ártatlan vért, amit Joáb ontott. És adja vissza az Úr az ő vérét a tulajdon fejére, mert megölt két nála igazabb és jobb férfit, és megölte őket karddal az én atyám Dávid tudta nélkül. Ner fiát, Abnert, Izrael seregének vezérét, és Jeter fiát, Amazát, Júda seregének vezérét. És hújjon vissza azok vére, Joáb fejére, és ivadéka fejére mindörökre. Dáviddal pedig, és az ő ivadékával, és házával, és az ő trónjával, békesség legyen az Úrtól mindörökre. Így tehát fölment Jojada fia Benaja, rárontott és megölte. És eltemették a házában, a pusztában. És a király Jojada fiát, Benaját állította a sereg fölé helyette, és Cádok papot állította Ebjatár helyére. A király elküldött, és hívatta Simit is, és mondta neki, építs magadnak házat Jeruzsálemben, és itt lakjál, és ne menj ki innen ide, stova. Amely napon ugyanis kimégy, és átmégy a Kidron patakon, tudd meg, hogy megölnek. A véred a tulajdon fejedre száll. És mondta Simi a királynak, jó beszéd ez, miként az én uram királyom szólt, úgy tesz a te szolgád. Így tehát Simi Jeruzsálemben lakott sok napon át. Történt pedig 3 évvel később, hogy Simi 2 szolgája Gát királyához, Máha fiához, Áhishoz menekült. És jelentették Siminek, hogy a szolgái Gátban vannak. És fölkelt Simi, és fölnyergelte a szamarát, és elment Gátba Áhishoz, hogy visszakövetelje a szolgáit. És elhozta őket Gátból. Jelentették pedig Salamonnak, hogy Simi Gátba ment Jeruzsálemből, és visszatért. És elküldvén hivatta őt a király, és mondta neki, nem, de tanúskodtam neked az Úrra, és megmondtam, amely napon kimégy ide vagy oda, tudd meg, hogy meghalsz. És válaszoltad nekem, jó ez a beszéd, meghallottam. Tehát miért nem tartottad meg az Úrnak tett esküt és a parancsot, amit neked adtam? És mondta a király Siminek, te tudod mindazt a rosszat, amiről a szíved tud, amit atyámmal Dáviddal tettél. Fizesse vissza az Úr rosszaságodat a fejedre. És áldott Salamon király, és Dávid trónja szilárd lesz az Úr előtt mindörökre. Így tehát parancsot adott a király Jojada fiának, Benajának, aki kimenvén megsebezte őt és meghalt. Így tehát megszilárdult a királyság Salamon kezében.
0: Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmaz!
3: Uram, irgalmaz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmez!
3: Krisztus, kegyelmez!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmaz!
3: Uram, irgalmaz!
4: Irgalmaz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek a sátán ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

Könyörögjünk! Jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáid, akik most békében nyugodnak,

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. A globális békéért imádkozott Leó pápa. Jogsegélyt kér az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács a nagyváradi kilakoltatás ügyében. Különleges rekordkísérlet lesz a Wagner napokon. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A világ békéért imádkozott Leó pápa a vatikáni kertekben. A szombatesti rózsafüzér imádságba online kapcsolódott be a világ Mária kegyhelyeinek jelentős része, tudósít a Vatican News. A Szentatya beszédében hangsúlyozta, a béke nem elmélet vagy naív illúzió, hanem mindennapi elkötelezettség, amely az igazságosságból és a szeretetből kell, hogy fakadjon. A pápa kiemelte, hogy a feszültségekkel teli időszakban meg kell hallani a menekültek, az ártatlan gyermekek és a szenvedők kiáltását is. Arra is rámutatott, hogy a béke érdekében mindenki köteles tenni, kezdve a kicsi, de fontos dolgokkal, és tartózkodva minden verbális vagy fizikai erőszaktól, a mindennapi életben és a közösségi médiában egyaránt. Az igazi béke a megbékélés szavaival kezdődik, hangsúlyozta Leó pápa. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos elnöksége megdöbbenéssel és mély felháborodással szemléli a nagyváradi

0: Monterrei rendház körül kialakult helyzetet, és azon lesz, hogy a nemzetközi fórumok és jogsegélyszolgálatok tájékoztassák, és ennek bevonásával gátat szabjanak az egyház és a magyar ellenes eseményeknek, tájékoztatta szombaton az MTI-t az erdélyi civil szervezet. Fejes Rudolf Anzelv apát, a Váradhegyfoki Premontrei Prépostság elöljárója kilakoltatásakor a román hatóságok szerdán hajnalban áttörték a rendháznak az egykori Premontrei gimnázium felőli falát, és behatoltak az elfoglalni kívánt épületrészbe. Az erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöksége elfogadhatatlannak tartja a diktatúrákat idéző jogtalan épületfoglalást. Tőkés Lászlóval egyetértve úgy vélik, hogy az egyetlen megoldás a Premontrei rendházzal és a templommal egybeépült főgimnázium visszaadása a Premontrei rendnek. Különleges rekordkísérletre készülnek a Magyar Rádió művészeti együttesei a budapesti Wagner napokon, adja hírül az MTI. A fesztivál során két alkalommal is végigjátsszák Richard Wagner a Nibelung gyűrűje című négy operából álló ciklusát. Ez a dupla ring struktúra a nemzetközi operajátszásban is kiemelkedően ritka, hiszen rendkívüli logisztikai, zenei és énekesi terhelést jelent, miközben egyben a mű eredeti dramaturgiai ívét is a lehető legtisztábban követi. 2026 kiemelt jelentőségét több jubileum is erősíti. 150 éve hangzott el ugyanis először a teljes Ring trilógia Bayreuthban, míg a budapesti Wagner napok immár 20 éve van jelen a nemzetközi fesztivál életben. Fischer Ádám ezen az évadon vezényli utoljára a teljes Ring tetralógiát a Müpában. A karmester a nemzetközi Wagner előadásokat egyik kiemelkedő központjává tette. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért, a Szent Rita ima csoport felajánlja Ági és Balázs gyógyulásáért, valamint Piroskáért és Kláriért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcs, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megővízze.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A világosság rózsafűzőjének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Mindenható örök Isten, te ünnepélyesen kinyilatkoztattad nekünk Krisztust, mint szeretett fiadat, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, és leszállt rá a Szentlélek. Add, hogy mindig kedvet teljék bennünk, fogadott gyermekeidben, akik újjászülettünk vízből és Szentlélekből. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: mindkében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd tovább a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mindenható örök Isten, te mindig többet adsz nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Szűz Máriát, a szavadra figyelő hűséges szolgálódat anyául adtad nekünk. Engedd, hogy mindig érezzük közben járását és anyai szeretetét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Az asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsa füzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Istenünk, te mennyei kincseket készítettél azoknak, akik szeretnek téged. Adj szívünkbe irántad buzgó szeretetet, hogy mindenben és mindennél jobban szeressünk, és elnyerjük ígéreteidet, melyek minden várakozásunkat felülmúlják. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Istenünk, te egyszülött fiad dicsőséges színe változásakor, Mózes és Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet gyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett fiad szavára hallgatva társadalmasai lehessünk Krisztusnak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Urunk Jézus Krisztus, te azt akartad, hogy a hatalmas Istennel naponta találkozhassunk az eukarisztiában, ezért az életedet adva táplálsz minket. Erre nem lehet más válaszunk, mint hogy átadjuk neked magunkat úgy, amint vagyunk, hogy nap mint nap új életre keljünk általad. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és segíts minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipciában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Úrunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezze nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságot Szűz meg a Szent Olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amirunk által.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
3: Mindörökké. Amen.
9: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Vég Zoltán vagyok, karizmatikus megújulás oszlopos tagja. Én katolikus családból származom, így megkereszteltek, voltam első áldozó és bérmálkoztam is, csak hát, mint sok sorstársamnak a bérmálkozással abba is maradt a történet és a templomba járás. Így fiatalként, gimnazistaként éltem a gimnazisták szokásos kíváncsi életét, de úgy Istenről nem gondolkodtam. Sajnos, mivel még fiatal voltam, amikor bérmálkoztam, ezért nekem az kicsit olyan volt, mint valamiből levizsgázni, kipipálni a teljesítendőt, és utána akkor elfelejteni, és nem gondoltam rá, hogy akkor ez hasznos lesz, hogy egy élhető dolog, és hát nem is foglalkoztam vele, nem is gondolkoztam Istenről, ellene se, körülöttem se volt senki, aki erről beszélt volna. Érettségi után a nyári szünetbe elcsábítottak egy neoprotestáns gyülekezetnek a nyári táborába. Egy lány, aki tetszett nekem, ő invitált meg, végül persze nem jöttünk össze, de nem is ez volt, ami feltűnt. Az volt az érdekes, hogy felfigyeltem meg körülöttem, a többi ember valahogy, mindenki úgy boldog, könnyed, szabad életet él. És hogy azok a dolgok, amik az életbe engem úgy könnyen földbe döngölnek, ők könnyen tovább tudnak lépni belőle, és vajon mi lehet a titkuk? Ekkor kezdett el érdekelni, hogy mi a titkuk, és nyári tábor alatt volt is idő kibontani. A pásztor is sokat beszélt Jézusról, meg hogy mi a kereszténység lényege, és akkor hát láttam, hogy ez a titkuk. Sőt, ott lehetőség is volt arra, hogy akkor, aki szeretné átadni az életét Jézusnak, akkor így egy pásztorral elbeszélgetve meghozhatja ezt a döntést. És akkor ott valóban az egyik pásztorral leültünk beszélgetni, tapozgattuk János evangéliumát, és akkor az alapján így bemutatta, hogy milyen döntést készülök meghozni, miről szól ez, és mik a következményei, és hát úgy éreztem, hogy ez valóság, tehát itt most belépek egy olyan új országba, Isten országába, és hogy nem ketten beszélgetünk, hanem ott van Jézus is velünk, aki így várja, hogy akkor, na ez most az én pillanatom, most hozzak egy döntést. És hát akkor meghoztam a döntést, átadtam az életemet Jézusnak. Így kezdődött, és akkor Jézus elkezdett fokozatosan építeni egy új világot bennem, és körülöttem is. Először megtértem az Atya, Fiú és Szentlélekhez. Ebből a három szeméből eleinte az Atyával való kapcsolat volt a legfontosabb, és az, hogy értelmet ad a világnak, nagyon sok minden jelenségnek körülöttem, meg bennem, ami zajlik. És hát elkezdett megfordulni bennem, hogy mi is az igazi lényeg, mi ad igazából életet. Ezért egy picit a korábbi szokásaim és időtöltéseim között nem éreztem annyira otthonosan magam, és elkezdett egy új világ felépülni bennem, és kibontakozni, hogy ó, na hát így is lehet élni. Elkezdtem járni keresztény közösségbe, egy gyülekezetbe, és ott elkezdett kibontakozni, hogy ó, hát így együtt egy olyan országot, egy olyan világot tudunk élni, ami egy teljesen más versenypálya, nem azok szerint, a játékszabályok szerint játszik, mint körülöttünk a versengő világ. És ugye ez mennyire gyógyító? Hát nem is gondoltam, hogy ja, hát így is lehet élni, egy ilyen ország is lehet, egy ilyen világ is, így is fordulhatunk egymáshoz. Ezt értem alatta, hogy körülöttem is elkezdett épülni egy világ. Abba a gyülekezetbe annyira sokáig nem jártam, ezért a tanulságos az is, hogy egyre nagyobb lett a gyülekezet, és én nem integrálódtam ilyen kis házi csoportba, és így a tömegben egy picit elvesztem. Picit úgy jártam oda, mint ahogy más egy előadásra, moziba, plázában, nem tudom. A személyes kapcsolat hiánya így megmutatkozott, és szerintem ez fontos, és ezért a legtöbb közösség ma úgy működik jól. Ha nagy is a közösség, akkor is vannak ilyen kisebb csoportok, ahol személyesen meg tudják élni az egyháznak az alapelemeit, a legkisebb sejtjeit egymással. Egy-két évvel előtte volt a tévében több ilyen híradás, hogy egyes gyülekezetekben milyen botrányos dolgok történnek, és hogy a fiatalokat megpróbálják a szülőktől elválasztani, de én ilyet nem tapasztaltam, és ezért akkor egy kis kezdeti értetlenség után hát beletörődött a környezet is. Igazából nekem olyan radikálisan nem változott meg az életem egy külső szemlélő számára, vagy nem hirtelen, hanem inkább fokozatosan. Tehát nem úgy néztem ki, mint egy kristnás, aki onnantól kezdve sárga lepelbe burkolva jár, sőt, az a gyülekezet, ahova jártunk, az kifejezetten a leghétköznapiban kinéző embereket gyűjtötte össze, és pont a Bibliához és mindenhez egymáshoz is úgy nyúltak, ahogy a leghétköznapibb emberibb, semmi szertartásosság, semmi külsődlegesség. Fantasztikus volt, ahogy a Bibliát hétről hétre magyarázták. Nagyon sok minden gyakorlati dolgot kiolvastak belőle, ugye ez volt a szólás, hogy nem én olvasom a Bibliát, hanem a Biblia olvas bennem, és azt gondolom, hogy ez egy nagy ajándék. Én sokszor így rácsodálkozok, hogy lehet, hogy a protestánsok elvitték ezt a tanítás ajándékát tőlünk a reformáció korában katolikusoktól, mert annyira nagy kenet volt azon, ahogy ők tanítottak. Most már tudom, hogy nálunk is vannak azért ilyen papok. Ha keressük, akkor megtaláljuk őket. Egyetemista voltam, és a Magyar Evangéliumi Keresztény Diák Szövetségnek a legtöbb egyetemen és főiskolán voltak, vannak keresztény diákkörei, bibliakörei. És akkor ez egyik ilyenre rátaláltam. Akkor már egy ideje úgy pihent a gyülekezetbe járásom, egy kicsit ilyen remete keresztényként éltem, és sokat imádkoztam meg Jézusról, is sokat elmélkedtem, de hát más emberekkel már akkor egy ideje nem nagyon volt kapcsolatom, de itt újra felfedeztem. És azt is felfedeztem, hogy ott nagyon sokan járnak különféle felekezetekből. Ez egy bibliakör volt, és bevallottan ugye keresztjén, tehát felekezetközi mozgalom, de az egy 20% katolikus ott is volt, meg mondjuk 40% református, és akkor sok baptista, evangélikus és a többi felekezetből voltak ott diákok. Ez egy nagyon jó dolog, mert azt gondolom, hogy lehet, hogy keresztényként hallunk dolgokat, akár hittanon, akár később így szószékről, bárhonnan, de mégis az, hogy mi egyetemisták egymással meg tudtuk beszélni, hogy a körülöttünk lévő világot hogyan értelmezzük ennek fényében, ez nagyon fontos volt, ez nagyon tanulságos, és szerintem nagy segítség ez is, hogy ha valaki végigjár egy egyházi gimnáziumot, vagy bérmálkozásig eljut, és utána egyetemistaként lehet, hogy érdemes újra elővenni, és egy mélyebb szint.

belvárosi templom mellett a papi szeminárium nagy termében, később pedig a Oránszky utcában, a Jezsuita Párbeszédházában. Akkor még ez volt a legnagyobb ifjúsági közösség Budapesten. Ide jártam, és nagyon jó volt egymással átbeszélni, átgondolni dolgokat. Egyetemi bibliakörbe feltűnt, hogy a diákok nem csak hétközben járnak egymással össze, és akkor kereszténykednek, hanem mindenkinek van vasárnap egy közösség, egy gyülekezete plébániája, és hát feltűnt, hogy mindenki tartozik valami egyházhoz, hogy nem csak a levegőben vannak, mint én. És akkor elkezdtem kutatni, hogy na jó, akkor lehet, hogy nekem is kéne tartoznom valahova. Kerestem, kutattam, olvastam a heidelbergi kátét és a helvét hitvallást a reformátusoktól, meg evangélikus kátét is olvastam, a katekizmusba is bele-bele néztem, és akkor valahogy előkerültek így a katolikus gyökerek, és 2004-ben végeztem egy életgyónást, és onnantól kezdve élek katolikus szentségi módon, tehát ugye a katolikus egyház is előírja, onnantól számítok újra katolikusnak. Nagyon érdekes ez is, hogy a katolikus egyházhoz mi minden vonzott. Láttam, hogy 2000 év tapasztalatát azt nem lehet csak úgy elfelejteni. Az nagyon sokat jelent, és különösen amikor mély dolgokról van szó. Például az, hogy a szeretet és a szenvedés, hogy jön össze. Egy ilyen mély dologban sokszor a neoprotestáns gyülekezetek próbálják ezt valahogy megmagyarázni, hogy nem igazából folyamatosan is tudnál te boldog lenni. Sokszor így nehezen találják a helyét a szenvedésnek az Isten szeretetében. De a katolikus egyházban meg erre egy olyan kiterjedt és mély irodalom van, és annyira jól tudják összeegyeztetni és a választ így megadni rá, és pont azt, hogy igen, tehát a megtörtség és a szenvedés és az Istennek az ebből való föltámasztása és az Istenben való öröm, ezek hogyan épülnek egymásra, és hogyan van helye mindennek, hogy Isten egybe tudjon tartani a megtörtséget és a kegyelmet, a gyengességet és az erőt, a halált is, az életet, hogy ő mindennek így az ura, és hogy ez akkor is, hogyha nekünk felfoghatatlan, meg nekünk nem fél bele a fejünkbe, de mégis nekünk egy ilyen Isten kell, és jó, hogy van, aki ezeket mindegybe tudja tartani. És hát a 2000 év alatt már így kifigyelte a katolikus egyház, hogy mit bír az ember, mit bír egy szerzetesen, mennyire kell azt szó szerint venni, hogy a Bibliában le van írva, hogy és minden vagyonuk közös volt. És akkor gyakorlatban ezt hogy kell érteni, mi az, amit elbír egy normális ember, és később, amikor családos. Tehát egy csomó tapasztalat van, amit nem lehet így kidobni az ablakon. Sőt, erre is rácsodálkoztam, hogy sokszor ugye a neoprotestáns gyülekezetben arra a kérdésre, hogy akkor most hogyan kér bocsánatot egy keresztény a másiktól, vagy hogyan bulizhat egy keresztény, hogyan szórakozhat. Erre ott a Bibliából ott helyben megpróbálják kiolvasni a válaszokat. És hát ki lehet olvasni, illetve hát több irányba is el lehet menni, hogy ki mit akar kiolvasni, de a katolikusok között pedig lehet, hogy jártam olyan emberek közé, akik nem tudták volna megfogalmazni, hogy most mi az örömhír az evangéliumban. De mégis az, hogy hogyan szórakozhat egy keresztény, vagy hogyan kér bocsánatot egy keresztény a másiktól, ez annyira ösztönösen bennük volt generációk óta, hogy ez az, ami pótolhatatlan volt. Tehát ez a tapasztalat. Valakitől hallottam is egy ilyen mondást, hogy a protestánsok azok jól értik a Biblia betűjét, katolikusok pedig a Biblia dallamát. Valahogy ezt éltem meg, hogy nagyon jó volt, hogy kicsit kiegyensúlyozni a kereszténységbe, igen, a neoprotestáns tűz és a mindennek a nulláról való felfedezése, és a katolikus tapasztalat is mennyire jó, hogy ott van. Sőt, hát érdekes különbség volt, ugye, hogy én úgy tanultam imádkozni, saját szavainkkal imádkozunk, és sokáig nem tudtam megérteni, felfogni, hogy mi értelme van egy olyan imát imádkozni, amit más írt meg, vagy előre ismerjük a szövegét. Aztán egy idő után én is így ráéreztem erre, hogy hát igen, de hát például az énekek, amikor énekeljük, akkor azok is előre megírtak. És hát amikor imádkozunk, hogyha ugyanazt akarjuk imádkozni, akkor milyen jó, hogy van egy egységes szöveg. Sőt, ez, hogy az ima egy előre megírt szövegű, azt is jelenti, hogyha nem tudnék imádkozni, akkor persze segít, de általában azért tudok imádkozni a saját szavaimmal, csak az őszinteségre kell törekedni, és akkor az őszinteség pillanatából, ha kiindulok, az ima már meg tud születni. De hogyha ott az a közös ima, szöveg előre meg van írva, és akkor ebben megélem azt, hogy ebben nem csak én vagyok benne, hanem ott van egy külső adottság is. És hogy Isten is ilyen a mi életünkben, hogy nem csak én vagyok, hanem Isten is sokszor külső adottságként úgy jön, ahogy ő akar, és hogy nem egészséges, vagy hogy mondjam, kiegyensúlyozatlan úgy élni, hogy hát az Isten olyan, amilyen aznap épp kedven van. Hogy az Isten az pont olyan, ahogy most éppen én imádkozok. Nem egészen, az Isten is szuverén, akaró személy, és ő olyan, hogy lehet, hogy aznap pont egymást csiszoljuk, és súrlódunk, és ütközünk, és nem ugyanaz volt az arról a napról az

0: képzelésünk, nekem és Istennek. És hát ezt, amikor van egy kötött liturgia, ebben is meg lehet élni, hogy igen, itt most van valami, ami rajtam kívül álló objektív és isteni, és nem csak amit én ott helyben hozok magamban Istenből. És nekem ez jelentette, hogy kiegyensúlyozott Isten képhez. Ez is hozzátartozik, és ez is ad, amikor valami előre kötött, egy ima vagy egy liturgia. Hogy mégis miért vagyok katolikus, talán így fogalmaznám meg ma, hogy innen látni a legtöbbet az Isten dicsőségéből. Ez sok mindent jelent. Azt is, hogy sokféle lelkiség belefér. Olyan is, amit, hogy az egyik lelkiségből a másikat mi nem tudunk csak úgy átlépni bele, és nem biztos, hogy szívesen élnénk azt az életformát, de belefér így is. Tehát a katolikus egyház valahogy egy tágabb közösség. Sokszor úgy nézünk a protestánsokra, hogy hát ők szabadabbak, hát annyira sokfélék, nem? Igen, de egy protestáns egyház az nagyon egyféle. És lehet, hogy még egyfélébb, mint a mi divers katolikus egyházunk. És lehet, hogy a szabadságot így mégiscsak jobban meg tudjuk élni a katolikus egyházban, mert nálunk is nagy sokféleség van, viszont az mind egy egyházon belül van, és nem kell felekezeti határt átlépni ahhoz, hogy átkerüljek az egyikből a másikba. Az Isten dicsőségének sokszínűsége sok mindenben van. Eleinte az atyával volt szorosabb a kapcsolatom, az, hogy Jézus mit jelent, ezt úgy tanulni kellett. Ezt szerintem ezt folyamatosan tanulom. Mert ugye mégiscsak, hogyha csak az atyával foglalkozunk, akkor az az ószövetségi hit. És akkor nem értjük, hogy akkor Jézus miért kellett. Ezt így külön utána kellett gondolnom, és külön így beleütköznöm abba az akadályba, hogy hát az atyával persze hát egy új országot teremt és hozott karnyújtásnyi közelségre hozzánk. Ám de hogyha én az Isten országában, vagy mennyek országába be akarok jutni, akkor tulajdonképpen egy olyan helyre szeretnék kerülni, ahol nincsenek bűnösök, és olyan magamfajta emberek sincsenek, mint én. Olyan klubhoz szeretnék tartozni, ami amúgy nem venne föl engem tagjának. Tehát ez az ellentmondás volt az, ami rávezetett engem, hogy az atyával való kapcsolat az önmagában nem elég, vagy inkább, hogy elég lenne, de sokszor vágy marad, mert van egy komoly akadály, a mi képtelenségünk. Hogy a legjobb lenne, hogyha most ebből valahogy újjászületnénk, vagy egy olyan változás állna be, amikor itt eltávolodunk mindentől, ami elválaszt minket az atyától. Vagy hogy a bűn ne érjen el minket, vagy a kétségbeesés, vagy bűn, vagy betegség, attól függ, hogy morálisan most mi okoztuk, vagy nem, de bármelyik formája, bármilyen átka, hogy ne érjen utol minket, ehhez az kéne, hogy megszűnjünk, meghaljunk így a bűn szemszögéből. Ugye a gonosz el se érjen minket, ne is tudja, hogy létezünk, vegye úgy, hogy meghaltunk és föltámadtunk Krisztusban. Ezt a halált szerencsére nem fizikailag kell konkrétan nekünk megtennünk, hanem Jézus Krisztus megtette értünk. Tehát ezt a távolságot, ami szükséges még, ezt Jézus megtette értünk. És nekem ezt kellett átgondolnom, hogy akkor Jézusra mi szükségem van, és hogy igen, akkor most, hogy Jézus meghalt és föltámadt, és akkor ő ezzel áthidalta azt a maradékot, ami még hiányzik nekem az atyához, és ő most az én mesterem, de megváltóm is, és hogy személyesen én rám is gondolt a keresztem. Ezt kellett mind átgondolnom ahhoz, hogy teljesen tisztába jöjjek az egyház tanításával, és hogy mi is az, ami már a kereszténységnek a közös titka, hogy a mennyei atyához igazából egyetlen út vezet, és ez Jézus. Már a kezdet-kezdetén, amikor így láttam szentmisét és úrvacsorát, akkor is már így fölmerült bennem, hogy hát nagyon mély dolgokat élnek meg ott az emberek, és ezzel nem jön össze az, hogy az a kis ostya, az csak egy megemlékezés. Mindig is így azt kerestem, hogy na akkor ez hogy isteni, és hogy ennek úgy van értelme, hogy az tényleg isteni. Ebben már egész konkrétan, amikor olvasgattam, hogy mit vallanak erről katolikusok, reformátusok, már akkor is nekem az az álláspont így gyanús volt, hogy ez csak egy szimbólum, egy megemlékezés, és mindig is úgy gondolkoztam, hogy ez így, igen, ez Jézus és átváltozik. A szentségimádás az egy teljesen más dolog, mert az evangélikusok is vallják, hogy átváltozik, de nem marad úgy számukra, csak amikor magukhoz veszik. És hát talán ez tartott az egyik legtovább, amikor ami elfogadjam, hogy de hát mi az a szentségimádás? Most játszunk az étellel, de hát az nem arra való, hogy magunkhoz vegyük, és mit csinálunk akkor, amikor azt csináljuk. És hát így sokat háborogtam magamban, hogy persze azt értem, amikor magamhoz veszem, akkor az Jézus, de hát most ott persze logikusan meg van magyarázva, hogy hát ha egyszer átlényegült, akkor át van lényegülve. Igen, igen, értem, csak nem gondolom. És hát egy karizmatikus ifjúsági táborban történt, hogy kihelyezték az oltári szentséget, szentségimádáshoz. És akkor Ebben a pillanatban, ahogy kitették az oltári szentséget, két embert is körülöttem eltöltött a Szentlélek, és a Szentlélek ereje alatt eldőltek. És akkor ekkor azt mondtam, hogy ja, hogy ez az oltári szentség, ez tényleg így ennyire hordozza a Szent Lelket? Hát akkor mégiscsak elfogadom. Lehet, hogy nem logikus, de ez mégiscsak ez az igazság, hogy abba viszont továbbra is ott van az Isten. Káposztás megyére jártam, mint plébániára. Akkor még Tonka Ferenc atya volt ott a plébános. Azt gondolom, hogy egy kincs volt az a könyv, amit feldolgoztunk. Tonka Ferenc találkozása kereszténységgel, tehát a Tonka Feri atya könyve. Megkövetelték, hogy mindenki, aki a közösséghez csatlakozik, akkor először 3 évet szálljon arra, hogy együtt egy ilyen növekvő csoportba akkor feldolgozza azt a könyvet, de nagyon tetszett, hogy mennyire felnőttnek tekinti az olvasót. Tulajdonképpen nem félt felhozni azokat a kérdéseket, amiket az emberek így föltesznek, hogy igen, de az egyház bűnei, na és akkor erre mit mondsz? És akkor a könyv direkt ezeket a kérdéseket is firtatta és megválaszolta. Nagyon sok ilyen hasznos dolog volt, hogy te protestánsok hogy gondolkoznak az úrvacsoráról, és akkor le volt írva, ilyen nagyon szépen megfogalmazva, hogy mi katolikusok ennél többet merünk hinni. Tehát ilyen ítélkezésmentesen, de hogy igen, az is jó, de mi tudunk egy még jobbat. Tehát ez a hangvétele nagyon tetszett, én azt gondolom, hogy ez párját ritkító könyv, illetve párját ritkító egy közösség volt. Ez ahogy egy felnőttet megismertet a hittel, és úgy fogalmazhatnám meg, hogy érthető kérdésekre, érthető válaszokat ad. Érthető, hogyha valaki komolyan akarja venni a hitét, akkor komolyan megkérdezi azt, ami egyébként egy feszítő kérdés belül. És akkor a könyvvel hát komoly válaszokat is ad, nem csak lesöpri az asztalról. Szóval nekem nagyon tetszett ez, és ez sokat jelentett az én katolikus hitem tisztázásában, megszilárdításában. Bíró László atyának a hittancsoportjában kis közösségek, kis imacsoportokban voltunk rendeződve. És az egyik ilyen kis imacsoportban, ahova én is jártam, úgy éreztük, hogy kicsit a csoport kohézió az meggyengül, és ezért gondoltuk, hogy a csoport megerősítésére különböző programokat szervezünk, mint közös mozizás, közös korcsolyázás, vagy egy karizmatikus közösség megtekintése. Tehát egy csapatépítő programnak indult. Kérdeztem a Szociális Testvérek Társaságától az egyik hölgyet, hogy mit javasol, olyat javasoljon akkor karizmatikus közösségnek, aki hiteles. Hát a legtöbb az hiteles, ezt később megtudtam, de akkor még úgy gondoltam, hogy hát biztos, hogy van itt valami, de nem kell készpénznek venni, de hát többsége hiteles, ezt most már tudom, de azért, hogy megnyugtasson engem az illető szociális testvér, azt javasolta, hogy Kovács Gábor atyának menjek el az imaestjére, havonta volt egy nyitott imaestjük, Zikkaron néven, amikor ők imádkoznak, és akkor arra jöhetnek olyanok is, akik nem tagja annak a hétlánk közösségnek. Erre elmentünk, hogy a csapatépítő jelleggel részt vegyünk egy közös lelki élményben, és ez teljesen ketté osztotta a csapatunkat. Mert volt, aki azt mondta, hogy hát ez annyira furcsa, hogy ő be se fogja vallani senkinek, hogy ő itt járt. A másik fele a csapatnak pedig azt mondta, hogy hát bár én nem tudtam úgy imádkozni, mint körülöttem mindenki, ezzel én nem tudtam fölvenni a versenyt, hogy körülöttem nyelveken imádkoznak, de mégis érzem, hogy itt van egy isteni jelenlét, nyitott a menny fölöttem, és én szabadabb vagyok az én pszichológiai reakciómban, és őszintébben imádkozhatok, és könnyebben tudok imádkozni Istenhez ebben az atmoszférában, ebben a jelenlétben. Egy másfél órás alkalom volt, kezdődött egy gitáros énekkel, a gitáros ének után pedig egy folyamatos nyelveken imádkozás, nyelvi ének volt, ritkán megszakítva további gitáros énekekkel, és sűrűn megszakítva proféciákkal, ismeretszavákkal. És ekkor nekem is szólt egy ilyen ismeretszava, szintén egy Szociális Testvérek Társaságából egy ott közösségi tag hölgy mondta, hogy hát van itt közöttünk egy fiatalember, aki a napokban Istenről elmélkedvén azon gondolkozott, hogy vajon lehet közöm Jézushoz, mennyi közöm lehet nekem Jézushoz, és a válasz az, azt láttam, hogy Jézus átad neki egy kelyhet, és azt mondja, hogy ebben az életvize van, és ezt te is kiíhatod. Ezt tudtam, hogy nekem szól. Egyrészt, mert tényleg ez a kérdés volt bennem azokban a napokban, másrészt meg gondoltam, hogy ez a kételj, ez nem szól a többi körülöttem levő magabiztos karizmatikusnak.
1: Kedves hallgatók, Vég Zoltán tanúságtételének első részét hallották. A második részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: A Café Francesco Podcast 80. adásában Csermák Péter atyát hallják, a fiatalok és a hit témájában.
2: Péter atya, neked van két sikeres projekted is így a fiatalok kapcsán, hogyha már az a mai témánk, hogy a fiatalok és a hit. Az egyik az élesztő misszió, másik pedig a tükörképzés. Amikor készültem erre az interjúra, akkor a következő mottót találtam az élesztőnek a honlapján. Hitben erősödni, teremteni, adni és nyomot hagyni. Mivel foglalkoztok pontosan, és mi volt a célkitűzésetek, amikor elkezdtétek ezt az egész projektet?
3: 5 évvel ezelőtt kezdtük el egy csapat egyetemista fiúval, és a vágyunk a hitet megélni, ebben növekedni, ebben a hivatásunkban, ami mindannyiunknak közös hivatása, hogy továbbadjuk az evangéliumot, ebben növekedni, és hogy a hitet valóban tovább is adni, és azóta plébániákra járunk, hogy hát minden évben van egy február elején egy hét, egy plébánián, aztán pedig a Budapest élesztő, az mindig a október 23-ai hosszú hétvégén, amikor igazából egyetemistákkal, sőt most már egy éve már középiskolások is csinálnak élesztőt, azért megyünk, hogy emberekkel találkozzunk. Mert azt gondolom, hogy a hit továbbadása ott kezdődik, ahol két ember találkozik. És ez nagyon-nagyon fontos. Abban írtam egyébként a diplomunkámat is, a új evangelizációból, és ott is igazából az rajzolódik ki az egyházi dokumentumokba is, hogy az első az, hogy az ember így kilép abból a burokból, amiből van, a hívők köréből, és hogy keressünk kapcsolódási pontot. És ebben nagyon érdekes persze, hogyha egy pap hirdeti az evangéliumot, de még érdekesebb, amikor ugye ügyfeleket rekrutálnak. Ismeritek ezeket az akciókat, hogy hozzon magával még egy ügyfelet, és akkor ha te, most nem mondom a bank nevét, ugye, akkor tehát ugye te a barátod hív meg mondja, az mégiscsak sokkal jobban hat. És ugye ez az élesztőben is, hogyha mi meg szeretnénk szólítani fiatalokat, ez egy nagy szívügyem, tényleg, hogy a fiatalokat megszólítani őket a hit felé növekedésben, az emberségükben, a felnőtté válásukban, az érési folyamatukban és a hitben, hogy növekedni tudjanak. És akkor nekem mindig ez mindegy ilyen, hát lehet, hogy negatív motiváció, de hogy azt hallom igazából, lehet, hogy a statisztikák többet is mondanak, de igazából 5% vagy 5% alatt vannak a mai fiatalok az egyház. Tehát, hogy a hány százalék a mai fiataloknak, akik tényleg így komolyan vallásosak, akik ezt így komolyan gondolják, vagy akiknek számukra tényleg fontos a hit, az egyház, az 5% alatt van. És akkor, ha ezt most egy kicsit előrébb megyünk, hogyha most 5% és ez a nemzedék nő föl, akkor így 30-40-50 év múlva egy olyan társadalmunk lesz, mint most Csehország, ahol 2% vagy 3% az egész hívőknek a száma. Tehát, hogy ha fiatalokat nem nyerjük meg, nem találunk nekik utakat, ahogy ők az egyházhoz, a hithez találnak, akkor vagy pontosabb fordítva megfogalmazom, mennyire fontos az, hogy találjunk a fiataloknak lehetőséget, és bevonjuk őket. És az élesztő, hogy fiatalok hirdessék az evangéliumot, fiataloknak és idősebbeknek is, hatalmas ereje van már csupán annak, hogy egy plébánián, akárhol is legyen az országban, vidéken, egyszer csak megjelenik ott 30 egyetemista fiatal, vagy 25 középiskolás fiatal. És azt látják az ember, hogy a plébániánkon 30 egyetemista, hogy azt hittem, csak idősek járnak a templom, vagy azt hittem, hogy ez csak valaki másnak, de hogy a fiatalok. És az, amit a fiatalok ki tudnak hogy sugározni. Szép látni, hogy hány élesztő is van, aki már volt élesztőn, fölteti a kezét, itt lehet látni, hogy hányan vannak itt, akik már voltak élesztőn. Szép, hogy ti is itt vagytok. Hogy ez már magább az, hogy ott együtt vagyunk, és megéljük a hitünket, az kisugárzik. Még nem csinálunk semmit, már kisugárzik. És elkezdtem itt sok mindenről is beszélni, most nem tudom, kérdésedre válaszoltam el.
2: Igen, igen. És hogy milyen sikerélményetek volt? Esetleg volt olyan tapasztalásotok, hogy mondjuk meg tudtatok fogni olyan embereket, akik előtte mondjuk nem voltak vallásosak?
3: Hát nagyon sok van ilyen, igen. Tehát, hogy ezt tudom mind mesélni. Körbeadhatnánk a mikrofon, mindenkinek van legalább egy ilyen sztoria. Nem mondjuk ilyen körbe a telefon, vagy a mikrofon, de hogy tehát, hogy történik a kilépés, ezt el kell mondanom, hogy három irányban élesztünk. Az első az, hogy azok a fiatalok, egyetemisták vagy középiskolások, akik ebben részt vesznek, őket a hitben megélt közösség éleszti, és nagyon mély tapasztalaték lesznek Istennel és a közösségben, hogy jelenlévő Istennel, és az, hogy Isten engem használ, mint eszközének. És nem egyszer van az, hogy hallom, hogy tényleg mind ezt mondják újra és újra, hogy ja, és találkoztunk valakivel, és utána olyat mondtam neki, amit nem is tudtam, hogy ilyet tudok mondani. Tehát, hogy ez a megtapasztalás, hogy amikor ott van, akkor valahogy tudok olyan dolgokat mondani, és nem is hittem, és hogy megtapasztalják a fiatalok azt, hogy Isten ő általuk beszél, vagy hogy ő úgy hat általuk. És ez egy nagyon-nagyon szép megtapasztalás, és aztán azok a megtapasztalások, amiket most te kérdezel, hogy bekopogtatunk, nyilván ez komfortzónából kilépés, és nem olyan egyszerű. Ez mindenkinek, még nekem is, amikor először indulunk, hogy remélem nincsenek otthon, és akkor becsüngetek. De hogy nyilván nem, de hogy aztán otthon vannak, és kinyitják, és akkor ugye a spektrumnak az egész, amit megtalál minket, valaki elküld minket, valaki nem is annyira barátságosan, és akkor vannak, akik meg így érdeklődőek, és hogy nagyon érdekes az, hogy ahol egy találkozás megtörténik, ott így 3-4 perc után elmondja, hogy mi van a szívén, hogy éppen az unokájára gondol, vagy éppen a gyászával van elfoglalva, ami most történt. Az olyan élettapasztalatok és élet... tehát ami az életét megosztja, és hogy vannak emberek, és nagyon sokan vannak, akik arra várnak, hogy valaki meghallgassa őket. És amikor mi az élesztőben a fiatalokat képezzük, akkor erre tanítjuk őket. Azt gondolom, hogy az első és a legfontosabb, hogy meghallgassuk. Mert igazából Jézus is ezt csinálta. Jézus odafordult az emberekhez, és megkérdezte, mit szeretnél. Ugye? Akkor is nyilvánvaló volt, de hogy az emberek el tudták mondani neki, hogy mi az, ami nehéz, és mi az, amiért kérik őt. És ezek tényleg amikor oda megyek, és mindig ketten megyünk, és akkor valaki beszélget, a másik az úgy hallgat, vagy ő imádkozik éppen, és akkor egy idős bácsi, akivel két órát beszélgettünk a ház előtt, de hogy utána mondta, hogy milyen jó volt, hogy így most el tudtam mondani nekünk ezeket a dolgokat. Vagy egészen konkrétan meséltek élesztősök olyan példákat, ahol valaki tényleg nagyon megrendülten egy Isten élmény volt neki, vagy azt mondta, hogy köszönöm, hogy itt voltatok. Vagy aki utána elment, utána minden este van estímánk, és akkor eljön oda, hogy próbál egy kapcsolódni aztán a plébani a közösséghez is. Szóval, hogy a különböző szinteken, hogy egyszerűen csak egy meghallgatás, egy megkönnyebbülés, egy karitatív cselekedet, azt mondaniam, hogy meghallgattalak, és itt voltam számodra, vagy pedig ez tovább is megy, és a hit, és a Jóistennel való kapcsolat is elevenebb lesz, és aztán keresi a kapcsolatot az egyházzal is. Ez is lehet. Erre is vannak példák.
2: Hát zörgessetek, és ajtót nyitnak, nekem most ez jutott eszembe. Tovább böngészve ezt a honlapot, találtam egy olyan mondatot, ami nagyon megfogott, ez pedig így szól. Egy gyertya sem lesz kevesebb attól, ha meggyújt egy másikat. Mit jelent számotokra élesztőnek lenni, és honnan jött az elnevezés, kinek az ötlete volt?
3: Hát hosszan kerestük, ha nem volt olyan egyszerű nevet választani. Ugye 5 egyetemistával kerestük ezt, és akkor valaki mondta ezt az élesztőt, és akkor ja, hogy ezt lehet nagy ővel írni, mert hogy ő az, aki éleszt bennünket, és hogy ez nagyon megtetszett nekünk. És hogy én nekem az a nagyon mély megtapasztalásom, hogy ahogy mi fölépítjük egy ilyen élesztőt, ez a belsős élesztő, tehát hogy az elsősorban, hogy első, hogy magunkat élesztjük, vagy a Jóisten éleszt bennünket, hogy ezt nagyon intenzíven megéljük, ez egy ilyen biztos tér, vagy mondhatni, hogy egy pedagógiai tér is, mert hogy én Sőstadban lelkiségből jövünk, ami egy pedagógiára alapuló lelkiség, tehát hogy hogyan tudunk növekedni, mik a növekedés, a fiatalok növekedésének a feltételei, az, hogy egy létrejön egy ilyen közösség, egy biztos tér, ahol biztonságban vagyunk. Tehát az egész élet úgy kezdődik, hogy csapatépítés, hogy egy napig együtt vagyunk, imádkozunk, megalapozzuk az egészet. És utána ez 2-3 nap alatt oda eljut, de mindenik élesztőn, hogy egy olyan nagy ilyen testvériség érzet, egy ilyen nagy közösség érzet, hogy itt engem megtartanak, és hogy vannak ezek a hullámvölgyek mindenkinél, mert ki kell lépni a komfortzónából, mert esetleg van egy nehéz élményem, azért, mert főnek a saját témáim Istennel, az én saját személyiségemmel, az én növekedésim témám, akkor ott vannak az élesztőn, és hogy mindenki viszi magával a saját témáit, de hogy azt tapasztalják meg, hogy ebbe az élesztőből ők növekszenek. És azt gondolom, hogy ez alapja az, hogy ez kisugárzik, hogy én aztán úgy lépek a többiekhez is oda, hogy ebből a közösségből, ebből a szeretett közösségből, ebből a hitből, ebből az imádságból lépek oda a többiekhez, és ezt érzik az emberek, hogy itt nem a levegőből beszélünk, hanem valamit meg is élünk. És akkor itt tudunk odalépni a plébániai hívekhez, és őket is próbálni mondani, hogy hát ti is igazából hívva vagytok arra, hogy továbbadjátok az evangéliumot, minden középkorú, idős és fiatal, és akkor őket éleszteni abban, hogy gyertek ti is, és akkor van, amikor csatlakozik hozzánk a képviselőtestületből egyik nő megtörtént, és akkor ő is eljött velünk kopogtatni a saját falujában, pedig hát senki se proféta a saját hazában, de hogy ő eljött, és vagy pedig tényleg egy ismeretlenhez az utcán, piacmisszión, kopogtatáskor, vagy az estimán odalépni, beszélgetni vele, és akkor ez így leszünk élesztők mások számára, hogy ezt mi megíjjük, és ezt továbbadjuk, kisugározzuk.
2: És hogyan lehet csatlakozni, hogyha esetleg most valaki itt közülünk kedvet kap?
3: Hát az élesztőt, azt mindig meghirdetjük ezeket az élesztő alkalmakat, a következő az a Budapest élesztő lesz, az október 23-ai hosszú hétvégén. Ugye te is többször mondtad itt a honlapot, élesztő.sönstad.hu, vagy pedig a Facebookon is meg lehet találni élesztő városmisszió, igen, városmisszió címen. Ott is posztolunk meg, és akkor erre van egy képzés, ha valaki csatlakozni szeretne, az meghirdetjük tavasszal, ősszel, bocsánat, a képzés, egy képzőnap, egy 24 órás képzés, amin részt vesz, hogy olyan szinten legyenek, mint a többiek, hogy például ez a meghallgatás, egész élesztőnek a lelkületét átadjuk, és akkor tud jönni a Budapest élesztőre. Vagy hogyha valaki a teljes programot szeretné, a 10 naposra, arra pedig január végén és február elején kerül sor. Mert ez egy egyetemistáknak egy jó időpont, hogy vége annak általában, hogy akkor már a vizsgőidőszaknak, de úgy még nem kezdődött el a tavaszi fél év. És akkor ráérnek, és akkor így lehet csatlakozni.
2: Térjünk át a másik sikeres projektedre, ez pedig a tükörképzés. Mit akar ez a képzés pontosan?
3: Hát ugye a neve tükör, hogy igazából, hogy a fiatal ugye középiskolásoknak indult az egész, középiskolás osztályoknak, és az a célja, hogy 4 napra elviszik őket Óbudavárra, és egy olyan 4 napot lehet részük, ahol mondjuk egy szimbolikusan veszély, hogy belnéznek a tükörbe, és megörülnek annak, akit benne látnak. Tehát, hogy saját magukat jobban megismerik, talán jobban meg is szeretik, vagy megtanulják értékelni egy kicsit jobban. Illetve, hogy az osztályközösség, aki ott van, azzal foglalkozunk, és a gyakorlatokkal igazából nem előadásokat tartunk, hanem egyfolytában játszunk, vagy gyakorlatokat csinálunk velük, azáltal az e közösség épül és növekedik, és az Isten kapcsolatuk. Tehát, hogy és az a felismerés, hogy ez a három nagyon összefügg. Tehát nem tudom, elgondolkodtatok-e azon, hogy az én Isten képem, meg az én képem saját magamról, hogy az mennyire-mennyire szorosan összefügg. Tehát senki sem fogja elhinni, hogy Isten őt szereti, ha ő magát se szereti. Tehát, hogyha egyszerre tudok abba növekedni, hogy magamat elfogadom és szeretem, egyszerre növekszek abba, hogy el tudom hinni, hogy Isten engem szeret. És az osztályközösség is szintén egy ilyen, tehát hogy az emberi kapcsolataim, hogyha ezek tudnak javulni, és be tudom fognani a másiknak a bizalmát, és én is bizalmat tudok adni, akkor szintén ugyanúgy az önbizalom és az Istenben való bizalmam is növekszik. Hogy ez a három, ez egyben van. Ez ugye az organikus pedagógia, talán mond valakinek valamit, hogy az egységben látjuk ezeket a dolgokat. A tükörképzésen egyszerre fejlesztjük mind a hármat. Az önismeretet, az osztályközösséget és az Isten kapcsolatot. Most elkezdtünk december óta a tükörképzéseken visszajelzést kérni, méghozzá ilyen számalapon is, hogy milyen volt a tükörképzés előtt az Isten kapcsolatod, milyen volt utána. 82% a diákoknak azt mondja, hogy növekedett. Valaki egy pontba írja, valaki azt mondta, hogy a 10-es skálán 4 ponttal írja. Tehát, hogy mennyire sokkal közelebb került Istenhez. Vagy az osztályközösségben 90, mennyi volt Boti? 96%-a azt mondja a diákoknak. Itt 28 osztály volt eddig tükörképzésen, 800 diák körülbelül, és nagyon-nagyon-nagyon lelkesek és nagyon pozitív visszajelzések, hogy mennyire sikerül ezeket a célokat elérni.
2: És az iskolák mennyire nyitottak, vagy ezt a gyakorlatban hogy kell elképzelni? Ti keresitek fel az iskolákat, vagy volt már arra is példa, hogy az iskolák titeket?
3: Hát ugye az egész másfél éve indult, és az mutatja, hogy voltak pesszimisták, akik azt mondták, hogy persze ügyesek vagytok, hogy kitaláltak egy ilyen projektet, de úgyse fog jelentkezni senki, mert hogy kiengedi el az osztályt 4 napra, meg kifizeti ki azt a 50 000 forintot ezért, de az, hogy 28 osztály eddig volt, ezért mégis mutatja, hogy nulláról indulva másfél év, vagy, tehát az első volt júniusban, most már lesz, bocsánat, akkor már 2 éve, igen, tehát most júniusban lesz 2 éve. Az első. És én azt gondolom, hogy a katolikus iskoláknak van egy nagy kihívásuk. Az, hogy hiába veszük föl a diákokat, hiába van nekik hittanórájuk, vagy hiába vannak iskola misék, mégis a hit nem növekszik úgy a kamaszokban, mint ahogy mi szeretnénk. És hogy a tanárok az ő leterheltségükkel, meg mindenükkel, még egyszerűen, hogy még lelki programot és az egész pasztorációt az iskolának kitalálják, valamennyivel a szeretes iskolák jobb helyzetben vannak, utána több van erre ráfordított, de nem feltétlenül, de na mindegy. A lényeg az, hogy szerintem, ahogy a középiskolásoknak a kamaszkorban átívelő egy olyan lelkiséget és egy olyan programot adni, amit az ő nyelvükön élmény alapúan hitet és tehát, hogy fejlesztő napokat adni, úgy gondolom, hogy ez egyszerűen így Magyarországon alig van ilyen. Alig tudok ilyesmiről, hogy ez igazán ki van találva, és nem, hogy sem. Most már hallottam, hogy próbálkoznak, meg így, meg úgy, mert ez nagyon sok tényezős, hogy ez mitől sikerül. Tehát, hogyha vannak ilyen lelki napok, vagy lelki délutánok, most 4 órában mit tudsz átadni egy... Tehát, hogy és akkor mi azt mondtuk, hogy 4 nap, tehát 4 vagy 3 éjszaka, 4 nap, és akkor érzékeled, hogy első nap, második nap, akkor kialakul egy biztos tér, megnyílnak a diákok, harmadik nap beérnek a dolgok, harmadik nap van egy hosszabb délután, egy szünet, abban a szünetben, hogy egymáshoz kapcsolódnak ott már, ott, és a végén lezárás. Szóval hogy az egész nagyon jó föl van építve, és egyszerűen így működik.
2: És milyen programok vannak ez alatt a 4 nap alatt?
3: Hát, tehát, hogy vannak lelki programok, azaz reggeli ima, esti ima, amik nagyon-nagyon különbözőek, tehát hogy van a testtartásokkal imádság, van egy imádság, ahol a Chosenből nézünk egy részt, van egy imádság, ahol ők saját maguk egy ilyen kis segítség alapján írnak imádságot, egy nagyon mély imádság, utána körbeadunk egy gyertyát, és mindenki úgy látod, hogy imádkozik, senkinek nem kell megosztani ezt, mert ezek intim dolgok, de hogy látod, hogy mozog bennük a fiatalokban, és utána visszajelzik, hogy igen, én sikerült Istenhez szólnom, vagy hozzá imádkoznom. Akkor is, ha úgy tudjuk, hogy a katolikus iskolákban is mennyi az, mondjuk 20%, 30%, aki jár templomba, vagy én megkérdezem tőlük az első misén, meg tudtam most mindig kérdezni, tegye fel a kezét, aki közületeknek volt már egy jó mise élménye. És akkor a legtöbb, nem nektek, hanem őket kérdezem meg, hanem, tehát hogy egy ilyen tizedikes, tizenegyedikes diák, a katolikus iskolában jár diákoknak, kevesebb, mint a fele teszi fel a kezét, hogy volt egy jó mise élménye. Tehát akkor most mit vár egy misétől? Mondom nektek, hát akkor bocsánat, akkor nyilván, akkor kezdjük a nulláról, hogy itt senki a másik, aztán életemben nem volt egy mise élmény, akkor azt hallom, hogy mise, akkor semmi jót nem várok. Hát eddig sem volt semmi jó. Tehát, hogy itt tartunk. És akkor innen szép a győzelem, és akkor próbálom meg elmagyarázni, a mise egy olyan hely, ahol te találkozhatsz most Istennel, próbálj meg nyitott lenni erre, próbálj meg hogy úgy hallgatni ezt az olvasmányt, evangéliumot, akkor próbálj meg erről beszélni, hogy Isten őket szereti, hogy szóval, hogy nagyon-nagyon szép számomra, ahogy 4 nap alatt milyen változás végbe tud menni, és akkor felajánlom nekik a gyónási lehetőséget, a beszélgetéseket, néha nagyon bémességetések vannak, néha több éve nem gyónt fiatalok jönnek újra. Szóval ez nagyon szép szolgálat.
2: Ezt én is tapasztalom, hogy vannak olyan ismerőseim, akiknek mondjuk az ima életük az mindennapos, de az, hogy mondjuk heti rendszerességgel eljárjanak szentmisére, az nem jellemző. Mit tudnál ezeknek az embereknek tanácsolni? Miért fontos az, hogy azért hetente oda menjünk a Jóistenhez, így a szentmise keretében?
3: Hát én mindig onnan szoktam kezdeni, hogy az egész mise honnan lett. Tehát, meg ez a vasárnap. Tehát, hogy Jézus fölmegy a mennybe, apostolok ott maradnak együtt, és akkor mindig szoktam viccesen mondani, hogy akkor brainstormingolnak, hogy na figyeljetek, itt most valami olyasmi történt, most elment Jézus, itt maradtunk, de most akkor mi lesz? De olyan dolgot kaptunk ettől, hogy ez az egész életünket betölti. Hát el ne felejtsük ezt, és akkor brainstorming, mit fogunk csinálni, hogy el ne felejtsük, és akkor lehet, hogy valaki azt mondta, hát ő pénteken halt meg, hát akkor pénteken csak félrából ugráljunk, és akkor hát ez nem olyan jó, és akkor valaki egyszer azt mondta, hogy mi lenne, hogyha a hét első napján, vasárnap mindig összejönnénk, és megtörnénk a kenyeret. Hú, ez milyen jó! És akkor így keletkezett az egyházunk legelső ünnepnapja, a vasárnap, amit 2000 éve megülünk. És nem azért ülték meg, mert hogy el kell menni vasárnap, hanem azért, mert valami olyan nagy dolog történt velem, amit nem szeretném elfelejteni, minden vasárnap, héten legalább egyszer szeretnék neki hálát adni ezért, de nagyon. Mert hogy olyan dolog történt velem, hogyha én reggeltől estig azt mondanám, hogy köszönöm Istenem, köszönöm Istenem, köszönöm Istenem, még akkor se tudnám megköszönni neki eléggé. Tehát, hogy innen indul az egész, hogy nem el kell menni misére, hanem hogy saját igényem az, hogy elmenjek misére. És azt az igényt kellene valahogy fölébreszteni a fiatalokban, és próbálom, tehát minden este napreflexiót tartunk velük, tehát egyáltalán észrevegyem azt, hogy mi történik velem, már ez is egy, tehát hogy nagyon messziről indulunk. Onnan indulunk, hogy képes vagyok-e ma este megmondani, hogy mi történt velem ma. De a középiskolások mikor gondolkodnak el az, hogy mi történt velük ma? Tehát, hogy onnan indulunk, hogy most akkor egy órán keresztül, 4-es csoportokban lerajzolják a tekercsre, hogy ma milyen élmények voltak velük, és utána pedig elmesélik, hogy ezt hogyan élték meg. De ez az alapja. Mi történt, hogyan éltem meg, és akkor lehet utána azon gondolkodni, hogy lehet, hogy Jóisten is ott van ebben, és akkor meg tudom neki köszönni azt, hogy ma volt egy jó beszélgetésem, ma játszottunk egy jót, ma elmentem a Café Francescóba. Milyen jó.
2: Mindkét projektet szorosan kapcsolódik a Schönstadt mozgalomhoz. Erről is kérlek, mesélj, hogy ez mit akar pontosan.
3: Hát ugye én már kicsit említettem is, tehát a Schönstadt az egy lelkiség, egy pedagógia, ez egy új életmód, ahogyan élek. És ez az organikus gondolkodás, tehát az, hogy az élet kérdései és a hit nagyon összetartoznak, hogy egyszerre kell fejleszteni és növekedni az emberi dolgokban, a kompetenciákban és a hitben, és hogy egyik a másik nélkül szerintem csak fél dolog. És akkor ez illetve egy fiatal egy apostoli mozgalom, tehát hogy igazából a Kenti hatja az alapítónak a célja a társadalom átformulása, egész nagy álmai vannak ezzel, és akkor nyilván az egyházban is egy megújulási mozgalom, ugye 1914-ben alapította, és hogy a sönstadti közösségek, ugye vannak sönstadti atyák, de vannak egyházmegyés papok, vannak Mária nővérek, vannak sönstadti ifjúság, vannak a nemzetközi sönstadt családban van férfiak, nők, tehát hogy testvérek, tehát hogy minden állapotnak is megfelelően vannak sönstadti, mindenki tud ilyen fajta módon élni sönstadtiként, és hogy ez az apostoli küldetés, szerintem ez, amit én nagyon, nagyon magaménak érzek, az, hogy mi a Jóistennek az eszközei vagyunk, az egy fontos eszköztudat, hogy én Isten eszköz vagyok, aki most engem használ abba, hogy megújítsa az egyházunkat, megújítsa a társadalmunkat, és a gondviselésbe vetett hit, az is nagyon fontos, tehát hogy abban való hit, hogy Jóisten rólam gondoskodik reggel, délbe, este, és hogy akkor is, ha nem látom, akkor is, hogyha nehéz, tudom, hogy ő tart engem, és hogy minden mögött is föl tudom őt fedezni. Ez is még nagyon fontos, hogy akármi is történik, ebben valahol megkeresni az ő akaratát, vele való élet. Nehéz így röviden összefoglalni a sönstadtot, mert ez egy egész életmód, meg egy néző. Tehát mint amiről meséltem, igazából ez mind onnan is származik, hogy ez a, ahogy ezt a tükörkérdést felépítettük, ahogy az élesztő elindult. És akkor van a sönstadtnak még egy harmadik célkitűzése is, ami az apostoli világszövetség, ami az élesztő leginkább azt szolgálja, az, hogy fogjunk össze az egyházunk belül. És most mindegy, hogy te a Fokolárba, a Sömönövbe, a Salomba, vagy az Új Jeruzsálemhez tartozol, mi tudunk összefogni és együtt apostolkodni, hiszen egy a célunk az, hogy az embereket Krisztusnak... És akkor hiába a sönstadti alapítás az élesztő, nem kell mindenkinek sönstadtinak lenni, hogy csatlakozzon, hanem mindenki csatlakozhat, és mindenkit éleszteni fog nekem azon, hogy megtapasztalásom, hogy éleszt ő, és abba a közösségbe, abba a karizmába, amiben vagyok, olyanba vagyok jó, és abba éleszt engem, és abba tudok növekedni, és úgy tudom a Jóistent szolgálni, az ő országát építeni, ahogyan én vagyok, és hogy ez a szép ebben.
2: Én így a fiatalok körében egyre inkább tapasztalom azt, hogy nagyon szomjazzák az igazságot, csak ez sokszor mondjuk így a materiális, anyagi világban keresik, és mi ugye keresztény emberként tudjuk, hogy a Jóisten az örök igazság. És az a biztos pont. De hogyan látod azt, mennyire nyitottak a mai fiatalok arra, hogy vallás, kereszténység?
3: Szerintem nyitottak, főleg, hogyha látnak maguk előtt embereket, akik ezt hitelesen élik. Szerintem, és hogyha ezt a kettősséget, hogy nekem vannak az életemnek kérdései, vagy milyen vágyak, és hogyha erre kapok válaszokat, hiteles válaszokat, szerintem arra nyitottak. Meg hogyha azt mondanám egy tükörképzés elején, hogy gyerekek, itt ez a tükörképzés, 5 órát fogunk imádkozni a 3 nap alatt, akkor teljesen megijednének. És mégis, a visszajelzésekből legritkábban írják azt, hogy túl sokat imádkoztunk, pedig 5 órát imádkozunk. Csak hogy tehát hogy olyan utakat találni nekik, amit az ő nyelvükön, az ő megélésükben fontosak, és velük járni egy utat, és akkor nagyon nyitottak, és nagyon, emlékszem, egyik fiú mondta, hogy Jézus, tegnap gondoltam, hogy ugye volt egy reggeli ma, az általában 40 perc, utána még egy délelőtt végén van egy mise, ami egy óra, és akkor este mondta nekem a srác, vagy másnap reggel, hogy hát például, hogy gondolta, hogy hú, hát reggel volt a gyerekgél ima, meg aztán volt a mise, új, majd túl sok lesz az ima, de igazából jó volt. Ezt mondta nekem. Igazából jó volt. Tehát, hogy ő maga se, mert hogy vannak a fejébe kategóriák, és ez onnan jön, hogy mit élt meg. Tehát, hogy ha nem volt egy jó mise élménye, ha nem volt jó ima élménye, ha nem, tehát, hogyha ez a, abba gondolom, de szerintem a Ferenc pápa is biztos egyetértene, hogy új formákat kell teremtenünk, amik a vallásos kifejeződését, a lelket, a lelkületet a mai fiatalok számára megteremtik. És így ők máshogyan fognak imádkozni, mint 10 éve, mint 20 éve, mint 30 éve. És akkor itt a kérdés, hogy hol vannak azok a műhelyek, akik lefordítják a vallásosságot a mai fiatalok nyelvére. És nagyon remélem, hogy sokan vannak. Én biztos, hogy Sőstadban ezt csinálom. És ezt csinálják a fiatalokkal, amikor újra és újra azon gondolkodunk, hogy hogyan lehet jól imádkozni, és te hogy imádkozol, és ő hogy imádkozik, és jaj, érdekes, amit te csinálsz, mert azt én is ki akarom próbálni. És hogy nagyon sokféleképpen lehet imádkozni. És hogyha az, ha, és persze, hogy a Szent Mise az fontos, de hát azon kívül is lehet imádkozni, sokféleképpen. És hogyha valaki még sose imádkozott, akkor a Szent Misét nem fogja érteni. És hogyha nem magyarázod el neki, mit tudom, elküldöd a templomba, ahol vidéken ott vannak huszan, és tehát, hogy nem fog neki se tetszeni, mert egyszerűen nincs meg azt a misét, azt fogja tudni értékelni, aki már arra rájött, hogy igazából tök mindegy, hogy mit prédikál a pap, és tök mindegy, hogy a kántor hogy nyomja le azokat, és milyen hamisan énekel, akkor is itt van a Jóisten ebben az eukarisztiában, mert a szentség ott van. Na de hát ez milyen út, milyen hosszú út, amíg valaki odáig eljut, hogy aztán nekem már tök mindegy, mert én ez a szentség, és én azért megyek el a... Tehát, hogy ez nagyon hosszú út, és hogyha most itt nem arról beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy 5% az, aki egyáltalán még hisz, akkor az 5%-kal nagyon fontos, hogy elkezdjünk formákat keresni, mindenféle különböző formákat, ahogyan a többi 95-öt hitként a formával megnyerjük a Istennek.
2: Szerinted a modernizációra mennyire van szükség így az egyházban, vagy egyáltalán hogyan lehet lépést tartani ezzel a felgyorsult világgal itt a TikTok és a mindenféle social media alkalmazások közepette?
3: Hát most ez, hogy modernizáció, hát változnak a fiatalok és anok, amilyenek. Hát most persze, hogy kell velük valamit, tehát hogy kérdés, hogy hol vannak azok a kapcsolódási pontok, amiket ők... Hát, hogyha arról beszél alapítónk, hogy van a korhangja, meg a korhang, tehát hogy vannak a korunkban és a fiatalok lelkében igazán, és minden korban talán másképpen olyan vágyak és olyan valóságok, amik Istenhez vezetik őket, és hogy ezeket kell megtalálni, hogy talán hol van az a mondat, vagy az a dolog, amivel, hogyha oda megyek hozzá, akkor nagy százalékban elérem őket. Nem tudom, például a csend, nem tudom. Tehát a mai fiatalok már egy csendben lenni, múltkor volt az egyik gyakorlat a tükörképzésen, hogy 3 percig csendben volt az osztály, és utána egyik mondta, hogy milyen érdekes, milyen jó volt már csendben lenni. De hogyha én elmegyek Tezébe, és nem tudom, voltok-e Tezébe, de hogy ott minden reggel, délbe, este, és ott vannak ezrével a fiatalok, de minden imában van egy 7 perces csend. De hogy ez milyen érdekes, hogy a fiatalok már abszolút nem tudnak csendben lenni, és hogy ezt egy kicsit persze gyakorolni is kell, meg kicsit tematizálni, most akkor csend lesz, és az mit jelent, és hogy a csendben mi fog történni. Hát persze, hogy följönnek belőle a dolgok, és ezt nehéz elviselni, meg hasonló. De hogy... szóval, hogy én nem vagyok annak a híve, hogy őket megérteni kell, és utakat kell keresni hozzájuk, és velük együtt beszélgetni arról, hogy számodra mit jelent ez az érték, mit jelent az, amit csinálsz, és abba a nagy vágyuk, hogy kapcsolódjanak a másikhoz, akkor hogyha TikTok, vagy hogyha social médiát nézzük, vagy hogy hol vannak bennünk ez a nagy vágyak, hol vannak amiket mi is, tehát hogy a kapcsolódás az nagy téma, és az egyedüllét, az is nagy téma. Azt gondolom, hogy mindenki kiabál mármint hogy az egész létük kiabál annak az iránt, hogy hogy tudok szeretni, és hogy szeretnek engem. És hogyha itt az egyháznak lennének olyan csatornái, ahol megtaláljuk őket, hogy igen, mi adunk neked egy közösséget, ahol szeretünk téged, és ahol megtanulod, mit jelent szeretni. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent tudunk nekik adni, ami válasz az ő kérdéseikre.
2: Ha már szó volt az adatokról, hoztam egy KSH adatot, ez pedig a 30 év alatti fiatalok vallási megoszlásáról szól, és elég durva, amit találtam. 2001-ben közel 2.500.000-en voltak azok, akik kereszténynek vallották magukat. Ebbe beletartoznak a katolikusok, reformátusok vagy egyéb más felekezetek. 2011-ben ez 1.500.000, és a legutóbbi népszámláláskor, 2022-ben ez már csak 1 millió körül volt. Mi lehet ennek az oka?
3: Mi annak az oka, hogy egyre kevesebb ember hisz Istenben? Szerintem azért, mert egyre kevesebbek azok a, hogyha fiatalokat nézzük, egyre kevesebbek azok a felnőttek, akik hitelesen ezt tovább tudják adni, vagy meg tudják élni. Egyre kevesebb az, az ember, aki azt mondja, hogy a hit olyan fontos számomra, hogy az egész életemet kitölti. Mert ugye én szoktam mondani ezt a hitsarok, hogy sokan úgy gondolkodnak a hitről, mint ez egy, vagy Istenről, hogy van az életemnek egy sarka, ott lakik Isten, és akkor néha elmegyek oda, imádkozok egyet, vagy elmegyek a misére, utána kijövök, és akkor élem az életemet. És akkor már egyszer majd, ha éppen szükségem van rá, mert nem tudom, jön a nehézség, vagy tudom, akkor megint elmegyek az Isten sarokba. Most kéne egy kis valami, nem tudom. Szóval az Isten sarok gondolat, és hogy szerintem arra van szükség, hogy minél több olyan ember legyen, mint az apostolok, akik azt mondja Szent Pál, jaj, nekem ha nem hagyhatom az evangéliumot, hogy annyira el vagyok telve ezzel a hittel, hogy egyszerűen érzem a felelősségét annak, hogy ezt nekem tovább kell adni, és hogy úgy élek, hogy ugye van egy hét, a élesztő a hétköznapokban csoportunk, hogy hétköznapokban ki hol találkozik, és ki hol tudott megint kapcsolódni valakihez, a buszon, vagy a metrón, vagy nem tudom hol, az utcán, és hogy úgy élni, hogy ezt továbbadni. Mert hogyha nézzük ugye, hogy az első században először voltak 12 apostol, vagy 72 tanítvány, nem tudom, és akkor utána, hogy így megy föl a hívők száma. És nyilván, hogy lehet, hogy ez egy olyan kor volt, tehát vannak vallásabb korok, meg hogy ez megy föl le, de hogy biztos, hogy olyan emberekre van szükség, akik így eltelnek ebből a hittel, és azt mondják, hogy ez az életemnek az alapja, és hogy Istennel élem meg az életemet. És ez az oka szerintem, hogy nincsenek papi szerzeti zsivatásaink is, mert hogyha minél kevesebb ilyen ember van, akik azt mondják, hogy na, ez az életemnek az értelme, annak kevesebben fogják eldönteni, hogy úgy dönteni, hogy na, hát erre rakom fel az egész életemet. Hát, hogyha csak egy sarok az Isten, hát akkor nyilván nem. Úgyhogy ezért is alapítottuk az élesztőt, hogy a fiatalokat elvinni egy olyan mély hitbe, és egy olyan mély felelősségbe, hogy ők azt mondják, hogy igen, Isten engem eszközének használ, hogy építse az országát itt a földön, és nekem ezt kell tennem nem csak az élesztő hetében, hanem az egész életemben.
2: Számomra mindig érdekes az, hogy valaki miért választja a papi hivatást, ezt nagyon érdekesnek tartom. Zárásként esetleg elmesélnéd nekünk, hogy te hogyan kaptad a jó Istentől ezt a meghívást?
3: Hát érdekes ez tényleg ez a kérdés, mert így mai fejjel gondolkodva, nem tudom. Tehát, hogy én 16 éves voltam, amikor először fölmerült ez a gondolat, és aztán 18 éves koromban kellett dönteni. Ugye mindenki érettségi után adta be a feladatlapját, hogy melyik egyetemre jelentkezik, és akkor én is akartam dönteni. És akkor végül a Sönstatotják közösségébe léptem be, úgy, hogy szerintem akkor a Sönstatotják közösségéből körülbelül ilyen 2%-ot ismertem, hogy mi ez a közösség. Tehát, hogy így reálisan, vagy így gondolkodás szinte, én nem tudom, hogy miért odaléptem be. Az biztos, hogy volt nekem egy mély isteni élményem, és egy kegyelmi év az életemben szerintem, hogy 16 évesen, amikor a Jóistent így közel éreztem magamhoz, és sokat jártam Panohamán a diákkápolnába,

0: kipróbáld a hivatásodat, és ezt meg kell próbálni ezt is, hogy nyilván nekem azért a Sőtatyák közösségében egy hosszabb képzésem volt, aminek volt apostoli gyakorlat, amikor fiatalokkal voltam Chilébe, és ez nagyon szép élmény volt nekem, és megerősített a hivatásomban, de hogy úgy érzem, hogy akkor is, hogyha voltak krízisek, akkor is, vagy szerelmes lettem, de hogy akkor is úgy éreztem, hogy nem, én pap akarok lenni. És hogy ez engem így megerősített a hivatásomban ez egész év, és hogy igazából csak az elején csak azt kell dönteni, hogy én rálépek el az útra. És akkor utána meg persze a közösségben is van körülbelül 50%, aki aztán pap lesz azok közül, akik elkezdik. Tehát, hogy ez is hozzátartozik.
1: A Café Francesco Podcast 80. adásában Csermák Péter atyát hallották a fiatalok és a hit témájában.
2: Mária Rádió. Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év mindennapjára. Elmondja Szabó Tamás.
3: Június 3. Boldog Károly, Charles Vanga és vértanútársai. Uganda mártírjai. Krisztus új hitvallói, akikből összeáll ez a Candidatus Excelsitus, a fehér ruhás sereg, melynek számára az egyház gyakran sajátos helyet jelölt ki Róma földjén. Ugandából valójában hatalmas hitvallási hullám ért el hozzánk a múlt században. Ezért ma elmondhatjuk, hogy a keresztény Róma ismét keresztény Afrikára tekint, mert a modern hősiesség felejthetetlen lapját ebben Afrika írta az egyház történetének és vértanúinak listájára. Kedves zarándokok, akik Ugandából érkeztetek, ti vagytok a mártírok örökösei. Ők adták át nektek a keresztény hit kincseit. Olyan kincs ez, melynek értéke annál nyilvánvalóbb, mivel ti vagytok az örökösök. Készek voltak arra, hogy inkább meghalljanak, mintsem, hogy megfosszák tőle őket. Tudták, hogy ez többet ér minden földi kincsnél, mert általa olyan kincsekhez juthatunk, melyek végtelenül magasabb rendűek és örökké tartanak, mert olyan életre nyitnak ajtót, amellyel a testi élet nem hasonlítható. Bizonyuljatok méltónak erre az örökségre, melyet kaptatok. Mutassátok meg, hogy olyan nagyra értékelitek keresztény hiteteket, ahogy boldog Vangai Károly és Szent Honfitársai tették. Éljetek a program szerint, melyet 6. Pál fejtett ki nektek, amikor hazátokba látogatott. Először is szeressétek nagyon Jézus Krisztust. Másodszor legyetek hűségesek az egyházhoz. Harmadszor legyetek erősek és bátrak. Legyetek mindig boldogok és vidámak. Mert soha ne feledjétek, a keresztény élet a legcsodálatosabb dolog.
2: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: A Mária Rádió monoron, az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Tisztás. Egészséges élet, szenvedélybetegség nélkül. Pap Ákos műsora.

Áldás, békesség! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Függőségről mindenkinek műsorsorozat Tisztás című adását, a Mária Rádió drog- és alkoholprevenciós műsorát hallgatják. A mikrofonnál Papákos szerkesztő műsorvezető köszönti a hallgatónkat. A technikus pult mögött szokás szerint Erdős Levente, akinek a mai zeneválogatást is köszönhetjük. Hallgatóink felvehetik velem a kapcsolatot, és írhatnak a papakos65@gmail.com, tehát a nevem egybe, papákos, ékezet nélkül 65 az egy szám, papakos65@gmail.com címre, bátran írjanak, ha van olyan téma, ami érdekli önöket, vagy csak reagálni szeretnének az adásra. És látogassanak el a Függőségről mindenkinek Facebook oldalunkra is, ahol érdekes híreket, illetve az adással kapcsolatos információkat osztunk meg. A legtöbb adásunk podcast, vagyis digitális hangfáj formában is megtalálható ezen az oldalon, így a mostani adásunkat is feltöltjük hamarosan, és aki nem maradt róla, akkor azt újra meg tudja hallgatni. Továbbá köszönjük, hogy adományokkal segítették a Mária Rádiót, így ennek a műsornak a létrejöttét is. Hát a Tisztás című műsorban leginkább vendégekkel beszélgetek, ma nem. Ma inkább megállok egy kicsit, és hogy ránézzünk arra, ami a történetek mögött van. Gondolkodni szeretnék önökkel közösen. Ma három kérdés